0: el kell, hogy fogadjanak. Mert megint akkor ugyanúgy lent leszel, csóró leszek, szegény leszek, a családom is rám megy, ha tovább ezt fogom folytatni. Amit folytattam, az az, hogy szenvedélyjátékos, ilyen
1: szerencsejátékos
0: függő voltam, de közben hozzányúltam én is az italhoz, és aztán ez ment éveken keresztül ment, és egyszer csak a feleségem odaállt elébém, hogy most már válasszak, vagy a családom, vagy a játékgép, vagy az alkohol, vagy ő. És én mondtam neki, hogy mit bánom, hogy mit csinálsz, igen, az nem érdekel. Mit beszélsz, és elég az, hogy ezt folytattam továbbra is, de a feleségem kitartott mellettem, annak tudatában is, hogy hova állított engemet. Aztán ez a barátom lejött hozzám, mikor ő megtért, és akkor mondta a zsoltárokat a lábamnál, este 7 órától másnap fél egyig, és mondta, akkor ígérem meg, hogy elmegyek vele egy istentiszteletre. Aznap meg is ígértem neki, hogy elmegyek istentiszteletre, és ugye ott úgy van először az istentisztelet, hogy a hívő testvérek bejönnek egy kis helyiség, és akkor imádkoznak az istentiszteletért, meg a lelkészért, meg a gyülekezetért. És akkor én azt vettem észre magamon, hogy ezek nekem imádkoznak, hogy én térjek meg Istenhez. És aznap az ige az volt, hogy Isten fordítsa rád orcáját, ragyogtassa rád. És ez engem szíven ütött, és én akkor, mint egy mázsás kő esett volna le az egész lelkemről, és azt sem tudtam, hogy mentem le az alaksorba, mert a templomnak van egy alaksorja, és oda mentem le, és akkor a felügyelő úr, az ott volt lent, mondom neki, te én hogy jöttem ide, azt mondja, téged Isten hozott ide le. És akkor ott elkezdett nekem imádkozni, ő is beszélt hozzám minden, és akkor mondta, hogy akkor vallj meg a bűneinket, tegyünk le minden bűnöt, amit ezelőtt elkövettem, és akkor én ezt a bűneimet mindent letettem az úrnak a lábára, és úgy azt mondta a lelki testvér, hogy ez itt maradt, ez innen sehol nem megy el, és akkor most már Isten szerint kell, hogy éljek. Én olyan boldog voltam, most is boldog vagyok, hogy az Isten gyermeke vagyok, mai napig, és hazamentem, és akkor anyukám rám nézett, azt mondja, mi van veled, fiam? Ha mondom, anyám, mondom, elfogadtam Jézus Krisztusnak a kegyelmét, mondom, megtértem. Megbolondítottak a papok. Tudtam, azt mondja, megbolondítanak. És minél jobban, mélyebben mentem bele az Isten dolgaiba, annál jobban boldogabb voltam. És azt vettem észre, hogy körülöttem, hogy nálunk egy nagy ébredés volt. És mindenki kereste az Istennek az útját, meg az ő dolgait, hogy ők is akarják ezt a csodát, amit én.
1: Kacsi, jól értem, hogy az a barátod, vagy testvérednek említetted, aki megszabadult az alkoholból, ő virasztott a te ágyadnál, és zsoltárokat mondott, zsoltárokat olvasott, imádkozott, érted egy egész éjszakán át, és innen indult ez az egész folyamat, amiről beszéltél.
0: Igen, innen indult az egész folyamat, és ott ilyen tényleg hát imádkozott is meg, olvasta nekem, hogy zsoltárt vette.
1: De szerintem, akkor ez azt is jelenti, hogy te ott nagy bajban lehettél, ha úgy érezte. Tehát ott akkor te valami nagyon rossz állapotban voltál.
0: Nagyon rossz lelki állapotban voltam, és hát azonban úgy volt, hogy akkor az asszony, hogy a hónapokon még szét is megy.
1: Tehát egy igazi válság volt.
0: Igen, egy igazi válság volt.
1: Kati, te hogy emlékszel erre az időszakra?
2: Lehet mondani, hogy talán 10 éve is, hogy én ezen keresztül kellett, hogy menjek, meg ebbe kellett, hogy éljek. És hát úgy cigán származású asszony vagyok. 3 közös gyerekünk van, volt már akkor is, és hát nagyon nehéz volt azt megélni, hogy ami pénzünk volt, akár 20 forint, az mind ment a gépbe. és napi szinten ez a mókus kerék, hogy na most honnan, miből adok enne a három gyereknek, honnan lesz, miből fogom őket iskoláztatni, hogy fogunk élni, hogy mi lesz tovább, és ez mindennapos kérdés volt. És nem tudom, talán 10 év után is belefáradtam ebbe. És akkor egyszer mertem ellenkedni, és odaállni a férjem elé, aki még akkor nem volt a férjem, és elmondani neki azt, hogy itt a vége, választás, nem is én igazából, hanem a három gyerek, vagy pedig lenne a fekete doboz. Lehet, választhat, mert én már ezt nem is bírom, és nem is szeretném tovább vele együtt folytatni, mert elfogyott az erőm, a türelmem. Nagyon sokat veszekedtünk, nem volt poharunk, nem volt tányérunk, mert összetörtük, nem volt polca a szekrényünkön, nem volt ajtó, mert letörtük, annyira a veszekedésben, és nem vágyott haza három gyerekünk. Hetes iskolába, kollégiumba jártak, és nem vágytak haza. Akkor először egy alkalommal hazajöttek pénteken, és akkor történt ez a családi pótlék és a balhé is, akkor azt mondták, hogy nem vágynak, az inkább visszamennek a kollégiumba, és a sötét szobába összebújnak hárman, és ott lesznek. És akkor ez én nekem nagyon-nagyon mellbevágó volt, hogy a gyerekeim menekülnek tőlünk, hogy inkább mennek a bizonytalanra, meg a sötétbe, a hidegbe, ahol igazából tudtam, hogy félnek, mert annyira rossz nekik megélni azt, amit otthon látnak. És akkor úgy gondoltam, hogy majd nem veszekszek, hanem gondoltam, hogy jobb lesz az, hogyha nem szólok. Haragszok és nem szólok. És a gyerekeim, mikor hazajöttek következő alkalommal, és látták, hogy nem vagyunk jól, de nincs is az a pokol állapot, ami azelőtt, akkor azt mondták, hogy anyuék, már mosolyszünet van. És amikor ez ment több évig, és amikor Karcsi elé álltam, akkor ő március 1-je volt, ezt biztosan tudom. Nagyon félve, nem tudtam, hogy mit fog kiváltani belőlünk ez a megtérés, hogy mi lesz változás az életünkbe, és úgy elhoztam a vállamat, és azt mondtam, hogy semmit nem jelent nekem, hát ebből semmi jó nem lesz. Marad minden a régi, marad minden ugyanúgy, mint eddig, és lett változás. Lett változás.
1: Mi lett a változás?
2: Hát az, hogy jobb férfi lett, megváltozott teljesen az élete, együtt olvastuk a Bibliát, és abból vitatkoztunk, nem veszekedtünk, hogy nekem mit mond az ige, meg nekem mit mond. Igazából én már előtte 3 hétig jártam alkalmakra, nem fogadtam be az urat még akkor, de jártam alkalmakra, és valamit sejtettem a Bibliából, úgyhogy az igét tudtam mihez kötni, vagy hova kötni, de nem volt még annyira Isten képem, hogy úgy 100%-ban. És úgy én olvastam neki a Bibliát, és abból vitatkoztunk, hogy nem, nekem ezt mondja, nem, nekem más mond. És így mentek a napjaink, hogy Istenről beszéltünk, ővele kezdtük a napunkat, és nagyon jó volt azt látni, hogy mennyire tudja Isten megváltoztatni egy ember életét, vagy akár egy család életét is, mert ahogy őt meg tudta változtatni, ugyanúgy a családunkba is lett változás, jobb lett a családkép, jobb lett a gyerekekkel való kapcsolat, jobb lett a társkapcsolat, és elment egy munkáshétre, ahol szépnek és jónak látta a dolgokat, még akkor hónapban, márciusban, és mondta nekem, hogy anya, neked oda el kell menned, mert az olyan mese szép hely, hogy el se bírod képzelni. Viatorbágy. És mondtam, hogy dehogy megyek én, hát soha nem hagytam a három gyerekemet egyedül, soha nem hagytam, mikor szülni mentem, de hát az más dolog, soha egy perce nem hagytam őket, nem megyek sehova, egyébként is neked csak kellett elmenned ahhoz, hogy befogadd az urat, hát de el kellett mennem. 3 hónap múlva elmentem egy női hétre, és igen, ott én is befogadtam az Úr Jézust.
1: Megszűnt a játék, ha jól sejtem.
0: Igen, meg.
1: És ahogy mesélsz, Kati, abból a harcos, veszekedős, tányércsapkodós mindennapokból is kaptatok szabadulást.
2: Igen.
1: Már megtért emberként, hogyan folytatódott az életetek?
0: Tényleg szegények. Már úgy szegények, hogy nem volt mit tennünk, meg ilyesmi, még el nem tudtunk helyezkedni, dolgozni. Egy normális munkahelyre, olyan munkahelyre, ahol a lelkész úr ilyen főmunka, programokat csinált, és én legalábbis abban dolgoztam egy évig, még a feleségemnek lett ott egy munkahelye, és akkor így jöttünk egy kicsit helyre, nem azt mondom, hogy 100%-ból, csak egy kicsit. Mert ugye, hogy nőttek a gyerekek, azoknak is vásárolni kellett, ugye már iskolába jártak, és azokra költeni kellett a pénzt. Mert akkor meg kellett nézni, hogy a gyerekekre költöm a pénzt, vagy enni valahol. És akkor, hogy nőttek a gyerekek, ugye, és ha sajnos ki kell mondani, de a lelki testvérek segítettek bennünket.
1: És ezt nehéz volt elfogadni? Ezt a segítséget?
0: Igen, nehéz volt eleinte elfogadni, mert nem olyannak ismertünk magunkat meg, hogy könnyű adományt elfogadjunk.
1: Említetted, Kati, az előbb, hogy akkor még nem volt a férje. De most már az?
2: Igen. Amikor én hittel jutottam Piatorbágyon, akkor a legelső pont az életemben, amire Isten elmutatott, hogy én is parázna voltam. Egy emberrel éltem, de nem Istentől kértem el. Hiába megvolt 3 közös gyerekünk, hazamentem Biatorbágyra, és legelső út az életünkben az volt a hívő életemben, hogy hát megkértem a férjem kezét, hogy vegyen el feleségül. És ez volt júniusban, és szeptember 4-én össze is házasodtunk polgárilag is, és az úrszín előtt is kaptunk áldást.
0: Nekem nagyon nagy áldást jelentett az, amikor megházasodtunk, mert én mondtam neki, mondom, én már erre vártam, mondom, amikor hazajössz, és mondom, mikor mondod ki ezt a szót, hogy házasodjunk össze. Ugye én féltem a házasságtól, mert az első házassága az egy kicsit nagyon bonyolult volt neki. Aztán, amikor megházasodtunk, én voltam a világ legboldogabb embere, és láttam a gyerekeken is, ő rajta is, hogy lássa rajtam azt a változásokat, amit Isten művel velem. Ugye én jártunk bibliaórára, énekórára, Isten tiszteletre. Egy héten 3 alkalom volt, és mikor mentünk a munkaprogramba, amikor dolgoztunk, akkor a reggeli napot egy kis állítattal kezdtünk, egy kis imádsággal, és akkor beszéltünk az igéről, és akkor délután megint leültünk, beszéltünk az igéről. Hát ilyen, az csinatekként. És a napi igék, azok mindig elhangoztak.
2: Hát én jártam napszámba helybe, ott a házunktól egy pár méterre volt egy föld, ahol a gazda több 10 évig jártam napszámba, viszont az életem legelső munkahelye a Philadelphia Evangelikus Egyházba történt, nyíltelken a biztos kezdett gyerekházba. És életem első hivatalos munkája, de azt gondolom, és kimerem mondani hosszú idő után is, hogy az egyik legkedvesebb munkahelyem volt, mert 0-tól 5 éves korig foglalkoztunk kisgyerekekkel.
1: Olyan nagy divat mostanában, nagyon sokan mondják azt, hogy nem kell összeházasodni, az csak papír. A ti életetekben volt 10-hány év?
2: 8.
1: 18 év csak úgy, és most már van?
2: Hát, újabb 18 év, mert 36 éve.
1: Újabb 18, nagykorú a házasságotok. Újabb 18 év, most már házasságként. Mit üzentek azoknak, akik azt mondják, hogy ez csak papír?
0: Én azt üzenem a hallgatóknak, hogy ez nem csak egy papír, ha Isten áldása van a házasságon, hanem ez egy kötelék, ez egy szeretet kötelék, olyan kötelék, hogy Isten felé kötelék, mint az új szerelem.
1: Hogy mondjam el a hallgatóknak, hogy olyan mosoly van az arcotokon, amit öröm látni?
2: Hát azt gondolom, hogy addig éltünk a kis magunk elképzelése szerint, és vittük a kis magunk akarata szerint a másikat. Most viszont tud bennünket Isten vezetni, és tudunk úgy élni egymással, hogy Isten vezetésére bízunk a házas életünket, illetve a családunkat. Most nem azt mondom, hogy minden megyen nagyon szépen, meg minden happy, vannak mélységek, vannak gödrök, meg vannak problémáink, de sokkal könnyebb, mert van hova rakni, hova letenni a bűneinket. és nem úgy van, hogy borítsunk magunk előtt, aztán az a gombolyag egyre nagyobb lesz, hanem le tudjuk minden nap tenni a problémát, a bűnt, és illetve egymás elé merünk, és tudunk állni úgy, hogy megbeszéljük a problémákat, hogy most ezt miért mondtad, ezt mit akartál ezzel gondolni, vagy mire gondoltál ezzel, meg tudjuk beszélni.
1: A műsorban szokás, hogy mindig választanak a vendégek egy éneket. Azt választottátok, ami úgy kezdődik, hogy sokszor úgy érzem, összeroskadok. Hallgassuk most ezt meg.

0: Kedves hallgatóink, a zenei bejátszás után folytatjuk beszélgetésünket Mocsár Károllyal és feleségével Katival, akik olyan szép bizonyságot tettek arról, hogy hogyan változtatta meg az ő személyes életüket és az ő közös életüket az, hogy befogadták Jézus Krisztust az életükbe. De a dalválasztás is arra utal, hogy voltak pillanatok, amikor bizony az összeroskadás szélén álltatok, vagy akár meg is történt az összeroskadás.
1: Sajnos nekem történt a családomba, szűk családomba olyan tragédiák, ami nem egy, nem kettő, illetve három. Először a 35 éves öcsém öngyilkos lett, ott hagyott három gyereket. Másnap a gyerekem hívott a börtönből, hogy Szegeden kiszúrták a szemét és megvakult, és három hónap múlva eltemettük édesanyámat. Ami nagyon szoros kötelék volt anyukámmal, mert keresztény ember volt, gyülekezeti tag, ha mentünk bármilyen alkalomra, jött velünk, mentünk együtt, és mondhatom azt, hogy az életem része is volt. Ez 9 éve. Ezért nagyon sokáig kérdés merült fel bennem, és akkor nem mondtam ki, de ennyi idő után ki tudom mondani, hogy Istennek raktam fel a kérdéseket, számon kértem Istent, hogy miért pont velünk történt ez meg, miért ők mentek el, vagy miért pont az én gyerekem vakult meg. Aztán itt szép lassan elhagytam Istent. Nem imádkoztunk, nem olvastunk Bibliát, nem jártunk gyülekezetbe, okoltam az embereket, mindenkit magam körül, és ki merem mondani, hogy magamat se szerettem azért, ami történt akkor ott, és hosszú ideig én ebbe az önsajnálatba estem, és depressziós lettem, illetve öngyilkossági kísérletet is tettem, amit hálát adok az Úrnak, hogy nem történt meg. Életemben először akartam öngyilkos lenni, és amikor ez nem sikerült, akkor szembesültem a mentős, mentőápoló fiatalabb volt, mint a legkisebb gyerekem, és elmondta, hogy hölgyem, magának még nem most van itt az ideje. Hát annyira tökéletesek az értékei, tökéletesebbek, mint az enyémek. Ez volt a legelső pofon. Aztán a 11 éves unokám, amikor este megtudta, hogy mi történt az anyukától, akkor számon kért, ordítva kérdezte, hogy mama, nem szeretsz minket, meg itt akarsz hagyni, meg már nem hiányzunk neked, meg ilyen dolgok, és ezek annyira mélyen belém vésődtek, annyira fájtak, hogy pont egy 11 éves gyereken keresztül tart Isten tükröt, hogy mit tettél. És ehhez el kellett jönnünk Dömösre, és egy 3 hetes gyógyító héten vettünk részt, ahol helyre rázott az Isten elég keményen. El tudtam engedni anyukámat, mert legfőként ő volt az, aki nagyon-nagyon-nagyon fájt nekem. Hiányozni hiányzik, de most már tudok róla úgy beszélni, hogy nem bőgök. És a férjemmel is meg tudtuk beszélni itt a sorlódásokat, amik közöttünk voltak. Úgyhogy úgy mentünk haza, hogy nagyon boldogan, és egy hónapig úgy éltünk otthon, hogy tényleg mondhatom azt, hogy tökéletesen. Voltak problémák, gondok a családunkban, mert ugye közmunkából élünk, mind a ketten, aztán szép számmal vagyunk otthon, a házban szépen lakunk otthon. Vannak problémáink, vannak gondjaink, de próbáltuk kizárni és élvezni ezt az újonnan befogadott Úr Jézust, amit itt megkaptunk Dömösön. Próbáltuk még azt élvezni, hogy mennyire jó is az Úrral együtt járni. Aztán gondoltuk, hogy még nagyon szükséges nekünk egy ilyen hitmélyítő is, ahol most jelenleg is részt veszünk, hogy még jobban megerősödjünk ebbe, hogy tényleg olyan szolgálatba tudjon minket Isten helyezni, ahol szeretne minket látni, és mi ezt el tudjuk fogadni.
0: Karcsi, te hogy élted meg azt, amikor ez a sok-sok csapás megjelent?
2: Eleinte a feleségemnek imádkoztam egy jó pár hónapig. Aztán láttam, hogy mégsem legyen ez, és akkor tudtam, hogy akárhány imád fogok mondani, akármit fogok neki mondani, nem fog figyelni Istenre.
0: Honnan tudtad ezt?
2: Láttam rajta a tekintet itt a szemében, nagyon lent van, beszélgettem vele, de azt se hatta meg, amit én mondtam neki. Hát mondom, akkor jó, akkor te fordulj arra, én fordulok erre. Szóval így éltünk 8 évig, De nem mindig volt az, hogy te fordulj erre, fordulj arra, mert próbáltam neki segíteni, meg próbáltam közelebb menni hozzá, de ő mindig egy kicsit elnyomott, így nyomott. És aztán itt beszéltünk meg a dolgainkat, amit már a párom is elmondta, a feleségem, és itt tudtunk igazán megint Istenre figyelni.
0: Nagyon nagy tanulság lehet mindenki számára a ti történeteteken keresztül az, ha ezt most együtt valahogy meg tudnánk fejteni, hogy hogy lehet az, hogy valaki, aki olyan ragyogó lelkesedéssel beszélt arról, mint az előbb ti, hogy mekkora változást hozott az életetekbe az, hogy megtértetek, összeházasodtatok, elkezdett szárnyalni az új hívő életetek, hogy ebben a nagy összetöretésben, amikor így jöttek a csapások, hogy ennyire el tudtatok sodródni évekre Istentől.
2: Én, amikor megtértem rá, egy év múlva kérdeztem a lelkészt, hogy Misivel, mondom, mi az, hogy megvankod az ember? Nem akar annyira már foglalkozni Istennel. És akkor most én rájöttem arra, hogy az a meglankodás az, amikor van az embernek az életében egy nagyon nagy csapás, egy nagyon nagy törés. Én szerintem ez a meglankodás, meg az elfáradtság, hogy az ember olyankor nem tud Isten felé gondolkodni, hanem inkább bünteti Isten. Inkább az Isten bünteti. Itt az a lényeg, hogy amikor az ember kap egy nagy pofont Istentől, és azt mondja Isten, hogy én nem engedtelek el téged, te engedted el a kezemet. És amikor én, ha kinyújtom a kezemet Isten felé, akkor nekem az én szívem, komolyan mondom, de van kire néznem, hogy legalább nem ment tönkre a kapcsolatunk. És én akkor is fohászkodtam Istenhez, mikor hogy jöttek ezek a kemény eltávolodások, én akkor is Istennel beszélgettem. Én azért járok kerékpárral, most már megmondom neked. Én azért biciklizek. Napi 30 kilométert biciklizek oda-vissza, hogy egy kicsit magamba megállok és elcsendesedek. Én azt tudom, hogy ha nem lettem volna Istennel, akkor én nem lettem volna a feleségem. Meg ő sem lenne velem, ha ő nem lenne Istennel.
1: Most már, ahogy látom, Istenre haragudtam. Hogy azt gondoltam, hogy ezzel büntet engem. Miért pont őket? Miért pont akkor? Miért pont úgy? És igen, én ezt csapásnak éreztem. Viszont ezek mellett mindig azt éreztem, hogy valami úton, módon mindig jelet ad Isten, hogy ott van, és jelez, hogy itt vagyok. Csak nyújtska a kezed. Annyi sokszor azon eszméltem magam, mikor beszélgettem tök idegen emberekkel, hogy bizonyságot teszek, vagy Istenről beszélünk. És ezek mind olyan apró jelek, hogy ott volt, ő volt köztünk. De mégis volt bennem egy makacság, egy olyan harag, vagy egy, hogy még azért se engedek neki. Én sajnos nagyon tudok haragudni, sajnos, és tudom, hogy ez is az egyik ok annak, hogy itt vagyunk, és ezt is le kell tennem. Nem könnyű, de van segítség. És most már tudom azt, hogy ő nála minden. Lehetséges, semmi sem lehetetlen.
0: Azt szeretném kérni tőletek így a végén, remélve, hogy ez a beszélgetés eljut nagyon sokféle családba, én most hagy képzeljem el azt, hogy olyan emberek is hallják ezt, hallották ezt, akiknél napi probléma, hogy mit tegyünk, hogy mivel fűtsünk, hogy szegénység van, hogy kilátástalanság van, hogy bűnözés is ott van némelyik családtagnál, és nincs, emberileg nem látszik ebből a kiút. Mi az, amit ti, akik hasonló küzdelmeket vívtatok, és vívtok most is a hétköznapokban, mert nem cserélődött ki a környezet, ugyanoda mentetek haza, a nehéz anyagi körülmények közé, tehát ismeritek ezeket a problémákat, és mégis rátragyog rajtatok valami olyan reménység, amit olyan jól lenne elküldeni ezeknek az embereknek. Mit üzentek nekik?
1: Isten nem azt ígérte, hogy könnyű lesz a hívő élet, de vele mégis könnyebb. Mégis könnyebb. Mikor ketten magunkban vagyunk, még nem jönnek be az unokák, akkor elolvasuk az útmutatót. És amikor imádkozunk, ami olyan Isten igazából nagyon mélyről, szívből jövően tud jönni, akkor kérjük az Istent, hogy a napunkat úgy vezesse, hogy ahogy ő szeretné, nem ahogy mi. Nem szeretnénk Isten szerepét átvenni, és imádkozunk a családunkért, a gyerekeinkért, és legfőként a házasságunkért. És hogyha ezt minden nap megtesszük, hogy őszinte bűnbánó szívvel odaborulunk a Jézus láb elé, és ezt el tudjuk neki mondani, akkor nincs olyan lehetetlen helyzet, ahonnan Isten ne tudna segíteni. Ha nekünk sikerült befogadnunk az Urat, akkor szerintem bárki a világon be tudja fogadni.
2: Én azt mondom, hogy kiút a pokolból csak Istennel lehet. Aki nem fogadja el Jézus Krisztus kegyelmét, még nem áll a színe elébe, és hogy élnek, vagy házasságban élnek, és ha nem lesz áldás a házasságokon, vagy a családban nem lesz áldás, vagy megtért egy ember, legalább egy ember, egy családban, térjen meg, Jézus Krisztus kegyelmét fogadja el. Ezt ha egy is, legalább egy ember meglépi a családba, ott akkor ott boldogság lesz. Én csak ennyit szeretnék nektek üzenni.
0: Kedves hallgatóink, az adás végéhez érve szeretném megköszönni Mocsár Károlynak és feleségének Katinak, hogy itt voltatok, hogy reménységet, az életeteken keresztül is reménységet közvetíthetünk most itt a nagyvilágba. Isten áldása legyen a ti közös életeteken, a szolgálataitokon, a családon, azon a nagy családon, ami körülvesz benneteket. Legyen áldott az életetek ezután is.
1: Köszönjük szépen!
2: Köszönjük szépen, és további szép napot nektek, és az Isten áldása legyen rajtatok.
0: És ne feledjük János evangéliumának örömhírét, ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Köszönjük figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus. Áldás békesség!
3: Az alkohol és én. Szabadulás az iszákosságból. Óváriné Herpai Dóra műsorát hallották.

Ha Isten leszállt a mennyből a földre értünk, akkor nem kétséges, hogy szeret bennünket. És ha valaki szeret minket, sőt, ha maga Isten szeret minket, akkor minden könnyebb számunkra a földön, minden érthetőbb. A lét árnyai mögött is fel lehet fedezni az ő szeretetteljes kezét, a mi értet, mely számunkra gyakran ismeretlen, de a szeretetből fakad. Így minden jobban elviselhető, mindent jobban eláraszt az öröm, ha már az örömről van szó. Mert az élet szép pillanatai, egy nyíladozó szerelem, egy gyermek születése, egy váratlan apró szerencse mögött is egy atya gondviselése van jelen. És így minden lehetségessé válik. Ha az ember hisz, ha olyan Istenben hisz, aki szeret minket, akkor nincs számára többé lehetetlen, még az sem, ami néha tényleg lehetetlennek látszik, hogy bölcsünk, a földgolyó, amely szállást ad nekünk, békében éljen. Igen, minden lehetséges.

a végasztalan. Egyetlen anyám van a földön, Mária, a végasztalan. Nincs más anyám rajta kívül. Benne ott él öröktől fogva az egész egyház és az egység egész műve. Az ő tervében ott van az enyém is. Úgy járok a világban, hogy az ő életét újítsam meg. Minden elvállás az enyém lesz. Minden elszakadás a megtett jótól, egy-egy tégla, hogy megépüljön Mária. Az ő stabatjában álljak, az ő stabatjában járjak. Elzárt kert ő, és lepecsételt forrás. Az ő kedvelt erényét ápolom, hogy belőlem, a hallgatak semmiből, kiragyogjon az ő bölcsessége. És hogy sok ember, mindenki, az ő kedves gyermekei, azok, akik legjobban rászorulnak könyörületére, élvezhessék mindenütt anyai jelenlétét egy másik kis Máriában. Chiara Lubich.

Rádió. Az áldás gondolatokat hallják. Ahol a legerősebb szeretet jelen van, ott mindig történnek csodák. Ahol a legerősebb szeretet jelen van, igenné fonódnak össze szavaink. Ahol a legerősebb szeretet jelen van, egymás szívei fölött őrködünk. Ahol a legerősebb szeretet jelen van, őszinte érintésekből él a szenvedély. Ahol a legerősebb szeretet jelen van, együtt változunk jóvá. Ahol a legerősebb szeretet jelen van, mindig találunk megbocsájtani valót. Ahol a legerősebb szeretet jelen van, derűsen viseljük egymás rossz napjait. Ahol a legerősebb szeretet jelen van, az évek ösvényén kézen fogva kísérjük egymást. Ahol a legerősebb szeretet jelen van, áldásul vagyunk a Föld.

Nézem a távoli patakot, ahol régen boldogság lakott. Apad a patak, vizet kér. Lassan a két part már összeér. Valaha ott élt a nyugalom. Mi is szerettük egymást, nagyon. Lassan kiszárad már minden, csak a part marad, patak nincsen. Utunkon kövek fogadnak, mi elmegyünk, csak kövek maradnak. És emléke távoli pataknak, mi elmegyünk.

Íme eljövök, Uram, hogy teljesítsem azt, amit kívánsz. Ez az én fogadalmas igém, minden fogadalmas testvér választ egyet, és ez nagyon én rám vonatkozik, hiszen az egész életutam arról szólt, hogy keressem az ő akaratát. Keressem azt, hogy mi az, amit szeretne tőlem, miért hívott engem életre. És tudom, hiszem és vallom, hogy ahova most ő engem elvezetett ide a Szociális Missziótársulatba, ez az én utam, mert ő engem erre választott ki, és ezért kellett, hogy megszülessek anyám méhéből, és elhívott engem, és én itt vagyok, hogy megtegyem mindazt, amit kíván tőlem az Úr. És talán azért mondhatnám, hogy ez az a közösség, amiben engem elhívott, mert gyermekkoromtól ott volt bennem mások segítésének a vágya, az elhagyatottak segítése. Bár gyermeket nem vihettem haza, de például nagy állatmentő voltam, és foglalkoztam azzal, hogy az életet mentsem. Anyukám egyszer mondta is, hogy jaj, kislányom, csak nehogy egy elhagyatott gyermeket, vagy akár egy kordus hazahozzál. De helyette viszont nagyon-nagyon sok ártatlan lényt vittem haza, hogy megmentsem őket. Itt az otthonban viszont mindaz, amit megtehetek az idős emberekért, megteszem, és itt vagyok, hogy meg is tegyem. Végeztem ápolóit is, így akkor ápolni is tudok, és végeztem lelki gondozóit, hogy tudjak foglalkozni az idős emberek utolsó életszakaszában lévőkkel.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: A Mária Rádió Komáromban az FM 88,3 MHz-es frekvencián fogható.

0: Irgalmasság órája.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
3: Kedves rádióhallgatók, határon innen és határon túl. Tisztelettel és szeretettel köszöntjük kedves minnyájukat a bodollói Sárlós Boldogasszony filiális templomból, ahol ma délután 16:30 kezdettel, hálát adva kapott kegyelmekért, fatimai engesztelő ima találkozót tartunk. Most az Isten irgalmasság órájának kezdetén idézzük emlékezetünkbe az Úr Jézus szavait, amelyet Szent Faustina nővérnek mondott. Nem férkőzhet szomorúság abba a szívbe, amely szereti Isten akaratát. Az Isten után vágyódó ember szíve ugyanaz érzi a számkivetés minden nyomorúságát, de bátran halad előre. Bár sebesek lesznek lábai, de megerősíti őt az Isten akarata teljesítésének a tudata. Imádkozzunk! Kérjük a mennyország boldog lakóit, támogassanak minket, hogy életutunkon el ne fáradjunk. Kétségtelen, hogy olykor rémes körülöttünk a pusztaság, de lépkedjünk felemelt fejjel és szemléljük bátran Urunk, Jézus Krisztus irgalmas szívét.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
5: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
6: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
6: Jézus fájdalmas szenvedéseért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéseért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéseért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéseért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéseért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéseért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéseért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét. Engesztelésünk bűneinkért és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas
6: szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
6: Jézus fájdalmas szenvedéseért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéseért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Ez még nem áll. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Könyörögjünk, Isten, akinek irgalma végtelen, s akinek részvét kincsei kimeríthetetlenek, nézz ránk ügyesen, és növel bennünk irgalmadat úgy, ahogy még a legnagyobb megpróbáltatáson is esünk soha kétségbe, hanem bizalommal mindig a te szent akaratod igazodjunk, amely maga az irgalom, ami Urunk Jézus Krisztus, az irgalom királya által, aki veled és Szentlélekkel jut mindörökké irgalmas. Amen. Mivel 2017. július 1-től a szokásos feltételek mellett az irgalmasság rózsafűzek imádkozása által is teljes búcsú nyerhető, ezért imádkozunk a Szentlélek szándékára. Mi Atyánk,
5: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemben.

0: Jézus, asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Kedves rádióhallgatók, határon innen és határon túl! Önök az Isten irgalmasság áltatosságát hallották a bodolói Sarlós Boldogasszony filiális templomból, ahol ma délután 16:30-tól fatimai engesztelő ima találkozót tartunk, amelyben hálát adunk az itt kapott kegyelmekért és mindazért, hogy bár Isten után vágyódó szívünk gyakran érzi a számkivetés egész nyomorúságát, és olykor sebesek is lesznek lábaink, merjünk bátran előre haladni. Igaz, nem egyszer rémes körülöttünk a pusztaság, de Szent Faustina szavai szerint lépkedjünk felemelt homlokkal. Nézzünk a napba, az Úr Jézus irgalmas szívébe. Szívének fénye nem vakít, ellenkezőleg világosságot ad és fényt, biztonságot és biztos célba jutást. Bizalmunkat erősítse az Anya Szent Egyház áldása.
2: Az Úr legyen veletek,
0: és a te lelkeddel.
2: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
0: Amen.
2: Mondjunk áldást az Úrnak.
0: Istennek legyen hála.

0: Radio.
1: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd kármelita szerzetes egyszerű szavait Istenről, Szabó Tamás tolmácsolja.
2: Istenem, Uram! Te emberi szóval beszélsz hozzánk, a szavak eszközét használod, hogy közeledjünk hozzád. Adj nekem nyitott és éber hitet, hogy magamba fogadjam mindazt, amit lelkem mélyén mondani akarsz. Hogy csendet teremtsek magamban, és így mondjak valamit rólad. Világosítsd meg szívemet, szememet, hogy lássam az igazságot rólad és az általad teremtett világról, és tisztítsd meg lelkemet, hogy erőd eltöltsön és átalakítson.

Mindnyájan hasznot húzunk. Amikor a Szentlélek megalapítja az egyházat, a szentek közösségét, mindnyájan, akik hagyták, hogy a lélek betöltse őket, kezdik maguk körül továbbadni a befogadott életet, nem várva semmiféle viszonzásra. Aki valóban a lélekből él, úgy kapja meg életét, hogy átadja másoknak. Így módon mindnyájan hasznosak vagyunk egymás számára. A földi egyházat még bűnösök alkotják. S tény, hogy számosan húznak hasznot mások odaadásából, anélkül, hogy ők maguk is készségesen adtak volna. Viszont bizonyos értelemben mindnyájan hasznot húzunk a szentek közösségéből. Még a legnagyobb szentek is hasznot húztak abból az igenből, amelyet Mária mondott Gábriel angyal köszöntésére. Mert mindnyájan menedéket találunk Mária palástja alatt. A szentek és mi magunk is mindnyájan hasznára vagyunk egymásnak, Istennek mondott kicsi vagy nagy igenjeinkkel, éppen úgy, ahogy mi is profitálunk mások igenjeiből és Istenre irányuló életéből. Ha tudjuk, hogy létezik az egyházban egy ilyen egyesség idézőjelben, ez a vigasztalásnak és a bátorításnak kimeríthetetlen forrása lehet. Ez a közösség azonban mindenek előtt láthatatlan, és teljesen csak a hit által élhetünk benne. Feladatunk azonban, már amennyire rajtunk áll, hogy ezt a közösséget láthatóvá is tegyük. Mária és Pál, Ferenc és Teréz szeretete, a tied is. Milyen gazdagságot jelent ennek a tudatosítása? E gazdagság láttára rátalálhatsz az igazi alázatra, mivel végtelenül többet kaphatsz, mint amennyit te tudsz adni. Minél többet fogadsz be, annál szegényebbnek érzed magad, és éppen szegénységet képesít arra, hogy még többet kapj, és ezt érdek nélkül add tovább.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Június hónap egyrészt Jézus szívének a hónapja, hiszen júniusban ünnepeljük Jézus szíve fő ünnepét, és kérjük Jézus kegyelmét, erejét önmagunk számára, szeretteink számára. Másrészt a június a tanév befejeződésének, a nyár kezdetének a hónapja is. Hálát adunk mindazért, ami az elmúlt tanévben, munkaévben ért bennünket, Isten kegyelméért, szeretetéért, a megharcolt jóért, a jó dolgokért, az örömökért, a nehézségekért, a fájdalmakért is. Általában így a tanév befejeződésével, hiszen a papságra való készület az egy főiskolai képzést is, vagy egyetemi képzést is jelent, a papszentelések is ebben az időszakban kerülnek sorra, majd június 20-án, 27-én lesznek papszentelések, amiről már most lehet tudni, illetve ebben az időszakban, éppen ezért, mert a papszentelések időszaka, számos papi jubileumot is ünnepelhetünk, talán ezek között a számunkra kiemelkedő lehet Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érseknek az aranymiséje, amelyet majd júniusban fog ünnepelni. A Mária Rádió ezekben a témákban is önök mellett áll. Segít abban, hogy ezekbe az ünnepségekbe bekapcsolódhassunk, segít abban, hogy az imádságainkban megerősödve járhassuk keresztény életünket, járhassuk a mindennapjaink útját. Ezért vagyunk hálásak a hallgatóknak, hogy segítik, támogatják a rádió működését, a rádió munkáját. Ezért vagyunk hálásak azért, hogy adományaik újra és újra lehetőséget teremtenek számunkra arra, hogy elmondjuk a tanításokat, hogy közvetítsük az imádságokat, a szentmiséket, hogy hírt adjunk azokról a dolgokról, amelyek történnek magyar egyházunkban, a világegyházban. Köszönjük mindenkinek az adományát, és kérjük a testvéreket, hogy továbbra is támogassák rendszeres adományaikkal a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, napokat, június hónapot kívánok. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Kedves hallgatók! Minden hónap második, harmadik, negyedik és ötödik csütörtökén Kider Imre atya teljesít napi papi szolgálatot a Mária Rádióban. 9 órai kezdettel Imre atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Imre atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai A nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Imre atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!

Rádió. Élő kincseink. Zenével fűszerezett beszélgetések a régi paraszti világ szokásairól és azok újraélésének lehetőségeiről a 21. században. A műsort a Hagyományok Háza Média

Jó estét kívánok! Vasvári Anna Mária vagyok, a Mária Rádió Élőkincseink című adásának szerkesztőműsor vezetője. Életének 96. évében, június 19-én elhunyt Tímár Sándor. Adásunkat szatmári táncdallamok oláhos és kondástánc indította, a tiszakóródi idősebb Horváth András és zenekara muzsikált, az egyik legrégiesebben és legvirtuózabban hegedülő szatmári prímás, kinek játékát többek között Tímár Sándor is rögzítette. Az általa 1958-ban alapított Bartók táncegyüttesben első, a szabad táncra épülő, azaz a későbbi Tímár módszer alapján megtanult táncfolyamatokból alkotott koreográfiája is e vidék táncanyagából született. A Kossuth díjas koreográfusra, táncfolkloristára, táncpedagógusra, a nemzet művészére, aki oly meghatározó szerepet játszott a 20. század második felének magyar táncművészeti életében, egy 2008-ban készült beszélgetéssel emlékezünk, de előtte szóljon még egy eredeti felvétel, most a Galga vidékről, Bagról, Szénási Tibor, Bece Nevin, Toskó és zenekara előadásában, hisz Tímár Sándor, vagy ahogy mindenki hívta, Mesti, első gyűjtő útjai a Galga mentére vezettek, és első koreográfiája a Bihari együttes számára az itt gyűjtött anyagból készült. Sőt, táncos barátja, kutatótársa Martin György táncfolklorista szerkesztésében a Néptáncosok kiskönyvtára sorozatban meg is jelent a Bak táncai és táncélete című kötet Tímár Sándor gyűjtései alapján.

0: A június 19-én 95 éves korában elhunyt Tímár Sándor 1930. október 2-án egy Szolnok melletti tanyán született. A Molnár István táncművész, koreográfus vezette Szott művész együttesben kezdett táncolni, ahol megismerkedett Martin György táncfolkloristával, akivel később a ma már világhírű táncházmódszert kidolgozták. Ez a nyelvtanuláshoz hasonló módon közelít a néptáncoktatáshoz, azaz a legkisebb motivikai egységtől kiindulva jutnak el a hosszú táncfolyamatok megismeréséhez, melyben nagy szerepe van mindvégig a táncos egyéniségének, improvizációs készségének. A módszert először Tímár Sándor az általa 1958-ban alapított Bartók táncegyüttesben alkalmazta, s az 1970-es évektől kezdve ez az együttes lett a Tímár Sándor nevével fémjelzett új folklorista táncművészeti stílus kialakulásának központja. Az együtteshez zenészként csatlakozott Halmos Béla és Sebő Ferenc, így a táncegyüttes a népzenei megújulás gyújtópontjává is vált. Innen indult útjára többek között a Virágvölgyi, a Muzsikás, a Téka vagy a Jánosi együttes. A hivatásos néptáncos képzés 1971-ben indult az Állami Balettintézetben Rábai Miklós, az Állami Népi Együttes akkori művészeti vezetője kezdeményezésére. Az első évfolyam vezetésére Tímár Sándort és Györgyfalvai Katalint kérték fel. Tímár ekkorra már jó részt kialakította pedagógiai módszerét, így az első évfolyam növendékei a Tímár módszer szerint tájegységekre részletesen lebontva anyanyelvként ismerhették meg néptáncainkat. 1981-től 96-ig Tímár Sándor a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetőjeként dolgozott. Ebben az időszakban a táncházmozgalom eredményeire támaszkodva megújította a társulat arculatát. 93-ban feleségével Tímár Böskével együtt alapította meg a Csillagszemű Gyermektánc Együttest. Pedagógiai munkásságát összefoglaló Táncnyelven című kötete 1999-ben jelent meg. A Kossuth díjas, a Nemzetművészet címmel kitüntetett Tímár Sándor hangját, gondolatait egy 2008-ban készült beszélgetéssel idézzük fel.
1: Hogyha az ember most megnéz egy tánctanítást, akkor nehezen tudja elképzelni, hogy mi lehetett az a forradalmi újdonság, amit önök, ön, Tímár

0: feledésbe merülni. Eljött az az időszak, amikor a gyerek nem tudta ezt ilyen természetes módon megtanulni, mint ahogy én is csináltam, lestem a nagyapám, hogy táncolt, vagy ha lakodalom volt, hogy ki mit csinált, hogy forgatta a nőt, mit csinált. Viszont mégis megalakultak együttesek, hát gondoljunk a Honvéd együttesre először, aztán az Állami Nép együttesre, és abban az időben bekerültem Budapestre, aztán a Szót Művész együttesbe, és én is láttam, hogy hogy csinálja Molnár István, és kíváncsi voltam, hogy Rábai Miklós hogy csinálja. Úgy volt, hogy leültette a felvett filmek elé a táncosokat, és mondta, hogy fiókáim, nézzétek, és akkor ki mit lelesett, jó, ez jó lesz, ebből 4 lesz, a tiéd az is nagyon jó, abból 6 lesz, és te innen jössz be a színpadra, te onnan jössz be.
1: Tehát akkor ilyen apró töredékekből állt össze egy
0: korábbi fiatal? Így állt össze. Nagyon tehetséges rendező volt Miklós bátyám, csak akkor még ő se ismerte, de még Molnár István se, hogy tulajdonképpen ugyanolyan nyelvtani szabálya van a táncnak is, mint a beszédnyelvnek. Hát emlékszem rá, hogy a Szót Művész együttesben Molnár István tanított nekünk kalotaszegi legényeseket, figurákat, és akkor azt mondta, no most akkor táncoljátok szabadon, mert én így láttam a faluba is. De hogy milyen szabály szerint, azt ő nem tudhatta még akkor, bár a filmeket ő készítette, csak nem volt még arra lehetőség, hogy sok-sok filmet leírjunk, és akkor észrevegyük, hogy jé, hát ennek ilyen szabálya van. Molnár István szobrász is volt, sportoló volt, balettáncos is volt, modern táncos is volt, és kialakított egy új tánctechnikát, úgy hívjuk mai napig is, hogy Molnár tánctechnika. Abba modern táncelemek, balettelemek, forgások, ugrások, ez az amaz minden benne volt, és egy-egy néptánc motívum is. És miért és hogyan? Molnár István Kolozsvárot született, és eljutott a világ különböző pontjaira, főleg Párizsban volt, ott csinált műsorokat, és egyik alkalommal hazament Kolozsvárra, és mondták, hé, itt van Pista bátyám, megyünk egy lakodalomba, egy kalotaszegi faluba, és kimentek. Mikor meglátták a táncművészet, azt mondták, jé, itt a táncművészet, húzd rá a legényest! És elkezdték a legényes muzsikán, és Pista bátya azt mondja, hogy én elsápadtam, mert én ilyet nem tanultam, én balettot, meg ezt, azt tanultam, de ezt nem. Azután, mikor visszament Párizsba, vásárolt egy filmfelvevőgépet, akkor még csak ilyen tekercselős masinát lehetett venni, megvette, és aztán Erdélyben is, Magyarországon is elkezdett gyűjtögetni. Itt is van a polcomon az a könyv, amit ő maga irogatott le, és megfigyelte az alaptörvényeket, de még azt a részletes elemzést, amit Martin Györgyék csináltak, táncostársam és Lány Ágoston lejegyezte ezeket a táncokat, és kiderültek az alapszabályai táncnak, hát ez nagyon nagy dolog volt. Mikor a Szót Művész együttes megszűnt, egy darabig még Budapest Tánc együttes elődjeként egy csapattal együtt dolgoztunk is, Molnár István is ott volt, bár Martin György táncostársam már azt mondta, hogy neki az egyetemre kell járni, ő nem foglalkozhat most a táncolással már így, hogy színpadra megy, de a tánckultúrával igen, azzal, mint néprajzgyűjtő. Sajnos én nem mehettem egyetemre, apám 24 hol földje miatt. Szóval így alakult az élet, és ez az együttes aztán kapott állami támogatást is. Nagyon nagy turnékot csináltunk. A legnagyobb egy 3 hónapos afrikai kis-ázsiai turné volt. Ez 1956-ban volt, és éppen az egyik egyiptomi szállodába hozzák az újságot, hogy ott vannak a tankok Budapesten. Na, aztán nagy nehezen hazakerültünk Görögországba, szerepeltünk még Bulgáriába, 2-3 hetet ott töltöttünk, mert a határ zárva volt, mikor visszajöttünk. Vásárhelyi László, az is táncostársam volt Molnár Istvánnál, azt javasolta, hogy te Sándor, a vegyipari szakszervezetnek szeretnének csinálni egy központi táncegyüttest, elvállalnád a vezetését? Mondom, igen, elvállalom. Nagyon sokat emlegettem már ezt is, hogy a Szolnoki Versegi Gimnáziumban ismerkedtem meg Bartók Béla és Kodály Zoltán világával, és úgy döntöttem, hogy ez lesz a Bartók Béla táncegyüttes.

0: megalakul a Bartók Tánc Együttes, és ahogy a nevekből hallom, Martin György, Tinka, Vásárhelyi Laci bácsi, a korszak nagy táncosai, akikből később nagy kutatók is lettek, néprajzkutatók, tánckutatók. Tehát volt egy olyan közeg, amiből így utólag megint csak visszanézve talán könnyű volt elindulni. Kapott egy olyan szellemi kört, egy olyan kutatói táncos bázist, akikkel talán könnyű volt elindulni egy úton, vagy segítséget adtak ehhez.
1: Tímár Sándor.
2: Voltak könnyű lépések is, de voltak nehéz lépések is, de az tény igaz, hogy ha ez nem lett volna így, hogy ilyen társaim lettek volna, mint Martin, Vásárhelyi, Pesovár Ernő, Pesovár Ferenc. Sajnos Ernő bátyánk is most elment.
0: Most halt meg március elején.
2: Így van. Mikor a Bartók Együttes megalakult, ott még táncolgattak. András Favé Bertalan is itt volt, meg a Pesovár Feri. Nagyon fontos volt az, amit említett, hogy Martin Györgyék ezt az elemző munkát elkezdték, ebben volt ugye sok segítőtársuk is. Én is a gyűjtőutakban részt vettem, Martin György egyébként azt ajánlotta, amikor ő abbahagyta a táncolás, hogy te táncolj még, és foglalkozzál a táncpedagógiával és a koreográfiával, mert te úgy látom, hogy ebben járatos vagy. Hát így alakult meg a Bartók Együttes, és hadd mondjam el, hogy az első 8-10 évben még abban a pedagógiai szellemben működtünk, ahogy a mestertől, Molnár Istvántól tanultam, de akkor jöttek ki ezek az új könyvecskék, amit Martinék megírtak, már sokat írt meg ő is, hála Istennek, és ennek alapján rádöbbentem arra, hogy hopp, itt valami nagyon fontos dolog alakul ki. Hadd mondjam el, hogy mi adott bennem egy döntő változást, az, hogy a Népművelési Intézet, akkor így hívták.
0: Mostani hagyományi
2: így van, házai. Így van. Szerveztek olyan találkozót Budapesten, ahol budapesti csoportok is táncoltak, és ugyanazokat a csoportokat, a hagyományozőket is meghívták. Nálunk már volt egy szatmári tánc, a Varga Zoltán tanítványom csinált egy ilyen szatmári táncot, és Molnár technikával dolgoztunk, egy próbán 3 óránk volt, ebből 1 órát Molnár technikára fordítottunk, és szuper táncosok voltak a bartókosok. Nagyszerűen járták a szatmári táncot, mégis, amikor jöttek a nagyecsedi szatmáriak, idős bácsik, élőben bebizonyították, hogy a szabad rögtönzött tánc az milyen nagy hatással van a nézőre, azért, mert egy tehetséges idős bácsi táncos az a lelkét kitárhatta a világ elé, és ez nagyon megtetszett a közönségnek. Ettől kezdve a Bartók Együttesbe most már a táncszabályait jól ismerve elkezdtük a szabad táncot bevezetni, és nagyon sok táncot, akármilyen vidékről volt szó, úgy tanítottuk meg, hogy a lépéseket, és aztán a nyelvtani szabályokat is elmagyaráztuk a táncosoknak, és először kisebb adagba, aztán nagyobb adagba csinálták ezt. Az első táncom úgy szintén szatmári tánc lett, ez nagyon régen volt, és abban volt ilyen, hogy a szabad rögtönzött táncot, amit szólisták, vagy esetleg nagyobb csoportok is csináltak, egy kötött koreográfia keret ölelt kívülbe, mint egy képet a keret. Attól kezdve nagyon nagy sikerült ezekkel a dolgokkal elérni, és nagyon sok táncban, ahol erre lehetőség van, lehetőséget teremtük a tehetséges táncosoknak, hogy ők a tehetségüket kibontakoztathassák. A koreográfus adja hozzá keretet, de ő már szabadon csinálja a táncot.
0: Hogyha végignéz egy táncház találkozón, mert szerintem minden egyes táncház találkozón ott volt, akkor biztos megfordult a fejében, hogy gondoltam volna én ezt a 70-es évek elején, hogy itt 11 néhány ezer ember fog táncolni. Azért jön ide minden évben, és ki nem hagyna egy táncház találkozót sem, mert itt mindenkivel találkozhat, itt mindent megtalálhat, és ezzel foglalkozni akar, ezzel a kultúrával. Megfordult ez a fejében?
2: Nekem is egy óriási élmény, pedig mindegyiken majdnem ott voltam, kivéve amikor külföldre kellett utazni, vagy az államegyüttessel, vagy tanítottam kint. Szóval az az érdekes, hogy így szépen fokozatosan fejlődött ez ki, és egy táncház találkozó egy óriási tálcán kínálja a sok lehetőséget, és kinek mi tetszik, azt választja. És az az érdekes, hogy nem csak mi magyarok vagyunk ezen jelen, hanem annyi sok külföldi vendég van, alig várják, hogy legyen ez a táncház találkozó, mert számukra is ez egy óriási élmény, és ez példa világ számára. Nagyon sajnáljuk, hogy nem láthatják, nem lehetnek velünk itt Kodály Zoltán és Bartók Biláit, és nem élvezhetni azt, hogy a kicsi gyerekek, a nagyok, az idősebbek is, akik ezelőtt 30 évvel elkezdték a táncolást, a mai napig is jönnek és csinálják. Van, aki már bizony lassabban mozog, de akkor is ott van, és nagyon élvezi, hogy újra együtt lehet az a nagy közösség, amelyek ezt a kultúrát ápolja és létrehozta.
0: 30 év múlva hol fog tartani ez a mozgalom? Hiszen akkor már a mostani fiatal generáció lesz az adatközlő, vagy hát nem is tudom, hogy hívjuk őket. Tehát már csak felvételekről lehet majd megtanulni egy-egy eredeti anyagot, felvételekről lehet látni azokat a paraszt embereket, akik ezt mindennapi kultúrájuk részeként élték meg, a zenét és a táncot. Hova fejlődhet ez az elsősorban városi mozgalom, a táncház mozgalom.
2: Én nagyon bízok abban, hogy nem akad el a folyamat. Ahogy a faluban is úgy volt, hogy mindig egy kicsit alakult, változott. Mikor itt nézegetek egy-egy felvételt, hát akkor látom, hogy jé, a Zsiga bácsi ezt nem egészen így csinálja.
0: Karsai,
2: igen. Jön a másik bácsi, az megint egy kicsit másképp csinálja. De az azt jelenti, hogy mindenkinek megvan a maga ötlete, aztán az is nagyon érdekes, hogy egy régebbi felvételben még nem látunk olyan új figurákat, mint amit esetleg a náluk 20-30 évvel fiatalabbak csináltak már. Tehát állandó fejlődésbe, átalakulásban van az egész. Van, amit mert nem tetszik annyira, azt elfelejtenek, viszont kialakul esetleg egy újabb forma is.
0: Lehet, hogy akkor a városi közösségben is megjelenik ez a folyamat, hogy egyszerűen új lépések, új táncfolyamatok születnek, amit a városi közösség, a táncházas közösség vagy elfogad, vagy nem. Tehát, hogy átkerül a faluból ez a klasszikus átadási, átvételi folyamat a városi fiatalokhoz.
2: Így
0: tehát
2: van.
0: Mi fogjuk alakítani, mondjuk például Karsai Zsigmondról volt szó, a Lőrincrévei táncrendet.
2: Igen, igen, így lesz, mint ez régen.
0: De hozzányúlhatunk, hiszen úgy gondolná az ember, hogy azok a táncfolyamatok, amik a felvételen ott vannak, azok szentírások, ahhoz nem lehet hozzányúlni, az az eredeti.
2: Most mondok név nélkül egy kis történetet. Volt egy konferenciánk, és az egyik neves szakértünk azon háborodott fel, hogy a táncházba megengedjük a legényest, ahogy akarja, úgy táncolja, tehát az eredetit, de ahogy ő gondolja, szabadon rögtönözve. Hát ezen úgy csodálkoztam. Hát ha én követelném azt, hogy mindenki egyformán táncolja, akkor inkább elmennének egy sörre, és nem a tánccal foglalkoznának. Viszont amikor látja az egyik táncos meg a másik is, hogy ő mit csinál, akkor gyarapítja maga ismeretanyagát. Mikor gyűjteni voltam, például Kalotaszegen is mondták, hogy én sokszor átmentem a másik faluba, elneztem a figurákat, és hoztam haza a mi falunkba, és aztán már én is azt csináltam. Nem lett az teljesen azonos, mint amit ő elhozott, de ő is formálta. Azzal, hogy elindult a táncház mozgalom, reméljük, hogy egy sok évszázadra kiterjedő folyamat alakult ki, ami egyébként is példa a világ számára, mert kivéve Ausztráliát minden földrészen jártam és tanítottam, és mindenütt nagyon tetszik a magyar táncanyag, de mindig hozzáteszem, de nem kötelező ám, hogy ti ezt csináljátok, hanem ezzel a pedagógiai módszerrel újítsátok fel a magatok hagyományát, és éljetek vele, mert így lesz a világ kultúrája a táncban is nagyon gazdag és nagyon szép, mint hogy az irodalom, a festészet, az építészet, stb. Stb.
1: A Mária Rádió Élőkincseink című műsorában a június 19-én elhunyt Tímár Sándorral, azaz Mestivel egy 2008-ban készült beszélgetést hallottak. A beszélgetés közben a békéscsabai Talléros zenekar muzsikált eleki román táncdallamokat. Ahogy a most elhunyt alkotó életművét bemutató Tímár archívumban olvashatjuk, Tímár Sándor 1954-ben egy 10 napos gyűjtőút során végigjárta a magyarországi román lakta településeket, hogy képet alkothasson a hazai román kisebbség tánckultúrájáról. Ettől az úttörőnek számító feltáró munkától kezdve évtizedeken át többször visszatért gyűjteni, elsősorban elekre és mégkerékre. Segítette az ottani hagyományőrző együttesek munkáját, emblematikus koreográfiái épültek ezekre a tánchagyományokra. A táncház mozgalom elindulása és Tímár Sándor színpadi művészetének új folklorista fordulata után újabb szempont került a gyűjtő terepmunka homlokterébe. A fiatal táncosok számára közvetlenül tapasztalhatóvá tenni a néptáncot és a népzenét eredeti közegében és funkciójában. Ebben a korszakban tanítványok kisebb-nagyobb csoportjának kíséretében indult útnak, számos fiatal tanítványa kapcsolódott be a gyűjtő munkába, elsősorban a Balettintézet néptáncos osztályainak hallgatói. A 20. század második felének magyar táncművészeti életében meghatározó szerepet játszó, a színpadi néptáncművészetet alapjaiban átalakító új folklorista irányzat elindítójától, a Tímár módszer megalkotójától, aki, ahogy kortársa, Novák Ferenc koreográfus fogalmazott, alkotásaiban magát a tiszta forrást állította színpadra, azaz Tímár Sándortól széki zenével búcsúzunk. A 96. életévében június 19-én elhunyt Mesti első nagy port kavart koreográfiája, mely a Tímár módszer alapján született emezőségi falu táncait vitte színpadra, és az itteni táncalkalom volt a mintája az első városi táncházaknak, amiből aztán kivirágzott a táncházmozgalom, melynek indulásában és immár nemzetközi sikerében Tímár Sándornak elévülhetetlen érdemei voltak. Horsa István, Vörös Máté és Jó Bence muzsikál. Vasvári Anna Máriát hallották. Adásunk a Nemzeti Kulturális Alap Halmos Béla Kollégiumának támogatásával készült 2026-ban.

0: Hitünk és életünk. Felnőtt katekézis Virág József atyával.
1: Kedden elhangzott műsorunkat ismételjük.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Egy héttel ezelőtt a kérdésünk az volt, kik voltak az Úr Jézus hívei, és láttuk, hogy a 12 apostol mellett megkülönböztetjük a tanítványi kört, a 72 tanítványt, Jézus követőit, a szentasszonyokat és másokat is. Hallottuk Jézus szavát, aki azt mondta, hogy boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent. És megemlítettük, hogy a Szentírás megkülönbözteti az emberek között a föld fiait, vagyis a sötétség fiait, a világosság fiaitól, vagyis a jó akaratú emberektől. Ezeket nevezzük Isten gyermekeinek, akik őszintén keresik Istent, keresik az igazságot, tiszta lelkek ők, mint a gyermekek. És mivel Istenre figyelnek, Istentől valók, és észreveszik azt, ami Istentől való. Felismerik az Úr Jézus szavaiban Isten szavát, és hisznek benne. És a múlt heti témáknak a párja lenne a folytatás, amikor most nem Jézus híveire tekintünk, azzal a reménységgel, hogy mi magunk is azok vagyunk, akik hittel válaszolunk az ő szavára, az ő egész lényére, az ő üzenetére, hanem azokra tekintünk, akik az Úr Jézus ellenségei voltak. Amikor átelmélkedtük a passió történetet, a szentírási szakaszokat a nagy bőtünkben, Jézus szenvedés történetét elemezve, akkor bizonyára találkoztunk olyanokkal, akik ellenséges érzülettel viseltettek Jézus iránt. A fő kérdéseink ebben a témakörben a mai napon ezek lesznek, hogy kik gyűlölték meg Jézust, hogy kiket emlegetnek az evangéliumok úgy, mint Jézus ellenségeit. Megkérdezzük, hogy mire törekszik az Isten gyűlölet. Hogy lehetséges-e az, hogy valaki tudatlanságból, tévedésből, sőt, talán éppen jó szándékkal volt Jézus ellensége. És megkérdezzük, hogy volt-e gyűlölet Jézusban, hogy gyűlölte vajon valakit is az Úr Jézus. Amikor ezzel a témával foglalkozunk, akkor pillanatra megállva mi is imádkozunk azokért, akik velünk szemben ellenséges érzülettel vannak. A keresztény élet labban olvastam egy nagyon szép imádságot, amely fontos, és amely most kísérjen bennünket. Lélekben ehhez csatlakozzunk. Uram Jézus Krisztus, aki azt parancsoltad, hogy szeressük ellenségeinket, most hozzád fordulok és imádkozom mindazokért, akik rágalmaznak, sebeket ejtenek rajtam, felingerelnek és kárt okoznak nekem. Ezekre az én ellenségeimre gondolok most, és imádkozom értük, hogy meg tudjak bocsátani nekik. Magad mutattál példát, hogy amikor a kereszten haldokoltál, akkor imádkoztál a te ellenségeidért, akik keresztre feszítettek. Add meg nekem is azt a kegyelmet, hogy ilyen lélekkel tudjak imádkozni. Ez a krisztusi lelkület töltsön el, ajándékozva megbékélést és szelídséget, hogy én is el tudjam engedni a nekem ártok összes adósságát. Add nekem, hogy a bennem fellobbanó rossz indulatot le tudjam győzni, és ne tápláljam szüntelenül hergelve magamban. Segíts, hogy szelíden és alázatosan forduljak minden ember felé, különösen a bennem sebeket ejtők felé. Kérlek továbbá, Uram, ne csak rajtam könyörülj, hanem rajtuk is, akiket a gonosz ellenség megtéveszt és felhasznál. Eszközök ők a gonosz kezében, amitől ők is nyilván szenvednek. Bocsáss meg nekik, és nekem, mert nem tudjuk időnként, hogy mit cselekszünk. Mekkora károkat okozunk ebben a szép, teremtett világodban és a mi szeretet egyházunkban. A te irgalmat teszi lehetővé számomra és számukra, hogy őszintén átalakítsuk az életünket, és igaz hittel éljünk a jelen kísértésekkel terhelt világban. Segíts bennünket, hogy a gonoszságot minden időben jósággal viszonozzuk. Ments ki minket a gonosz minden látható és láthatatlan csapdájából, hogy szüntelenül dicsőíthessem a te erős segítségedet. Bizodalmam az Atya Isten, menedékem a Fiú Isten, védelmezőm a Szentlélek Isten, Szent Háromság egy Istenünk, dicsőség legyen néked. Ámen. Amikor tehát megkérdezzük, hogy kik voltak Jézus ellenségei, akkor azt mondjuk, hogy a hatalom emberei általában ellenségesen viselkedtek Jézussal szemben. Egy vers ezt mondja, jámborra vett kezet gonosz, igazat álnok ostoroz, ártatlanságot megfeszít, vétek slatrok közé soroz. Látjuk, hogy a főpapok és a népvénei tanácsot tartottak, és elhatározták, hogy halálra adják Jézust. Megkötözték hát őt, és átadták Poncius Pilátus helytartónak. Visszatekinthetünk tehát az elmúlt napok elmélkedéseire, a szentírási szakaszokban található alakokra, jelenetekre, azokra, akik valóban ellenségesen viselkedtek. A hatalom embereivel találkozunk, akik Jézussal szembe fordultak. Vajon mi indította őket? Mi vezérelte őket? Azt gondolták, hogy jót tesznek? Vagy talán éppen azt gondolták, hogy Istennek tesznek ezzel szolgálatot? Idézzük a Szentírást, a második Zsoltárt. Miért háborognak a nemzetek? A népek miért kovácsolnak hiú terveket? A föld királyai felkelnek, nagyjai összeesküsznek az Úr ellen és fölkentje ellen. Törjük össze bilincsüket, tépjük szét rabláncukat. Aki az égben lakik, az mosolyog rajtuk, kineveti őket az Úr. Az új szövetségi szentírásban pedig János 15. fejezetében az Úr szavát halljuk. Ha gyűlöl majd benneteket a világ, gondoljatok arra, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ha világból valók volnátok, mint ővéit szeretne benneteket a világ. De mert nem vagytok a világból valók, hanem kiválasztottalak benneteket a világból, gyűlöl benneteket a világ. Gondoljatok a tőlem kapott tanításra, nem nagyobb a szolga uránál. Ha tehát engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én tanításomat megtartották, a tiéteket is megtartják. És ezt mind az én nevemért teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki küldött engem. Első kérdésünk tehát így hangzik, kik gyűlölték meg az Úr Jézust? Igen, a rossz akaratú, gőgös és önző emberek lettek Jézus ellenségei. Ezek az emberek csak a saját akaratukat keresik, és mindenkit meggyűlölnek, aki ezzel szembeszáll. Jézus pedig szembeszállt minden bűnnel és minden rosszal, és ebből érthető, hogy gyűlöletes lett számukra. Minél jobban megmutatja a Jóisten akaratát, annál inkább kiderül, hogy ki a jó akaratú és ki a rossz akaratú ember, mert az egyik meghódol és engedelmeskedik, a másik pedig ellenáll Istennek és fellázad. Ezért mondta az Úr Jézus, hogy ő olyan, mint egy szegletkő, amely szétválasztja Isten engedelmes fiait a gonosz emberektől.

A folytatásban hangozik el a második kérdésünk. Kiket emlegetnek az evangéliumok úgy, mint az Úr Jézus ellenségeit? Azt látjuk, hogy izzó gyűlölettel illették Jézust a zsidó nép vezetői úgy általában. A hatalommal rendelkező embereknek igen nagy a kísértések, hogy elbízzák magukat. A legnagyobb hatalma Pilátusnak, a római császár helytartójának volt Izrael országában. És őt is ingerelte az Úr Jézus isteni öntudata, bár nem tartotta veszélyesnek magára nézve. A zsidó nép szellem irányítója a zsidó főpap volt. Abban az időben éppen Kaifás. A gyenge és tehetségtelen Kaifást erősen befolyásolta apósa Annás, aki az elődje volt. A főpap szellemét tükrözte a főtanács is, a Sanhedrin. Akadt talán azért a Sanhedrin 70 tagja között olyan is, aki tisztelettel tekintett Jézusra, és talán volt olyan is, aki titokban a híve volt. Például megemlíthetjük Arimatei Józsefet. Az előkelő vezető réteg tagjai egyrészt a farizeusok, másrészt a szaduceusok szintén ellene voltak Jézus Krisztusnak általánosságban. Képmutató vallásosságukat és jóságukat, önző és könyörtelen viselkedésüket a szegény néppel szemben ugyanis Jézus gyakran a szemükre vetette. A Herodest pártoló főurak szintén féltették hatalmukat Jézustól, ezért akarták az ő vesztét. Rajtuk kívül még beszél a Szentírás Júdás gyűlöletéről is. Júdás nyilvánvalóan nagyot csalódott elképzeléseiben. Földi dicsőséget, hasznot várt tőle, és elmondhatjuk, hogy ezért szegődhetett az ő apostolai közé. Amikor azonban Jézus kijelentette, hogy szenvedni fog, és meg fogják ölni, akkor csalódásában meggyűlölte, és bosszúból elárulta őt. Következő kérdésünk, mire törekszik az Isten gyűlölet? Nyilván a mai válaszainkban nem fogjuk tudni érinteni ennek a kérdésnek a mélységét, hihetetlen mélységét, főleg azokban a napokban, hetekben, hónapokban, amikor a körülöttünk lévő világban kimerjük mondani, hogy éppen erről van szó, erősödik az Isten gyűlölet, erősödik az erőszak, a keresztényüldözés, és különösképpen szomorúan kell kimondanunk, ezek az akciók, ezek a gyűlölettel fűtött tevékenységek éppen Krisztus egyházát, Krisztus népét, a híveket érinti. Vajon mi a különbség gyűlölni az egyházat, üldözni az egyházat? Beszélhetünk-e arról, hogy Krisztus gyűlöli valaki, vagy éppen az Istent? Mire törekszik tehát az Isten gyűlölet? Ki akarja írtani az életből még az Isten gondolatát is, és mindazt, ami ráemlékeztet? Az ellen irányul a gyűlölet, amit halálos ellenségünknek tartunk, ami felfogásunk szerint a létünket fenyegeti. Az ilyen halálos ellenséget a gyűlölet meg akarja semmisíteni, önvédelemből a bosszúállás ellentámadásával. Aki Istent megsérti bűneivel, az érzi, hogy Isten ítéletét magára vonta. Nem várhat tőle jót. Mindannyiunknak van bűne, de a jó akaratú emberek megbánják bűneiket, bocsánatot kérnek Istentől, és azt vallják, azt valljuk, hogy ilyenkor ismét élvezhetjük az ő úgymond barátságát. Kiengesztelődünk, és visszanyerjük a benne való életünket. Egyes bűnösök azonban nem hajlandók megbánni a bűneiket. Nem tudnak megalázkodni. Ezért egyre inkább ellenségüknek érzik Istent, aki boldogságukat, sőt létüket fenyegeti ítéletével. Így érzik ezt. És így ébred fel bennük a gyűlölet törekvése. Létszükséglet, önvédelem számukra az a törekvés, hogy bebizonyítsák, elsősorban önmagukat meggyőzzék arról, hogy nincs is Isten. Eszelősen hajtogatják ezt, és fanatikusan küzdenek, hogy másokat is meggyőzzenek erről. Szeretik azt híresztelni, hogy senki sem hisz Istenben. Viszont halálosan gyűlölik azt is, aki megcáfolja hiedelmüket Isten hívő életével és életmódjával. Sajnos azt kell mondanunk, hogy kezdettől fogva mindig is voltak Isten gyűlölő emberek. De amilyen mértékben megnyilvánul a világban az Isten dicsősége, olyan mértékben erősödik ez a gyűlölet. A világ végén olyan tiszta és hatalmas lesz Isten gyűlölete, hogy mintegy kihívja az Isten ítéletét, az utolsó ítéletet, amely az Isten gyűlölők számára az örök kárhozatot jelenti majd. Megátalkodottnak lenni ezekben a nézetekben, vagy keresni a szeretet Istenét. Látszólag eltávolodni tőle,
de ugyanakkor valani az írás szavával. Isten szeretetében nem felejt el bennünket, Isten nem hagy el bennünket, még akkor sem, ha mi megtagadjuk őt. Visszatalálni hozzá, és kiengesztelődni Jézus Krisztusban. Tudatosan vállalni a gyűlölet helyett azt a szeretetet, amely nem a mi produktumunk, nem a mi magunk szabta szeretet vagy gyűlölet, hanem azt a szeretetet választani, amely Istentől való, amely tőle tanulható, és amely belőle ered, tőle forrásozik. Következő kérdésünk így hangzik, lehetséges-e az, hogy valaki tudatlanságból, tévedésből, sőt, hogy jó szándékkal volt az Úr Jézus ellensége? Ugyanakkor azt kell mondanunk, hogy a gyűlölet sohasem lehet jó szándékú. Az Úr Jézust pedig valóban gyűlölték ellenségei. És valóban előfordulhat az, hogy valamit helytelenítünk, és ellene foglalunk állást. Előfordulhat, hogy igyekszünk ártalmatlanná tenni a rosszat. Az is megtörténhet, hogy valamit félreismerünk, és tévedésből elítélünk, holott valami jó dologról van szó. Azt szoktuk mondani, tévedni emberi dolog. Kérdés, hogy nem erről volt-e szó csupán Jézus esetében is. Hiszen abban az időben sok hamis próféta, hamis messiás is kísérletezett, akikkel szemben valóban szigorúan kellett eljárni. Vajon nem arról volt-e szó, hogy Jézus tévedésből hamis messiásnak nézték, és ártalmatlanná tették hivatalból, jog szerint, úgy mint a többit? Hogy az evangéliumokat tanulmányozzuk, akkor világosan kitűnik, hogy erről a mentségről szó sem lehet. Először is vele egészen másképpen bántak, mint az igazán hamis messiásokkal. Azokat valóban csak ártalmatlanokká tették, de nem gyűlölték őket. Olyan, hogyha legyintenénk valakire, de túl nagy figyelmet nem szentelünk neki. A helyén kezeljük. És éppen ezért nem, mert tudták, hogy ők hamis messiások, és így emiatt ártalmatlanok is. Nem ítélkeznek bűneik felett. Az Úr Jézus iránti féktelen gyűlölet lélektanilag is csak abból érthető, hogy ráismertek benne az igazi messiásra, akit azonban nem akartak elfogadni, akivel ellenkezett egész életük, és ezért ellenségüknek érezték. Ez a felismerés és a belőle fakadó félelem magyarázhatja meg csupán esztelen haragjukat. Hiszen egyetlen elfogadható vádat sem tudtak ellene felhozni, és mégis azt látjuk, hogy őrjöngve követelték a kereszt halálát. Ez a vakság, ez az esztelenség a gyűlölet tulajdonsága. Különben is lehetetlen, hogy nem ismerték volna fel Jézusban a valódi messiást, hiszen egész élete egyetlen természet fölötti jel volt, amelyről pontos értesüléseik voltak a zsidó nép vezetőinek is.

Elérkeztünk az utolsó kérdésünkig is, amely így hangzik, gyűlölte valakit az Úr Jézus? Talán érdekes a kérdés, a válaszunkban pedig azt mondhatjuk, hogy Jézusban nyilván nem volt és nem is lehetett semmiféle gyűlölet. Hiszen a gyűlölet a természeténél fogva eleve összeegyeztethetetlen Jézusnak, akár isteni, akár emberi szentségével. Feltételezi ugyanis a létbizonytalanságot és abból fakadó félelmet, valamint fenyegető veszedelmet. És ebből a félelemből fakad a pánikszerű támadás, a bosszúállás szelleme, amely meg akarja semmisíteni az ellenséget. Isten léte pedig abszolút, semmiféle veszély nem fenyegeti. Éppen ezért félelem, következésképpen gyűlölet nem lehet benne. Ebben az isteni biztonságban részesedik az ember is, ha isteni élete van, az Isten szeretet által Istenben él. Hite biztonságot nyújt számára, és az ilyen hívő ember számára eleve ártalmatlan lesz minden fenyegetés. Jézus embersége szerint is birtokolja az Istenben való életnek is ezt a biztonságát. Ezért tudott olyan nagy lelkűen megbocsátani azoknak is, akik az ő életére törtek. Tudta, hogy nem árthatnak neki, csak önmaguknak. Tulajdonképpen sajnálta őket, és valóban szíve mélységes szeretetével imádkozott értük, mint ember, hogy bocsánatot nyerjenek. Híveitől is elvárta ezt az aggodalommentes belső békét, hiszen azt mondta, hogy az én békémet adom nektek, és nem úgy adom, mint a világ adja. Emlékszünk rá, megdorgálta a háborgó tengeren életükért aggódó tanítványokat. Azt mondta, mit féltek, kicsinyítőek? Semmi mástól nem kell félnünk, csak attól, ami minket az Istentől elszakít, vagyis a bűntől. Szent Pál viszont azt is átélte, hogy az Isten szeretetétől semmi sem képes elválasztani és elszakítani, csak az ember saját gonoszsága. Azt írja a római levélben, kiszakíthat el minket Krisztus szeretetétől. Nyomorúság vagy szorongatás, éhínség, mezítelenség, veszedelem vagy kard, mindezeken győzedelmeskedünk az által, aki szeret minket. Kedves testvérek, kedves hallgatók, karácsony ünnepén öröm töltött el a világot, mert a béke fejedelme megjelent közöttünk. És mi csodálkozhatunk azon, hogyan lehetséges, hogy a szeretet Istene, aki testet ölt közöttünk, és megjelenik közöttünk, aki az isteni békét hozza el, másokban, egyesekben gyűlöletet vált ki. Nem csak, hogy értetlenséget, hanem gyűlöletet. És a mai napon ezekre próbáltunk tekinteni, és a kérdéseink így hangzottak, hogy kik gyűlölik Jézust, hogy az evangélium kiket említ úgy, mint Jézus ellenségeit, hogy mire törekszik valójában az Isten gyűlölet, hogy lehetséges-e az, hogy valaki tudatlanságból, talán tévedésből, vagy éppenséggel jó szándékkal lenne az Úr Jézus ellensége. És megkérdeztük végül, hogy Jézus maga gyűlölhetette valakit is. Befejezésül legyen két idézet, nem is jó szó, hogy idézet, hiszen az egyik egy vers Juhász Gyulától, imádság a gyűlölködőkért, a másik pedig egy imádság Szent János Pál pápától. Úgyhogy nem csak szemelvények ezek, hanem a témánkhoz illenek. Segítsenek bennünket, mind a kettő, hogy elgondolkodjunk, erre vagyunk hivatva. Imádkozzunk a gyűlölködőkért, és kérjük Isten szeretetét, változtassa meg ezeket a bensőket, újítsa meg az ő életüket, és segíts, hogy rátaláljanak arra az isteni szeretet,

amely valóban nem csak hogy a javunkat akarja, hanem az üdvösségünket, a legjobbat akarja számunkra. Juhász Gyula így írt tehát: Én Jézusom, te nem gyűlölted őket, a gyűlölőket és a köpködőket. Szeretted ezt a szomorú világot és az embert, ezt a nyomorú virágot. Te tudtad, hogy mi nagy kereszt az élet, és hogy felettünk csak az Úr ítélhet. Szelíd szíved volt, ó, pedig hatalmad nagyobb volt, mint mit földi birtok adhat. A megbocsájtást gyakoroltad egyre, míg égbe szállni fölmentél a hegyre. Ma is elégszer hallod a magasban a gyűlölet hangját, mely égbe harsan. A gyilkos ember hangját, aki részeg, s a szeretet szavát feszítené meg. Én Jézusom, most is csak szánd meg őket, a gyűlölőket és a köpködőket. Most is bocsáss meg nékik, mert lehet, hogy nem tudják, tán mit cselekszenek. Szent János Pál pápát pedig, aki az imádság és a cselekvés embere volt, tudta, hogyan lehet ebből az érzésből kigyógyulni. És a megváltás szent évében, 1984-ben, március 25-én, amikor minden embert és minden népet a szűzanyának ajánlott, egy csodálatos imát mondott azért, hogy Isten szabadítsa meg a világot a gyűlölettől. Ezzel az imádsággal fejezzük be mai elmélkedésünket, mai témánk kifejtését. Ó, szeplőtelen szív! Segíts legyőznünk a gonosz fenyegetését, amely oly könnyen beférkőzik az emberek szívébe, mérhetetlen károkat okoz a jelen világunkban, és úgy tűnik, elzárja a jövő felé vezető utakat. Szabadíts meg minket az éhezéstől és a háborútól. Szabadíts meg minket az atomháborútól, a mérhetetlen önrombolástól és mindenféle háborúktól. Szabadíts meg minket az emberélet ellen már annak hajnalán elkövetett bűnöktől. Szabadíts meg minket a gyűlölettől és Isten gyermekei méltóságának sárba tiprásától. Szabadíts meg minket minden társadalmi, nemzeti és nemzetközi igazságtalanságtól. Szabadíts meg minket attól, hogy Isten 10 parancsolatát a sárba tiporják. Szabadíts meg minket azoktól a próbálkozásoktól, amelyek Isten igazságát akarják eltiporni az emberek szívében. Szabadíts meg minket a jóra és a rosszra vonatkozó ostoba helytelen elképzelésektől. Szabadíts meg minket a szent lélek ellen elkövetett bűnöktől. Fogad el, ó Krisztus anyja, az emberek szenvedéssel teli kiáltását. Fogad el a társadalmak szenvedő kiáltását. Segíts legyőzni a szent lélek erejével minden bűnt, az emberek bűnét és a világ bűnét, a bűn minden formáját. Segíts, hogy a megváltás végtelen hatalma, az irgalmas szeretet hatalma újra megjelenjen a világ történelmében. Segíts, hogy megállítsa a gonoszt, hogy átalakítsa a gondolkodást, hogy szeplőtelen szívedben a remény világosságát mindenki megláthassa. Amen. Ezt kérjük mi is, ezzel az erős imádsággal kérjük a mindenható Istent. Hallgassa meg a mi kérésünket az üzenye közbenjárására, a gyűlöletet űzze messze tőlünk el, és engedje, hogy alakuljunk, formálódjunk Jézus szentséges szíve szerint. Úgy legyen, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Virág József atyával.
1: Kedden elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: Mária Rádió Péccel, FM 91,7.
3: Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
4: A fájdalmas rózsafüzért a Roma közösségért ajánljuk fel. Segítse az Úr betegeiket, azokat, akik börtönben sínylődnek, vagy szenvedélybetegség rabjai.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A fájdalmas rózsafüzért az Árpádházi Szent Margit imacsoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájából. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
6: Amen.
5: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
6: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen.
5: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
5: A fájdalmas rózsafüzér első titka, akit érettünk, vérrel verítékezett. A gecemáni éjszaka eseménye ez, amelyben rettenetes magány, sötétség, elhagyatottság van. Jézus megszenteli ezt az éjszakát. Ettől fogva már ez az Isten sötétsége, elhagyatottsága, magánya, és nem a pokoli. tele van bensőséges csönddel. Ebben az éjszakában angyalok járnak, és ott van az, aki helyettem is megvívta a haláltusát, az Úr Jézus Krisztus. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
5: A fájdalmas rózsafüzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Miért bántod a fele barátodat? Halld, amit az Úr mond. Amit eggyel is tettetek, azt velem tettétek. És ne szidd az Istent, ne káromold. Isten nem hibás. Azért, mert az Isten szeret téged, azért nem kell őt szidni, bántalmazni. Vagy ha téged ártatlanul bántalmaznak, az neked jól esik? S ha bántalmaznak, akkor nézd meg, mit tenne Jézus a te helyedben? Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
9: most és halálunk óráján.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
9: Asszonyunk szép Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk üdvösségért, most és halálunk óráján.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
9: Asszonyunk szép Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
9: Asszonyunk szép Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
9: Még éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak kérgalmadra.
5: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. Király vagy te, az én országom nem ebből a világból való. Arra születtem, és azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Ó, Uram, Istenem, micsoda nap lesz az, midőn minden tisztátalanságtól és bűntől megtisztulva közelébe kerülhetek emberré lett Istenemnek odafönn az ő merőfénnyel telt palotájában. Uram, szeretni akarlak téged most, hogy majd akkor is szerethesselek. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
9: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
9: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
9: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
9: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
9: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövéssel koronáztak.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunkra járván. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövéssel koronáztak.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövéssel koronáztak.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, hívd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka, aki érettünk, a keresztet hordozta. Vállalod a keresztet? Ha valaki követni akar engem, mondja az Úr, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és kövessem. A kereszthordozás folyamán, az első esés után még vannak ismerősök és jó akarok. A második esés után csak siránkozók és sajnálkozók. A harmadik után csak egyedül a mennyei Atya. Jézusom, te mondottad, én vagyok az út, az igazság és az élet. Ahol már nincs tovább, te vagy Uram az út, a kísértés sűrűjében az igazság, az elhagyatottságban az élet. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké.
11: Amen.
6: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a bokor tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
12: A fájdalmas rózsafüzér 5. titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. A nagypéntek lelkisége ez.
5: belehalni a szeretetbe. Jézus még a kereszten nem önmagára gondol. Íme így mutatta meg azt, hogy minden igazi szeretet meg van feszítve, de szeretni kell megfeszítetten is. És azt is látnunk kell, hogy Mária, Jézus anyja nem a kitörő örömében lett, ami égi édesanyánká, hanem az ő mérhetetlen fájdalmának közepette. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
9: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
5: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
9: Asszonyunk, Jézus Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
9: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
9: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
9: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
9: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
9: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
9: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
9: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és a halálunk óráján. Amen.
12: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
9: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
12: Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
9: Asszonyom, Jézus Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
12: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
9: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzéből, vidd meg a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
12: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
9: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
12: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságot Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Köszönjük szépen, hogy velünk imádkoztak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
9: Mindörökké. Amen.
4: A fájdalmas rózsafüzért a roma közösség beteg és szenvedő tagjaiért ajánlottuk fel.
3: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Július 15-e. Bárcsak szétszakítanád az eget és leszállnál. Izajásnál olvassuk ezt a 63. fejezet 19. versében. Bárcsak szétszakítanád az eget és leszállnál. Sokszor tapasztaljuk azt, hogy a problémánk konkrét, de a valós segítség már kétséges. Isten szabadítása pedig a legkevésbé lesz konkréttá. Jogosnak tűnhet a panasz, amely még a hívő embert is megkísérti, és megkísértheti, és a hívő ember hitét gyengítheti. Hol vagy, Uram? Miért engeded ezt, ami történik? És miért engeded, hogy eltávolodjunk tőled? Az ebben a részben, tehát Izajás 63. fejezet 19. verse, zsoltárszerű profécia Isten konkrét jelenlétért, segítségért. A bajban kiáltás ez. Tekints le az égből, nézd le dicső hajlékodból, szakíts szét az eget és szállj le, hogy meginogjanak a hegyek. Azaz, mutasd meg magad látható módon, Urunk. Ne elégedjünk meg most azzal a sablonos válasszal, hogy Jézus Krisztusban megtette ezt a mi Istenünk. Vannak olyan helyzetek, amikor látható azonnali segítségre van szükség. Mindazonáltal növeld a mi hitünket, Urunk, hogyha nem látunk, akkor is higgyünk. Ellenségeink tapossák örökségedet. Szent néped csak ideig birtokolja. Ezt olvassuk a 18. versben. Ez az alaphelyzet, amiben felhangzik a mai igénk, hogy bárcsak szétszakítanál az eget és leszállnál. Általánosan is értelmezhetjük ezt a sort, mert ez életünk alaphelyzete. A bűn természete, hogy egymás ellenségeivé leszünk. Hogy egymásra támadunk, hogy tapossuk egymást. Miközben csak egy ideig birtokolhatunk bármit ebben a világban. Izajás panasza azonban konkrét,

0: sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian.
0: Sion ha detto,
1: azt mondta Sion,
0: Signore mi ha abbandonato.
1: Elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Benne vagyunk a nyárba, sokfelé járunk, szerte az országban, a világban, sokféle pihentető, feltöltő eseményben, programban van részünk, és talán számunkra, akik itt dolgozunk a rádióban, az is egy szép élmény, amikor valaki ránk köszön, hogy de jó, most már nem csak a hangját ismerem az atyának, hanem személyesen is találkoztam vele. Ugyanakkor ezek a nyári kikapcsolódások azt is eredményezik, hogy bizonyos dolgok elmaradnak, és talán kevésbé figyelünk oda arra, amit évközben megszoktunk. Például kevésbé figyelünk arra, hogy a Mária Rádiónak szánt adományunkat hónapról hónapra eljuttassuk. Persze az is lehet egy lehetőség, ha valahol járunk, hogy a Mária Rádió jó hírét elvigyük olyanoknak, akik talán még keveset hallottak róla, vagy a Mária Rádió segélykiáltását is elvigyük olyan helyekre, ahol talán kevésbé hallható meg. A nyári időszak mindig nehéz abból a szempontból, hogy az adósságunk meg szokott egy kicsit növekedni. Ezért fordulunk most kedves hallgatóinkhoz bátor lélekkel, bátor szívvel, egy kicsit talán kiáltással is, hogy segítsék a rádió működését, hogy terjesszék a rádió jó hírét, és segítsenek abban, hogy működhessünk, hogy az anyagi bázisunk újra egyensúlyba kerülhessen. Kérjük tehát bátor szívvel kedves hallgatóinkat, talán egy picit többet is, mint megszokták, adhatnak most ebben az időszakban, bátorítsanak másokat is, hogy segítsék és támogassák a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, áldott szép nyári időszakot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: A Tevékeny Szeretet című műsor két hetente szerdán 10 óra 50 perckor hallható a Mária Rádióban. Miért érdemes minket hallgatni? A Katolikus Caritas országos hálózatának híreit, inspiráló beszélgetéseket és interjúkat hallhatnak a nézők. Ezen kívül megtapasztalhatják, milyen az, amikor legyen szó önkéntesről vagy Caritas munkatársról, de életcélul tűzi ki valaki azt, hogy másokat szolgáljon önzetlenül, a Caritas szellemében. Hallgassanak minket két hetente.
3: Mária Rádió.
4: Július 17-én 1959-ben született Kovács András Ferenc, az erdélyi magyar irodalom meghatározó személyisége, és talán az egyetemes magyar irodalomnak, a kortárs magyar irodalomnak is egy nagyon fontos alakja. A mai napon emlékezünk rá, mert július 17-én Füst Milán és Nagy László is július 17-i születésű, így azon a napon három költő elég sok lett volna. Ma emlékezünk tehát Kovács András Ferencre, akit poeta doktusznak nevezhetünk, tudós költőnek, aki egyik oldalról a kultúra és a művészet történet és a művészeti gondolkodás hatalmas áradatát birtokolja, és utalásaival tele van a verse, másrészt a formák között is olyan szabadon mozog, és gyakran pedig megalkot alakokat, akiknek az állarca mögé bújva készíti, írja verseit. Kovács András Ferencre gondolunk a mai napon, mert július 17-én van a születésnapja, de július 16-én más költőkkel, Füst Milánnal, illetve Nagy Lászlóval foglalkoztunk. Érdemes Kaf Kovács András Ferenc művészetét mélyebben megismerni a magyar közönségnek. Kovács András Ferenc, Félálomban.
5: Megint legyőztél, Istenem. Fetrenghetek álmatlan ágyban, szívem is, mint megvert kutya vackán, ha vágytam is, nem erre vágytam. Hallgasd, kirugdalt hív ebed vergődik, ráng a hortaláncon. Silány házában úgy kapar. Pecér, kegyelmedből már ki se látszom. Ma is te győztél, meggyötört. Míg fényre, szóra, testre vártam, teljességnél is többre tán. Uram, a mindenség méhébe zártam. Félálomban Kovács András Ferenc.

0: Hírpercek.
1: Jubileumot ünnepelt az Ajka Csingervölgyi Boldog IV. Károly király kápolna. Magyar nyelvű szentmisét mutattak be Pristinában. Ukrajnába látogat Gelegör érsek. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Bedis Zsuzsa, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Hálaadó szentmisén emlékeztek meg vasárnap az Ajka Csingervölgyben található Boldog IV. Károly király kápolna felszentelésének 20. évfordulójáról. Adja hírül a veszprémi érsekség. Az ünnepi liturgiát dr. Udvardi György veszprémi érsek mutatta be, aki szentbeszédében arra hívta fel a figyelmet, minden templom egyszerre őrzi a múltat és mutat a jövő felé, mert az örök élet reményének helye. Az ünnepen jelen voltak mindazok, akik 20 évvel ezelőtt részesei voltak a kápolna megszületésének. Az építtetők hozzátartozói, az egykori segítők, a hívek és azok is, akik az elmúlt 2 évtized során itt erősödtek meg hitükben. Tál Zoltán esperes prébános a mise végén elmondta, a kápolna nem csak Boldog IV. Károly király tiszteletére épült, hanem emléket állít annak a több mint 1 évszázados bányászéletnek is, mely meghatározta a település történetét. Magyar nyelvű szentmisét mutatott be Szent László király, a lövész katonák védőszentjének tiszteletére Horváth Kornél őrnagy, katolikus tábori lelkész, a pristinai, kalkuttai Szent Terész székesegyházban. Tudósít a katolikus tábori püspökség. A hagyományteremtő szándékkal szervezett szentmisén részt vettek a Koszovóban, a Magyar Honvédség KFOR kontingens 34. váltásában szolgálatot teljesítő magyar katonák, valamint dr. Dux László, Magyarország koszovói nagykövete és a nagykövetség munkatársai is. Horváth Kornél őrnagy tábori lelkész homiliájában az 1077 és 1095 között uralkodott, majd 1192-ben szentté avatott Szent László király példáján keresztül a katonai hivatás alapvető értékeit emelte ki. Mint mondta, a fegyelem, a felelősség, a bajtársi hűség és a szolgálattal járó áldozatvállalás olyan erények, melyek ma is meghatározzák a katonák mindennapjait. Berdicsivbe Ukrajna nemzetközi kegyhelyére látogat Paul Richard Gallagher érsek vasárnap, adja hírül a Magyar Kurír. A Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős államtitkára a pápa különleges küldötteként vesz részt az ukrajnai latin rítusú egyház helyreállításának 35. évfordulójára szervezett ünnepségen. Leó pápa az évforduló kapcsán levélben kérte a híveket, hogy imádkozzanak a békéért, a családokért, a háború miatt szenvedőkért. 14. Leó latin nyelven írt levelében felidézi 9. Gergely 1234-es üzenetét, mely a mai Ukrajna területén élő latin rítusú híveket és papságot méltatta, akik a hitvédő bástyájaként sok zaklatást szenvedtek el. Leó pápa arra is kitért, hogy a későbbi századokban is sok üldöztetésben volt részük, de az ukrajnai egyházi közösség új életre kelt, és megújult növekedésre lelt. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei július 15-én szerdán. Bedis Zsuzsa szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

A bölcsességet csalátság nélkül sajátítottam el. Irítség nélkül adom tovább, nem rejtem el gazdagságát. Hisz kifogyhatatlan kincs az emberek számára. Akik szertettek rá, megszerezték Isten barátságát, mert ajánlották őket a fegyelem adományait.

0: Krisztusnak, a jó pásztornak, aki életét adta juhaiért, hálásan mondjunk dicséretet és könyörögjünk hozzá, Urunk, légy néped pásztora. Krisztus, te a szent lelki pásztorokban megmutattad szerető irgalmasságodat, az ő közben járásukra légy mindig irgalmas hozzánk.
1: Urunk, légy néped pásztora.
0: Krisztus, te lelki pásztori küldetésedet helyetteseid által gyakorlod. Továbbra is te magad vezess minket elöljáróink által.
1: Urunk, légy néped pásztora.
0: Krisztus, te szentjeid által vezetted a népeket, és testi-lelki orvosuk lettél. Add, hogy mindig legyenek, akik életünket és megszentelésünket szolgálják.
1: Urunk, légy néped pásztora.
0: Krisztus, te szentjeid bölcsességével és szeretetével nevelted nyájadat. Vezess minket pásztoraink által mindig az életszentség útján.
1: Urunk, légy néped pásztora.

0: Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy akik Szent Bonaventura püspök mennyei születésnapját ünnepeljük, kiváló tudásán épüljünk, és lángoló szeretetét folytonosan utánozzuk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

0: reggeli dicséretet a marosszentgyörgyi kármelita nővérekkel imádkoztuk.
1: Börtönposta, a Mécses Szeretett Szolgálat műsora.
2: Július 15-i adásunkban először börtönkurziós missziós testvéreinkkel beszélgetünk, majd a Sopronkőhidai börtön elől jelentkezünk. Végül két korábbi levelezőnk gondolatait osztjuk meg a nyárról és kegyelemről. Hallgassanak bele a műsorba!
3: Én sokáig nem nagyon akartam bemenni, mindig mondtam, hogy inkább a háttérmunka, de hogy tudom, hogy ez egy nagy elköteleződés, ahogy mondták a többiek, és hogy nem csak egyszer megtartjuk, hanem utána vissza kell járni, és amikor egy harmadszorra mentem vissza Kismuhárasra, és akkor így egyszer csak így tudatosult bennem, és mondtam a lányunknak, hogy na látjátok, ezért nem akartam eljönni kurzióra, mert hogy megszerettelek titeket, hogy ettől féltem, és így már egyszer nem tudok nemet mondani, amikor menni kell, akkor megy. Egyek is alig várom.
4: Én második alkalommal voltam itt a börtönben, és különösen is megfogott az, hogy mindenki hálát tudott adni azért, hogy minden nap felkelhet reggelente. És ezt idekintről belegondolva annyira természetesnek tűnik ez a dolog, hogy élünk és vagyunk, és minden nap tehetünk, amit csak szeretnénk, dolgozhatunk, de ők tulajdonképpen igazán tudják azt, hogy milyen hálásnak lenni, milyen a Jóisten ajándékáért köszönetet mondani.
5: Egyik bent lakót idézném, hogy azt mondta, hogy hálás az anyjának, hogy megszülte és esélyt adott neki az életre. Igaz, hogy ott hagyta a kórházba, de megszülte.
6: Mert az ember nem attól fél a legjobban, hogy be van zárva, hanem attól, hogy elfelejtik. Most, hogy ezeket a sorokat mondom, talán valahol megint ízzik a beton. Valaki most is ugyanarra a csengőre ébred, a felesége a családja fényképét nézi, és azt számolja, hány nap van még hátra. És talán azt hiszi, hogy odakint már senki sem emlékszik rá. Ha ez az üzenet valahogy eljutna hozzájuk, azt üzenném, azt szeretném, hogyha tudnák. Nem felejtettem el a nyári éjszakákat, nem felejtettem el a csendeket, a beszélgetéseket, az arcokat, és nem felejtettem el őket sem. Ma, amikor este kinyitom az ablakot, a feleségem itt van velem, és egy hűvőszellő megérintheti az arcomat. És nem csak magamért fogok hálát adni, hanem értük is imádkozok. Mert hiszem, hogy egy embert nem a legsötétebb napjai határoznak meg, hanem az, hogy mit kezd azzal a nappal, amikor újra fel kell majd a nap.
7: A folytatást szerda este 9 órakor hallgathatják meg a börtönpostában.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória keddi adásunk tartalmából.

Leó pápa a szeptemberben egy kiállítási ciklust nyit meg a Vatikáni Apostoli Könyvtárban. Világvezetők, Nobel-díjasok és mesterséges intelligencia szakértők gyűlnek össze a Borgo Laudato Si-ben. Iskolát és jövőt épít Ugandában a Magyar Katolikus Karitász.

Leó pápa szeptemberben egy kiállítási ciklust nyit meg a Vatikáni Apostoli Könyvtárban. 14. Leó pápa szeptember 14-én, hétfőn ellátogat a Vatikáni Apostoli Könyvtárba, és felavatja a Katasztrófa és Csoda című kiállítási ciklus első fejezetét, amelynek címe Aqua. A Vatikáni Apostoli Könyvtár július 12-én vasárnap bejelentette, hogy a pápa szeptember 14-én hétfőn délelőtt 11 órakor ellátogat az intézménybe, hogy felavassa az Aqua Katasztrófa és Csoda című kiállítási ciklust. A tárlat a hét kiválasztott napjain szeptember 25-től 2027. május 14-ig várja a látogatókat. A Giacomo Cardinali atya, a könyvtár alprefektusa, Simona de Crescenzo, Francesca Giannetto és Delio Proverbio által összeállított kiállításról hamarosan további részleteket is közzétesznek. A tárlat három kortárs személyiség, Gérard, francia művész, Bill Moran, amerikai tipográfus és Fulvio Pierangeli, olasz mesterszakács munkáit egyesíti a pápai könyvtár gyűjteményeivel és tereivel párbeszédben, elmélkedést kínálva a vízről, mint veszélyről és erőforrásról. Mindhárom közreműködő a saját művészeti gyakorlatán keresztül értelmezi újra a könyvtár történelmi gyűjteményeit. A római Anyaszentegyház könyvtárosa és levéltárosa, Giovanni Cesare Pagazzi prelátus örömét fejezte ki, hogy fogadhatja a Szentatyát. Megjegyezte, hogy a kiállítás célja, hogy elősegítse a párbeszédet a kortárs művészet és a könyvtár évszázados öröksége között. A pápa többször hangsúlyozta a múlthoz és a jövőhöz való hűséget. A jelen, így a kiállítás jelene is otthonná válhat, ahol múlt és jövő barátként találkozik, emlékeztetett Pagazzi prelátus. A Vatikáni Apostoli Könyvtár egy ősi intézmény, amely a megőrzésnek és a kutatásnak szenteli magát. A pápa tulajdonában van, és szorosan kapcsolódik a Szentszék kormányzásához és szolgálatához. Hatalmas gyűjteményei, amelyek kéziratokat, levéltári anyagokat, régi és modern nyomtatott köteteket, érméket és medálokat, lenyomatokat és rajzokat, valamint térképészeti és fényképészeti anyagokat tartalmaznak, régóta hozzáférhetők a világ minden tájáról érkező képzett tudósok számára, faji, vallási, származási és kulturális hovatartozástól függetlenül. A könyvtár elsősorban filológiai és történelmi tudományágakra specializálódott, a múltba visszatekintve pedig a teológiára, a jogra és a természettudományokra is. A könyvtár történelmi kapcsolatai a pápai szkríniumhoz kötődnek, amelynek létezését már a Krisztus utáni 4. században dokumentálták. Modern története 5. Miklós pápával kezdődik, aki a 15. század közepén úgy döntött, hogy megnyitja a pápai könyvgyűjteményt a tudósok előtt, valamint 4. Sixtus pápával, aki lefektette az intézmény hivatalos jogi és szervezeti struktúráját, az 1475. június 15-i Ad Decorem Militiantis Ecclesiae című bullájával. Világvezetők, Nobel-díjasok és mesterséges intelligencia szakértők gyűlnek össze a Borgo Laudato Si-ben. 30 Nobel-díjas, 30 ország képviselői, korábbi állam- és kormányfők, 20 vezető mesterséges intelligencia szakértő, köztük az OpenAI, a Google DeepMind, az ARU és az Anthropic, valamint a világ 30 legkiemelkedőbb egyeteme és kutató intézete találkozik ezen a héten a Castel Gandolfo-i Borgo Laudato Si-ben, majd később a Kapitóliumon, ahol várhatóan elfogadják a lefegyverzett és lefegyverző békéről szóló római nyilatkozatot. A Vatikán a Castel Gandolfo-i pápai kertekben található Borgo Laudato Si-ben rendezi meg a Nobel-díjasok globális gyűlését a mesterséges intelligencia és az atomháború témáról, amelyen a világ több mint 200 leghitelesebb személyisége,
Továbbá a béke és a mesterséges intelligencia területén működő vezető nemzetközi kutatóintézetek képviselői vesznek részt július 14-e és 16-a között. 14. Leó pápa új, a mesterséges intelligencia korában az emberi személy védelmét célzó Magnifica Humanitas kezdetű enciklikája által ihletett tanácskozás egy olyan kontextusban zajlik, amelyet nemzetközi konfliktusok, növekvő instabilitás és egyre összetettebb nukleáris helyzet jellemez. A gyűlés része Leó pápa lefegyverzett és lefegyverző békéről alkotott víziójának. A megbeszélések a lefegyverzett és lefegyverző békéről szóló római nyilatkozat kidolgozásával zárulnak, a mesterséges intelligencia, a nukleáris és az autonóm fegyverek, az új digitális protokollok és a digitális fejlődés feltörekvő modelljeinek korában. A rendezvény július 16-án ünnepélyes üléssel zárul a római városházán a Kapitóliumon. 3 napon keresztül 30 Nobel-díjas, korábbi állam és kormányfő, a világ 20 vezető mesterséges intelligencia szakértője és innovátora, köztük az OpenAI, a Google DeepMind, az Aru és az Anthropic képviselői, valamint a világ 30 legrangosabb egyetemének és kutatóintézetének képviselői konklávé stílusú párbeszédet folytatnak az emberiség előtt álló főbb kihívásokról. A résztvevők kiváltképpen a nemzetközi biztonságról, a születő technológiák irányításáról, a leszerelésről és a békére törekvő gazdaság fejlesztéséről tárgyalnak. A megbeszélések középpontjában az új globális paradigma keresése áll, amely képes ötvözni az innovációt, a felelősségvállalást és az etikát. A tanácskozást a Nobel-díjasok közgyűlése az atomháború megelőzéséért, a Nobel-díjas nők kezdeményezése, a nemzetközi orvosok az atomháború megelőzéséért, a PAGVES tudományos és világügyi konferencia, a UNUS központ, az Amerikai Katolikus Egyetem, a Chicagói Egyetem egzisztenciális kockázat laboratóriuma, a Harvard Orvosi Egyetem, a Brigham és Női Kórház, a Notre Dame Egyetem, a Bulletin of the Atomic Scientists, az atomtudósok bulletinje és a Soka Gakkai International két független szervezet támogatja. A főtitkárság szerepét a Domus Communis alapítvány végzi. A gyűlés zárásaként bemutatják a római nyilatkozatot a lefegyverzett és lefegyverző békéről, a mesterséges intelligencia, a nukleáris és autonóm fegyverek, az új digitális protokollok és a digitális fejlődés megszülető modelljeinek korában. A nyilatkozat célja, hogy elveket és iránymutatásokat határozzon meg a mesterséges intelligencia irányítására vonatkozóan, előmozdítva a nemzetközi biztonság jövőképét, amely az együttműködésen, az emberi méltóságon, az átfogó emberi fejlődésen és a népek közötti békén alapul.

Iskolát és jövőt épít Ugandában a Magyar Katolikus Karitász. Tantermek és higiéniai létesítmények épülhetnek a jelenleg nagyrészt fák alatt tanuló 176 gyermek számára Uganda egyik legszegényebb térségében. A Katolikus Karitász 20 000 dollár értékű iskolai fejlesztéssel járul hozzá a Karamoja régióban működő Komboni Szent Dániel óvoda és általános iskola körülményeinek a javításához. A segélyszervezet képviselői a helyszínen háromoldalú projekt megállapodást kötöttek ugandai partnereikkel. A Katolikus Caritas, Caritas Hungarica új nemzetközi fejlesztési programot indított Uganda északkeleti részén a Karamoja régióban. A kezdeményezés közé

A katolikus Karitász 20 ezer dolláros támogatásával megvalósuló első fejlesztési szakaszban egy egyszerű, biztonságos, két tantermet magában foglaló iskolaépület készül el. A program része a meglévő rossz állapotú illemhelyek felújítása és az alapvető higiéniai feltételek javítása is. Az iskola területén, sőt a közelben sem áll rendelkezésre semmilyen vízvételi lehetőség. Az iváshoz, főzéshez és tisztálkodáshoz szükséges, gyakran erősen szennyezett vizet távoli víznyerő helyekről kannákban hordják az intézményhez és a környező otthonokba. A beruházás ugyanakkor nem csupán új épületeket jelent a közösség számára. A kivitelezésbe a helyi lakosokat, elsősorban a gyermekek szüleit is bevonják, akik személyesen is érdekeltek a fejlesztés sikerében, miközben munkájukért jövedelemhez jutnak. Külön figyelmet fordítanak az egyedülálló, több gyermekről gondoskodó édesanyák, valamint általában a helyi nők foglalkoztatására. A támogatás így egyszerre szolgálja az oktatási feltételek javítását, a családok megélhetését és a helyi közösség megerősítését. A Katolikus Karitász képviselőinek helyszíni látogatása során Kampalában találkoztak a Karitász Uganda országos központjának igazgatójával és munkatársaival. Azt követően a Karamoja régió központjába Morotóba utaztak, ahol Damiano Guzzetti püspökkel, a Morotói Egyházmegye főpásztorával, valamint a Caritas Morono Service munkatársaival, köztük Alum Luana Oloya igazgatóval találkoztak, majd közösen keresték fel a támogatott Lokitededi iskolát. A vendégeket a szülők, a gyermekek és a helyi közösség tagjai hagyományos énekkel és tánccal fogadták. A tanári szobaként szolgáló fa árnyékában megtartott találkozón jelen voltak a családok képviselői és a település vezetői, az egyházmegye oktatási felelőse, a körzeti hivatal képviselője, továbbá a Caritas Uganda és a Caritas Morotó Service munkatársai. A résztvevők elmondták, az új épület és a megbízható vízellátás megteremtése mellett hosszabb távon további tantermekre, kerítésre, valamint a lányok számára bentlakásos elhelyezésre is szükség lenne. A nagy távolságok miatt különösen a lánygyermekek számára jelent veszélyt az odavezető út. A több órás gyaloglás során erőszaknak, zaklatásnak és más visszaéléseknek lehetnek kitéve, ezért sok család nem meri rendszeresen elengedni őket. Ezt a számok is alátámasztják. A 176 kisdiák közül jelenleg csak 44 lány tanul az iskolában. Egy kollégium kialakítása jelentősen növelhetné részvételüket a képzésben. Zagyva Rihárd, a Katolikus Karitász országos igazgatója elmondta. Egy új út kezdődött számunkra a nemzetközi fejlesztési programok és a közös felelősségvállalás terén. A Lokitededi látogatás egyszerre volt felemelő és megrendítő. Felemelő volt látni, milyen sok szülő jött el, és milyen elszántan szeretnék biztosítani gyermekeik tanulását. Ugyanakkor nehéz volt szembesülni azzal, hogy az iskolát néhány fa árnyéka jelenti, a gyermekek pedig sokszor órákon át gyalogolnak az iskolába. 2-7 kilométerre lakó kislányt hazáig kísértünk. Édesanyjuk egyedül neveli őket, tűzifát gyűjt és ad el azért, hogy előteremtse az iskoláztatás költségeit. A lányok napközben olyan cirokot és kölest esznek, amelyet édesanyjuk a távolról hozott sárgás, szennyezett vízben főz meg. Amikor később azt a víznyerő helyet is meglátogattuk, ahonnan a családok az iváshoz, főzéshez és mosakodáshoz szükséges vizet hordják, még világosabbá vált, milyen alapvető változást hozhat itt egy iskolaépület, egy biztonságos vízvételi hely és egy latrina. Ezek nem pusztán falak és csapok. A gyermekek egészségét, biztonságát és jövőjét jelentik. Nincs olyan ország, kezdeményezés vagy támogatás, amely túl kicsi lenne ahhoz, hogy segítsen és valódi változást hozzon. Minden hozzájárulás értékes, ha szeretettel és felelősséggel történik, mondta el Zagyva Rihárd, a Katolikus Karitász országos igazgatója. A küldöttség játékokat, Rubik kockákat, tanszereket, szappant és édességet adott át a tanulóknak. A vendéglátók hagyományos ajándékokkal fejezték ki köszönet.

kettőket a Magyar Segélyszervezet segítségéért. Az út során háromoldalú projektmegállapodás is született. Ennek értelmében a Katolikus Karitász fejlesztési partnerként, a Karitász Uganda felügyeleti és koordináló partnerként, a Karitász Moroto Service pedig helyi megvalósítóként vesz részt a munkában. A felek emellett megtették az együttműködési keretegyezmény megkötéséhez vezető első lépéseket is, hogy kapcsolatuk ne érjen véget a jelenlegi hozzájárulás felhasználásával. A magyar és az ugandai karitás szervezetek a jövőben is közösen kívánnak dolgozni Karamoja leginkább rászoruló lakóinak támogatásáért. A következő fejlesztési szakaszok tervei között biztonságos víznyerőhely kialakítása, további tantermek építése, az iskola területét védő kerítés, valamint a lánygyermekek számára létrehozandó bentlakásos részleg szerepel. A katolikus karitás számára a segítségnyújtás Magyarországon kezdődik, de nem ér véget az országhatároknál. A szolidaritás nem jelent választást a közeli és a távoli rászorulók között. Minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy biztonságos, emberhez méltó körülmények között tanulhasson, bárhová is született. A segélyszervezet arra kéri a jó szándékú embereket, hogy lehetőségeikhez mérten támogassák az ugandai iskola fejlesztését. Minden adomány hozzájárulhat ahhoz, hogy a gyermekek többé ne a tűző napon vagy az esőben, hanem biztonságos tantermekben tanulhassanak, tiszta vízhez juthassanak, és esélyt kapjanak egy biztosabb jövőre. A támogatás lehetséges módjairól, köztük az online adományozásról és az adományvonalról a Katolikus Karitász oldalán tájékozódhatnak.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

0: programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
2: Domonkos nyári egyetem Vasváron. A motto: békesség, remény, újrakezdés. Az időszak 2026. július 30-a csütörtöktől augusztus 2-a vasárnapig. Előadók: Lucsok Péter Miklós, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspöke, Székely János Szombathelyi Egyházmegye püspöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Beci Tibor hivatásgondozó, Ireneusz Viszonkinszki rendtörténész, Körösiné Merkel Hilda irodalomtörténész, Pigler Mónika Mira filozófus, Zágorhídi Cigány Balázs gyűjteményvezető. A program: pódiumbeszélgetés, szentmise, kirándulás. Jelentkezés az infokukac.dominikana.hu címen. Bővebb információ a domonkosok.hu oldalon érhető el. Ingyenes részvétel, szállás és étkezés. Kedves testvérek! Balázs atya a korábbi évekhez hasonlóan nyári szabadságát szülőfalujában, Sióagárdon tölti. Az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is tart nyilvános szentmiséket és elmélkedéseket. Sióagárdi tartózkodása idején a következőket ajánlja föl a kedves testvéreknek. A sióagárdi templomban vasárnaponként, július 5-én, 12-én, 19-én, valamint augusztus 2-án délelőtt 10 órakor mutat be szentmisét, melyet a Sióagárdi TV YouTube csatornáján, Balázs atya Facebook oldalán és honlapján elérhetőek lesznek. Július 26-án délelőtt 8 óra 30 perckor Kakasdon a Szent Anna búcsúi szentmisét ő mutatja be. Ezért az ezt követő sióagárdi szentmise 10 óra 30 perckor kezdődik. Mint minden évben, nyári lelki gyakorlatra hív július 13 és 17-e között, mely a 19 órai szentmisét és az azt követő elmélkedéseket foglalja magába. Az elmélkedések a Sióagárdi TV YouTube csatornáján, Balázs atya Facebook oldalán és honlapján elérhetőek lesznek. Július 20 és 24 között a 19 órai szentmise keretében tart rövidebb elmélkedéseket. Ezen időszak alatt szombatonként nem mond nyilvános misét. Augusztus 1-én a Bodajki Segítő Szűz Mária kegyhelyen a 10 órakor kezdődő Porciunkula búcsúi szentmisét Balázs atya mutatja be. Ezúton kéri Balázs atya a kedves paptestvéreket, szerzetes testvéreket és nővéreket, és minden testvért, hogy a fent megadott időpontokon kívül ne keressék, máshová ne hívják, és a telefonos megkeresést és a személyes látogatást is mellőzzék. Ezen időszak számára az elvonulás, a csend és a töltődés ideje. Megértéseteket köszöni, mindannyiótokat imádságaiban hordozza.
0: Programajánlót hallottak.

0: Hírek.
1: Iskolát épít Ugandában a katolikus Karitász. Huszár múzeum nyílt Parajdon. Az olvasást népszerűsíti a Magyar Földrajzi Múzeum. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Bedi Zsuzsa készített ma önöknek, és Kassa Regina olvas fel. Tantermek és higiéniai létesítmények épülhetnek a jelenleg nagyrészt fák alatt tanuló gyermekek számára Uganda egyik legszegényebb térségében, tudósít a katolikus Karitász. A gyermekeket a száraz időszakban tűző nap, por és szél, az esős évszakban pedig a tanítást gyakran teljesen ellehetetlenítő csapadék sújtja. A katolikus Karitász 20 000 dolláros támogatásával megvalósuló első fejlesztési szakaszban egy egyszerű, biztonságos, két tantermet magában foglaló iskolaépület készül el. A program része a meglévő rossz állapotú illemhelyek felújítása is, és az alapvető higiéniai feltételek javítása. A következő fejlesztési szakaszok tervei között biztonságos víznyerőhely kialakítása, további tantermek építése, az iskola területét védő kerítés, valamint a lánygyermekek számára létrehozandó bentlakásos részleg szerepel. Interaktív bemutatókat is kínáló Huszár Múzeum nyílt az erdélyi Parajdon, áll az MTI hírében. A kiállítás elsősorban az 1870-es évektől az első világháborúig tartó időszakot mutatja be, amikor a huszárság fénykorát élte. A Hargita megyei község művelődési házának egyik szárnyában megnyílt múzeum Tamás Gellért parajdi huszár és gyűjtő kezdeményezésére jött létre. A kiállítótérben egyenruhák, csákók, kardok, szabják, kitüntetések, dokumentumok, festmények és a katonák mindennapi használati tárgyai láthatóak. A legkülönlegesebb darabok között teljes huszárhagyatékok, egy eredeti 1848-as agyagfalvi kiáltvány, egy 1932-es pólókupa és egy monarchiabeli huszárcsizmakrém is megtalálható. A létesítményben huszárbemutatókat is tartanak, valamint igény esetén katonai táncokkal és énekekkel is szórakoztatják az érdeklődőket. Nyári olvasási kihívást hirdet a Magyar Földrajzi Múzeum, áll a kultúra.hu hírében. A kampány célja, hogy a magyar és nemzetközi utazási irodalom kötetein keresztül távoli tájakat, idegen kultúrákat mutasson be az olvasóknak. A szeptember 15-éig tartó könyvekkel a világ körül elnevezésű játék keretében a résztvevőknek legalább 3 kötetet kell elolvasniuk. A kiválasztott művek közül egynek Balázs Dénes földrajztudós, múzeumalapító munkájának kell lennie, egy másiknak pedig egy tetszőlegesen választott női utazó írásának. Az olvasnivalók beszerzéséhez a szervezők az Elbidárium gyűjteményét, valamint a múzeum hivatalos honlapját ajánlják. Az olvasási kihívás teljesítéséhez a résztvevőknek egy rövid szöveges ajánlást kell készíteniük a kötetekről, melyben leírják, mi tetszett, mi nem tetszett benne, indokolják, miért ajánlják vagy nem ajánlják azokat a nagy közönségnek. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei július 15-én szerdán. Bedi Zsuzsa szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
2: Mária Rádió.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Íme eljövök, Uram, hogy teljesítsem azt, amit kívánsz. Ez az én fogadalmas igém, minden fogadalmas testvér választ egyet, és ez nagyon én rám vonatkozik, hiszen az egész életutam arról szólt, hogy keressem az ő akaratát. Keressem azt, hogy mi az, amit szeretne tőlem, miért hívott engem életre. És tudom, hiszem és vallom, hogy ahova most ő engem elvezetett ide a Szociális Missziótársulatba, ez az én utam, mert ő engem erre választott ki, és ezért kellett, hogy megszülessek anyám méhéből, és elhívott engem, és én itt vagyok, hogy megtegyem mindazt, amit kíván tőlem az Úr. És talán azért mondhatnám, hogy ez az a közösség, amiben engem elhívott, mert gyermekkoromtól ott volt bennem mások segítésének a vágya, az elhagyatottak segítése, bár gyermeket nem vihettem haza, de például nagy állatmentő voltam, és foglalkoztam azzal, hogy az életet mentsem. Anyukám egyszer mondta is, hogy jaj, kislányom, csak nehogy egy elhagyatott gyermeket, vagy akár egy kordus hazahozzál. De helyette viszont nagyon-nagyon sok ártatlan lényt vittem haza, hogy megmentsem őket. Itt az otthonban viszont mindaz, amit megtehetek az idős emberekért, megteszem, és itt vagyok, hogy meg is tegyem. Végeztem ápolóit is, így akkor ápolni is tudok, és végeztem lelki gondozóit, hogy tudjak foglalkozni az idős emberek utolsó életszakaszában lévőkkel.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a hallgatói családot. Lépes Lóránt atya vagyok, önök a szerda reggeli napindítót hallják Észak-Komáromból. Ma 2026. július 15-e van Szent Bonaventúra püspök és egyháztanító emléknapja. Hallgassuk meg a mai evangéliumot Szent Máté könyvéből, a 11. fejezetből, a 25-től a 27. versig. Abban az időben Jézus így fejezte be tanítását. Magasztallak téged, Atyám, ég és föld ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett ez neked. Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni.

mai evangélium arról szól, hogy Isten az üdvösség igazságait elrejtette a magukat bölcseknek és okosaknak képzelő kevélyek elől, amilyenek az írástudók voltak, és kinyilatkoztatta a lelki értelemben vett gyermekeknek, az igazságot kereső jó akaratú embereknek. A gyermeket jellemzi a kíváncsiság és az ismeretlen világra való rácsodálkozás. Tudok-e Istenre gyermek módra rácsodálkozni? Átérzem-e kicsinségemet, egyszerűségemet Isten előtt? Tapasztaltam-e már, milyen nehéz az okoskodó, tudalékos emberrel szót váltani? Bűnnek tartom-e, ha valaki Istennel szemben ilyen? Az Úr Jézus a mai evangéliumban példát ad arra, hogyan kell áldani az Istent. Ugyanúgy mi is áldást mondhatunk gyermekünkre, szüleinkre, egyházi és világi elöljáróinkra. A rájuk mondott áldás Istent is dicsőíti. Kérjük bizalommal Urunkat, Istenünket. Add, Urunk, hogy szüntelen hálaadása hangoljon bennünket annak a felismerése, hogy a világ minden szépsége és értéke Isten ajándéka. Urunk, Istenünk, tölts el minket azzal a gyermeki lelkülettel, amely örömét találja a te magasztalásodban. Add, Urunk Jézusunk, hogy mindig tudjunk a te példád szerint gyermekmódra szelídek és alázatos szívűek lenni. Világosítsd meg, Urunk, a törvényhozók testületét, hogy mindenben bölcs megfontolással határozzanak. Atott szenvedő testvéreink mielőbb eljussanak a boldogító istenlátásra, amelyre mindig vágyakoztak. Urunk Jézus Krisztus, te egyedül ismered jól a mennyei atyát, kérünk, nyilatkoztass ki nekünk őt, és őrizd meg bennünket az iránta való gyermeki szeretetben. Amen.

Tehát ma július 15-e van, ez az év 196. napja, az évből még 169 nap van hátra. Ma ünnepli névnapját a Henrik, férfi név a germán Henrich névből származik. Elemeinek jelentése ház, vagy bekerített hely és hatalmas uralkodó. Továbbá a Rolandok is ünnepelnek, a Roland a germán Ruodnand névből ered, a jelentése dicsőség, hírnév plusz merész. A mai napon olyan eseményekre emlékezünk, amelyek egyházi, magyar vagy egyetemes történelmi szempontból különösen jelentősek. 1099-ben ezen a napon Jeruzsálem elfoglalása történt az első keresztes hadjáratban. A keresztes seregek ezen a napon bevették Jeruzsálemet. A győzelmet azonban szörnyű vérengzés követte. Ez az esemény ma arra figyelmeztet bennünket, hogy a hitet soha nem lehet erőszakkal terjeszteni. A szent helyek szeretete nem igazolhatja az emberi élet semmi bevételét. Ferenc pápa is sokszor hangsúlyozta, Isten nevében nem lehet gyűlöletet és erőszakot elkövetni. 180 éve elindul az első magyar vasút. Ezen a napon nyitották meg a Pest-Vác vasútvonalat, Magyarország első vasútvonalát. Ez nem csak közlekedési, hanem gazdasági és kulturális fordulópont volt. A vasút közelebb hozta egymáshoz az embereket, felgyorsította a kereskedelmet és a fejlődést. 95 éve az első sikeres magyar Atlanti-óceán átrepülés történt Endres György pilóta és Magyar Sándor navigátor a Justice for Hungary repülőgéppel sikeresen átrepülték az Atlanti-óceánt. A repülés a trianoni békeszerződés igazságtalanságaira is fel kívánta hívni a világ figyelmét. A vállalkozás a magyar repülés történet egyik legnagyobb sikere. 1974-ben ciprusi pucs történt Makáriosz ellen görög támogatással. Katonai pucs tört ki Cipruson, harmadik Makáriosz ortodox érsek elnök ellen. Néhány nappal később Törökország katonailag is beavatkozott. A sziget megosztottsága máig fennáll, ezért ez a nap a békét való imádságra is hív. Mai naphoz kötődő születésnapok. 1606-ban született Rembrandt. A holland festészet egyik legnagyobb mestere ezen a napon született. Bibliai témájú festményei ma is segítenek közelebb kerülni a Szentírás üzenetéhez. 1900-ban született Passuth László. A kiváló magyar író történelmi regényei nemzedékek számára tették élővé a magyar és az egyetemes történelmet. 1930-ban született Szabó Gyula, Kossuth-díjas színművész, a nemzet színésze, akinek hangját és alakításait ma sokan szeretettel őrzik emlékezetükben. Mai naphoz kötődő elhalálozások. 1904-ben Anton Pavlovics Csehov, az orosz irodalom egyik legnagyobb alakja hunyt el. Novellái és drámái ma is az emberi lélek mély ismeretéről tanúskodnak. 2008-ban Kolonics György, kétszeres olimpiai bajnok kenus tragikusan fiatalon edzés közben vesztette életét. Sportszerűsége, alázata és kitartása ma is példaként áll előttünk. És már említettük az egyházi emléknapot, július 15-én ünnepli a katolikus egyház Szent Bonaventúrát, ferences szerzetes püspököt és egyháztanítót, a Szeráfi doktornak nevezett szent a hit és az értelem összhangját hirdette. Tanítása szerint az igazi bölcsesség nem pusztán tudás, hanem Krisztus szeretetéből fakad. Ferencesként Assisi Szent Ferenc lelkiségét segített továbbadni az egyháznak.

Következik a Remény lapajánló. Felvidéki beszámolókban gazdag a Remény heti lap 29. száma. Marcelházáról, Nánáról, Garamkálnáról, Donaszerdahelyről, Várhosszúrétről, Léváról, Palástról, Szepsiből, Vásárútról beküldött beszámolókkal jelenik meg az újabb nyári szám. A szerkesztők a 16 oldalon közzétett jegyzetben kérik az olvasókat, hogy a nyár további programjairól is értesítsék a felvidéki újságot, osszák meg a nyári zarándoklatokon és búcsúkon megtapasztalt lelki élményeiket. A vakáció idején megjelenő újság a nyári megújulás egyik forrásaként az imát említi. Egy másik cikk 7 tippet is kínál, hogyan mélyítsük el kapcsolatunkat a Jóistennel ezekben a nyári hetekben is. Néhány vakációra szánt gondolatot találnak Szent Második János Pál pápától, a Ferenc pápától származó idézet pedig azokat szólítja meg, akik koruk, egészségi állapotuk, munkájuk, szűkös anyagi helyzetük vagy más nehézség miatt nem jutnak el nyaralni. A szeretetről, mint az Isten ajándékáról és az ember hivatásáról ír a lap főszerkesztője Nagy András atya 9. oldalon. Az Isten szeretet megszentelő hatalomról Prohászka Otokár püspököt idézi az irodalmi sarok. Újabb részleteket olvashatnak egy kispap naplójából, immár a 9. részt tesszük közzé Ilcsik Zoltán sorozatából. Mit kezdjünk a konkójjal? Teszi fel a kérdést a vezércikkben Gyepes Aranka. Majd a vasárnapi homíliában Sankó László atya is foglalkozik e kérdéssel. Isten a rosszat nem akarja, csupán megengedi. Olvassuk a vasárnapról vasárnapra elnevezésű rovatban. A heti lap hasábjain megismerhetik a június 6-án Krakkóban boldoggá avatott 9 szalézi vértanú élettörténetét, a 140 éve elhunyt König Mór apát kanonok életútját, a boldoggá avatásra javasolt Kucsera Ferenc atya életét, valamint a nagy gondolkodót Pászkált. A gyerekrovat mesét, kézműves foglalkozást és rejtvényt kínál a kicsiknek. A nagyobbak és felnőttek számára sem hiányzik a labból a keresztrejtvény és a recept. A testi táplálék mellett mindig fontos lelki táplálékra hívja fel a figyelmet a liturgikus naptár, valamint az évközi 16. vasárnap szentírási olvasmányait is megtalálják a 6. oldalon. Jó olvasást, áldásos és pihenő napokat kíván a Remény heti lap szerkesztősége.

0: A hétvégén, július 18-án és 19-én ismét sok száz zarándokot várnak Barkára a Kármelhegyi Boldogasszony Skapulári Társulat hagyományos búcsújára. A kétnapos lelki programban rózsafüzérek, szentségimádás, keresztúr, gyónási lehetőség és ünnepi szentmisék váltják egymást magyar és szlovák nyelven. A búcsú jelentőségéről és az idei programról Balázs Patrik rimaszombati plébánossal, a búcsú egyik szervezőjével beszélgetünk. Nagy szeretettel köszöntelek Atya Mária Rádió műsorában.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szép ünnepet kívánok minden Mária Rádió hallgatónak.
0: Kedves Patrik atya, kezdjük az elején. Mit jelent Barka a felvidéki katolikusok számára? Mit teszi különlegessé ezt a kegyhelyet?
1: Lehet, hogy már nagyon sokan ismerik ezt az zarándok helyet, és mondhatom talán, hogy több mint 250 éve zarándokolnak erre a helyre az itt élő emberek magyar-szlovák nyelven, sőt a múltban még a németek is nagyon sokszor zarándokoltak erre a helyre. És ilyen különös hely ez, hiszen mondhatjuk azt, hogy így már ilyen világ végének tekinthető kis erdő alatti kápolna, és nagyon csendes hely, ahol tényleg ugye a szűzanyag közbeni járásával a Jóistennel találkozhatunk, és ott lerakhatja az ember erre ezen a helyen a nehézségeit, a különböző kéréseit, fohászait, és tényleg ilyen mély lelki felüdülésben részesülhet mindenki, aki ide zarándokol. Ezért nagyon fontos ez a hely számunkra, és nem csak ezen a búcsú járó napokon, tehát az e-hétvégén, hanem ugye a más napokban is, amikor ide érkezhetünk és itt fohászkodhatunk.
0: Ugye a program szinte folyamatos imádságokból áll. Hogyan épül fel a két nap lelki menete?
1: Már hagyomány, hogy az indító, tehát a kezdő, az első szentmise, amely ez éven is délután 4 órakor lesz celebrálva, az elhunyt skapuláris tagokért van fölajánlva. Ez is maga az alapokban van elvetve ez a hagyomány, hiszen nem csak mi élők vagyunk azok, akiknek szükségünk van a kegyelmekre, hanem így az elhunyt skapuláris tagokra is emlékezünk. És lényegében ezzel a szentmisével indul az egész búcsú, az egész ünnepi alkalom, amelyet úgy, ahogy mondtad is, Lóránt, hogyha követnek a rózsafűzér, az engesztelőimád, a keresztút, valamint, ami már úgy szintén nagyon szép hagyománnyal vallott kint a falu fölött, a béke barlangnál az éjféli szentmise, amelynek megvan az a maga szépsége, vagy ilyen, mondom azt, hogy talán mélysége is, amikor úgy szlovák, mint magyar közösen imádkozunk, közösen tartjuk ezt a szentmisét, és maga még a szolgáló pap is próbálkozik ugye két nyelven megszólítani a híveket, és tényleg elférünk egymás mellett, ezért is jelentős ez a béke barlang helye, és utána természetesen a vasárnap, amikor az ünnepi szentmiségben megáldjuk a skapulárikat is, az új tagokat fölvesszük ezen skapuláris tagok közé, és így, ahogy kezdjük az elhunytakkal, úgy befejezzük az élőkkel, és örülünk a skapuláris társulat gyarakodásának.
0: A meghívóban olvasom, ott több új misés és papi szolgál a búcsón. Miért tartottátok fontosnak, hogy ők is bekapcsolódjanak az ünnepségbe?
1: Az egyházmegyénkben már nagyon kevés az új misés. Sőt, ahogy belegondolunk abban, ez éven a püstök atya itt a Székesegyházban, Rozsnyón, 2 új misés kapott szentelt, és ha a Jóisten nem küld az aratnivalóban munkásokat, akkor újabb új misésünk 5 év múlva lesz. Tehát ezt is egy nagyon nagy értéknek tartjuk, hogy ez éven éppen az új misés Patrik Méder atya, aki úgy picit fűződik is a barkai kegyhelyhez, igen, mint kispap minden éven ott volt és szolgált, most szentmisét celebrálhat és újmisés áldásban részesíthet bennünket. Úgyhogy ennek is nagyon örülünk, és maga Patrik atya is nagyon örül ennek az alkalomnak.
0: Az ünnepi szentmiséket Stanislaus Tolárik rozsnyói megyés püspök, illetve Kis Endre András premontrai apát mutatja be. Milyen üzenetet hordoz az ő jelenlétük ott Barkán?
1: Mi ezében az egyház megyénkben a 251. évfordulóját ünnepeljük az egyház megye megalapításának, ugyanis éppen 1776-ban Mária Teréza és az akkori pápa rendeletéből alakult ki a nagyesztergomi érsekségből a Kisorozsnyi Egyház megye, és az ő jelenlétük lényegében azt erősíti meg, hogy mind egyházmegyés püspök, vagy az egyházmegye területén lévő apát hálásak akarunk lenni a múltért, meg akarjuk köszönni a Jóistennek Szüzenyen keresztül mindazt, amit a múltban az ő kegyelméből megkaptunk, és teli reménnyel akarunk haladni a jövőben azon az úton, amelyet még elkészített számunkra a Jóisten. És ez lényegében az egész jubileumi évnek a mottója is, hogy hálásak legyünk a múltért, és reményteli a jövőben.
0: A búcsú mindig a gyónás és a kiengesztelődés helye is. Milyen tapasztalaid vannak, atya, mit keresnek leginkább a zarándokok, amikor Barkára érkeznek? Mit tapasztalsz a mai embernek? Miért van egyre nagyobb szüksége zarándoklatokra és kegyhelyekre?
1: Ma már nagyon jól tudjuk, hogy a zarándoklat az egy picit azért másabb, mint a múltban volt. A múltban az emberek azért kilométereket tudtak maguk után gyalogszert. Ma már azért, hogy sokan autóba ülnek, vagy esetleg kis busszal érkeznek a zarándok helyre, de minden mellett tényleg az a tapasztalatom, hogy minden éven kihasználják azt a lehetőséget, hogy éppen ezen a helyen vehetnek részt a szemgyónásban, vagy éppen ezen a helyen a Szüzenye oltalma alatt tehetik le azt a terhet a vállukról, amelyet sokszor az emberi gyarlóságok okoznak. És különösképpen ugye a skapuláris tagoknak ez egy olyan kegyelmi forrás, amely maga a skapuláris társulatnak a mondom azt, hogy kötelessége is, hogy éppen ilyen helyen meggyónjon, megáldozzon, és így az Isten kegyelmében részesüljön. Hát hál' Istennek még azért mindig van vágy arra, hogy legyenek nyomtató atyák, hogy beszélgetni tudjanak. Tehát nem csak egy ilyen, mondom azt, hogy gyors szemgyónás, hanem tényleg alapos lelkiismeretvizsgálat utáni beszélgetés a Jóistennel az, amire vágyanak az emberek.
0: Van-e valamilyen gyakorlati tudnivaló, megközelítés, parkolás, gyónási lehetőség, étkezés, amire érdemes előre felkészülni és odafigyelni?
1: Természetesen figyelni kell arra, hogy azért a Barka község, vagy maga a kis falucska, az Arándok templom körül is elég szűk utcák, tehát ez egy falusi kis templom. Az Arándokok, akik érkeznek hagyományosan az útszéleken és a kis parkolóban parkolhatnak, de természetesen, ahogy én mindig is szoktam mondani, hogy aki Barkára jön, az ne féljen, hogy elveszik, mert egy utca van, és az egy utca közepén a Szüzenye várja. Tehát biztos, hogy nem veszik el.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést, kihasználom a alkalmat, hogy megköszönjem a szolgálatodat is, a rendszer szentmise közvetítéseket Rozsnyóról. Tehát július 18-án és 19-én Barkán rendezik meg a Kármelhegyi Boldogasszony Skapulári Társulat búcsúját. A szervezők minden zarándokot szeretettel várnak a közös imádságra, a szentgyónásra és az ünnepi szentmisékre. Tehát kívánjuk, hogy ez a hétvége sokak számára legyen a lelki megújulás, a béke és a Szüzenyával való találkozás kegyelmi alkalma. Köszönjük, Patrik atya, hogy velünk voltál. Minden jót kívánunk.
1: Én is köszönöm nagyon szépen, minden jót kívánok. És megemlítem még azt, hogy holnap a Kármelhegy Boldogasszony napján a Kapulár és Búcsú Kegyhelyi templomban a Mária Rádió hallgatóiért is és munkásaiért is celebrálom majd a szentmisét. Isten áldjon mindenkit.
0: Nagyon szépen köszönöm, minden jót kívánok, Isten áldjon, atya.

0: szerdáként a Mária Rádió kiemelt témája a teremtésvédelem Ferenc pápa Laudato Si enciklikája nyomán. A napindító rendszeres rovatában különböző szakembereket szólítunk meg, hogy saját hivatásuk és tapasztalataik felől segítsenek jobban megérteni közös felelősségünket a teremtett világért. Mai vendégünk Sipos József növényorvos, ezúttal két nagyon időszerű témáról beszélgetünk, milyen helyzetben van ma a málna termesztés, és hogyan érinti a mezőgazdaságot a vízhiány, illetve a vízkorlátozás. Szeretettel köszöntelek József a Mária Rádió műsorában, dicsértessék Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen, szeretettel köszöntelek, atya, és a kedves hallgatókat is.
0: József, a málna egykor sok családi kertben és ültetvényen megtalálható volt. Milyen helyzetben van ma a málna termesztése? Miért tűnt el sok helyről?
1: Egykor a magyar kertészet egyik büszkesége volt a málna. Én is gyerekkoromban nagyon-nagyon szerettem. Ha visszagondolok, a nagyszüleim, szüleim kertjében, hátul, ott a hűvösebb helyen, jelentősebb málna terület volt, de ez már megszűnt. Bizony, sajnos annyira összezsugorodott a Kárpát-medencében a málna terület, hogy már csak a kertekben korlátozódik, különösen is az északi részen és a nyugat-magyarországi területeken. 1980-as évekről visszamenjünk, Magyarország Európa egyik legjelentősebb málna exportőre volt. És ekkorát változott a helyzet, hazánkban több ezer hektáron termesztették ezt az értékes gyümölcsöt, mára azonban már szinte összezsugorodott. Ennek egyik oka a klímaváltozás. A felmelegedés következtében az egyre gyakoribb hőhullámok, a csapadékhiány, az öntözésnek a nehézségei bizony befolyásolták a málna ültetvényeknek az alakulását, illetve a másik pedig, hogy nagyon kézi munkaigényes növényről van szó, és a kézi munkaigény drága, tehát költséges, és ez is befolyásolta az átalakulásnak a folyamatát. Meg a környező országok biztonságosabban termelik meg, így mint a lengyelek, a németek, ezt a szép növényt, és ennek következtében ők leterítik a piacot a környékünkben. A másik, ami nagyon fontos, hogy ma már szinte luxus cikké alakult a málna. Ha kimenjünk el a piacra, látjuk, hogy milyen magas áron történik az értékesítése. Annak

0: fontosabb része, és a kérdésre is válaszolva, az öntözés. Tehát a málnának is nagyon fontos a víznek a kérdése, és a másik pedig nagyon fontos, hogy az egyszer termő málna fajtáknál, ugye ez is egy nagyon fontos, a szüret befejezésével a letermett vesszőket minél hamarabb közvetlenül a talajfelszín fölött vágjuk le, távolítsuk el az ültetvényből. Ezek a vesszők már nem hoznak termést a következő évben, de fertőzési forrás jelentenek a különböző gombás betegségek ellen, és búvó helyett pedig a kártevőknek. Ha már a kártevőkről beszéltem, nagyon lényeges, hogy ami gyengíti a málna termesztésnek a sikerességét, az pedig a betegségek, a szürkepenész például, vagy a különféle vesszőbetegségek, ami a klímaváltozás következtében egyre erősebben jelen van, és egyre jobban, erősebben szaporodnak fel ebben a melegben, például a takácsatkák is. A fajtaválasztás szempontjából nagyon lényeges, hogy olyan fajtákat válasszunk, ami ellenáll ezeknek a környezeti feltételeknek. Mindig azt szoktam mondani, hogy menjünk vissza az ősi genetikához, az ősi fajtákat próbáljuk beszerezni, onnan vigyünk szaporító anyagot, ahol még a kertekben szépen megterem, és ha megajándékozzuk egymást, ezzel is tudjuk segíteni a növényeket. Még eszembe jutott egy nagyon fontos dolog. A felmelegedés következtében nagyon sok inváziós kártevő érkezik a Kárpát-medencébe. Ilyen például a foltos szárnyú muslinca, amely a málnának az egyik veszélyes kártevője, mert az éppen az érő félben levő gyümölcsbe rakja a petéit, és ennek következtében tönkreteszi a finom termést, puhul, majd szürkepenészes rothadás alakul ki, és teljesen értéktelenné válik a gyümölcs. Itt jelenik meg, hogy a klímaváltozással bizony újabbnál újabb károsítók jelennek meg a Kárpát-medencében.
1: József, és hogyan lehet a málna betegségei, kártevői ellen környezetkímélő módon védekezni? Mit tanácsolsz azoknak, akik most szeretnének málnát telepíteni?
0: Szívügyem az, hogy olyan ökokertet alakítsunk ki, amelyben minimalizáljuk a kémiai növényvédőszereknek a felhasználását, vagy nem is használjuk. Nagyon nehéz. Első legfontosabb a jófajta választás. Második nagyon lényeges dolog a termőhely választás, hogy nem lehet mindenhova ültetni a málnát, pontosan azért, mert valahol a klimatikus tényezők nagyon mélyen megváltoztak. Másik az előrejelzésnek a fontossága. Tegyünk ki sárga ragacslapokat a málna ültetvény köré, annak érdekében, hogy meg tudjuk fogni ezt a foltos szárnyú muslincát, ha már egy-kettő beleragad, már ezzel is tudjuk géríteni az állományt. Másik nagyon fontos az, amit az előző gondolatban elmondtam, szellős állomány alakuljon ki, ne legyen sűrű az állomány, mert ez a sűrű állomány maga elősegíti a károsítóknak a megjelenését. A legfontosabb, vitaminnal, ásványi anyaggal, tápelemekkel legyenek ellátva ezek a növények is, mert ha tápanyagutánpótlás erős, kálium, foszfor, és egyéb mikro-makroelemekkel ellátott a növény, ellenálló keményebb a lombozata, keményebb a bőrszövete, és még ez is tudja erősíteni a növényt. Ha jól érzi magát a növény, orral van ellátva, kénnel van ellátva, akkor még a termésnek is a bőrszövete keményebb, más az illata, és a növény nem olyan könnyen támadja meg, mert ha le van gyengülve a növény, más az illata, és más a színe is a növénynek, és ez szinte csalogatóként hat a károsítókra a környezetben, hogy könnyebben megtalálják.
1: Beszéljünk most a következő témánkról. Ugye az elmúlt években egyre gyakrabban hallunk vízhiányról és vízkorlátozásról. Mit tapasztalsz növényorvosként? Hogyan viselik ezt a gyümölcsök, a zöldségfélék és a szántóföldi növények?
0: Azt szokták mondani, hogy egy pohár víznek akkor értékeljük igazán az értékét, amikor már nincs benne egyetlen csepp sem, és bizony ez ma már nagyon aktuális ez a gondolat, hiszen folyóink vízszintje rendkívüli módon le van csökkenve, a talajvízkészlete rendkívüli módon alacsony és szinte aszály van, és ez azt jelenti, hogy bizony a növényeink rendkívüli módon mutatják a vízhiánynak a kérdéseit. Tönkre mennek az állományok. Tönkre mennek a szántóföldön a kukoricák, a nagyalföldön, a napraforgó állományok, gyenge volt a búzatermés, a gabonák termései, de a kertekben is szenvednek a növények, és azt látják a kedves kertbarátok is, hogy a furt kutak

0: amelyek vagy szabályosan, illegálisan, vagy legálisan történtek a búrásuk, bizony nagyon fontos, hogy elengedik a vizet. Tehát köpköd a kút, nem úgy veszi fel a vizet, és ezért is sok helyen vízkorlátozásokat hajtottak végre, ami igazából sokszor úgy érezzük, hogy kellemetlenség, de valójában az egy fontos figyelmeztetés számunkra, hogy a teremtett világ azt üzeni, hogy a vízkészleteink nem végtelenek. Magyarországon is azt gondoljuk, hogy ugye vízben gazdag, hiszen itt vannak a nagy folyóink, jönnek befele a Kárpát-medencébe, de a klímaváltozás és a csapadék egyre egyenletlebb eloszlása miatt, a növekvő vízigény miatt ugye vízhiány alakul ki. Ezért nagyon fontos, hogy a közüzemi vízelhálózatot megfelelően tudjuk használni. Át kell ebbe az asszályos vizek időszakban gondolni a medencék feltöltését, a szakszerű öntözést, az autómosást, a különféle öntözésből jövő rengeteg víznek a felhasználását, hogy szakszerűen történjen, mert minden víz érték. A másik nagyon fontos, hogy a furtkutak általában a mélyebb rétegekből, vízadó rétegekből termelik ki a vizet, és ezek a lehulló csapadék következtében nem töltődnek fel. Az ásott kutak üresek, a folyóink nagyon mélyen haladnak a mederbe, kiszívják a talajból a vizet, már a Tiszában is nagyon alacsony a vízszint, szinte át lehet néhol menni, a Maroson is, a Kőrösön is, és bizony mutatja a természet azt, hogy a vízgyűjtő területeken is nagyon alacsony a víz. Ezért gyűjtsük, ha esik az eső, gyűjtsük a vizet, mulcsozzunk, takarjuk a területeket, a területeinket, amennyire lehet. Okszerűen történjen az öntözés. Mindent próbáljunk megtenni annak érdekében, hogy minden csepp víz, amely jóisten igaz ajándéka, nagyon érték. Már az arannyal vetekedik a víz értéke.
1: Ugye előbb is említetted a mulcsozást, erről ezzel én is küzdködöm a plébániai kertünkben, és biztosan szükséges az esővíz gyűjtése is. Milyen módon lehet ezt megoldani, vagy hatékonyan mit ajánlasz, milyen tanácsokkal látnál el bennünket?
0: Ha gyorsan lehet válaszolni, a mulcsozásra volt az első gondolat, és tudom, hogy nagyon szép a kert, mert láttam, és nagyon sok munka van benne, gratulálok hozzá. Azt szeretném mondani, a mulcsozással vigyázzunk a vastagságra. Ha túlvastagítjuk a mulcsot és felülről öntözzük, akkor nagyon sokkal több vizet kell adni ahhoz, hogy a mulcson átmenjen a víz, mert a mulcs képes megtartani a vizet. Nem jöhet alá a víz. Ezért nagyon jó fontos, hogy esetleg a csepegtető öntözést alakítsunk ki a mulcs alá. A másik a nagyon fontos kérdés, hogy megfelelően tudjuk a víz mennyiséget szabályozni. A vízgyűjtésre esőcsatornák megtörésével megtörni az esőcsatornát, ározókat, különféle tartályokat alakítsunk ki, dézsákat, amiben ha megérkezik a jóisten ajándéka a víz, akkor oda engedjük bele, ne a szennyvíz csatornába juttassuk bele az éltető vizet. Mindenhol lehetne plébániák tetejéről lefolyó vizet, iskolák, önkormányzati helyek és a magánházaknál is ki lehetne alakítani, vagy akinek komolyabb, például egy plébánia felülete, hogyha sokkal nagyobb, akkor pedig tározót javasolnék lerakni a plébánia kertbe a talajba, abba a tározóba beengedni, összegyűjteni a vizet, és amikor szűkös idő van, akkor szivattyúval abból a tározóból lehetne öntözni például a plébánia kertet.
1: Nagyon köszönöm. Ugye, ha most beszélünk ugye vízhiányról, és van-e olyan esetleg növény vagy fajta, amely jobban tűri a szárosságot, amelyet érdemes előnyben részesíteni ott azokon a helyeken, ahol nehéz megoldani az öntözést?
0: Nagyon sokan kerestek a Sípos Gazda oldalon is éppen ebben a témával, hogy milyen virágokban gondolkodjon, és ha most lehet egy kicsit leszűkíteni, akkor picit a virágos kertre szeretnék fókuszálni. Pár növényt szeretnék megosztani, ami szívemhez is közel áll, és jobban tűri a szárazságot. Egyik legtipikusabb a levendula. Ugye nem tudom, hogy ott a fenti részem, felvidéki részem mennyire terjedt el a levendula, de egyre jobban, egyre több kertben megjelenik a levendula. Másik ilyen növény, amely szépíti a kertjénket, a cickafark. Előszeretettel lehet telepíteni, vagy a hamvas cipruskát. Az a növény is nagyon szépen tudja tolerálni a szárazságot, de kell nekik a víz, de jobban ellenállnak. Kasvirág, nagyszüleim kertjében, előkertekben, a tanyánkban nagyon sok volt a kasvirágból. De nagyon szeretem, és egyre több helyen megjelenik a bordólevelű tolborszű. Ezt a növényt is szeretném a kedves hallgatók figyelmébe ajánlani, de jól ismert a varjúháj, amely szépen díszik, és kis leveleivel tudja tolerálni ezt a meleget valamelyest. Vagy az ernyős verbéna, amely tényleg kimondottan egy jó szárazságtűrő növény, szép térállásban előtetve szépen díszlik a kertjeinkbe, de még oda tenni utoljára a kutyatej csodálatos növény, vagy még egy eszembe jutott a petónia, amely nagyon szépen tudja tolerálni ezeket az időjárási tényezőket.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést és a tanácsokat. Ugye a teremtés védelem nem csak nagy nemzetközi döntésekben, hanem a mindennapi életünkben is elkezdődik abban, hogyan bánunk a vízzel, hogyan gondozzuk kertjeinket, és hogyan őrizzük meg a ránk bízott természeti értékeket. Köszönöm Sipos József növényorvosnak a hasznos tanácsokat. Jó Isten áldjon, és köszönjük a szolgálatodat. Minden jót kívánunk.
0: Örömmel, nagyon szépen köszönöm. Áldott kertészkedést kívánok. Dicsértessék.
1: Mindörökké, amen.
2: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
3: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Főbb híreink röviden. Istenbe vetett bizalomra és lelki megújulásra buzdít Leó pápa. 500 szentmise bemutatására kérik az egyházmegyéket a Mohácsi csata áldozataiért. Magyar koprodukció kapta a filmkritikusok díját Karlovivariban. Jönnek a részletek. Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Isten akkor sem mond le az emberről, amikor a szív keménynek tűnik, hangsúlyozta Leó pápa a július 12-én vasárnap a Castel Gandolfóban elmondott úrangyala imádság előtt, számolt be a Vatican News. A Szentatya a magvetőről szóló evangéliumi példabeszéd alapján arra hívta fel a köré gyűlt hívek és zarándokok figyelmét, hogy Isten fáradhatatlanul hirdeti igéjét, megszólítva az emberek szívét, mert a szeretete a legridegebb szíveket is szeretettel töltheti meg, hangsúlyozta. Az Úr nem szűnik meg hinni bennünk, abban, akik vagyunk, és akivé kegyelme által válhatunk. A pápa arra buzdított, hogy a nyári pihenés idején is szánjunk időt az imádságra és az elcsendesedésre. Az úrangyala végén ismét békére szólított fel, kérve, hogy a háborúk és feszültségek közepette is segítsük egymást, és ne engedjük kihunyni a remény és a béke lángját. A Mohácsi csata 500. évfordulójához közeledve Bacsmai László mohácsi plébános Felföldi László püspök támogatásával arra kéri a Kárpát-medence egyházmegyéit, hogy mutassanak be 500 szentmisét az 1526-os ütközet áldozataiért, a történelmi sebek gyógyulásáért és a kiengesztelődésért, közli a Magyar Kurír. A kezdeményezés nem tesz különbséget a keresztény és muszlim elesettek között. A Mohácsi csata nem csak a magyar történelem egyik legsúlyosabb tragédiája volt, hanem az egyetemes emberi megrázkódtatás is, amelyben keresztény és muszlim katonák egyaránt életüket vesztették. Az 500 szentmise így a béke egyetemes üzenetét is hordozza. A pécsi egyházmegyében e szándékra a szentmiség sora már megkezdődött. A szervezők szerint az 500-as szám nem teljesíthetetlen elvárás. A folyamat a 2026-os évfordulón túl 2027-ig is kiteljesedhet. A Forrás című dráma nyerte a Nemzetközi Filmkritikusok díját az idei Karlovivári Nemzetközi Filmfesztiválon, amely cseh, szlovák és magyar koprodukcióban készült. Adja hírül az MTI. Közép-Európa egyik legrangosabb filmes seregszemléjét idén 60. alkalommal rendezték meg, július 3-a és 11-e között, ahol 137 filmet vetítettek le. A díjnyertes alkotás Csehszlovákia történelmének egy máig feldolgozatlan fejezetét, a roma nők államilag támogatott kényszer sterilizációját dolgozza fel az 1980-as évekből. Az Iván Osztrohovszki rendezésében készült filmet részben Magyarországon forgatták. Elkészítésében számos magyar szakember, többek között Berkes Júlia koproducerként, Petrányi Viktória pedig exekutív producerként működött közre. A vásznon Várnai Péter és Farkas Franciska is feltűnik. A hazai mozik várhatóan 2027 első felében mutatják majd be a filmet. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
2: Híreinket hallották.

0: 8 óra.
1: A Nap Szentje című műsor következik.
2: Szent Bonaventura, püspök, egyház tanító. Bagnoregio-ban született 1217-ben, vagy 1218-ban. Atya híres orvos volt. Édesanyja a család szíve, ékessége. A gyermek a keresztségben a János nevet kapta. Saját visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy kisgyermekkorában súlyos betegségbe esett. Édesanyja akkor fogadalmat tett. Ha meggyógyul, a ferencesek kolostorába adja nevelésre. A hagyomány szerint Assisi Szent Ferenc a városban járt, ölébe vette a gyermeket és meggyógyította. A fogadalom értelmében a kis János valóban a ferencesek kolostorában nevelkedett. 1236 táján a Párizsi Egyetemre ment, ahol filozófiai tanulmányait végezte. 25 évesen érett megfontolással lépett a ferences rendbe, ahol a Bonaventura nevet kapta. Elvégezte a teológiát a rend híres párizsi főiskoláján. Tanítani kezdett, és 1253-ban nyerte el a doktori fokozatot, ezután 4 évig a rendi főiskola tanára volt. Rómában a rendi káptalan megválasztotta a ferences rend általános főnökének. 16 éven át viselte ezt a tisztséget a rend történetének nehéz időszakában. A második ferences nemzedékben ugyanis nagyon élesen fölmerült a kérdés. Szó szerint kell-e venni Szent Ferenc reguláját, s egyáltalán megvalósítható-e teljesen a teljes szegénység apostoli életforma. A renden belül és kívül sokan voltak, akik azt mondták, hogy akiben nincs meg Szent Ferenc karizmatikus lelkülete, már pedig a második nemzedékben már nincsen, az nem élhet úgy, mint a rendalapító, tehát a bencés vagy ágostonos kolostorok mintájára át kell szervezni a rendet. Mások ellenben eretnekségig menő szélsőséggel hirdették, hogy az igazi egyház az eredeti Szent Ferenci életformában él, s aki azt feladja, a kereszténységet árulja el. Bonaventurának nem annyira a szervező és kormányzó készségével, mint inkább bölcsességével és szelíd életszentségével sikerült úrrá lennie a széthúzó erők fölött. Egységben tudta tartani az akkoriban mintegy 30 ezer főt számláló hatalmas, túl hirtelen földuzzadt szerzetet. A legtöbbet nem szavával, hanem példájával érte el, szegénységben és tudásban, józanságban és tökéletes engedelmességben élte a szerzetesi életet. Bonaventura sokat utazott, ahol megfordult, mindenütt prédikált a népnek, de beszélt királyok és pápák előtt is. 1273. május 28-án a pápa kinevezte bíborossá és a Róma közelében lévő Albánó püspökévé. A kinevezés hallatára Bonaventura a pápához indult, akivel Firenze közelében találkozott, majd vele együtt Lyonba ment. A zsinatot előkészítő bizottság elnöke volt. A zsinaton két híres beszédet mondott, és sok fáradozása gyümölcseként július 6-án megszületett az unió a görögökkel. Bonaventura aszkézise átlagos volt és emberi. Szíve minden rezdülését, a világ urának minden dicséretét és az örökatya minden segítségül hívását rendszerint szüntelenül forgó agyának munkája kísérte. És ugyanígy, vagy még inkább, nem volt olyan gondolata, amelyet át ne járt volna a szíve melege. Értelmi munkája az imádságban gyökerezett. Tudás és hit Bonaventuránál nem zárja ki, ellenkezőleg kölcsönösen föltételezi egymást. A hit adja értelmünknek azt a tisztaságot és azt az irányt, amely képessé tesz minket arra, hogy Istenről és az emberekről helyesen gondolkodjunk. Hitünk ad választ lelkünk legmélyebb kérdéseire, a létünket, utunkat és célunkat illető kérdésekre. A hitből erőt merítve és a hit világosságánál meglátjuk Istent a bennünket körülvevő világban, a saját lelkünkben és mindenben, ami fölöttünk van. Tanította, hogy aki Krisztust meg akarja ismerni, annak ahhoz a forráshoz kell nyúlnia, a Szentíráshoz, amelyet az egyház évszázadokon át hűségesen megőrzött. Bonaventura nem szánt sok időt teológiai gondolatainak rendszerezésére és írásba foglalására. Ereje zömét lekötötték az egyházi teendők és a rend nagy felelősséggel járó vezetése. Ennek ellenére a modern latin kiadásban 9 nagy kötetet tesznek ki művei. Bonaventura, akit az utókor a Dr. Seraphicus, Seráfi doktor címmel tisztelt meg, a görögökkel létrejött megegyezés másnapján megbetegedett, és egy héttel később, 1274. július 15-én vasárnap hajnalban meghalt. Temetésén a pápa az egész zsinattal együtt jelen volt. Sírja a Lyoni Szent Ferenc templomban van. 1482-ben avatták szenté, 1533-tól tiszteljük, mint egyháztanítót. Aquinói Szent Tamás, aki Bonaventurának professzortársa volt, egy alkalommal meglátogatta kollégáját. A szobájában nem látott mást, mint egy íróasztalt, rajta néhány felütött könyvet, mellette egy vastag fóliásokkal tele könyvespolcot, amelynek tetején egy koponya állt, a könyvek mellett pedig egy függönyt látott. Ahogy a könyveket szemügyre vette, nem talált köztük semmi különöset. Azt gondolta, talán a függöny mögött őrzi barátja azokat a kincseit, amelyekből tanítását meríti, amelyek tanításának mélységet és izzást kölcsönöznek. Szent Tamás kérésére Bonaventura elhúzta a függönyt, és látogatója, nem kis ámulatára, nem látott ott egyebet, mint egy feszületet. Bonaventura mosolyogva mutatott rá. Ez az én könyvtáram. Bonaventura lényének legszembetűnőbb vonása a jóság volt. Ünnepén így imádkozunk, add meg kérünk mindenható Istenünk, hogy akik Szent Bonaventura, püspök, mennyei születésnapját ünnepeljük, kiváló tudásán épüljünk, és lángoló szeretetét folytonosan utánozzuk.
1: A Napszentje című műsort hallották.

0: Július 20-a és 30-a között ismét benépesül az Olvári Völgy, Ipoly-Födémes és Palást között. Itt rendezik meg a Szlovákia Magyar Cserkész Szövetség nyári vezetőképző táborait, ahol a jövő cserkészvezetői készülnek szolgálatukra. A nyár azonban ezzel nem ér véget, ugyanis augusztusban Gödöllön folytatódnak a képzések, amelyekben felvidéki kiképzők és jelöltek is részt vesznek. A részletekről Urblik Tamással, a Szlovákia Magyar Cserkész Szövetség vezetőképző vezetőivel beszélgető. Nagy szeretettel köszöntelek a vonalban, dicsértessék a Jézus Krisztus, jó munkát!
1: Jó munkát, jó napot kívánok, és értessék a Jézus Krisztus.
0: Kedves Tamás, hamarosan tehát kezdődnek az Olvári Völgy vezetőképző táborok. Miért olyan fontos ez a 10 nap a felvidéki cserkészet életében? Milyen képzések zajlanak egyszer, és kiket vártok ezekbe a táborokba?
1: Így van. A jövő hét folyamán, tehát hétfőtől megkezdődnek a vezetőképző táboraink az Olvári Völgyben. Több korosztály számára készítünk július 20-a és 30-a között vezetőképzést különböző fókusszal, különböző témakörökkel. A legfiatalabbaknak szóló képzésünk az a segédős vezetőképzés, itt már 13-14 éves fiataloknak tanítunk alapvető vezetői készségeket. A következő szint az pedig az ősvezetőképzés, itt javában 15 és 18 év közötti fiatalokkal foglalkozunk, akik aztán az évközbeni cserkész munkát végzik az egyes cserkész csapatokban. És hogy miért is fontosak a képzések a szövetségünk életében, ugyanis ez biztosítja számunkra azt, hogy évről évre vannak új, motivált fiatal vezetőink, akik épp a cserkész munkának a legfontosabb részét, az évközbeni rendszeres cserkész ősi gyűléseket, ugye az ősök általában 5-8 fős kis csoportok, és ők végzik ezt a munkát, ami igazából a legfontosabb munka az egész cserkész mozgalomban. Foglalkoznak heti szinten a fiatalabb, idősebb gyermekekkel.
0: Mit tanulnak a leendő vezetők, milyen ismereteket és készségeket kell elsajátítaniuk már, amit el lehet árulni ezekről a táborokról?
1: Természetesen. A fiatalabbaknak szóló képzésünkben, a segédős vezető képzésben alapvetően gyakorlati cserkész tudást adunk át, illetve tökéletesítjük. A növényismereten, állatismereten, tájékozódáson keresztül, akár azon át, hogy hogyan kell egy éjszakás esti menedéket, vagy úgynevezett bivakot elkészíteni, de már velük is foglalkozunk olyan, nevezhetjük mai modern szóval érve soft skill-ekkel, tehát olyan csoportvezetési tulajdonságokat is, vagy készségeket is próbálunk nekik átadni, hogy tudjanak játékot vezetni, tudjanak valamilyen kisebb formában foglalkozni ők is az általuk vezetett fiatalokkal. Az ősvezetőképzésen belül pedig már javában kicsit komolyabb, kicsit elméletibb témákkal foglalkozunk, valamint magának az ősvezetésnek, az ősi gyűléseknek a felépítését adjuk át, hogyan vigyék el a rájuk bízott gyermekeket, vezetetteket, kirándulásra, mire kell ügyelniük, hogyan építsék fel az adott foglalkozásokat, hogy az megfeleljen az általunk képviselt értékeknek a magyarságon, a hitéleten és a jobb emberré való nevelésen.
0: Mit takarnak a mintatáborok nekik? Mi a szerepük ilyen vezetőképzésben? Miért fontos, hogy a vezetőképző táborok közelében ott legyenek valódi kis cserkészek és úgymond nagy cserkészek is?
1: Így van. Az általam említett két képzésünk mellett még minden évben megszervezünk két különböző korosztálynak szóló úgynevezett mintatábort. Az egyik a kiscserkész mintatábor, ez egy 6 napos rövidebb tábor a 8-10 éves kiscserkészek számára. A tábornak elsődleges célja az az, hogy a benne résztvevőknek egy nagyon igényesen, nagyon meseszerűen kidolgozott tábori élményt és egy nyári élményt nyújtson. Emellett pedig nem kevésbé fontos feladat ennek a tábornak az, hogy úgymond teret nyújtson a jövendőbeli vezetőknek, akik a ősvezetőképző táborban vesznek részt, arra, hogy amit a tábor alatt átadunk nekik tudást, azt mindjárt a gyakorlatban is ki tudják próbálni, és akár mindjárt reflektálni is tudjunk rá számukra, és ezáltal sokkal gyakorlatiasabb és minőségibb a képzés, illetve a tudás, amit át tudunk adni. A kis cserkész mintatábor mellett még szervezünk egy cserkész mintatábort is, ez már az idősebb cserkészek számára szól. Itt javában 10-15 éves cserkészek vesznek részt, és alapjában véve a két tábornak a célja ugyanaz, de kicsit más korosztályra fókuszált. Tehát itt is elsődleges cél az, hogy egy nagyon, nagyon igényesen, nagyon magas szinten elkészített táborban vehessenek részt a gyerekek, esetleg olyan csapatok részére, akik cserkész csapatok részére, akik sajnos nem tudnak saját tábort szervezni, mert kevesen vannak, vagy egyéb más akadályozó tényező akadályozó őket ebben, akkor ők részt tudnak venni ebben a központilag megszervezett táborban, és ugyanúgy a cserkész ősvezetőképző tábor jelöltei vagy résztvevői, ők tudnak ebben a táborban gyakorolni, és ki tudják próbálni, hogy hogyan kell ősgyűlést vezetni, tábortüzet vezetni, vagy épp csak egy nagyobb játékot, vagy nagyobb tömegnek szóló játékot vezetni.
0: Mit akar a segítő tábor? Kik vesznek részt benne, és mi a feladatuk?
1: A segítő tábor szintén nagyon fontos része a vezetőképzésünknek, ugyanis nekik köszönhetően mi, akik a vezetőképző táborokban és mintatáborokban tevékenykedünk, azokat szervezzük, nekünk nem kell, vagy minimális mértékben kell csak foglalkoznunk a logisztikával, a vízbiztosítással, ivóvízbiztosítással, étkeztetéssel. Ők azok, akik számunkra főznek, illetve biztosítják az étkeztetésünket, és az egész logisztikai szervezési hátterét, a felszerelés előkészítéstől, ugye a felszerelésünket nem kint a részen tárul, tehát a felszerelés rétre való kiszállítása, ez mind az ő feladatuk, és nagyon fontos részei ők is a vezetőképzésnek. És ahogy említettem, ezzel mondhatni könnyítik a vezetőképzők munkáját, és teret biztosítanak nekik arra, hogy ők teljes mértékben a képzésekre, illetve mint a táborokra tudják fordítani az energiájukat.
0: A cserkészet nem csak készségekről szól, hanem jellemformálásról is. Milyen emberré szeretnétek nevelni a jövő vezetőit? Hogyan jelenik meg a hit, az ima és a keresztény értékrend a vezetőképzésben?
1: Van egy ilyen, nevezhetjük jelszavunk vagy mondásunk, hogy magyarabb magyar és jobb embereket szeretnénk nevelni. Az elsősorban úgy jelenik meg, hogy a képzésünknek alapvető része a magyarságra való nevelés, a magyarság történetének, a történelmének a alapos ismerete. Emellett minden, például a hitélet pedig rendszeresen vannak szentmiséink és istentiszteleteink. A vezetőképző táborok során rendszeresen imádkozunk, ez azt jelenti, hogy reggel, este, ez mellett minden étkezés előtt és után, ami a hitéletet illeti, illetve ami a tudatos, felelős állampolgárságot illeti, itt is igyekszünk ezzel a témakörrel is igyekszünk foglalkozni az adott korosztályok tudásához képest, vagy ahhoz igazítva. A ősvezetőket már igyekszünk arra nevelni, hogy gondolkodjanak kritikusan, szűrjék az információkat, legyenek, ugye aki már közeledik a 18 éves életkorához, hogy legyenek felelősek, választanak, tehát úgy állampolgári jogokat is igyekezünk számukra nyilvánvalóvá tenni, hogy ez fontos, és itt tudnak tudatos állampolgárok lenni.
0: Augusztusban Gödöllőn folytatódnak a segédtiszti képzések. Mit jelent ez a következő lépcsőfok a vezetők életében?
1: Így van, Gödöllőn kerül majd megrendezésre a Magyar Cserkész Szövetségi Fórum által szervezett segédtiszt képző tábor. Ide már idősebb felnőtt cserkész vezetők jelentkeznek, azok vesznek rajta részt. Ezek a táborok már, ugye, hogy említettem, a segédős vezető képző tábor, vagy a segédős vezető kisebb részeket képes elvezetni az ősi gyűlésekből. Az ősvezető már képes egy egész éven azzal a 10 fős csoportjával, ősével foglalkozni. A segédtisztek, ők már részben akár csapatparancsok is lehetnek, ami azt jelenti, hogy több kisebb csoportot is képesek vezetni, és az ehhez szükséges készségeket adja át ez a tábor. Tehát alapvetően csoportvezetés, mint nagyobb csoportvezetés, ami akár 30-50-70 főből is állhat. A maguknak, az ősvezetőknek a koordinációja, vezetése, az ők támogatása és segítsége, hogy a rendszeres cserkész munkában át tudják adni azokat az értékeket, amiket a cserkészet mint mozgalom képvisel.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést, hallgatói családot buzdítom. Imádkozunk azért, hogy az Olvári völgyben zajló vezetőképző táborok valóban olyan fiatal vezetőket formáljanak, akik hitben, szolgálatban és emberségben is példát tudnak mutatni a rájuk bízott gyermekeknek és fiataloknak. Kívánjuk, hogy a július végi táborok és az augusztusi gödöllői segédtiszti képzések sok áldást hozzanak a cserkészet számára. Tamás, köszönjük, hogy elfogadtad meghívásunkat. Isten áldását kívánjuk a szolgálatodra is, jó munkát!
1: Köszönjük szépen, köszönöm szépen a meghívást, és további szép napot kívánok a hallgatóknak. Jó munkát!

Köszönöm a hallgatói családnak, hogy a mai napot a Mária Rádióval indították, a telki továbbra is maradjanak a Mária Rádió közelében, hallgassanak bennünket, imádkozzanak velünk és értünk. Áldott szép napot kímál, búcsúzik önöktől Lépes Lóránt atya, megköszönne Budapesten és a szolgálattechnikusnak is a közreműködését. Dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Rádió.
1: György Alfréd Camillianus szerzetes Mátra Verebé Szentkóti homíliáját hallják.
2: Krisztusban kedves ünneplő zarándok közösség, fűtisztelendő paptestvéreim, szerzetesek, hívő közösség. Ünnepelni jöttünk össze, hogy egy édesanyát ünnepeljünk. Nem tudom, testvérek, vannak-e emlékeitek, hogy hogyan szokott történni nálatok a családban, amikor egy édesanyát ünneplünk? Hogyan szervezzük meg az ünnepet? Általában úgy szokott történni, hogyha ünnepeljük az édesanyát, akkor ő főz, megteríti az asztalt, magyarul megszervezi magának az ünnepet. Jobbik esetben a családtagok titokban összeszervezkednek, és vesznek egy csokor virágot neki, és kivételes módon, talán az évnek ennek a napján meg is köszönik az ebédet az édesanyának, vagy a nagymamának. Ez már haladat. Jó fejlődés az igazi emberi kapcsolat felé. És a mai Mária ünnepen picit ugyanígy vagyunk mi keresztény hívek, Mária gyermekei, hogy eljöttünk, úgy érezzük, hogy meghoztuk a magunk áldozatát, kigyalog, ki autóval, valamilyen formában idejöttünk, ezt a napot ide szántuk, hogy ünnepeljük édesanyánkat. Erre mit csinál Mária? Már rég előkészítette az ünnepet számunkra, az ő szent fia szívében. Napról napra ezt teszi. Előkészíti az ünnepet, állandóan készenlétbe tartja szent fiának a szívét. Látod, kisfiam, olyanok ezek, mint a pásztor nélküli juhok. Tudom, hogy megesik rajtuk a szíved. És mi azt gondoljuk, hogy mi teszünk jót azzal, hogy eljövünk ide. Köszönje meg Mária nekünk, hogy itt vagyunk, nem? Milyen jó lehet neki, hogy ennyi zarándok itt van. Köszönje meg anya, hogy főzhet nekünk. Hát nem, úgyis ez az ő szeretet nyelve. Anyánál meg mamánál mindig enni kell. De hogyha elkezdünk gondolkodni, hogy egy ünnepségre, ahol édesanyánkat ünnepeljük, valóban mit hozhatunk? Mert mi még nem tudjuk, hogy ő nekünk mit fog adni ajándékba. Igazában mi az, amit őszintén egy édesanyának hozhatunk? Lehet venni kaszatot, kegytárgyat, nem tudom mindenfélét. Lehet rendelni a temun is különböző dolgokat. De rájövünk, hogy ez teljesen mint felszínes dolog. Az őszinte igaz szeretet, amikor a szívünket ide tudjuk hozni a szűzanyához, és azt mondjuk, Mária, egyebem nincs. Itt van a sebzett szívem, azt se tudom már, hogy hol sebzett. Itt van a szívem, amiben éppen 3 stendet tettek, de még élek. Köszönöm, Mária. Itt vagyok. És akkor Mária válaszol az ő szívében, ne lepődjél meg, hozzá vagyok szokva. A bécsi kolostorunkban egy üvegablakon nagyon érdekes ábrázolás van. Mária édesanyja tartja gyermekét a karján, ezt már biztos, hogy ismerjük, csak ami sajátos ábrázolás az az, hogy a gyermek Jézus keblén látjuk a Jézus szívét, mint a Jézus szíve szobroknak vagy ábrázolásoknak a Jézus szíve ábrázolását, és a gyermek Jézus szíve sebzett szív. Tehát Jézus szeretettől sebzett szíve ott van már gyermekként Mária ölében. Nem újdonság. Talán amit nekünk meg kell tanulnunk, mert általában az is egy nehézség, hogy a beteg ember az szégyeli magát. Most képzeljük el, hogyha úgy mennénk el az orvoshoz, hogy azt mondanánk, hogy doktor úr, fáj a gyomrom, hasmenésem van, fáj a fejem, úgy szégyelem magam. Akkor azt mondja a doktor, hogy menjen más orvoshoz, magának más orvosra van szüksége. Ha eljövünk Máriához, édesanyánkhoz, és szégyeljük azt, hogy sebzett a szívünk, vagy nem valljuk be, mert nekünk erősnek kell mutatkoznunk, itt gondolok különösen a férfiakra, olyan nehéz a férfi embernek elismerni, hogy neki is sebzett a szíve. A nők könnyebben megkapták a könnyek ajándékát. A férfiaknak ezt meg kell tanulni. És akkor azt mondom, hogy itt vagyok, Mária, egyebem nincs. Más előtt a könnyemet is szígyelem, de lásd, gyermeki bizalmam azt mutatja, hogy előtted még sírni ismerek. Mikor sírtál utoljára, úgy igazán szívedből? Mária előtt. Ez neki a legszebb ajándék, nem kell többet hoznod. Elég a megtörtséged, elég a szükséged. Jól lakott gyermeknek nem érdemes főzni. Éhes gyermeket könnyebb jól lakatni. Nem igaz, hogy nem vagyunk éhesek. Éhesek vagyunk a szeretetre, az elfogadásra, a megbecsülésre. Mindenki szeretne valaki lenni. Itt vannak ezek a sztárcsináló programok a médiában és a világhálón. Földobnak és elejtenek. Rengeteg törékeny gyermek és fiatal, aki ebben a látszatvilágban összetörik, és elveszik az életének az értelmét, mert nincs égi édesanyja. Hozzátok ide gyermekeiteket, hozzátok ide a törékeny nemzedéket, Mária anyai szívéhez. Azért vagyunk itt, higgyétek el. Hallunk ilyen gyermeki hangokat is. Körülbelül ilyenek lehetünk mi, amikor nem tudjuk kifejezni, hogy mit szeretnénk. De tudnunk kell, hogy Mária anyai szíve megérti mindezt. Hiszel ebben? Volt már egyszer, hogy őszinte voltál a szűzanyához? Hogy elmondtad neki, hogy bízom abban, hogy segítesz nekem? Először el kell hoznod sebzett szívedet, hogy gyermekké válhass. Kik az én anyám, kik az én rokonaim, mondja Jézus. Mária vár, megáll kint és vár türelmesen az ő szent fiára. És elviseli, sőt nem féltékeny, nem féltékeny ránk, Mária. Pedig azt mondja ma is Jézus neked, hogyha úgy tudsz viszonyulni hozzám, mint ahogy édesanyám viszonyult, hogyha ki tudod mondani, hogy legyen meg a te akaratod, íme az Úr szolgálója, szolgáló leánya, akkor anyám vagy, nővérem, fivérem. Micsoda magasztos hivatás, testvérek! Kimondom az igent Jézusra, és türelmesen várok odakint. Anélkül, hogy féltékeny lennék bárkinek az Isten élményére. Milyen jó lenne, ha összetévesztenének bennünket Máriával. Olyan lelkiségünk lenne, úgy ragyogna az arcunk, olyan szeretettel tudnánk egymás felé fordulni, hogy azt mondaná valaki a betegágy mellett, egy nővérnek, egy ápolónak, egy orvosnak, egy együttérző rokonnak, olyan jó, hogy itt vagy az ágyam szélén. Úgy, ahogy rám mosolyogtál, Mária jutott eszembe nekem. Milyen magasztos hivatás, de mekkora felelősség. Mária édesanyánk nem féltékeny, kölcsön adja a mosolyát, a tekintetét, a megértését, sőt a sebzett szívét is. Csak képes legyél elviselni. A mai ünnepen, Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén, azt ünnepeljük, hogy Kármelhegyén, ahol Illés próféta is volt, és több szerzetes, vagy hát remete gyűlt össze, és akkor összegyűjtették őket egy közösségben, Stokszent Simonnak, aki összegyűjtötte a remetéket egy közösségbe Kármelhegyén, Isten dicsőségére, a szűzanya tiszteletére, egy jelenésben megkapja Mária ruháját, Szent Simon, a skapulárét, amit aztán évszázadokon keresztül a kármelita rend ajándékba ad minden hívőnek, aki szeretné azt. Mária azt ajánlja Szent Simonnak, hogy Neked adom a ruhámat, a palástomat, öltözzél belém, öltözködjél, vedd magadra anyai ruhámat, vedd magadra közben járó ruhámat. Valaki Mária ruháját magára veszi, az egy új élethivatás, egy habitust kap magára, egy életstílus. Úgy nem magammal törődöm, nem magamra vigyázok. Ez a törődj magaddal, mert megérdemlem. Ezek a szépségiparnak a reklámjai, nem tudom, hogy a hölgyek hallották-e már. L'Oréal, mert megérdemlem, törődj magaddal, forogjál magad körül. Ezt a lelkiséget nem tudja elviselni a Mária ruhája. Mai ünnepen azt ünnepeljük, hogy Mária átadja nekünk az ő palástját, hogy gondviselő, gondoskodó emberekké váljunk. Átadja nekünk az ő mosolyát, és átadja nekünk sebzett szívét is. Kész vagy magadra venni, testvére, Mária ruháját? Az oltalmazó palástot? A közben járó könnyeket? Isten ma neked adja. Mária ma neked adja az ő palását, és nem féltékeny rá. Nem azt mondja, ez csak az enyém, ez csak engem illet. Nézzük meg, hogy amikor egy mennyasszony fölpróbálja a mennyasszonyi ruhát, és magára veszi, milyen boldogság tölti el. Boldog vagy, Szűz Mária. Amikor egy szerzetes nővér noviciaként először magára veszi a szerzetesi habitust, amikor egy szerzetes magára veszi először a noviciátusban a szerzetesi ruhát, a habitust, akkor öröm tölti el, fogalma sincs, hogy milyen felelősséggel jár majd később, de örül neki. Én emlékszem, amikor novicius lettem, és rám adták a ruhát, akkor én előtte való éjszaka nem tudtam aludni, úgy izgultam, hogy nem tudtam lehújni a szememet. Aztán én nem egy új ruhát kaptam, hanem az Alfréd atya ruháját kaptam, az akkori tartományfőnök novicius ruháját kaptam meg ajándékba. Egy kicsit kopott volt, az jól esett, hogy körülbelül nagyságban egyek vagyunk, tehát nem volt magasabb, pont jó volt nekem, még rogyasztott térgyel is éppen rám illett az a habitus, és nagyon boldog voltam. Azért is boldog voltam, mert azt a ruhát már viselte valaki. Annak a küzdelmei, az imái, a könnyei, az öröme, a boldogsága benne volt. Mai napig megvan még az a habitus, és mindig arra kell vigyáznom, hogy még beleférjek. Mosolygunk rajta, mert valószínű, hogy akik itt ülnek, nem mindenkire férne rá a mennyasszonyi ruha sem. De a Mária ruhája az azért szép, mert a Mária skapuláré, a Mária palástja az alakul a te lelked fejlődéséhez.

Tünkre vesszük, az az öröm belső örömmé változik. Az nem múlik el, azt nem kell újra szabni. Néha talán megtisztítjön a lelkünket, hogy ez a Mária palástját ne koszoljuk be meggondolatlan szavainkkal, bűneinkkel, cselekedeteinkkel, közömbösségünkkel. Mekkora felelősség a skapulári testvérek? A skapulári egyik oldalán Mária, a másik oldalán Jézus szíve van. És hogyha a skapulárit magunkra tesszük, el tudjuk képzelni, hogy az a ruha az később ilyen kis viselős, kis ilyen nyakba akaszható két képecskén van, egyik a keblünkön, másik a hátunkon. A két sebzett szív, Mária sebzett anyai szíve, és Jézus sebzett szíve közé ékeljük be a mi szívünket. Egy különös csoda történik. Két sebzett szív között egy harmadik sebzett szív, és akkor megérkeztünk oda, hogy ma mit hoztunk Máriának. Hoztam a sebzett szívemet, és várom a ruhádat. Fölpróbálhatom? Föl szeretnéd próbálni Mária gondoskodó anyai gondviselő palástját, közben járó könnyeit? Kész vagy rá? Kész vagy rá, hogy két sebzett szív között újra megtaláld az identitásodat? Elhiszed azt, hogy az Isten meghívott téged, hogy anya légy, hogy testvére légy, hogy rokona légy? Akkor jó helyen vagy. Megérkeztünk az ünnephez. És ünnep az, amikor kezünkbe vesszük a rózsafűzért, és nem azért, hogy talizmán legyen, nem attól keresztény valaki, hogy fölteszi a tükörre az autóba, hogy ott lóbálódjon szegény Jézus ott a kereszten, mert az egy talizmán, mert ha baleset ezek, akkor majd megvéd. Van egy rossz hírem, tükörre felakasztott rózsafűzér nem véd meg a balesettől, se közben, sem utána. Az a rózsafűzér véd meg téged a hitetlenségtől, az Istentől való eltávolodástól, amelyik az ujjaid között kopott el. Olyat vegyetek, rózsafűzért, ami elkoptatható, hogy lehessen mérni. Ma Mária ezt is ajánlja nektek. Vegyétek kezetekbe a rózsafűzért, engeszteljetek, imádkozzatok, ha magatokra vettétek ruhámat. És az megment titeket. Nem csak titeket, hanem a következő nemzedéket is. Igen, ha valaki úgy gondolja, hogy be kellene biztosítani a magát, vegyünk értékpapírokat, ingatlanokat, autókat, ami megtartja az értékét, ez is egy biztonság. De a lelki élet biztonsága, testvérek, abban áll, hogy a következő 100 évre a harmadik generáció számára is itt és most magamra veszem Mária palástját, kezembe veszem a rózsafűzért, és elkoptatom magamért, gyermekeimért, unokáimért, dédunokáimért. Ti nem is tudjátok, hogy akik itt vagytok, azért vagytok itt, mert őseitek, nagyszüleitek, dédszüleitek, ükszüleitek, szépszüleitek, talán nagyobb bizalommal, nagyobb alázattal, egyszerűséggel mondták az üdvözlégy Máriát. Értetek, nem magukért. Azért vagyunk itt, mert valaki értünk imádkozott, mert valaki magára vette Mária palástját, közbenjáró attitűdjét, és Máriás lelkületűvé vált. A Szent Leckében olvastuk római levélben: testvéreim, tudjuk, hogy az Isten szeretőknek minden a javukra válik, hiszen ő a saját elhatározásból választotta ki őket. Kiválasztott Isten, hogy az életed a javadra váljék, és mások javára. Mi a követelmény? Hogy szeresd az Istent. Ne legyél tökéletes. Tökéletlen se. Ne legyél tökéletes, de szeresd az Istent, mert ha szereted az Istent, még a hibáid is a javadra válnak. Még a sebeid is a javadra válnak.

0: Tiszta véletlenül ez az én papi elmondatom. Tudjuk, hogy az Isten szeretőknek minden a javára válik. Lehet, hogy ezt már mondtam nektek, de újra elmondom. Ennek van egy szép, üdvös története. Egy barátság van mögötte. Amikor fiatal voltam, voltam én is fiatal, ha elhiszitek, ha nem, volt ez így, és ifi csoportunk volt a szülőfalumban, akkor volt egy barátunk, egy izomsorvadásban szenvedő, kerekes székben ülő fiatal ember, aki azt mondta, hogy azért ajánlotta fel az ő szenvedését, hogy a szülőfalujában egy ifjúsági csoport létrejöjjön. Meg is történt. Ő volt az a fiatal ember, aki azt mondta, hogy az édesanyja álmot látott születése előtt, hogy kapott egy ajándékot, egy csomagot. Időközben megtörtént az ajándék, megszületett a gyermek, aki mozgásképtelen. Tolószékbe kényszerül. És azt mondta, az én életem szenvedése az, hogy édesanyám megkapta Istentől az ajándékot, de elfelejtette kicsomagolni. És az életem szenvedését értetek fiatalokért, és a szüleimért ajánlom fel, akik gyengék voltak ahhoz, hogy az ajándékot kicsomagolják. És ez a fiatalember, aki 25 évesen meghalt, és minden nap imádkozott, halála előtt két nappal egy kiszakított kis fecnire, egy ilyen matek füzetből kitépett kis négyzetes lapra ráírta, Róma 8.28. Tudjuk, hogy az Isten szeretőknek minden a javára válik. És felajánlom szenvedésemet, halálomat azért is, hogy te pap legyél. Tehát az én papságom mögött ott van egy baráti szeretet áldozata, egy jelmondat, egy szentírási rész, egy örök áldozat, ott van Máriának az anyai szeretete, az ő gondoskodó palástja. Mert én magamra vettem a habitust, és azóta is tanulom, mert nem elég felölteni Mária ruháját, napról napra tanulni kell, hogyan lehetünk jelen egymás életében, gondoskodó, közben járó emberként. Mária ugyanolyan ember volt, mint mi, egyetlen kivétellel, hogy az átáradő bűn foltja nem volt rajta, rajtunk van. De ha magunkra vesszük Mária nekünk ajándékozott palástját, akkor eljön az idő, hogy nem kell félni, hogyha felhők jönnek, nem kell félni, hogyha eszmék válsága van, mert itt vagy te, testvérem, aki ma magadra veszed, elfogadod édesanyád ünnepi asztalától az ajándékot, Krisztus testét és vérét, elfogadod az ő palástját, leülsz beteg testvéred ágya mellé, megfogod gyermeket kezét, megfogod édesanyád, édesapád kezét, és kölcsön kapod Mária szelíd tekintetét és mosolyát, és olyan jó lesz a világ, hogyha a te jelenlétedben, a te vigasztalásodban, amikor ott vagy a szenvedés peremén, valaki kinyitja a szemét és rád néz, és azt mondja, köszönöm neked, Mária, köszönöm neked, édesanyám. Hát én ezt kívánom, kedves zarándok testvérek, ünneplő közösség mindannyiatok számára, hogy öltsétek magatokra Mária palástját, vegyétek kölcsön Mária tekintetét és mosolyát, és minden találkozásotokban emlékeztessétek a világot Máriára, égi édesanyánkra, a Kármelhegyi Boldogságos Szűz Máriára. Mária arca, mosolya, tekintete, anyai sebzett szíve legyen mindannyiatoké. Amen.
1: György Alfréd Camillianus szerzetes Mátra Varebé Szentkúti homíliáját hallották.
2: jubileumot ünnepelt az Ajka-Csingervölgyi Boldog IV. Károly király kápolna. Magyar nyelvű szentmisét mutattak be Pristinában. Ukrajnába látogat Gelegör érsek. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Bedis Zsuzsa, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Hálaadó szentmisén emlékeztek meg vasárnap az Ajka-Csingervölgyben található Boldog IV. Károly király kápolna felszentelésének 20. évfordulójáról. Adja hírül a veszprémi érsekség. Az ünnepi liturgiát dr. Udvardi György veszprémi érsek mutatta be, aki szentbeszédében arra hívta fel a figyelmet, minden templom egyszerre őrzi a múltat és mutat a jövő felé, mert az örök élet reményének helye. Az ünnepen jelen voltak mindazok, akik 20 évvel ezelőtt részesei voltak a kápolna megszületésének. Az építtetők hozzátartozói, az egykori segítők, a hívek és azok is, akik az elmúlt 2 évtized során itt erősödtek meg hitükben. Tál Zoltán esperes prébános a mise végén elmondta, a kápolna nem csak Boldog IV. Károly király tiszteletére épült, hanem emléket állít annak a több mint 1 évszázados bányász életnek is, mely meghatározta a település történetét. Magyar nyelvű szentmisét mutatott be Szent László király, a lövészkatonák védőszentjének tiszteletére Horváth Kornél őrnagy, katolikus tábori lelkész, a pristinai Kalkuttai Szent Teréz székesegyházban. Tudósít a katolikus tábori püspökség. A hagyományteremtő szándékkal szervezett szentmisén részt vettek a Koszovóban, a Magyar Honvédség KFOR kontingens 34. váltásában szolgálatot teljesítő magyar katonák, valamint dr. Dux László, Magyarország koszovói nagykövete és a nagykövetség munkatársai is. Horváth Kornél őrnagy tábori lelkész homíliájában az 1077 és 1095 között uralkodott, majd 1192-ben szentté avatott Szent László király példáján keresztül a katonai hivatás alapvető értékeit emelte ki. Mint mondta, a fegyelem, a felelősség, a bajtársi hűség és a szolgálattal járó áldozatvállalás olyan erények, melyek ma is meghatározzák a katonák mindennapjait. Berdicsivbe Ukrajna nemzetközi kegyhelyére látogat Paul Richard Gallagher érsek vasárnap, adja hírül a Magyar Kurír. A Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős államtitkára a pápa különleges küldötteként vesz részt az ukrajnai latin rítusú egyház helyreállításának 35. évfordulójára szervezett ünnepségen. Leó pápa az évforduló kapcsán levélben kérte a híveket, hogy imádkozzanak a békéért, a családokért, a háború miatt szenvedőkért. 14. Leó latin nyelven írt levelében felidézi 9. Gergely 1234-es üzenetét, mely a mai Ukrajna területén élő latin rítusú híveket és papságot méltatta, akik a hitvédőbástyájaként sok zaklatást szenvedtek el. Leó pápa arra is kitért, hogy a későbbi századokban is sok üldöztetésben volt részük, de az ukrajnai egyházi közösség új életre kelt és megújult növekedésre lelt. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei július 15-én szerdán. Bedis Zsuzsa szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
3: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra.
2: Mária Rádió Veszprém FM 95,1.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szent misét közvetítünk a budavári Nagyboldogasszony templomból. A misét Süllei László atya celebrálja.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek. Egyházunk a mai napon Szent Bonaventúrára, püspökre egyháztanítóra emlékezik. Szentmisénket elhunyt Józsefért ajánljuk föl. Szentmise elején imádkozunk a békért kalkuttai Szent Teréz szavaival. Te tudod, Uram, hogy nem törődöm a fegyverekkel. Egyetlen vágyom a világnak békét hirdető eszközöd lenni. Mert tudom, ahol béke honol, a fegyverek fölöslegessé válnak. Ahol béke uralkodik, az emberek képesek egymást szeretni, úgy, ahogy te szereted őket. Adj békét, Uram, s tedd fölöslegessé a fegyvereket egy csodálatos világban. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, s bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Könyörögjünk! Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy akik Szent Bonaventura püspök mennyei születésnapját ünnepeljük, kiváló tudásán épüljünk, és lángoló szeretetét folytonosan utánozzuk. A mi Úrunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Olvasmány Izaiás proféta könyvéből. Ezt mondja az Úr. Jaj Asszíriának, haragom veszélyének, az ő kezére bíztam fenyítő parancsomat. Elküldtem őt a hűtlen nemzet ellen, parancsot adtam neki a nép ellen, amelyre haragszom, hogy zsákmányoljon, fosztogasson, és eltapossa, mint az út sarát. De Asszíria téved, hogyha elbizakodik, és szíve egyre csak azon gondolkodik, hogy eltiporjon és kiírtson nem kevés nemzetet. Nagy gőgében ugyanis így gondolkodott. Mindez saját erőmből vittem végbe, és mindez bölcsességem műve volt, hogy országok határait tüntettem el, nagy fejedelmek kincseit raboltam el, és trónjukról letaszítottam királyokat. A népek kincseire, mint valami madárfészekre nyújtottam kezem, és amint összeszedtem elhagyott tojásokat, úgy szedtem össze én a földnek kincseit. Nem volt, aki mozdítani merte volna szárnyait, vagy csipogásra merte volna nyitni száját. Így szólt akkor az Úr. A fejsze vajon kérkedik-e azzal szemben, aki vág vele? Vagy nagyzol-e a fűrész azzal szemben, aki húzza azt? Talán bizony a vesző suhogtatja-e azt, aki fölvette, és a bot emeli-e az ember karját? Ezért az Úr, a seregek ura sorvadással sújtja majd Asszíria hőseit, és emésztő tűzzel hamvasztja el gőgös dicsőségüket. Ez az Isten igéje. Istennek.

0: Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség Isten. Abban az időben Jézus így fejezte be tanítását. Magasztallak téged, Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett ez neked. Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a fiút senki más, csak az Atya, és az Atyát sem ismeri más, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk éget, Krisztus!
0: Kedves testvérek, plébániánk minisztrálisainak táborából jöve, aztán a szemlése után oda is megyek majd. Benne van mindig a mai olvasmány evangéliumnak az a tanítás, amelyet oly nehezen tanulunk meg, oly nehéz megközelíteni, amikor nem a mi csapatunk győz, amikor nem az én érdekeim érvényesülnek, hanem fejet kell hajtani a másik érdek előtt, fejet kell hajtani a másik tudása, bölcsessége, ügyessége előtt. És bizony ez nem csak felnőtt korban nehéz, hanem már gyermekkorban is olykor könnyeket fakaszt. Az elmúlt táborunkban volt egy helyzet, amikor a számháborút játszottuk, akkor az egyik, akinek leolvasták a számát, úgy érezte, hogy az igazságtalan, úgy érezte, hogy az bizony valami csalásnak a műve, és ebből az érzésből aztán egy fél napig elbújt előlünk, aztán szinte aggódva kerestük őt. Hát nagyjából ez a helyzet a mai olvasmánnyal, amikor azt halljuk, hogy itt van Asszíria, aki meg fogja büntetni azt a választott népet, akit az Isten az ő templomával, az ő törvényével, az ő hűségével, az ő szeretetével szinte meg akart erősíteni. És amikor jött Asszíria, akkor azt hitték, hogy mindaz a hatalom, mindaz a szeretet, mindaz a kinyilatkozott igazságos erősebb lesz Jeruzsálem falai, erősebbek lesznek az ő katonáik, mint Asszíria hatalma. Aztán meg kellett tanulniuk, hogy úgy néz ki, hogy Asszíria erősebb, mint az ő hatalmuk. Asszíria istene legyőzte Júda istenét. Hát az az igazság, amelyet az evangélium beszél, amelyet így mondunk, magasztallak, Atyám, téged, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak előtt, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Mit is akar mondani ez a szó, mit is akar mondani ez az evangélium, mit akar hangsúlyozni az ószövetségi olvasmány? 3000 éves szöveg a mai ember számára, akinek szintén nap mint nap küzdeniük kell a maguk Asszíriájával, küzdeni kell a napi megélhetésért, küzdeni kell a napi stresszel, a napi munkáért. Izaiás prófétának könyvének ez a szakasza, az a teológiai tanítás, amely a történelem uráról és az emberi gőg határairól beszél. Isten megengedi, hogy a pogány Asszíria megleckésztesse, megtanítsa az ő választott népét. Isten nem azért teszi ezt, mert gonosz, hanem célja van Asszíriával. Sokszor ér minket az a kritika, kudarc, hogy olyan kellemetlenség, amit ellenségesnek érzünk. Isten azonban képes a nekünk feszülő, nehéz embereket, élethelyzeteket eszközként használni arra, hogy csiszoljon bennünket, jellemünket, alázatra tanítson, vagy jobb útra tereljen minket. Semmi sem történik céltalanul. A szöveg, amely a mai olvasmányban volt, Izajás prófétához tartozik, a proto-Izajáshoz. Mondhatjuk azt, hogy a gőgös Asszíria monológia, Izajás próféta pszichológiai portrét rajzol az ember gondolkodásáról, az emberi egóról, vagy az embernek a gőgéről. Asszíria királya büszkén döngetheti mellét, azt hiszi saját erejéből, a saját hatalmából győzte le a környező népeket, a fészekből őszedte ki a tojásokat. Isten ironikus választ ad erre, a fejsze vajon kérkedik-e azzal szemben, aki vág vele? Amikor Asszíria, mint az akkori szuperhatalom megszólal, nem csak egy ókori király beszél, hanem a mindenkori önmagától megrészegült gőgös ember, és ebben a gőgös emberben ott vagyunk mi is, akinek le kell bontanunk ezt a gőgös képet, amelyről a mai olvasmány beszél. Fészekrabló volt, népek kincseire, valamint a madár fészekre nyújtottam ki kezem, s amit összedtek, összednek elhagyott tojásokat, úgy szedtem össze én is a földnek kincseit. Mutatja ezt, hogy Isten mindent megtehet, és az ember szinte a saját képére formálja az Istenét, mégpedig mondhatjuk azt, hogy elég negatív képpel akarja ábrázolni. A tojások védtelenek, nem tudnak visszajutni. Asszíria szemében a többi nemzet nem egyenrangú fél, hanem csak zsákmány, ami neki jár. A mai párhuzam: a gátlástalan fogyasztói társadalmunk, vagy a mindennapi vásárlásaink szemléletének csúcsa, amikor a mai ember úgy tekint a környezetére, a természetre, vagy akár munkatársaira, mint egy kifosztható fészekre. Ha elvehetem ezt, el is veszem, mert megtehetem. Ez a fajta törtetés, ami átgázol mások törékeny életén, a tojásokon, anélkül, hogy belegondolna, mekkora pusztítást végez. Nem volt, aki mozdítani merte volna szárnyait, vagy csipogásra merte volna nyitni száját. A szegény ember, az elnyomott embernek a terrorja, a hatalom, aki mindent elnémít a környezetében. El akarja némítani a másikat, azt akarja, hogy még csak csipogni se merjen senki. Vagyis ne legyen véleménykülönbség, ne legyen kritika, ne legyen más hang, csak az övé. Aztán itt van az a befejező mondat: mindezt saját erőmből vittem végbe, és mindezt bölcsességem műve volt. Az én központúságnak az a csúcsa, amikor az ember saját hatalmától ittasodik meg. Ha megfigyeljük, ebben ott van az egyes szám első személy: én vittem végbe, én műveltem, eltüntettem, raboltam, letaszítottam, kinyújtottam kezemet, összedtem. Asszíria teljesen vak arra a tényre, hogy ő csak eszköz. Isten megengedte neki a sikert egy magasabb cél érdekében. Ő viszont azt hiszi, ő a világegyetem közepe. A mai ember, a sikeres ember legnagyobb csapdája: mindent magamnak köszönhetek. Én tanultam, én dolgoztam, az én zsenialitásom mindaz, amit előteremtettem. Mindezek ez a kérdések érdemes föltenni magunk számára is: hol is tartunk mi abban a gőgben, amelyet Asszíria formájában állított elénk Izajás próféta, amely úgy néz ki, hogy nem csak 3000 éves történet, hanem az ember egész életének története, amely ellen küzdenünk kell a mai szentmisében is, a mai napon is. Amen. Kérjük testvéreim Krisztus Urunkat, a jó pásztort, mutassa meg szeretetét irántunk, és hallgassa meg kéréseink.
2: Urunk, Te vagy a pásztorok fejedelme, ne hagyd egyházadat szent és kiváló lelki pásztorok nélkül. Hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Aki nyájadat Péterre és utódaira bíztad, add, hogy Leó pápánk az apostoli lelkű szent főpapok nyomdokait kövesse. Hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: aki jóságosan tanítod és neveled a népeket, ne engedd, hogy a világ elveszítse érzékét a lelki táplálék iránt. Hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Aki ismeret tieidet, ne engedd, hogy egy is elveszen azok közül, akikért véredet ontottad. Hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Aki válladra veszed a gyengét és felkutatod az elveszett bárányt, erősítsd meg gyenge hitünket, és térítsd vissza magadhoz azokat, akik elhagytak téged. Hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Aki életet adtad juhaidért, ölelt szent szívedre József és többi elhunyt testvérünket. Hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Urunk Jézus Krisztus, hallgass meg néped kéréseit, örvendeztesd meg nyájadat a pásztorok gondosságával, és a pásztorokat pedig a rájuk bízott lelkek engedelmességével, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszentek házja vár. Kérünk, Istenünk, vedd jó szívvel az áldozatot, amelyet Szent Bonaventura ünnepén oltárodon bemutatunk, add, hogy nekünk irgalmat, nevednek pedig dicsőséget szerezzen, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. Mert megadod egyházadnak, hogy örvendezzék Szent Bonaventura ünnepén, erősödjék buzgóságának példája láttán, ige hirdetésével oktatod és előtted kedves közbenjárására óvod és véded népedet. Mi ezért az angyalok és szentek kórusával együtt dicséretet, himnuszát zengjük, és vég nélkül énekeljük.

0: Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiad halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, József szolgádról, akit magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy aki a keresztségben titokzatos módon részesült fiad halálában, részesüljön fiad feltámadásában is. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtte. De részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő által, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélek keletségben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítás szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. S ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljötti. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a lelkedtel.
0: Engeszteljetek ki szívből egymással, legyen békesség köztünk minden.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az éllenkem.

0: Imádkozzunk Ervin Gábor boldog avatásáért. Mennyei Atyánk, szenteltessék meg a Te neved. A Te nevedet szentelik meg a vértanúk, akik irántad és embertársaik iránti szeretetből életüket adják. Egyházmegyénk fiatal papja, Ervin Gábor, katolikus hite alapján mentette az üldözötteket. Ezért vállalta a szenvedést és a halált. Add, hogy példájára mi is őszinte szívvel törekedjünk a főparancs teljesítésére. Ervin Gábor atyát pedig mielőbb a boldogok és a szentek sorában tisztelhessük. Amen.
1: Könyörögjünk! A szent misztériumok által megerősítve, alázatos szívvel kérünk, Urunk Istenünk, hogy Szent Bonaventura példájára valljuk, amit ő hitt, és váltsuk tettekre, amit tanított, Krisztus, a mi Urunk által.
2: Amen.
1: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
1: Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
1: A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála.

0: Mária Rádió.
1: Enciklikák.
2: Második János Pál pápa, az egyház Európában. Apostoli buzdítás az egyházban élő Jézus Krisztusról, mint a remény forrásáról Európa számára.
3: 89. szakasz. Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a föld javait olykor nem kellő módon használjuk. Az ember ugyanis megfeledkezve a küldetésről, amely arra szól, hogy bölcsen és szeretettel művelje meg és őrizze a földet, sokfelé elpusztította az erdőket és a mezőket, beszennyezte a vizeket és beszennyezte a levegőt, fölforgatta a hidrogeológiai és atmoszférikus rendszereket, és hatalmas területeket tett sivataggá. A remény evangéliumának szolgálata ebben a vonatkozásban is azt jelenti, hogy új elkötelezettséggel kell a földi javak használata felé fordulni. Fölébresztve a figyelmességet, amely nem csak megőrzi a természetes környezetet, hanem védi a személy életminőségét, és az eljövendő nemzedékeknek a teremtő terveivel jobban harmonizáló környezetet hagy meg, illetve készít elő. 90. rész. A házasság és a család igazsága. Az Európai Egyháznak minden területen újra és hűségesen meg kell fogalmaznia a házasságra és a családra vonatkozó igazságát. Ennek szükségét égetően érzi, mert tudja, hogy ennek alapján mondanak ítéletet evangelizáló küldetéséről, melyet jegyese és úra bízott rá, s mely ma addig szokatlan erővel sürget. Nem kevés kulturális, társadalmi és politikai tényező hat ugyanis együtt, és ennek következtében a család egyre nyilvánvalóbban válságba kerül. A tényezők különféle mértékben veszélyeztetik az emberi személy igazságát és méltóságát, és kezdik vitatni magát a család fogalmát. A házasság fölbonthatatlanságát egyre kevésbé becsülik. Az együttélésnek törvényes elismerést követelnek. És egyenlővé teszik a törvényes házassággal az együttélést. Kísérletek történnek az egyneműek házasságának elfogadtatására is. Ilyen körülmények között az egyháznak újult erővel kell hirdetnie azt, amit az evangélium mond a házasságról és a családról, hogy megerősítse értelmét és értékét Isten üdvözítő tervében. Nagyon határozottan kell állítani, hogy a házasság és a család intézménye Isten akaratából való. Újra föl kell fedezni a családnak, mint az élet és a szeretet bensőséges, az új személyek nemzésére nyitott közösségének igazságát, továbbá a családi egyház méltóságát és részesedését az egyház küldetésében és a társadalom életében. 91. szakasz. A szinódusi atyák szerint el kell ismerni, hogy a szeretetben megélt mindennapokban nagyon sok család tesz tanúságot Jézus látható jelenlétéről, aki kíséri és erősíti őket szent lelkének ajándékával. A család támogatása érdekében el kell mélyíteni a házasság és a család teológiáját és lelkiségét. Teljes egészében is határozottan kell hirdetni, és hatékony példákon meg kell mutatni az egy férfi és egy nő felbonthatatlan és életadásra nyitott kapcsolataként értelmezett házasság és a ráépülő család igazságát és szépségét. Minden egyházi közösségben biztosítani kell a megfelelő és jól szervezett családi pasztorációt. Ugyanakkor az egyház részéről anyai gondoskodással kell fölkínálni a szükséges segítséget a nehéz helyzetben lévőknek. Például a leányanyáknak, vagy az elváltaknak, az elhagyott gyermekeknek. Minden esetben serkenteni, segíteni, és kísérni kell a családok szerepvállalását.

0: Sát. Akár egyenként, akár szövetségben lépnek föl, az egyházban és a társadalomban. És fáradozni kell azért, hogy az egyes államokban és az Európai Unióban igazi és megfelelő családpolitikát folytassanak. 92. szakasz. Különös figyelmet kell fordítani a fiatalok és a jegyesek szeretetre nevelésére. Megfelelő kurzusok szervezésével, melyek a házasság szentségére készítenek föl, és segítik őket, hogy tisztán érkezzenek el az esküvőhöz. Az egyház anyai szeretete mutatkozik meg abban is, hogy a házasság megkötése után is törődik az új házasokkal.
1: Második János Pál pápa az Egyház Európában című apostoli buzdításából dr. Szabó Tamás olvasott fel.
2: Enciklikák.

0: Nézőpont.
1: Bátor Botond pálos szerzetest hallják.
2: Sok előítélet lakozik bennünk, talán természetes. De hogyha alaposan a dolgok mélyére nézünk, akkor lehet, hogy sokszor kellemesen csalódunk. Ilyenek a motorosok is. Sokan azt gondolják, hogy aki motorkerékpára ül, az mind vadorzó, másokat bántani akaró ember. Pedig nem így van. Motorosok amúgy is mindig összetartanak, akárhová is tartoznak bármelyik motoros társasághoz. De vannak, akik különösképpen is odafigyelnek arra, hogy másokat segítség szolgálják. Jótékonysági alkalmakat szerveznek. Gyermekeket, sérülteket motoroztatnak, hogy egyfajta örömöt okozzanak nekik. És vannak bizony olyan motorosok is, akik a motorozás közben imádkoznak a bukós isak alatt. Sőt, amikor megállnak, egy-egy csapat együtt imádkozik. Ilyen a motorkerékpálosok közössége is. Ezen a héten, július 18-án, szombaton, Pálos Szentkúton, Petőfi szállás mellett, Kiskunfélegyháza közelében lesz egy motoros búcsú. 10 órakor már dicsőítéssel, imádsággal, elmérkedéssel kezdjük a közös együttlétünket. Aztán utána lesz egy megemlékezés a motoros emlékműnél, 10 óra 45-kor és 11 órakor lesz a szentmise. És ezt követően lesz egy felvonulás a motorokkal Kiskunfélegyházára, az Ótemplomhoz, ahol a Kiskunfélegyházán szolgáló atyák közül valamelyik megáldja a motorokat. Így térünk vissza Pálos Szentkútra, meghívunk mindenkit egy ebédre, aki eljön 14 óra 30-kor, utána pedig lesz egy játékos előadás 16 órakor. A címe Egérparádé. Apró léptékű, cirkuszi próbálkozások kicsinyeknek és nagyobbacskáknak, bábokkal és csindrattattával. Gulyás László vándor muzsikus fogja előadni, hogy legyen egy ilyen kis kedves együttlét is a közös programban. 17 órakor elimádkozzuk a zsolozsmát, és aztán utána még, akinek van kedve, közös beszélgetés, lesz egy kis zenés est. Ezek az emberek, akik oda eljönnek, nem csak kikapcsolódnak, hanem imádkoznak is. Mária kegyhelyen a búcsújárás fontosságát is szem előtt tartva. Bizony, vannak, akik így is motoroznak. Akit érdekel ez a program, azokat szeretettel hívjuk és várjuk, hogy együtt dicsőítsük Istenünket, a boldogságos Szűz Mária, a Pálos Szentkúti Szűzanya közbenjárásával.
0: Nézőpont.
1: Bátor Botond pálos szerzetest hallották.
0: Mária Rádió.
3: Hírpercek.
4: Iskolát épít Ugandában a katolikus Karitász. Huszár múzeum nyílt Parajdon. Az olvasást népszerűsíti a Magyar Földrajzi Múzeum. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Bedi Zsuzsa készített ma önöknek, és Kassa Regina olvas fel. Tantermek és higiéniai létesítmények épülhetnek a jelenleg nagyrészt fák alatt tanuló gyermekek számára Uganda egyik legszegényebb térségében, tudósít a katolikus Karitász. A gyermekeket a száraz időszakban tűző nap, por és szél, az esős évszakban pedig a tanítást gyakran teljesen ellehetetlenítő csapadék sújtja. A katolikus Karitász 20 000 dolláros támogatásával megvalósuló első fejlesztési szakaszban egy egyszerű, biztonságos, két tantermet magában foglaló iskolaépület készül el. A program része a meglévő rossz állapotú illemhelyek felújítása is, és az alapvető higiéniai feltételek javítása. A következő fejlesztési szakaszok tervei között biztonságos víznyerőhely kialakítása, további tantermek építése, az iskola területét védő kerítés, valamint a lánygyermekek számára létrehozandó bentlakásos részleg szerepel. Interaktív bemutatókat is kínáló Huszár Múzeum nyílt az erdélyi Parajdon, áll az MTI hírében. A kiállítás elsősorban az 1870-es évektől az első világháborúig tartó időszakot mutatja be, amikor a huszárság fénykorát élte. A Hargita megyei község művelődési házának egyik szárnyában megnyílt múzeum Tamás Gellért parajdi huszár és gyűjtő kezdeményezésére jött létre. A kiállítótérben egyenruhák, csákók, kardok, szabják, kitüntetések, dokumentumok, festmények és a katonák mindennapi használati tárgyai láthatóak. A legkülönlegesebb darabok között teljes huszárhagyatékok, egy eredeti 1848-as agyagfalvi kiáltvány, egy 1932-es pólókupa és egy monarchiabeli huszárcsizmakrém is megtalálható. A létesítményben huszárbemutatókat is tartanak, valamint igény esetén katonai táncokkal és énekekkel is szórakoztatják az érdeklődőket. Nyári olvasási kihívást hirdet a Magyar Földrajzi Múzeum, áll a kultúra.hu hírében. A kampány célja, hogy a magyar és nemzetközi utazási irodalom kötetein keresztül távoli tájakat, idegen kultúrákat mutasson be az olvasóknak. A szeptember 15-éig tartó könyvekkel a világ körül elnevezésű játék keretében a résztvevőknek legalább 3 kötetet kell elolvasniuk. A kiválasztott művek közül egynek Balázs Dénes földrajztudós, múzeum alapító munkájának kell lennie, egy másiknak pedig egy tetszőlegesen választott női utazó írásának. Az olvasnivalók beszerzéséhez a szervezők az Elbidárium gyűjteményét, valamint a múzeum hivatalos honlapját ajánlják. Az olvasási kihívás teljesítéséhez a résztvevőknek egy rövid szöveges ajánlást kell készíteniük a kötetekről, melyben leírják, mi tetszett, mi nem tetszett benne, indokolják, miért ajánlják vagy nem ajánlják azokat a nagy közönségnek. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei július 15-én szerdán. Bedés Zsuzsa szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
3: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: Mária Rádió Ajka, FM 93,2.

0: Hitünk és életünk. Felnőtt katekézist hallhatnak Márfi Gyula nyugalmazott érsekatyával.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Legutolsó alkalommal az egyházról beszéltünk, méghozzá annak a sokféleségéről és a sokféleségben megvalósuló egységéről. Említettük, hogy az első pünkös napján már rengeteg nép a hatalmas római birodalom szinte minden tartományából érkeztek emberek Jeruzsálembe, akik az első pünkös napján mindjárt egy közösségé váltak. Szó volt arról is, hogy az egyházban egyébként is alapvető a sokszínűség, a sokféleség. Sokféle karizmát oszt ki a Szentlélek az egyház különböző tagjainak. Csak megemlítek néhányat, amelyekről ma már nemigen beszélünk, de annak idején nagyon jól ismerték, hogy mi ez: bölcsesség, tudás, hithirdető, missziós adottság, tanítás, profétálás, amely buzdítást, figyelmeztetést, vigasztalást is magában foglalt, csodatévő hatalom, gyógyító képesség, és ezen kívül még hát ugye nem csak a gyógyító képesség, hanem ugyanakkor a betegségnek és az egyéb szenvedéseknek a türelmes elviseléséhez adott képesség az is ide tartozik. Aztán ilyenek, mint a nyelvek ajándéka, a nyelvek értelmezése, a szellemek elbírálása, ezek is akkor ismert és emlegetett adományok voltak, mert ki megkapotta maga, hát éppen beosztásának megfelelően. Aztán a mai időkben viszont ki kell hangsúlyoznunk az ilyen karizmákat, tehát kinek, de nem mindenkinek megadott kegyelmi ajándékot, mint például a hivatása szüzességre, arra, hogy valaki mondjuk szerzetes legyen. De ugyanilyen karizma a házasságra szóló hivatás is, a keresztény házasságra külön szentség kegyelme teszi képessé az embereket. Aztán a különböző foglalkozásoknak, mesterségeknek a keresztény módon való betöltéséhez szintén szüksége van kinek a megfelelő kegyelemre. Például ahhoz, hogy valaki keresztény művész legyen, zenész, énekes, festőművész. Éppen most temettük el Somogyi Győző osztálytársamat és barátomat, aki az én véleményem szerint egy karizmatikus festőművész volt, aki rengeteg embert meg tudott szólítani a festményei által. De ugyanígy vannak karizmatikus szobrászok, színészek. Azt gondolom, hogy még a közéleti szerepöknek a keresztény módon való betöltéséhez is kell a Szentlélek kegyelme. Az, hogy valaki jó király legyen. Ugye ismerünk szent királyokat, ismerünk szent minisztereket, például mondjuk Mórus Tamást. De ma is jó lenne, hogyha lennének szent miniszterek, miniszterelnökök, polgármesterek, főispánok, megyei közgyűlési elnökök, államtitkárok, országgyűlési képviselők. Tehát mindnek, hogy valaki keresztény módon tudja ezt betölteni, ez kellene sajátos kegyelem, sajátos kegyelmi ajándék, amit karizmának nevezünk. De természetesen a papi és a püspöki hivatáshoz is kell a kegyelem. Van külön papszentelés, van külön püspök szentelés, amely segíti az embert abban, hogy a papi, illetve püspök hivatását Istennek tesszé módon be tudja tölteni. A kivonulás könyvében szerepel egy Becsalel, illetve egy Oholiáb nevű ember, akik ahhoz kapnak Istentől sajátos kegyelmet, hogy a szent sátort, annak a berendezési tárgyait, az oltárt, a frigyládát, a függönyöket, a díszítő elemeket el tudják készíteni. Hangsúlyozza a Biblia, hogy ez is sajátos isteni kegyelemre volt szükségük. De hogy valaki tisztességes, földműves legyen, iparos, mérnök, tudós, az is szükség van sajátos kegyelemre. Tehát megvan a sokféleség, amelyet a Szentlélek oszt ki az egyházban. Sokféle szerep, ez a sokféle kegyelem. Ugyanakkor megvan az egység. Az első pünkös napján már 3000 emberből egy egyetlen közösség jött létre. Mi az, ami az egyháznak az egységét ma is biztosítja? Mindenek előtt a megszentelő kegyelem, amely viszont nem csak ennek, annak, meg amannak, hanem mindenkinek szükséges az üdvösséghez. A hit, a remény, a szeretet, mint isteni kegyelem, amely minket erre képesít, hogy higgyünk, reméljünk, szeressünk, ez is szükség van Istennek a kegyelmére, de ez már nem karizma, nem sajátos kegyelem, hanem ez olyan kegyelem, amely a különböző karizmát hordozó embereket közösségbe szervezi. A karizmák a sokféleséget, a többi kegyelmek, hit, remény, szeretet elsősorban az egységet szolgálják. Az életre szentségre való törekvés viszont, is hangsúlyoztuk, mindenki számára szükséges. Volt időszak, amikor azt gondolták, hogy vannak olyan emberek, akiknek törekedniük kell az élet szentségre, különösen a papok és a szerzetesek. Másoknak meg csak arra kell törekedniük, hogy üdvözüljenek, hogy úgymond mentsék a lelküket. Ez egy nagyon erős, sok hosszantartó középkori felfogás volt. Talán még a kedves hallgatóim között is vannak, akik ebben a világban nőttek fel. Papok, apácák, azok legyenek szentek, mi meg mentsük a lelkünket. Nos, ez így nem helyes. Azt gondolom, hogy mindannyian hivatottak vagyunk az élet szentségre. Mindannyian erről először az én tudomásom szerint az Assisi Szent Ferenc, bocsánat, tévedtem, Szalézi Szent Ferenc volt az, aki erről beszélt, hogy az iparos emberek, a családos emberek, a katonák, azok is kötelesek arra törekedni, hogy szentek legyenek. És nem csak a papok, és nem csak az apácák, nem csak kiválasztottak. Tehát, kedves hallgatóim, nekünk is, mindannyiunknak törekednünk kell az élet szentségre, és ez a szentséged megint nem sajátos adomány, hanem ez mindenkinek, erre mindenkinek kellene törekednie. Újra említem, hogy Szalézi Szent Ferenc volt az, aki a 1567 és 1622 között élt, aki a Jámborság útja című könyvében már hangsúlyozta, hogy az igazi jámborság nem sérti meg az egyes hivatások és foglalkozások követelményeiket, hanem azokat érdemesebbé és szebbé teszi. Idézem most Szalézi Szent Ferencet. Tehát tévedés, sőt eretnekség lenne, ha a jámborság gyakorlását ki akarnánk zárni a hadseregből, az iparosok műhelyeiből, a fejedelmek udvaraiból, vagy a házas emberek köréből. a szemlélődő kolostori és szerzetesi jámborságok kívül van még sok másfajta is, amely igen alkalmas arra, hogy általa a világi életet élők is a tökéletességre jussanak. Ezt a kérdést egyébként a II. Vatikáni zsinat véglegesen eldöntötte, amikor kimondta, hogy mindenki előtt világos, hogy bármilyen rendű, rangú keresztény ember meg van hívva a teljes értékű keresztény életre, és az is nyilvánvaló, hogy ez az életszentség a földi társadalomban is előmordítja az emberhez méltóbb életet. Az Egyház a népek világossága című úgynevezett dogmatikai konstitúció tartalmazza ezt, amit most felolvastam. Ez az új világszemlélet, illetőleg egyház szemlélet hozzájárult ahhoz, hogy ma már nem csak apácákat és papokat, meg püspököket, meg királyokat szentelnek, avatnak szenté, és nem csak vértanukat, hanem például itt van Lizeő Szent Teréznek a szüleit is szenté avatták. Batthyány István Lászlót, vagy Bódi Magdit is nemrégiben boldoggá avatták. Sőt, imádkozhatunk Batthyány István László feleségének, Koret Mária Teréziának a mielőbbi boldoggá avatásáért is. Most arról szeretnék még beszélni, kedves hallgatóim, hogy milyen legyen az egyháznak és az államnak a viszonya, illetőleg a vallás szabadságot hogyan kell biztosítani az egyes államokban. Amikor a kereszténység megszületett, az állam, a római birodalom kimondottan üldözte az egyházat. Rengeteg papot, szerzetet és világi embert is kivégeztek. Már Krisztus után 64-ben Rómában, ahogy egy pogány történetíró megírja, ingens multitudo, azaz nagy tömegember ment a halálba Krisztusért. Tehát ekkor vallásszabadságról szó sem volt. Az állam üldözte a kereszténységet. Aztán változott a helyzet. 313-ban megszületett a milánói ediktum, amely már biztosította a birodalomban a keresztényeknek is a teljes vallásszabadságot. Aztán telt múlt az idő, 380-ban már a kereszténység államvallássá változott. Tehát korábban a keresztények voltak hátrányos helyzetben a birodalomban, most pedig az az igazság, hogy már a pogányok kezdtek hátrányos helyzetbe kerülni. Évszázadokon keresztül megvolt a birodalom, az állam és az egyház között egyfajta összefonódás, amely jellemezte az egyház és az állam viszonyát. Ebben az időszakban nem tisztázódott, hogy mi az egyház feladata és joga a társadalomban, és mi az állami. Az állam támogatta az egyházat, például a teljes bizánci birodalomban, a karolink birodalomban, és a később felújított nyugat-római birodalomban is, amely körülbelül 800 és 1500 között működött. Ugyanakkor a támogatás fejében benyújtották a számlát. Akkor az egyház, a pápa szinte játékszernek minősült a császárok kezében. 16. Benedek pápa nem az első, hanem a 8. olyan pápa volt, aki lemondott a pápaságról. de az ő elődei mind azért mondtak le, mert elüldözték őket Rómából. És számüzetésben voltak, és az egyháznak mégis lehessen pápája, ezért kényszerűségből lemondtak. Voltak köztük szentélvatott pápák is, Poncianus, Silverius és Első Márton például szentek voltak. És mindegyik a birodalom bizonyos pontjára száműzve volt kénytelen lemondani a pápaságról. Amikor aztán a pápák igyekeztek kielégíteni a császárok kívánságait, ez meg az elvilágiasodás veszélyével járt. Ilyen esetekben a császár jelöltjeit ültették a püspöki székekbe, és ennek következtében az egyház erkölcsileg nehéz helyzetbe került. Természetesen előfordult ennek az ellenkezője is, amikor a pápa jutott olyan politikai hatalomhoz, hogy császárokat tudott megbuktatni. Harmadik Ince pápa például, aki 1198-1216 között volt pápa, ő akkora hatalommal rendelkezett, hogy amikor a egyes királyoknak az alattvalóit fölmentette az alattvalói hűségük alól, ezáltal a császárokat megbuktatta. Így például föld nélküli János, tehát angol királyból mi lett? Egy föld nélküli király. És többnyire azért nem a világi hatalmak, hanem a pápák és az egyházi vezetők kerültek kiszolgáltatott helyzetbe a fejedelmekkel, királyokkal és császárokkal szemben. Az egybefonódás formái koronként változtak, ekkor előnyei, de sokszor a hátrányai jelentkeztek. A felvilágosodás korában megindult folyamat az állam és az egyház szétválasztására, a maga módján tulajdonképpen akár hasznosnak is mondható. De nem teljes mértékben, mert a Volterék, Russzaik és társaik, azok viszont abba a túlzásba estek, hogy ők meg az egyházat és az államot teljesen szétválasztották egymástól, és hát üldözték a vallásnak a gyakorlását. Manapság vannak olyan országok, különösen a muszlim országok, amelyekben a egyház politikai hatalmat is gyakorol. Aztán vannak olyan országok, ahol vannak államvallások még ma is. Norvégiában nemrégiben még az evangélikus egyház volt az államvallás. A skandináv államokban szintén, de a Svédországban és Finnországban is. Angliában természetesen az anglikán egyház vált államvallássá, és többi egyházak pedig hátrányos helyzetbe kerültek. Romániában, Bulgáriában, Görögországban pedig a román, a bolgár, illetve a görög ortodox egyház volt államvallás. Az állam beleszólása odáig ment, hogy polgári törvények írták elő, hogy évente hányszor kell úrvacsorát tartania a evangélikus és református lelkészeknek. Emlékezzünk a saját történetünkre. Második József király 1180-1190 között még azt is meghatározta, hogy hány gyertya éghet az oltáron. Európa legújabb kori történetében ezekkel a példákkal szemben a totális szétválasztás jelentkezett. Franciaországban egy időben megtiltották minden vallásnak a gyakorlását. Majd az egyház és az állam teljes szétválasztása mellett döntöttek. De ez a megoldás az én véleményem szerint szintén nem tökéletes. Példaként megemlítem, hogy én ma Franciaországban nem léphetek be egy önkormányzati hivatalba, úgyhogy nyakamban van a püspöki mellkeresztem. Ott a ruhatárban el kell felejtenem még azt is, hogy katolikus vagyok. Akár ilyen papi, mondjuk ruhába se léphetnék be náluk, mert ottan az állam az laikus, tehát ottan nincs semmi keresni valója az egyháznak a laikus intézményekben. Nagyon érdekes az is, hogy például Franciaországban egy polgármester, aki hívő ember, polgármester például magánemberként elmehet a templomba, ott térdet hajthat, keresztet vethet magára, és gyónhat, áldozhat. De a polgármesteri minőségben megy át, mondjuk vendégeket kísér át, hogy megmutasson egy műemlék templomot, akkor legalábbis elvileg nem hajthat térdet, nem vethet keresztet magára. Miért? Mert ott nem az egyház képviselője, hanem a laikus államnak a képviselője. Ugye milyen érdekes? Tehát mint az ember két darabból állna. Erre mondtam én ezt az egyik újságírónak, hogy kérem szépen, én püspök vagyok, de amikor a templomban keresztelek, bérmálok, esketek vagy bármit csinálok, én akkor is magyar állampolgár is vagyok. Az állampolgárságomat nem vetem le sem a püspöki hivatalban, sem a plébánián, sem a sekrestyében. Amikor viszont elmegyek és meglátogat egy polgármestert, vagy egy országgyűlési képviselőt, vagy mondjuk megáldom a kormánynak a hivatalát, amire egyszer sor került, én oda is mellkeresztbe mentem, és világi papi szerelésben. Nem választottam ketté a világi és az egyházi embert magamban. Az ember nem lehet külön pap és külön civil ember. Nyilván a tökéletes megoldás a nyilván valahol középen található meg, az optimális irány, amely feltételezi a konstruktív együttműködést az állam és az egyház, a világi intézmények és az egyházi szervezetek között, a püspökségek, plébániák és mondjuk a polgármesteri hivatalok között. Tehát ez az optimális megoldás. Nem helyes az egybeolvadás, nem jó az, hogyha papok lennének mondjuk polgármesterek is, meg főispánok, meg mit tudom én, miniszterek. Volt ilyen, ez nem helyes. De az sem helyes, hogyha az államnak semmi köze nincs az egyházhoz. Miért van ez így? Azért, mert a legtöbb ember nem csak egy államnak a polgára, hanem ugyanakkor egy egyháznak a tagja is. Nagyon érdekes ugye, hogy 90-es években történt meg az, hogy az állam, magyar állam teljesen lemondott arról, hogy beleszóljon a püspököknek, a pápáknak, hát a pápán az császárok szóltak be annak idején, de a püspököknek a kinevezésébe. Én emlékszem még az úgynevezett kommunista időkre, amikor az állam nem csak a püspökök kinevezésébe szólt bele, hanem a egyes plébánosoknak, kanonokoknak, espereseknek a kinevezéseibe is igenis beleszólt, és nem járult hozzá egyes embereknek a kinevezéséhez. A normális állam tehát ilyet nem tesz, ugyanakkor mégis nyújt segítséget az egyháznak. Ugyanis az államnak érdeke az, hogy az egyházak jól működjenek. Ahol jó a hitélet, kedves hallgatóim, a jó a hitélet, ottan jobb a munkamorál, jobb az adó morál, nagyobb a közbiztonság, de még a turisztikai szempontból jelentős egyházi műemlékek is jobb állapotban vannak. Tehát igenis, az államnak érdeke az, hogy az egyházak jól működjenek, akár a katolikus, akár a református, akár az evangélikus, akár a baptista, vagy bármelyik, vagy a görög keleti, hogy jól működjék. Mert ha jól működik az egyház, abból az államnak is haszna van. Azok az egyházak, amelyeket az állami törvények elismernek, azok sajátos támogatásokat is kapnak a működésükhöz. Persze az a helyzet, hogy ugye az egyházak is részt vesznek látszólag laikus feladatok teljesítésében is. Tehát ugye egyházak tartanak fenn iskolákat, óvodákat, főiskolákat, egyetemeket is Magyarországon is. Azon kívül vannak egészségügyi intézményeink, van nagyon sok szociális intézményünk. Tehát nyilvánvalóan az államnak érdeke, hogy ezek jól működjenek, mert azok az emberek, akik a egyházi egyetemen tanulnak, vagy akik a egyházi főiskolára járnak, egyházi általános iskolába, óvodába, vagy gimnáziumba tanulnak, azok is magyar polgárok. Tehát jó, hogyha azok is jó oktatásban részesülnek. Azok a polgárok, akiket az állam segít szociálisan, vagy amelyeket egyházi intézményben gyógyítanak, ugye azok is magyar polgárok. Természetesen vannak olyan bizniszegyházak, amelyeknek csak a neve egyház, valójában semmi közük a vallási élethez, ezek jó, ha nem kapnak támogatást. Akarnak sajnos olyan egyházi közösségek is, nem nagy számban, de azért akadnak, például Japánban, de talán még időnként Magyarországon is, akik destruktív tevékenységet folytatnak. Annak idején azt állították a kommunista időkben, hogy Magyarországon az Erdő Péter bíboros döntött el, hogy az állam milyen egyházaknak nyújt, milyen támogatást. Ez természetesen rágalom volt. Erdő Péter bíboros úrtól és a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciától semmi sem áll távolabb, mint hogy beleszóljon az egyházak és a vallási közösségnek az állami minősítésébe. Mi annak örülünk, ha minél több egyházi közösség kap állami elismerést, és kap bizonyos a tevékenységének megfelelő támogatást is. A katolikus egyház a krisztusi tanítást követi. Ha úgy teszik, szigorúbb álláspontot képvisel egyes állami erkölcsi normákkal szemben. Ezen a ponton fölvethető, hogy az etikának nevezett tantárgyban mit fognak majd tanítani. Ugye néhány éve bevezették az etikának a tanítását is az összes iskolába. Sajnos vannak olyan liberális, erkölcsi és etika tanárok, akik például az abortust természetesnek, megengedettnek tekintik, akik természetesnek tekintik a egyneműek házasságát, a szabad szerelmet, a élettárs és az élet szakaszpartneri kapcsolatokat. Jól lehet tudjuk, hogy a szabad verseny, amennyiben minden korlátlanul szabad, abba azért az államnak igenis bele kell avatkoznia. És olyan piaci folyamatokba is, amelyek a szegény emberek kizsákmányolásához, a gazdag embereknek pedig a mértéken felüli meggazdagodásához vezet. Tehát vannak ilyen dolgok, amelyekben az egyháznak a felfogása szigorúbb, mint akár a mai magyar államé is. Valaki azt mondta, kisé fanyar megjegyzésként, hogy Magyarországon minden szabad, csak az állatok kínzása az nincs megengedve. Kétségkívül ki vagyunk téve annak a veszélynek, hogy lassan az állatoknak több joguk lesz, mint egyes embereknek. A védett állatokat nem szabad sterilizálni, de az ember szabad. A védett állatok magzatát tilos elpusztítani, de az embernek a magzatát, az abortus, azt engedélyezik. Azért azt tudom mondani, hogy a magyar törvények még a jobbak közé tartoznak Európában. Hiszen tudjuk, hogy például a katolikus többségű Spanyolországban a homoszexuálisok és a leszbikus párokat elismernek házas embereknek. Engedélyezik nekik azt is, hogy gyermeket neveljenek. De kérdezem én, kedves hallgatóim, ezek milyen gyermeket nevelnek? Amely gyereknek nincsen édesapja, csak két anyukája van, nincsen édesanyja, vagy csak apukája van, abból milyen gyermek lesz? A mai magyar alkotmányban bent van az is, hogy az emberi élet a fogantatással kezdődik, s ettől kezdve védelmet érdemel. Újra mondom, az emberi élet a fogantatással kezdődik, és innentől kezdve védelmet érdemel. Sajnos meg kell mondanunk, hogy ez a törvény ez nem érvényesül a gyakorlatban. Mert ha érvényesülne, akkor egészséges embereknek egészséges magzatait nem volna szabad elpusztítani. Ma sokan támadják a hagyományos családmodellt. Az uniónak számos vezetője és parlamenti képviselője olyan erkölcsi elveket vall, amelyek sajnos azzal a veséllyel járnak, hogy Európa visszatér Szodomába és Gomorrába, illetve a Római Birodalom dekadens korszakába, és ez nem a jövőnek az útját jelenti. Csak remélni lehet, hogy az Európai Parlamentben egy idő múlva kiegyensúlyozottabb nézetű emberek jutnak majd be, és akkor majd az igazi családmodellt tartják követendőnek, és a hagyományos, mint ahogy a Magyarországon is, ezért még az embereknek a többsége emellett van. Kedves hallgatóim, imádkozunk azért, hogy Magyarországon is, és nagyobb hazánkban, Európában is létrejöjjön az egyes államok és az egyházak között egy olyan optimális együttműködés, amely nem egybeolvadással jár, ugyanakkor elkerül a teljes szétszakadásnak a veszélyét is, a kettő optimálisan együttműködik az emberek üdvösségére, és az Istennek a dicsőségére. Köszönöm szépen a figyelmet!

0: hitünk és életünk. Felnőtt katekézist hallhattak Márfi Gyula nyugalmazott érsekatyával.
1: Kovács András Ferenc írói nevén Kaf július 17-én született. A mai nap költője sorozatban ugyanakkor nem azon a napon, hanem a mai napon emlékezünk rá, mert hogy július 17-én Nagy Lászlónak is és Füst Milánnak is születésnapja van, és ez a torlódás, ez sok lett volna. Ugyanakkor, bár a költészetben fiatal ember, hiszen 1959-ben született, tehát a 63. életévét tapossa, mégis foglalkoznunk kell Kovács András Ferenccel, mert az erdélyi magyar irodalom, sőt az egyetemes magyar irodalom egyik meghatározó alakja lett. Szatmárnében született tehát 1959. július 17-én, ott helyben járt gimnáziumban, a Kölcsei gimnáziumban, aztán a Kolozsvári Egyetemen tanult. Magyar-francia szakos középiskolai tanári diplomája van, aztán dolgozott Székelyudvarhely régiójában, Szent Ábrámon, Siményfalkban, Székelykeresztúron, itt tanított. Versválogatásoknak is összeállítója, és ebből az is következik, hogy ő mélyen ismeri az erdélyi magyar irodalmat, és ugyanakkor annak a formavilágát is. Egy időben a Marosvásárhelyi Nemzeti Színháznak a Magyar Társulat művészeti vezetője volt, a Látó című szépirodalmi folyóirat versrovatának a szerkesztője is, 2007-től pedig a lap főszerkesztője. A negyedik forrás nemzedék vezér alapja, tényleg mérvadó egyénisége a romániai magyar költészetnek. Vannak ilyen kultikus versei, mint például az Erdélyi töredék, ami itt nálunk is elhangzik. Vagy az Angyalfia senki lánya, amit szintén el tudunk mondani. Sokféle formát alkalmaz rendkívüli könnyedséggel. Azt mondhatjuk, hogy ő egy poeta doctus, tehát egy tudós költő, mert egyik oldalról a kulturális bázis, amiből építkezik, amit magáinak val, rengeteg utalást tartalmaz. Számomra egy kicsit Apollinaire emlékeztet az a görgetése a korábbi időszak tudásának, kulturális kincseinek, és feltételezi az olvasónak az ebbeli jártosságát vagy elmélyültségét, ugyanakkor pedig mégis könnyed, ha nem is tudod ezeket az utalásokat, akkor is nagyon szépen tudod értelmezni Kafnak a verseit. Sokszor bújik más személyiség a karca mögé. Ezek lehetnek hajdan létezők, mint például, hogy Vörös Sándor csinálta, vagy kitaláltak, amit szintén például Vörös Sándornál találunk. Néhány alter egót ő maga is teremtett magának. De éppen mert igen gazdag a nyelvhasználata, van, akik nyelvbűvésznek tartják, van, akik szenvedélyes filológusnak tartják. Ez a mélységes kultúrtörténet és művészeti utalásrendszer ellenére egy érzelmi és szellemi üzeneteket könnyedén átadó verselése van. Reméljük még sok-sok idő van előtte, hogy mindez a kincs, amit ő hordoz, adottságként és megtanultként ez a magyar irodalom hasznára váljon. Tehát a mai napon vettük elő Kaf Kovács András Ferenc erdélyi magyar író, költő, műfordító esztét a verseit, mert a születésnapján, július 17-én Füst Milánnak és Nagy Lászlónak is születésnapja van. Kovács András Ferenc, kiben Máriát dicséri. Mária, gondos jó anya, gabona, ringó aranya, zengjen az ápor karama. Mennyei felhők ménese, zuhogó, fényes, mély zene, fájdalom, zengő, méze te. Kegyelem, édes liljoma, keserű tenger temploma, Isten tüköre, rendhona. Szomorú szemem bársonya, gyöngyös bötűre váltson a lélek örök karácsonya. Csillagok alá szórt alom, köntösöd pajzsos oltalom, árvai zsoltár cimbalom, árdeli dallam hajlata, szavaim lengő hajzata, szívem éneklő karzata. Mária, el se bírtalom, mosolyod, győztes síralom, ne legyen többé irgalom. Kovács András Ferenc, kiben Máriát dicséri.

0: Rádió.
1: Hírpercek.
2: Az olvasást népszerűsíti a Magyar Földrajzi Múzeum. Magyar nyelvű szentmisét mutattak be Pristinában. Jubileumot ünnepelt az Ajka Csingervölgyi Boldog IV. Károly király kápolna. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Bedi Zsuzsa szerkesztett ma Önöknek, és Kassa Regina olvas fel. Nyári olvasási kihívást hirdet a Magyar Földrajzi Múzeum, áll a kultúra.hu hírében. A kampány célja, hogy a magyar és nemzetközi utazási irodalom kötetein keresztül távoli tájakat, idegen kultúrákat mutasson be az olvasóknak. A szeptember 15-éig tartó könyvekkel a világ körül elnevezésű játék keretében a résztvevőknek legalább 3 kötetet kell elolvasniuk. A kiválasztott művek közül egynek Balázs Dénes földrajztudós, múzeum alapító munkájának kell lennie, egy másiknak pedig egy tetszőlegesen választott női utazó írásának. Az olvasnivalók beszerzéséhez a szervezők az Elvidárium gyűjteményét, valamint a múzeum hivatalos honlapját ajánlják. Az olvasási kihívás teljesítéséhez a résztvevőknek egy rövid szöveges ajánlást kell készíteniük a kötetekről, melyben leírják, mi tetszett, mi nem tetszett benne, indokolják, miért ajánlják vagy nem ajánlják azokat a nagy közönségnek. Magyar nyelvű szentmisét mutatott be Szent László király a lövész katonák védőszentjének tiszteletére Horváth Kornél őrnagy katolikus tábori lelkész a pristinai kalkuttai Szent Teréz székesegyházban, tudósít a katolikus tábori püspökség. A hagyományteremtő szándékkal szervezett szentmisén részt vettek a Koszovóban a Magyar Honvédség KFOR kontingens 34. váltásában szolgálatot teljesítő magyar katonák, valamint Dux László, Magyarország koszovói nagykövete és a nagykövetség munkatársai is. Horváth Kornél őrnagy tábori lelkész homiliájában az 1077 és 1095 között uralkodott, majd 1192-ben szentté avatott Szent László király példáján keresztül a katonai hivatás alapvető értékeit emelte ki. Mint mondta, a fegyelem, a felelősség, a bajtársi hűség és a szolgálattal járó áldozatvállalás olyan erények, melyek ma is meghatározzák a katonák mindennapjait. Hálaadó szentmisén emlékeztek meg vasárnap az Ajka Csingervölgyben található Boldog IV. Károly király kápolna felszentelésének 20. évfordulójáról, adja hírül a Veszprémi érsekség. Az ünnepi liturgiát dr. Udvardi György veszprémi érsek mutatta be, aki szentbeszédében arra hívta fel a figyelmet, minden templom egyszerre őrzi a múltat és mutat a jövő felé, mert az örök élet reményének helye. Az ünnepen jelen voltak mindazok, akik 20 évvel ezelőtt részesei voltak a kápolna megszületésének. Az építtetők hozzátartozói, az egykori segítők, a hívek és azok is, akik az elmúlt 2 évtized során itt erősödtek meg hitükben. Tál Zoltán esperes plébános a mise végén elmondta. A kápolna nem csak Boldog IV. Károly király tiszteletére épült, hanem emléket állít annak a több mint egy évszázados bányász életnek is, mely meghatározta a település történetét. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei július 15-én szerdán. Bedi Zsuzsa szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Önmagunk szeretetét nem szabad összetévesztenünk az egoizmussal. A szeretet alapvető megnyilvánulása, hogy találunk időt a pihenésre, és másoktól sem irigyeljük a kikapcsolódást. A megérdemelt pihenés nem lustálkodás. Jézus is, miután egész nap tanított, gyógyított, gyakran elvonult az apostolokkal vagy nélkülük egy magányos helyre, hogy az Atyával legyen. Az imádság is lelki felüdülést ad. Kirándulni általában családtagokkal vagy barátokkal szoktunk. Az együtt töltött idő erősíti a családi vagy baráti köteléket. Fontos, hogy Jézust is magunkkal hívjuk. Köszönöm, hogy imájával és anyagi áldozatával egyaránt segíti a Szűzanya rádióját. A Mária rádió pedig lehetőséget nyújthat arra, hogy a pihenés Isten jelenlétében történjen, hiszen az Úr a békesség, az ember igazi megújulásának a forrása.
1: Börtönposta, a Mécses Szeretett Szolgálat műsora.
2: Július 15-i adásunkban először börtönkurziós missziós testvéreinkkel beszélgetünk, majd a Sopron-kőhidai börtön elől jelentkezünk. Végül két korábbi levelezőnk gondolatait osztjuk meg a nyárról és kegyelemről. Hallgassanak bele a műsorba!
3: Én sokáig nem nagyon akartam bemenni, mindig mondtam, hogy inkább a háttérmunka, de hogy tudom, hogy ez egy nagy elköteleződés, ahogy mondták a többiek is, hogy nem csak egyszer megtartjuk, hanem utána vissza kell járni, és amikor egy harmadszorra mentem vissza Kismuharasra, és akkor így egyszer csak így tudatosult bennem, és mondtam a lányunknak, hogy na látjátok, ezért nem akartam eljönni kurzióra, mert hogy megszerettelek titeket, hogy ettől féltem, és így már egyszer nem tudok nemet mondani, amikor menni kell, akkor megy. Egyek is alig várom.
4: Én második alkalommal voltam itt a börtönben, és különösen is megfogott az, hogy mindenki hálát tudott adni azért, hogy minden nap felkelhet reggelente. És ezt idekintről belegondolva annyira természetesnek tűnik ez a dolog, hogy élünk és vagyunk, és minden nap tehetünk, amit csak szeretnénk, dolgozhatunk, de ők tulajdonképpen igazán tudják azt, hogy milyen hálásnak lenni, milyen a Jóisten ajándékáért köszönetet mondani.
5: Egyik bent lakót idézném, hogy azt mondta, hogy hálás az anyának, hogy megszülte és esélyt adott neki az életre. Igaz, hogy ott hagyta a kórházba, de megszülte.
6: Mert az ember nem attól fél a legjobban, hogy be van zárva, hanem attól, hogy elfelejtik. Most, hogy ezeket a sorokat mondom, talán valahol megint ízzik a beton. Valaki most is ugyanarra a csengőre ébred, a felesége a családja fényképét nézi, és azt számolja, hány nap van még hátra. És talán azt hiszi, hogy odakint már senki sem emlékszik rá. Ha ez az üzenet valahogy eljutna hozzájuk, azt üzenném, azt szeretném, hogyha tudnák. Nem felejtettem el a nyári éjszakákat, nem felejtettem el a csendeket, a beszélgetéseket, az arcokat, és nem felejtettem el őket sem. Ma, amikor este kinyitom az ablakot, a feleségem itt van velem, és egy hűvőszelő megérintheti az arcomat. És nem csak magamért fogok hálát adni, hanem értük is imádkozok. Mert hiszem, hogy egy embert nem a legsötétebb napjai határoznak meg, hanem az, hogy mit kezd azzal a nappal, amikor újra fel kell majd a nap.
1: A folytatást szerda este 9 órakor hallgathatják meg a börtönpostában.

0: Mária Rádió, a lélek hangja. Tevékeny szeretet. Karitász munka a mindennapokban. A Szent Erzsébet Karitász Központ műsorát hallják.
1: Kedves Mária Rádió hallgatók! Köszöntöm Önöket a Katolikus Karitász Tevékeny Szeretet című podcastjában. Én Szabados Elina vagyok, a Katolikus Karitász Országos Központjának kommunikációs vezetője, és azért szólok most Önökhöz, hogy beszámoljak az elmúlt két hét eseményeiről a Karitász házatáján országszerte. Büszkék vagyunk arra, hogy nagyon sok önkéntesünk van országszerte, és hogy jelen lehetünk, segíthetünk a rászoruló családok és emberek életében. Ez a műsor azért született, hogy megmutassuk, hogyan élhetik meg önkénteseink és munkatársaik a tevékeny szeretet útján, cselekvés útján a hitüket, és hogyan igyekeznek felemelni embertársaikat, ha nyitott szemmel járnak a világban, és észreveszik a bajba jutottakat. Az életvédelem jegyében telik ez a mai műsor, és ezért fontos elmesélnünk Önöknek azt az örömhírt, hogy elindul a Katolikus Karitász mentőszolgálata. A múlt héten jelentette be a Katolikus Karitász Országos Központjában Zagyva Rihárd igazgató úr, hogy megalakult az orvosmisszió. Ezen a rendezvényen jelen volt az Országos Mentőszolgálat képviselője is, valamint az új mentőszolgálat vezetője is, dr. Horváth Tamás, akinek köszöntőjéből most hallgassanak meg egy részletet is.
2: Tisztelt igazgató úr, hölgyeim és uraim, kedves bajtársaim, Konstantinovics Miklós főigazgató úr nevében és a bajtársi közösségünk nevében is nagy szeretettel köszöntöm Önöket, és nagyon jó itt lenni, Önöket látni, Önökkel együtt lenni, öröm és megtiszteltetés ez számomra és a mentőszolgálat számára, hogy egy ilyen napon beszélhetünk arról, ami közös a mentőszolgálatban és a Katolikus Karitászban, a hitvallása, a munkája, a szakmaisága, az önkéntesség és ez a fajta szerepvállalása, amely eljutott idáig, hogy egy ilyen mentőszolgálat a Karitász berkein belül is elkezdi a munkáját közösség érdekében, az emberi élet megmentése céljából is érdekében. Másképp vezet az utunk a mindennapokban a mentőszolgálat és a Karitász esetében más eszközöket használunk, de egy dolog közös mindebben, hogy a beteg emberekért tesszük a mindennapi munkánkat, a bajba jutottakért, akiknek esetleg nagyon sokszor egy segítő kéz, egy jó szó többet jelent akár, mint nagyon sok más, vagy anyagi javak. És ebben a mentőszolgálat is hisz a maga 138 évével, és azt gondoljuk, hogy a Katolikus Karitász is az elmúlt években hasonlóan gondolkodott, és hasonlóan tette a mindennapokban a munkáját és tevékenységét. A Karitász több mint 800 plébániai közösségében több mint 10 000 önkéntesével nagyon hasonló szervezettséget is mutat valamilyen az országos mentőszolgálatot, hiszen ott nálunk 256 mentőállomáson és 204 ügyeleti telephelyen kb. 16 000 bajtársunk dolgozik a mindennapokban azért, és ha valaki bajba jut, vagy segítségre szorul, akkor a megfelelő szintű szakmaiságú ellátást megadhassuk neki. Ez a több ezer ember tehát mind azért dolgozik, és együttesen dolgozik a mai naptól kezdve, hogy segítsünk, és a segítőket valóban odaadjuk, ahol arra szükség van. A Karitász esetében azt gondolom, hogy Önök tudják a legjobban itt dolgozók, és a Karitász berkében belül lévők, hogy ilyen nagyszerű munkák végeztek az elmúlt években, a külföldi missziók esetében, a Covid-pandémia esetében gyakorlatilag a közös munkára is még emlékezhetünk, orvosmissziókra, amelyekkel külföldön magyar honfitársainkat, magyarokat is elláttak, bajba jutottak, segítettek, szűréseket végeztek, és gyakorlatilag valóban az emberi élet mentése érdekében tették le a munkájuk végét. A Katolikus Karitász a mai nap egy új mentőszervezetként jelenik meg a palettán, mentőszolgálat irányítás alatt és ígisze alatt. Magyarországon és főleg Budapesten jellemző az, hogy egyházi intézmények mentőszolgálatokat hoznak létre, mentőket önkéntes segítőikkel, önkéntesen munkájukat végezve adják a mindennapokban ahhoz, hogy kiegészítsék, segítsék, támogassák a mentőszolgált napi működését és a mentési feladatait elvégzését, és ez valóban az ember élet védelme érdekében ez közös tevékenységünk és közös munkánk és hitvallásunk. A Caritas mentőszolgált létrejössze tehát azt üzeni, hogy ez a segítségnyújtás kultúrája alapos gyökereket vett Magyarországon, ismerve a szakmai vezető főorvosurat és a szakmaiságért felelő kolléganőket, főorvosasszonyt és a többi kollégánkat, azt gondolom, hogy a legjobb kezekben van a hiszteni mentőszolgálat, mint szakmaiságát, mint tudását, felszerelését és napi működését, mert a működése tekintetében, és ezt köszönjük is nekik, hogy ők itt ebben részt vállalnak és megszervezték, és támogatják ennek a létrejöttét, működését és a napi mentési tevékenységet. Szeretném megköszönni tehát még egyszer a Katolikus Karitasnak, hogy együttműködhetünk mi országos mentőszolgálat önökkel, hogy együtt végezhetjük a munkánkat, és hiszük azt, bízunk benne, hogy a következő években is együtt fogjuk szolgálni Magyarország mentését, mentésügyét, a bajba jutottakat és a szakmai tudás, az önkéntesség és a szerepvállalás a közös emberi szolidaritás vonalában végezzük a napi munkánk a tevékenységet. Nagyon szépen köszönöm meg köszönöm.
1: Tehát még egyszer örömmel jelentjük be, hogy június 23-án megalakult a Katolikus Caritas mentőszolgálata, amelyet Zagyva Rihárd, a Katolikus Caritas országos igazgatója jelentett be. Kiemelte, hogy a szolgálat önkéntes orvosok, mentőtisztek és egészségügyi szakemberek, önkéntesek és támogatók összefogásából jött létre. Ezúton ki is fejezte a háláját a Máltai Szeretett Szolgálatnak, aki szakmai segítséget nyújtott, valamint az Országos Mentőszolgálatnak. Az Országos Mentőszolgálatot dr. Pápai György, a szervezet orvosigazgatója képviselte, aki büszke arra, mint elmondta beszédében, hogy az közös ügyet képvisel a Katolikus Caritasszal, mégpedig azt, hogy a beteg emberekért tehetnek minden nap. A rendezvényen jelen voltak a megalakult mentőszolgálat munkatársai is, akiknek vezetője dr. Horváth Tamás mentőtiszt, és büszkén jelentette be azt, hogy mennyire fontos az, hogy önkéntes munkát végeznek, és az önkéntes mentést tudják erősíteni azáltal, hogy egy autóval most elindult a Katolikus Caritas mentőszolgálata. A szolgálat munkáját Lőrinc Pál atya, a Katolikus Caritas országos központjának lelki igazgatója áldotta meg a mentőautót, a szolgálattevőket, Isten segítségét kérve munkájukra. Ez a műsor ma egy izgalmas témát jár körben, mégpedig a teremtésvédelmet. A teremtésvédelem egy gyönyörű területe a katolikus egyháznak. Ebben mi is becsatlakoztunk már 9 évvel ezelőtt, amikor elindult az orvosmissziónk azzal a határozott célkitűzéssel, hogy a határon túli magyar lakta településeken prevenciós egészségügyi szűréseket végezzenek. Így jutott el a csapat Erdélybe, Kárpátaljára és Délvidékre, az utóbbi időben leggyakrabban a háború sújtotta Kárpátaljára mentek szűrni. Ezek az alkalmak hiánypótlóak, azért is, mert magyarul szólnak az emberekhez, akik nyitottan el tudják mondani félreértések nélkül a problémáikat, és a hosszú, tevékeny önkéntes munkának köszönhetően már rendszeres felülvizsgálatokra is van lehetőség, ugyanis az orvosmisszió tagjai időről időre visszatérnek az adott településre, és nyomon tudják követni az ott kiszűrt betegségek előrehaladását és a gyógyulási folyamatokat is. Ez nagyon sokat jelent abban, hogy az emberek teljes életet éljenek, különösen abban az időszakban, amikor pszichésen megterhelő számukra a háború tudata. Most egy olyan beszélgetést hallhatnak, ami az orvos misszió napi szintű munkájáról szól. Milyen az, amikor kitelepülnek egy településre, ahol az iskola átalakul. Váróteremmé, különböző fajta EKG, vércukorszint, vérnyomás, nőgyászati szűrések, ortopédiai szűrések, stb. Várják ott a szülőket és a gyerekeket. Két kollégánk a Katolikus Caritas országos központjából arra vállalkozott, hogy a gyimesekben elkíséri az orvosmissziót, és velük készült ez a beszélgetés, amit fogadjanak szeretettel.
3: Ez év januárjában az orvosmisszió vezetőjének, Kecskés Lászlónak a felhívására jelentkeztem, segítő önkéntesnek. az Erdélybe kiszervezett egészségügyi missziós szűrésre. Június 10-én indultunk, 22 fő vett részt ezen az úton, és 14-én érkeztünk haza. Az önkéntesek feladata, amire én jelentkeztem, az a recepciókon való segítség, a működtetése, a betegek fogadása, adatok rögzítése, betegirányítás, pakolás és ilyen játszósorok működtetése. A határon túli missziós munka több szempontból is kiemelten fontos, tehát nem csak orvosi, hanem társadalmi, földrajzi, kulturális tényezők is kapcsolódnak ehhez a munkához. Elsősorban a korlátozott egészségügyi hozzáférés nagyon fontos, hogy úgy működjünk, mintha ez a prevenciós szűrés házhoz menne. Tehát mert ilyenkor azok is eljutnak a szűrésre, vagy orvoshoz, akik eddig ezt nem tehették meg. Mivel elszigetelt területen található, és így az orvosi ellátás nehezen elérhető, és szakemberek is, az orvosi ellátás nehezen elérhető, és kevés a szakember. A következő szempont pedig az, hogy sok betegséget egy ilyen szűréssel a korai stádiumban fel lehet fedezni. Felismerhetők a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, a daganatos betegségek. Erre számos példa volt, hogy gyerekeknél 13-14 éves korban több gyereknél vettünk észre nagyon magas vérnyomást, és magas vércukor értéket mértünk. Tehát ezeket visszahívtuk, és kértük, hogy a továbbiakban ők is figyelemmel kísérjék majd, és mérjék, és jelentkezzenek a szakorvosnál a későbbiekben. Aztán az egészségtudatosság növelésével is próbálkoztunk, vagy ez is volt egy célunk, nem csak szűrjünk, tehát ne csak szűrjünk, hanem tehát tanácsadást is adjunk a helyes táplálkozásról, az életmódról, a higiéniáról is. Tehát ide mondhatnánk azt a példát is, amikor egy idős néni 17-es vércukor értékkel üdítőt fogyasztott, mert hogy lehet, hogy az neki eszébe sem jutott, hogy mondjuk a ne üdítőt, vagy édesítőszerrel esetleg fogyassza azt az üdítőt. Vagy egy olyan idős nénivel is találkoztunk, akinek óriási magas 212-es vérnyomással simán kiment, és terelgette a házi állatait, a teheneket, mert ő nem érezte, és nem tudta magáról azt, hogy ilyen magas vérnyomással küzd. Aztán visszatérve a szempontokhoz, tehát ez a szűrés egy szociális és gazdasági hatást is kivált, vagy segít, mert a kezeletlen betegségek, felhívtuk a figyelmüket arra, hogy a kezeletlen betegségek miatt munkaképtelenné válhatnak, és ez pedig elszegényedéshez vezethet. És ugyanakkor a gazdasági hatás pedig abban is megnyilvánult, hogy nagyon sok család, aki most hozzáfért ezekhez a szűrésekhez, azok több kiadástól mentesítették a családot, mert egy-egy nőgyógyászati szűrés, vagy egy EKG körülbelül ilyen átszámolva olyan 40 ezer forintba kerül, és ezektől ugye most ők így mentesültek. Aztán a lelki és emberi dimenziójáról is szót kell ejtsünk, mert ezek nem csak kezelést kapnak, hanem figyelmet, törődést és meghallgatást. Nagyon sok embernek erre szüksége volt, és úgy jöttek hozzánk, hogy miután a szűrésnek vége volt, még szívesen maradtak, és tovább beszélgettek, és kiöntötték lelküket, vagy éppen megosztották az örömeiket. Egy ilyen szűrés alatt, tehát először alapvizsgálatokat végeztünk, tehát vérnyomás, pulzus és vércukormérést, aztán vannak a célzott szűrések, ide soroljuk az EKG-t, a látásvizsgálatot, a szemészetet, fogászatot, nőgyógyászatot és az ortopédiát. Tehát ilyen orvosokkal érkeztünk ki, emellett még mentőtisztek voltak, és nyugdíjas nővérek, akik valamilyen osztályon dolgoztak, tehát anesteziológián, szemészeten, tehát ezek ilyen szakosztályokon. Az orvosi konzultáció, tehát mint mondottam, az orvosok és szakemberek végezték, és itt nem csak ezzel befejeződött, hogy megvizsgálták, vagy ezeket leszűrtük ezeket, őket, hanem a paciensek visszajelzést is kaptak ezekről az értékekről, és ezekkel a sok esetben életmód tanácsadással, tehát hogy engedtük haza őket. Például a dohányzással való leszokás, vagy a stresszkezelésre adtunk, vagy az étkezésre, táplálkozással kapcsolatosan. Tehát ezek a vizsgálatok mindig ki voltak egészítve, tehát hogy kiegészültek ezekkel. Fontos még, hogy a szűréseket két helyszínen végeztük, tehát ez az erdélyi, tehát Erdélyben Gyimesbükkön voltunk, a Dani Gergely általános iskolában, és a Gyimes Felsőloki Szent Erzsébet liceumban. Ez alatt a két nap alatt közel 300 fő jelentkezett a szűrésre, és tehát ezeknek tudtunk így segíteni. Ami engem motivált, hogy részt vehessek ezen a szűrésen, tehát hogy személyesen meg szerettem volna tapasztalni a segítségnyújtásnak az erejét, és hogy olyan közösségen segítsek, ahol az ellátás nehezen elérhető. De ugyanakkor tehát én azt éreztem, hogy mi is vittünk, tehát adtunk tudást, szakértelmet, de tanultunk is tőlük emberséget, alázatot és kitartást. És nekem ez egy nagyon nagy lelki élmény volt, hogy jót tehettem, és én is valamit tehettem a határon túli magyarokért.
4: És mennél legközelebb is? Vállalnád a...
3: Igen, nagyon szívesen. És köszönöm, itt szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy részt vehettem ezen a missziós úton.
4: A Caritas humanitárius segélyszervezet éppen ezért kiemelt fontosságú számára a teremtésvédelem és az életvédelem. Pont ezért van olyan ágazata az egész szervezetünknek, ami a katasztrófa helyzetekben és humanitárius katasztrófáknál nyújthat segítséget. Június során több ilyen is előfordult. A Fülöp-szigeteken június 8-án pusztított egy 7,8-as erősségű földrengés. Több településen rendkívüli erős földmozgás jelent meg, cunami riadót rendeltek el, és 9 tartomány partmenti közösségét kellett evakuálni. Összesen 30-40 ezer családot érintett a katasztrófa, nagyon sokan megsérültek és eltűntek. A Katolikus Caritas adománygyűjtést hirdetett, hogy kifejezze szolidaritását, és ezúton szeretnénk megköszönni a támogatásokat. A későbbiek során, a június vége felé újabb földrengés rázta meg, ezúttal Venezuelát. Egy percen belül több mint 7-es erősségű földrengés érte el Venezuelát, több tízezer embert keresnek azóta is. Megrongálódott az infrastruktúra, kórházak, iskolák dőltek össze, a mentés most is zajlik. Adománygyűjtést hirdettünk, ami még mindig zajlik, tehát mindig tudnak hozzá csatlakozni, hívhatják a 1356-os adományvonalat, vagy online is adományozhatnak venezuelai földrengés áldozatai címen. Előre is köszönjük mindenkit, aki gondol azokra a családokra, akik most még szeretteiket keresik, és hamarosan a helyreállításra kell fókuszáljanak óriási veszteségek közepette. Most szeretnénk felolvasni annak a venezuelai Caritas kollégának a híradását, akit június 25-én sikerült elérnünk. Napokig nagyon nehezen jutottunk információhoz, képekhez a helyszínről. Mindenki az életeket mentette, és nyilvánvalóan csak később indult meg az, hogy betekintést nyerhessünk a konkrét helyszínre. Ezúttal ennek a kollégának a beszámolóját szeretném felolvasni. Ma, június 25-én délután 2 órakor friss információkat kaptunk a teljes Caritas hálózatunktól, beleértve az egyházmegyei és plébániai szervezeteket is. Helyzetünk rendkívül nehéz. Két földrengést éltünk át egy olyan válság közepette, amely már 10 éve tart. Emberek tűntek el, épületek omlottak össze teljesen, és sokan az utcán élnek, mert otthonaik lakhatatlanná váltak. Az 5 terület, amelyet kiemelt prioritásként kezelünk, és ahonnan friss információkat kaptunk, Caracas, Vargas, Miranda, Aragua és Carabobo. A Caritasnál ma reggel óta azon dolgozunk, hogy aktiváljuk segélyközpontunkat, és támogatást nyújtsunk azoknak, akik ma elveszítették egy családtagjukat, vagy akiknek a szerettei eltűntek. Plébániai Caritas csoportjaink készen állnak arra, hogy biztosítsák a létfontosságú pszichológiai támogatást. Átfogó információkat állítunk össze a teljes latin-amerikai és európai Caritas hálózatunk számára is a testvéri együttműködés jegyében. Mindenki megkeresett már minket, hogy megtudja, miként tud segíteni erőforrásokkal vagy szakmai tudással, hogy valamilyen módon válaszolni tudjunk erre a több fronton kibontakozó tragédiára. 3 kulcsfontosságú lépés áll előttünk. A mai nap prioritása az életmentés és a sérültek felkutatása. Nagyon hamar szükség lesz ellátmányra, vízre, élelemre és higiéniai cikkekre azok számára, akik a segélyközpontokban vagy az utcákon tartózkodnak. Emellett mielőbb fel kell mérnünk az érintettek helyzetét, hogy problémáikra átfogó módon tudjunk választ adni. Ezért a venezuelai Caritas, valamennyi püspök és a püspöki konferencia még ma lépéseket tesz annak érdekében, hogy minden emberünk mellett ott álljunk, és tervezetten a megtanult protokollokat követve átfogó segítséget nyújtsunk szenvedő népünknek, amelynek ma égető szüksége van a teljes egyház és minden szervezet támogatására, közösségben mindazokkal, akik ma összefognak, hogy segítsenek minden venezuelainak. Kedves hallgatóink, venezuelai kolléganőnk beszámolóját, összefoglalóját hallhatták a földrengés helyszínéről. Köszönjük szépen, ha gondolnak a bajba jutottakra, és támogatják önök is a Caritas honlapján keresztül a venezuelai áldozatokat. Kedves Mária Rádió hallgatunk, ez volt, ennyi fért ma a mai adásunkba, a Tevékeny Szeretet című podcastban. Nagyon köszönjük figyelmüket, azt, hogy érdeklődéssel követik 2 hetente szerdán 10 óra 50 perckor híreinket, beszámolóinkat és beszélgetéseinket. Ez az alkalom a teremtésvédelem jegyében telt. Beszélgettünk katasztrófa helyzetekről, az orvosmisszió munkájáról, és arról, hogy büszkén mondhatjuk el, immár létrejött a Katolikus Caritas mentőszolgálata. Kövessék figyelemmel műsorunkat, számítunk önökre 2 hét múlva is. Isten áldja önöket!
0: Tevékeny szeretet. Caritas munka a mindennapokban. A Szent Erzsébet Caritas Központ műsorát hallották.

Július 17-én, 1959-ben született Kovács András Ferenc, az erdélyi magyar irodalom meghatározó személyisége, és talán az egyetemes magyar irodalomnak, a kortárs magyar irodalomnak is egy nagyon fontos alakja. A mai napon emlékezünk rá, mert július 17-én Füst Milán és Nagy László is július 17-i születésű, így azon a napon három költő elég sok lett volna. Ma emlékezünk tehát Kovács András Ferencre, akit poeta doktusznak nevezhetünk, tudós költőnek, aki egyik oldalról a kultúra és a művészet történet és a művészeti gondolkodás hatalmas áradatát birtokolja, és utalásaival tele van a verse, másrészt a formák között is olyan szabadon mozog, és gyakran pedig megalkot alakokat, akiknek az állarca mögé bújva készíti, írja verseit. Kovács András Ferencre gondolunk a mai napon, mert július 17-én van a születésnapja, de július 16-én más költőkkel, Füst Milánnal, illetve Nagy Lászlóval foglalkoztunk. Érdemes Kaff Kovács András Ferenc művészetét mélyebben megismerni a magyar közönségnek. Kovács András Ferenc, Félálomban. Megint legyőztél, Istenem. Fetrenghetek álmatlan ágyban. Szívem is, mint megvert kutya vackán, ha vágytam is, nem erre vágytam. Hallgasd, kirugdalt hív ebed vergődik, ráng a hortaláncon. Silány házában úgy kapar. Pecér, kegyelmedből már ki se látszom. Ma is te győztél, meggyötört. Míg fényre, szóra, testre vártam, teljességnél is többre tán. Uram, a mindenség méhébe zártan. Félálomban Kovács András Ferenc.

Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.

Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja! Pásztorok áldott, főpásztora Krisztus!

Harcokban edzett hűfiadat egykor, égi kenettel belül gazdagítva, szent közösségnek gondos pásztorává tette a lélek. Nyájadnak őre, pásztorai tükre, fénye a vaknak, elesettnek atya, lankadók lelke mindeneknek mindig, mindene volt ő. Krisztus a jókat jutalmul az égben,

Himnusszal áldjuk mindeneknek Atyát, felmagasztalván Isten fia téged, Szent Lélek Istent ugyanúgy dicsérjük.

0: Uram, színed előtt jár az irgalom és a hűség. Az Úr nagy jóságát énekelem szüntelen, nemzedékről nemzedékre hirdetem hűségét. Így szóltam ugyanis, örökké tart a te irgalmad, hűségedet szilárdá tetted a mennyben. Választottam ma a szövetséget kötöttem, megesküdtem szolgámnak Dávidnak. Örökre megerősítem ivadékodat, és nemzedékről nemzedékre építem trónodat. Magasztalják csodás tetteidet az egek, Uram, a szentek közösségében pedig hűségedet. A fellegekben van-e az Úrhoz hasonló? Az Isten fiai közül kimérhető az Úrhoz. Szentjeinek gyülekezetében félelmetes az Isten. Félelmetesebb és nagyobb, mint akik körülveszik. Uram, mindenható Isten, ki hasonló hozzád? Hatalmas vagy, Uram, és körülvesz a hűség. Te uralkodol a háborgó tengeren, te csendesíted le vad hullámait. Megfékezted, mint a megsebzett Ráhábot, erős karoddal szétszórtad ellenségeidet. Tied az ég és tied a föld. Te alapoztad meg a föld kerekséget és annak teljességét. Észak és dél a te alkotásod. Nevednek újjong a Tábor és a Hermon. Hatalmas a te karod. Kezed erős, jobbod dicsőséges. Trónod alapja a jog és az igazság. Színed előtt jár az irgalom és a hűség. Boldog a nép, amely tud ünnepelni, és arcod fényében járhat, Uram. Egész nap nevednek, örvendeznek, és igazságod felmagasztalja őket. Te vagy minden erősségünk dísze, és jó voltodból felemelkedik fejünk. Mert az Úrtól van a mi pajzsunk, és Izrael szentjétől a királyunk. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Uram, színed előtt jár az irgalom és a hűség. Isten fia test szerint Dávid nemzetségéből született. Egykor látomásban így szóltál szentjeidhez. Segítségemet egy hősnek adtam, választottam a népből, felemeltem. Szolgámra, Dávidra rátaláltam, és szent olajommal fölkentem őt. Erős támasz a kezem lesz, karom teszi őt erőssé. Ellensége semmire sem megy vele, és a gonoszság fia el nem nyomhatja őt. Megsemmisítem támadóit szeme előtt, és megverem gyűlölőit. Hűségem és szeretetem kíséri őt, és nevemben feje magasra emelkedik. Kezét ráteszem a tengerre, és jobbját a folyamokra, és ő engem így szólít. Atyám vagy, Istenem és szabadító kősziklám. Én pedig első szülöttemmé teszem őt, fölségessé a földi királyok között. Szeretetem iránta örökké megmarad, és állandó lesz vele szövetségem. Örök időkre fenntartom ivadékát, és trónusa örökké áll, mint az ég. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Isten fia test szerint Dávid nemzetségéből született. Megesküdtem egyszer szolgámnak Dávidnak, ivadéka fennmarad örökké. De ha fiai elhagyják törvényemet, és nem járnak tanításom útján, ha megszegik rendelkezéseimet, és nem tartják meg parancsaimat, vétkükre vesszőm lesz a válasz, gonoszságukra pedig verés. Szeretetemet azonban nem vonom meg tőle, és hűségemet meg nem változtatom. Nem bontom fel szövetségemet, és amit ajkam mondott, vissza nem vonom. Megesküdtem egyszer szentségemre, és Dávidnak hazudni nem fogok. Ivadéka fennmarad örökké, trónja szilárd színem előtt, mint a nap, és áll örökké, miként a hold, hűséges tanúm az égen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Megesküdtem egyszer szolgámnak, Dávidnak, ivadéka fennmarad örökké. Ragyogva világít szabad fénye, értelmessé teszi a kicsinyeket.
1: Olvasmány a Királyok első könyvéből. Abban az időben Nabotnak, a jiszraelitáknak volt egy szőlőskertje Ahábnak, Szamaria királyának a palotája mellett. Ahab beszélt Nabottal, így szólt hozzá: engedd át nekem a szőlőskertedet, hogy veteményes kertül szolgáljon nekem. Egész közel fekszik házamhoz. Adok érte egy jobb szőlőskertet, vagy ha úgy tetszik jobban, kifizetem az árát pénzben. Nabot azonban azt válaszolta Ahábnak: az Úr óvjon attól, hogy atyáim örökségét átengedjem neked. Ahab hazament. Kedvetlen volt és haragos a válasz miatt, amit Nabot, a jiszraelita adott neki, amikor azt mondta: nem engedem át neked atyáim örökségét. Leheveredett, befordult, és nem evett semmit. Oda ment hozzá a felesége Izebel, és megkérdezte: mi van veled, hogy olyan kedvetlen vagy, és nem eszel semmit? Megbeszélésem volt a jiszraeli Nabottal, felelte. Azt mondtam neki: engedd át nekem szülőskertedet arany ellenében, vagy ha úgy tetszik jobban, adok neked érte egy másik szülőskertet. De kijelentette: nem engedem át neked atyáim örökségét. Felesége Izebel erre azt mondta neki: hát nem vagy Izrael királya? Kelj föl, egyél, és légy jókedvű, majd én megkerítem a jiszraeli Nabot szülejét. Aztán leveleket írt, lepecsételte az ő pecsétjével, és elküldte őket a Nabottal együtt lakó véneknek és előkelőknek. Ezt írta a levelekben: hirdessetek böjtöt, és Nabotot ültessétek az asztalfőre az emberek közé. Aztán vele szemben két semmire kellő ember kapjon helyet, akik tanúskodnak majd ellene és kijelentik: káromoltad Istent és a királyt. Aztán vezessétek ki, és kövezzétek agyon. S városának lakói, a vének és előkelők, akik együtt laktak vele a városban, úgy tettek, amint Izebel parancsolta, ahogyan nekik küldött levelekben írva volt. Böjtöt hirdettek, és Nabotot az asztalfőre ültötték az emberek közé. Aztán előkerült két ember, semmire kellő ember, s leült vele szemben. Tanúságot tettek, és kijelentették: Nabot káromolta Istent és a királyt. Erre kivezették a város elé, és agyonkövezték. Majd jelentették Izebelnek: Nabotot megköveztük, halott. Mihelyt Izebel meghallotta, hogy Nabotot agyonkövezték, azt mondta Izebel Ahábnak: nos, vedd birtokba Nabot szőlőjét, amelyet nem akart neked pénzért átengedni, mert Nabot nem él többé, halott. Amikor Ahab meghallotta, hogy Nabot halott, fogta magát Ahab, elment a jiszraelita Nabot szőlejébe, és birtokba vette. Az Úr hallotta szavát, és ezt mondta a Tiszbei Illésnek: indulj, menj el Ahábhoz, Izrael királyához, aki Szamáriában székel. Épp Nabot szülejében van, lement, hogy birtokba vegye. És mondd meg neki, így szól az Úr: gyilkoltál, és most az örökséget is eltulajdonítod? Ezért azt mondja az Úr: ott fogják a kutyák a te véredet is felnyalni, ahol Nabot vérét felnyalták a kutyák. Ahab azt mondta: hát rám találtál, ellenségem. Rád találtam, felelte, mert arra adtad magad, hogy azt tedd, ami gonosznak számít az Úr szemében. Lásd, romlást hozok rád, elsöpörlek, kiírtom Ahab házából mindaki férfi, a szolgát is, a szabadot is Izraelben. Amikor Ahab meghallotta ezeket a szavakat, megszaggatta ruháját, vezeklő ruhát öltött mezítelen testére és böjtölt. Aludni is vezeklő ruhában tért, és kedvetlenül járt kelt. Az Úr ezért így szólt a Tiszbei Illéshez: Látod, hogy megalázkodott előttem, Ahab? Mivel megalázkodott előttem, nem hagyom, hogy életben rátörjön a baj házára, majd csak fia idejében sújtom házát romlással. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Mossátok tisztára kezeteket, bűnösök, és tisztítsátok meg szíveteket, megosztott lelkűek. Gyászoljatok és szomorkodjatok, alázkodjatok meg az Úr előtt. Az igazat elítélték, megölték, és ő nem tanúsított ellenállást. Gyászoljatok és szomorkodjatok, alázkodjatok meg az Úr előtt.
2: Olvasmány Szent Bonaventura püspöknek a Lélekuti könyve Istenhez című könyvecskéjéből. Krisztus az út és az ajtó, Krisztus a lépcső és a segítség az Istenhez jutásban, mivel ő a szövetség ládájára helyezett kiengesztelési tábla, és ő a kezdettől elrejtett titok. Aki erre az engesztelő táblára teljesen odafordított arccal néz, nézi a keresztre feszített Krisztust hittel, reménnyel, szeretettel, áhítattal, csodálattal, örvendezéssel, megbecsüléssel, dicsérettel és újongással, az ilyen ember pászkát, azaz átvonulást vállal vele, hogy a kereszt veszélyével átmenjen a vörös tengeren, Egyiptomból kivonul a pusztába, ahol titokzatos mannát ízlel, és Krisztussal együtt nyugszik a sírban, külsőleg, mint egy meghalva. De lélekben megérezve mégis azt, már amennyire földi életben lehetséges, amit a hozzáforduló gonosztevőnek mondott Krisztus a kereszten. Még ma velem leszel a paradicsomban. Ebben az átvonulásban, ha ez tökéletes, minden értelmi tevékenységet el kell hagyni, és a szeretet minden hevének Isten felé és Istenbe kell átfordulnia. Ez azonban misztikus és titokzatos dolog, amit senki más nem ismer, csak aki megkapja. Senki más nem kapja meg, csak aki vágyódik utána. De vágyódni sem tud utána senki más, csak akinek szívét a Szentlélek felgyújtotta, az a Szentlélek, akit Krisztus küldött a földre. Ezért is mondja az apostol, hogy ezt a misztikus bölcsességet a Szentlélek nyilatkoztatta ki. Ha azt kutatod, hogyan történik mindez, a kegyelmet kérdezd, ne a tanítást. A vágyat kérdezd, ne az értelmet. Az imádság sóhajtásait, ne a tanulmányokat. A jegyest, ne a tanítót. Istent, ne az embert. A felhőt, ne a ragyogást. Ne a fényt, hanem a mindenestől lángra gyújtó tüzet, amely elragadó illatával és lángoló szeretetével visz Istenhez. Ez a tűz pedig az Isten, ez a tüzes kemence Jeruzsálemben van, és Krisztus gyújtotta meg izzó szenvedésének lobogásában, amit egyedül csak az fog fel igazán, aki ezt mondja. A megfulladást áhította a lelkem, s csontjaim a halált. Aki a halált szereti, az megláthatja Istent, mert kétségtelenül igaz. Nem láthat meg engem élő ember. Halljunk meg tehát, és lépjünk be a felhőbe, parancsoljunk csendet gondjainknak, vágyainknak és képzeletünknek. Vonuljunk át a megfeszített Krisztussal ebből a világból az Atyához, hogy miután megmutatta nekünk az Atyát, mondhassuk Fülöppel, ez elég nekünk. És hallhassuk Pállal, elég neked az én kegyelmem, és Dáviddal is újongva mondhassuk, érje bár testemet és szívemet enyészet, szívem Istene és örök része mindig az Isten. Áldott legyen az Úr öröktől fogva mindörökké. Az egész nép mondja, úgy legyen, úgy legyen. Aki teljesíti Isten parancsait, benne marad az Istenben, és az Isten is ő benne. Annak, hogy ő bennünk marad-e, a lélek a poróba köve, akit adott nekünk. Az Úr teremtette a bölcsességet a Szentlélekben, és kiárasztotta minden műveire. Annak, hogy ő bennünk marad-e, a lélek a próbaköve, akit adott nekünk.
0: Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabott, reggel világosságot adsz, és délben tűző ragyogást. Oltsd el minden viszály tüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét. a testet egészséggel áld, szívünket békét járjad. Add meg, kegyelmes jó atya, atyának egy szülött fia, és szent lélek vigasztalunk, egyetlen úr örök király. Aki engem követ, nem jár többé sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága, mondja az Úr. Nagyszerű lámpás a te igéd lábam előtt, ösvényemen csak ez világít. Nevedre esküszöm és ígérem, igaz végzéseid igéit megtartom. Nagyon mélyre aláztál, Uram, de ígéreted szerint éltes. Neked hozom ajkam áldozatát, fogadd tetszéssel, Uram. Végzéseidre taníts meg engem. Naponként veszélyben forog az életem. Törvényeidről mégsem feledkezem meg. Nekem tört is vetettek a bűnösök, de parancsaitól el nem tértem. Nekem igéd lesz az örök részem mindenkor. Ez tölti el szívemet örömmel. Nézd, szívemet arra hajlítom, hogy rendelkezéseidet megtegyem. Jutalma ennek mindörökké tart. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Aki engem követ, nem jár többé sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága, mondja az Úr. Szegény vagyok és nyomorult, Istenem, segíts meg engem. Istenem, jöjj segítségemre. Uram, siess, segíts meg engem. Érje szégyen és gyalázat azokat, akik vesztemre törnek. Szégyenkezve hátráljanak, akik nekem rosszat akarnak. Hátráljanak megszégyenülve, akik így gúnyolódnak, úgy kell neki, úgy kell. Ujjongjanak és örvendjenek benned, akik téged keresnek. Áldott legyen az Úr, kiáltsák szüntelen, akik a te segítségedet várják. Szegény vagyok és nyomorult, Istenem, siess hozzám. Segítőm és megmentőm te vagy. Én Istenem, ne késlekedj. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: Fejeteket ne hordjátok kevélyen. Fejeteket ne hordjátok fönn kevélyen. Ne beszéljetek vakmerően gőgösen. Mert nem keletről és nem nyugatról, nem is a sivatag vagy a hegyek felől jön a segítség. Hiszen Isten a bíró. Az egyiket megalázza, a másikat felmagasztalja. Kehely van az Úr kezében, telehabzó fűszeres borral. Ezt nyújtja oda. Utolsó cseppig ki kell üríteniük. Meg kell inniuk a föld bűnöseinek. Én pedig szüntelen újjongok, Jákob Istenének énekelek. Minden gonosznak letöröm hatalmát, az igaz meg fölemelheti fejét. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Nem a szerint ítél majd az Úr, amit a szem lát, hanem igazságot szolgáltat, és méltányos ítéletet hoz. A szeretet nem szűnik meg soha. A prófétálás véget ér, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik. Most megismerésünk csak töredékes, és töredékes a prófétálásunk is. Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három. De közülük a legnagyobb a szeretet.
1: Legyen velünk, Uram, a te irgalmad, amint beléd vetjük reménységünket.
0: Könyörögjünk. Mindenható irgalmas Istenünk, te adsz nekünk rövid pihenőt most a déli órában. Tekints jóságosan megkezdett munkánkra. Segíts kijavítani, amit hibáztunk, és vidd tetszésed szerint jó végre minden fáradozásunkat, Krisztus a mi Úrunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Jubileumot ünnepelt az Ajka Csingervölgyi Boldog IV. Károly király kápolna. Magyar nyelvű szentmisét mutattak be Pristinában. Ukrajnába látogat Gelegör érsek. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Bedis Zsuzsa, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Hálaadó szentmisén emlékeztek meg vasárnap az Ajka Csingervölgyben található Boldog IV. Károly király kápolna felszentelésének 20. évfordulójáról. Adja hírül a veszprémi érsekség. Az ünnepi liturgiát dr. Udvardi György veszprémi érsek mutatta be, aki szentbeszédében arra hívta fel a figyelmet, minden templom egyszerre őrzi a múltat és mutat a jövő felé, mert az örök élet reményének helye. Az ünnepen jelen voltak mindazok, akik 20 évvel ezelőtt részesei voltak a kápolna megszületésének. Az építtetők hozzátartozói, az egykori segítők, a hívek és azok is, akik az elmúlt 2 évtized során itt erősödtek meg hitükben. Tál Zoltán esperes prébános a mise végén elmondta, a kápolna nem csak Boldog IV. Károly király tiszteletére épült, hanem emléket állít annak a több mint 1 évszázados bányász életnek is, mely meghatározta a település történetét. Magyar nyelvű szentmisét mutatott be Szent László király, a lövész katonák védőszentjének tiszteletére Horváth Kornél őrnagy, katolikus tábori lelkész, a pristinai Kalkuttai Szent Teréz székesegyházban. Tudósít a katolikus tábori püspökség. A hagyományteremtő szándékkal szervezett szentmisén részt vettek a Koszovóban, a Magyar Honvédség KFOR kontingens 34. váltásában szolgálatot teljesítő magyar katonák, valamint dr. Dux László, Magyarország koszovói nagykövete és a nagykövetség munkatársai is. Horváth Kornél őrnagy tábori lelkész homiliájában az 1077 és 1095 között uralkodott, majd 1192-ben szentté avatott Szent László király példáján keresztül a katonai hivatás alapvető értékeit emelte ki. Mint mondta, a fegyelem, a felelősség, a bajtársi hűség és a szolgálattal járó áldozatvállalás olyan erények, melyek ma is meghatározzák a katonák mindennapjait. Berdicsivbe Ukrajna nemzetközi kegyhelyére látogat Paul Richard Gallagher érsek vasárnap, adja hírül a Magyar Kurír. A Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős államtitkára a pápa különleges küldötteként vesz részt az ukrajnai latin rítusú egyház helyreállításának 35. évfordulójára szervezett ünnepségen. Leó pápa az évforduló kapcsán levélben kérte a híveket, hogy imádkozzanak a békéért, a családokért, a háború miatt szenvedőkért. 14. Leó latin nyelven írt levelében felidézi 9. Gergely 1234-es üzenetét, mely a mai Ukrajna területén élő latin rítusú híveket és papságot méltatta, akik a hitvédőbástyájaként sok zaklatást szenvedtek el. Leó pápa arra is kitért, hogy a későbbi századokban is sok üldöztetésben volt részük, de az ukrajnai egyházi közösség új életre kelt, és megújult növekedésre lelt. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei július 15-én szerdán. Bedis Zsuzsa szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönté a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhében fogadá Szent Lélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya,
1: legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál életünk Istennek szent anyja,
1: hogy birtok lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kénszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Július 15-én szerdán a Mária Rádió műsorismertetését hallják. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szigler Luizi. Béke a Földön 12 óra 5 perckor, programajánló 12 óra 10 perckor, a dicsőséges rózsafüzért imádkozzuk 12 óra 15 perckor, a Szent Atya zarándokoknak mondott beszéde hangzik el 13 órakor. A nap evangéliuma Szentírás magyarázat Walter Kálmán diakónussal 14 órakor. Jó hírek hírmagazin 14 óra 15 perckor. Jezsuita elmélkedés 14 óra 30 perckor. Imalánc 14 óra 50 perckor. Az irgalmasság órája erőforrás mindenkinek 15 órakor. Az örvendetes rózsafüzért imádkozzuk 15 óra 15 perckor. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről 16 órakor. Bozók Ferenc meditációi a 20. századi költők Jézus verseiről, Murányi Nikolett Kárpátiné Novák Ágnes felolvasásában 16 óra 30-tól hallgathatják meg. Szolnoki Péter zenészre emlékezünk 17 órakor. Bíró László püspök atya homiliája hangzik el 17 óra 40 perckor. Kerényi Lajos piarista atya műsora az embertitkáról 18 órakor. Vallomások Isten szaváról 18 óra 50 perckor. A Zsolozsma esti dicséretét 19 órakor imádkozzuk. A Tábori Lelkészség és a Honvédelmi Minisztérium műsora a Hazaszeretetről 19 óra 25 perckor. Készüljünk a Nemzeti Imára 19 óra 55 perckor. Ima a nemzetért kegyhelyekről 20 órakor. Tezéi ima óra 20 óra 16 perckor. A Mécses Szeretett Szolgálat műsora hangzik el 21 óra 5 perckor. Karácsony Tibor atya műsora 22 órától. Bacsa Dávid atya homiliái 22 óra 30 perckor. Bátor Botond páros szerzetes jegyzete 22 óra 50 perckor. A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását 23 órától hallgathatják meg. Székely János püspök atya elmélkedése 23 óra 20 perckor. Végül a zsolozsma befejező imaóráját 23 óra 40-kor imádkozzuk. Óránként hírpercek hangzanak el a Mária Rádióban. Kedves hallgatóink, a műsorismertetést hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további áldott szép napokat és jó egészséget kívánok mindnyájuknak.
3: Mária Rádió.
4: Ima a békéért. Kérjük a mindenhatót, hogy segítsen nekünk békét és nagyobb megértést teremteni a földön, minden olyan helyen, ahol viszájdul. Kérjük a mindenhatót, hogy segítsen nekünk feloldani azokat a gátlásokat, amelyek elválasztanak bennünket egymástól. Kérjük a mindenhatót, hogy segítsen bennünket abban, hogy felekezettől, etnikai hovatartozástól, vallástól, pártállástól függetlenül békében elfogadjuk egymást. Kérjük a mindenhatót, hogy segítsen kitárni egymás felé a szívünket, hogy befogadhassuk a másik ember igaz valóját. Kérjük a mindenhatót, hogy segítsen fellebbenteni a fátylat azokról az igazságokról, amelyek eddig rejtve voltak előttünk, és amelyek segítenek felismerni igaz valóságunkat. Kérjük a mindenhatót, hogy adjon nekünk erőt és bátorságot, hogy minden olyan helyen elmondhassuk ezt az imát, ahol békétlenkedés, viszálykodás tölti be a mindennapokat. Ámen.
5: Programajánló következik.
6: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
7: Domonkos nyári egyetem Vasváron. A motto: békesség, remény, újrakezdés. Az időszak 2026. július 30-a csütörtöktől augusztus 2-a vasárnapig. Előadók: Lucsok Péter Miklós, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspöke, Székely János Szombathelyi Egyházmegye püspöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Beci Tibor hivatásgondozó, Ireneusz Viszonkinszki rendtörténész, Körösiné Merkel Hilda irodalomtörténész, Pigler Mónika Mira filozófus, Zágorhídi Cigány Balázs gyűjteményvezető. A program: pódiumbeszélgetés, szentmise, kirándulás. Jelentkezés az infokukac.dominikana.hu címen. Bővebb információ a domonkosok.hu oldalon érhető el. Ingyenes részvétel, szállás és étkezés. Kedves testvérek! Balázs atya a korábbi évekhez hasonlóan nyári szabadságát szülőfalujában, Sióagárdon tölti. Az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is tart nyilvános szentmiséket és elmélkedéseket. Sióagárdi tartózkodása idején a következőket ajánlja föl a kedves testvéreknek. A sióagárdi templomban vasárnaponként, július 5-én, 12-én, 19-én, valamint augusztus 2-án délelőtt 10 órakor mutat be szentmisét, melyet a Sióagárdi TV YouTube csatornáján, Balázs atya Facebook oldalán és honlapján elérhetőek lesznek. Július 26-án délelőtt 8 óra 30 perckor Kakasdon a Szent Anna búcsúi szentmisét ő mutatja be. Ezért az ezt követő sióagárdi szentmise 10 óra 30 perckor kezdődik. Mint minden évben, nyári lelki gyakorlatra hív július 13 és 17-e között, mely a 19 órai szentmisét és az azt követő elmélkedéseket foglalja magába. Az elmélkedések a Sióagárdi TV YouTube csatornáján, Balázs atya Facebook oldalán és honlapján elérhetőek lesznek. Július 20 és 24 között a 19 órai szentmise keretében tart rövidebb elmélkedéseket. Ezen időszak alatt szombatonként nem mond nyilvános misét. Augusztus 1-én a Bodajki Segítő Szűz Mária kegyhelyen a 10 órakor kezdődő Porciunkula búcsúi szentmisét Balázs atya mutatja be. Ezúton kéri Balázs atya a kedves paptestvéreket, szerzetes testvéreket és nővéreket, és minden testvért, hogy a fent megadott időpontokon kívül ne keressék, máshová ne hívják, és a telefonos megkeresést és a személyes látogatást is mellőzzék. Ezen időszak számára az elvonulás, a csend és a töltődés ideje. Megértéseteket köszöni, mindannyiótokat imádságaiban hordozza.
5: Programajánlót hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: A Szent Mónika ima csoport a dicsőséges rózsafüzért imádkozza a Mária Rádió kápolnájából. Kérünk, imádkozzanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen!
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Az asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A dicsőséges rózsafüzér első titka, aki a halálból feltámadt. A hét első napján kora hajnalban kimentek a sírhoz, és magukkal vitték az előkészített illatszereket is. A követ a sírtól elhengerítve találták. Amikor beléptek, nem találták az Úr Jézus testét. Még magukhoz sem tértek meglepetésükből, amikor ragyogó öltözetben két férfi ült mellettük. Félelmükben földre szegezték tekintetüket, de azok megszólították őket. Mit keresitek az élőt a holtak között? Nincs itt, föltámadt. Ha Krisztus nem támadt volna föl, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, és hiába való a ti hitetek is. A feltámadás mindenek előtt megadja a megerősítését mindannak, amit Krisztus tett és tanított. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad.
1: Asszonyunk

0: halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: A dicsőséges rózsafüzér második titka, aki a mennybe fölment. Jézus szenvedése után sok csalhatatlan jellel bizonyította be az apostoloknak, hogy él. 40 napon át megjelent előttük, és az Isten országáról beszélt nekik. Egy alkalommal, amikor együtt voltak, szemük láttára fölemelkedett, és felhő takarta előtt szemük elől. Miközben merőn nézték, miként száll az égbe, egyszerre csak két fehér ruhás férfi termett mellettük. Galileai férfiak, szólították meg őket, mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki közületek fölvétetett a mennybe, úgy jön el ismét, ahogy szemetek láttára mennybe szállt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Mikor elérkezett pünkösd napja, mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen. Hirtelen, mintha csak heves szélvész közeledett volna, zaj támadt az égből, és egészen betöltötte a házat, ahol összegyűltek. Majd pedig szétoszló, tüzes nyelvek lobbantak föl előttük, és leereszkedtek mindegyikükre. Valamennyien elteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, amint a Szentlélek szólásra indította őket. Szentlélek a neve annak, akit az Atyával és a Fiúval együtt imádunk és dicsőítünk. Az egyház az Úrtól kapta, újszülött gyermekeinek a keresztségben vallja meg. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: A dicsőséges Rózsafüzér negyedik titka, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Mária így imádkozott. Magasztalja lelkem az Urat, és újongjon szívem üdvözítő Istenemben, hiszen tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Lám, ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék. mély nagy dolgot művelt velem ő, a hatalmas és a szent. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.
4: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amelybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: még éppen kezdetben, most és mindörökké.
4: Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér 5. titka, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Szent János apostol ezt a látomást kapta. Azután megmutatta nekem az élő vizek folyóját, mely kristálytisztán fakadt Isten és a bárány trónjából. Az utca közepén és a folyó mindkét partján az életfái álltak. 12-szer hoznak termést, vagyis minden hónapban gyümölcsöznek. A fa levelei a nemzetek gyógyulására szolgálnak. Átok nem lesz többé benne. Isten és a bárány trónja áll majd ott, és szolgái hódolnak neki. Látni fogják arcát, és homlokukon hordják nevét. Nem lesz többé éjszaka, és nem szorulnak lámpafényre vagy napvilágra. Az Úristen ragyog rájuk, s uralkodni fognak örökkön örökké. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes.

0: téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
3: hogy méltó lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával

0: támadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Iskolát épít Ugandában a katolikus Karitász. Huszár múzeum nyílt Parajdon. Az olvasást népszerűsíti a Magyar Földrajzi Múzeum. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Bedi Zsuzsa készített ma önöknek, és Kassa Regina olvas fel. Tantermek és higiéniai létesítmények épülhetnek a jelenleg nagyrészt fák alatt tanuló gyermekek számára Uganda egyik legszegényebb térségében, tudósít a katolikus Karitász. A gyermekeket a száraz időszakban tűző nap, por és szél, az esős évszakban pedig a tanítást gyakran teljesen ellehetetlenítő csapadék sújtja. A katolikus Karitász 20 000 dolláros támogatásával megvalósuló első fejlesztési szakaszban egy egyszerű, biztonságos, két tantermet magában foglaló iskolaépület készül el. A program része a meglévő rossz állapotú illemhelyek felújítása is, és az alapvető higiéniai feltételek javítása. A következő fejlesztési szakaszok tervei között biztonságos víznyerőhely kialakítása, további tantermek építése, az iskola területét védő kerítés, valamint a lánygyermekek számára létrehozandó bentlakásos részleg szerepel. Interaktív bemutatókat is kínáló Huszár Múzeum nyílt az erdélyi Parajdon, áll az MTI hírében. A kiállítás elsősorban az 1870-es évektől az első világháborúig tartó időszakot mutatja be, amikor a huszárság fénykorát élte. A Hargita megyei község művelődési házának egyik szárnyában megnyílt múzeum Tamás Gellért parajdi huszár és gyűjtő kezdeményezésére jött létre. A kiállítótérben egyenruhák, csákók, kardok, szabják, kitüntetések, dokumentumok, festmények és a katonák mindennapi használati tárgyai láthatóak. A legkülönlegesebb darabok között teljes huszárhagyatékok, egy eredeti 1848-as agyagfalvi kiáltvány, egy 1932-es pólókupa és egy monarchiabeli huszárcsizmakrém is megtalálható. A létesítményben huszárbemutatókat is tartanak, valamint igény esetén katonai táncokkal és énekekkel is szórakoztatják az érdeklődőket. Nyári olvasási kihívást hirdet a Magyar Földrajzi Múzeum, áll a kultúra.hu hírében. A kampány célja, hogy a magyar és nemzetközi utazási irodalom kötetein keresztül távoli tájakat, idegen kultúrákat mutasson be az olvasóknak. A szeptember 15-éig tartó könyvekkel a világ körül elnevezésű játék keretében a résztvevőknek legalább 3 kötetet kell elolvasniuk. A kiválasztott művek közül egynek Balázs Dénes földrajztudós, múzeumalapító munkájának kell lennie, egy másiknak pedig egy tetszőlegesen választott női utazó írásának. Az olvasnivalók beszerzéséhez a szervezők az Elvidárium gyűjteményét, valamint a múzeum hivatalos honlapját ajánlják. Az olvasási kihívás teljesítéséhez a résztvevőknek egy rövid szöveges ajánlást kell készíteniük a kötetekről, melyben leírják, mi tetszett, mi nem tetszett benne, indokolják, miért ajánlják vagy nem ajánlják azokat a nagy közönségnek. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei július 15-én szerdán. Bedi Zsuzsa szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: Mária Rádió Celldömölk, FM 92,5.
3: Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Nagyváradi stúdióból. Tibor atya köszönti önöket a mai műsorunkban, a pápai audiencia helyett Leó pápáról folytatjuk tovább az elmélkedésünket, információkat. Mi is ott hagytuk abba az elmúlt szerdán, hogy a rendkívüli tapasztalt Ray bíboros ismeri a kúriát, és tisztában van a gesztusoknak az értékeivel, és azzal, hogy milyen jelentős fejlemény, ha szeretetteljesen köszönti a legesélyesebb jelöltet. Mások úgy vélték, hogy nem volt akkora jelentősége. A háttérben az állt, hogy a meglett korú 90 év feletti Ray bíboros nem léphetett be a Sixtus kápolnába, mivel már jócskán elmúlt 80 éves, helyettese Leonardo Sandri argentin bíboros szintén túlidős volt a konklávén való részvételhez, így Parolin bíboros vette át az irányítást, és így megkondultak a vészharangok a progresszívebb fronton, és délután 17 óra 45 perckor a bíborosok beléptek a Sixtus kápolnába, és rájuk zárták az ajtót, elhangzott az extra omnes kijelentés, vagyis a szavazók és a személyzet néhány elengedhetetlen tagja maradhatott a helyszínen. A laikus tagoknak ugye már napokkal korábban le kellett tenniük az esküt arra, hogy semmiféle információt nem szolgáltathatnak ki a külvilágnak. A bíborosok sem tájékozódhatnak a konklávé ideje alatt, bár egy bíboros lakonikusan megjegyezte, hogy a 2013-as pápa választáson ő bekapcsolta a tévét, de súlyos mulasztása miatt mégsem közösítették ki. A konklávéba belépők átlag életkor valamivel 70 év alatt volt, ami nagyjából megegyezett a két legutóbbi konklávéval, amelyeken 72 év volt az átlag. Ugyanakkor az alacsonyabbnak számított a 20. század többi konklávéjához képest, és megsze elmarad a 66 éves átlagos életkortól, amelyet egy évszázaddal ezelőtt, 1922-ben 11. Pius megválasztásakor regisztráltak. Szerda délután csak egyetlen alkalommal szavaztak, ami rendkívüli módon elhúzódott. Bár a fekete püstöt már este 7 és fél 8 közöttre várták, nem volt esély arra, hogy már az első körben megválasszák az új egyházfőt. Csak este 9 óra után derült ki, hogy egyelőre nincs pápánk. A Szent Péter téren úgy 45 ezeren vették tudomásul csalódottan a hírt, és a hosszas várakozás oka állítólag az volt, hogy Raniero Cantalamessa bíboros, a pápai ház prédikátora, túlzottan hosszasan, 3/4 órán át beszélt a főpapoknak. Sokan nem is értették, mit mond, mivel olaszul beszélt, és sok kardinális ugye nem érti a nyelvet. A választók magas száma is nehezítette a szavazás menetet. A többség életében először élhetett át ilyen történelmi pillanatokat, új volt számukra az egész helyzet. Minden esetre Cantalamessa volt az utolsó főpap, aki felszólította a bíborosokat egy olyan pápa megválasztására, aki képes megfelelni a kor kihívásainak, rendelkezik az apostoli karizmával, hogy hirdesse a hitet Jézus Péternek adott parancsa szerint. Miután a bíborosok megújították a titoktartásra vonatkozó ünnepélyes esküt, és felolvasták a kötelező nyilatkozatot, megkezdődött a szavazás. Mindenki tisztában volt azzal, hogy amikor néhány nap múlva ismét szabadon kilépnek a Vatikánból, egyikük már nem piros, hanem fehér ruhát visel majd. Ez azonban szerdán még nem következett be. A sikertelen szavazás után a bíborosok visszatértek a Szent Márta házba, olyan sokan voltak, hogy nem is fértek el mindannyian a 120 fős hotelben, a kimaradt 13 pápa választó bíborost a ház régi épületében szállásolták el. És elérkezett május 8-a csütörtök, a konklávé második napja, amikor már komoly esély látszott az új egyházfő megválasztására. Ekkor ugyanis délelőtt és délután is két-két szavazási kört rendeztek, sokan úgy számoltak, negyedik vagy ötödik nekiputásra jó eséllyel kiderülhet, kire esett a bíborosok választása. Bár a szavazás titkos, és csak a pápa rendelkezése esetén lehet nyilvánosságra hozni a konklávé féltve őrzött titkait, azért egy-egy nyelv mindig megoldódik. Nem szándékos kiszivárogtatásról van szó, vagy bármiféle ártó szándékról. Előfordul, hogy egy-egy pápa választó bíboros egy 80 év feletti főpapnak meséli el a történteket, aki aztán, ha nem is adja tovább a teljes sztorit a sajtónak, azért egy-egy hírfoszlányt elhint. Az információ szivárgást a mai világban ugye nem könnyű megállítani. De mi is történt ezen a napon Michelangelo freskói alatt a Sixtus kápolnában 19 óra 13 percig, amikor a francia Dominik Mamberti protodékán közhírét tette: Habemus pápám, azaz van pápánk. Alberto Melloni olasz történész, a katolicizmus szakértője, több könyvet írt a konkláviról, elég merész értékelést adott a pápa választás menetéről. Május 11-én a Corriere della Sera hasábjain az általa hallottak alapján azt közölte, hogy a konklávé első estéjén két jelölt már is egyértelműen kiemelkedett: Pietro Parolin bíboros, Ferenc pápa miniszter elnöke, és Robert Prevost bíboros. Melloni szerint az egyikük az első körben 49 szavazatot kapott a 133-ból, a másik pedig 38-at. A történész sem tudta megmondani, melyikük kapta a többet, mert egymásnak ellentmondó információk érkeztek hozzá. Melloni szerint Prevost egyre jobban szerepelt, és Parolin, hogy elkerüljék a hosszú konklávét, továbbá a pápa megválasztásának a blokkolását úgy döntött, hogy visszalép ellenfele javára. A viszonyuk közismerten jó, elvégre egy kormányban szolgálnak, úgymond. Prevost a befolyásos püspöki dikasztérium prefektusaként. És ezzel elkerülték mindazt, amit II. János Pál 1978-as megválasztása előtt történt, akkor egymásnak feszült a Giuseppe Siri vezette konzervatív, valamint a progresszív szárny, és képtelennek voltak megállapodni az új egyházfő személyéről. A pad helyzetet a legendás osztrák bíboros érsek Franz König oldotta fel, ő dobta be Karol Wojtyla, a későbbi II. János Pál nevet. Hogy Meloni elbeszélése és az általa említett számok tényleg hitelesnek tekinthetőke, az sosem lett bizonyítható. Ugyanis különféle megbízható források alapján viszonylagos pontossággal rekonstruálni lehet a választás dinamikáját. Az első szavazás során 5 bíboros kapott legalább 10 szavazatot. Parolin és Prevost mellett Erdő Péter, Avelin, a marseilli érsek és az olasz Pier Battista Pizzaballa. Lehetséges, hogy más nevek is megjelentek a szavazólapokon, de ők csak néhány voksra tehettek szert. Hírek szerint csütörtök délelőtt már olyan szélsebesen gyűjtötte a szavazatokat Robert Prevost, hogy úgy látszott, akár a harmadik körben szert tehet a 89 szavazatot jelentő kétharmados többségre. A szavazás negyedik fordulója csütörtök délután, ezért csak formalitás volt. Senki sem tudta megállítani azt a lendületet, ami végül Prevost megválasztásához vezetett. Nincs hitelt érdemlő bizonyíték arra, hogy ez a gyorsaság valóban Parolin visszalépése miatt történt volna meg, erről eltérő információk láttak napvilágot. Olyan feltételezéseket is lehet olvasni, vagy olvasni lehetett, amelyek szerint Parolin azért lépett vissza, mert szembesült azzal, hogy honfitársai nem állnak egy emberként mögötte. Ám ez is inkább csak egy bátortalan hipotézisnek tűnik annak a fényében, hogy eleve tudni lehetett, az olasz bíborosok megosztottak Parolin, Pizzaballa és Zuppik között. Miután Robert Prevostot megválasztották, éppen a nagy rivális Parolin tette fel a kérdést, elvállalja-e a szolgálatot. Accetto, azaz elfogadom, válaszolta olaszul, és ezzel ő lett a katolikus egyház 267. pápája. A bíborosok nagy tapssal fogadták a bejelentést, és melegen köszöntötték őt. A konklávé tanúsága az is, hogy az általában egyébként vatikáni ügyekben jól értesült, és a pápa választásokon mintául szolgáló olasz lapok hajlamosak túl értékelni az olasz jelölteknek az esélyeit, és abból kiindulni, ugye a 33 napig uralkodó első János Pál után majdnem fél évszázaddal újra olasz főpap ülhet Szent Péter trónjára. Valami hasonló történt 2013-ban, amikor a világ Angelo Scola győzelmét várta az olasz esélylatolgatásnak köszönhetően, de Ferenc lépett ki a lodzsára. Tehát Európa és Olaszország befolyása már messze nem a régi, a bíborosi kollégiumban Amerika súlya viszont megnőtt. Egyes jelek alapján arra következtethetünk, hogy Prevostá valóban számított az utolsó csütörtök kora délutáni szavazás eredményére, cseppet sem érte meglepetésként a megválasztása. Olyan beszédet mondott ugyanis a Szent Péter téren állók előtt, ami minden bizonnyal már elő volt készítve, előre meg volt írva. Tehát nem egy improvizált szöveg hangzott el. És bár egy óra eltelt a fehér füst felszállása után, és az erkélyre való kilépése között, valójában csak pár perce adódhatott a beszéd megírására. És ilyen szűk idő alatt valószínűleg nem tudott volna papírra vetni egy ilyen személyes hangú és remekül megszerkesztett szöveget. Az pedig szinte elképzelhetetlen, hogy egy munkatársát bízta volna meg a történelmi szöveg megírásával. 14. Leó inkább egy harmonikus konklávénak köszönhette a győzelmét, ahol végül az a nézet győzedelmeskedett, amely szerint folytatni kell Ferenc pápa irányvonalát. Prevost bíboros belső erejével és derűjével már az előkonklávén legyűgözte a bíborosokat, és többjüket az elhunyt egyházfőre emlékeztette. Az előzetes megbeszéléseken szóba került, hogy olyan pápára van szükség, aki komoly lelkipásztori gyakorlattal rendelkezik. Ez róla mindenképp elmondható, Parolinról azonban kevésbé, hiszen utóbbi évtizedeken át a Szentszék diplomáciai szolgálatánál végzett egyébként kiemelkedő munkát, de sosem volt igazán közel a hívekhez. Prevost, azaz Leó pápa, ráadásul komoly missziós tevékenységet is kifejtett, ami szintén nagyon komoly érv lehetett a megválasztása mellett. Anyanyelve az angol és a spanyol, a bíborosok testületének két domináns nyelve. Nyelvismeretei segítette a leendő pápát abban, hogy mély kulturális közösségbe kerüljön a bíborosok háromnegyedével. Az olasz, amelyet szintén hibátlanul beszél, kisebbségi nyelvé vált. Ami a franciát illeti, érti, de nem beszél igazán jól, és ez a nyelv azonban amúgy is egyre távolabb kerül az egyház központi hatalmi körétől. Megérti továbbá a portugál és a német nyelvet is, latinul olvasni tud, Peruban töltött ideje alatt megtanult egy quechua nyelvet. Bizonyára még számos értékelés elmélet lát napvilágot a konklávé, mint utóbb kiderült, nem is annyira feszült óráiról. Ami azonban már visszavonhatatlanul történelmi tény, Dominik Mambert prototékán május 8-án 19 óra és 12 perckor kihirdette a Szent Péter Bazilika középső erkélyéről a várakozó embereknek a választás eredményét. Nagy örömet hirdetek nektek, van pápánk. Ő eminenciája és ő méltósága Robert Francis Prevost, a római anyaszentegyház bíborosa, aki magának a 14. Leó nevet választotta. E bejelentés után néhány percig várni kellett, míg az erkélyen megjelent az új egyházfő. Előtte a könnyek szobájában öltötte magára pápai ruháját Diego Ravelli érsek, a liturgikus ünnepségek mestere segítségével, és amikor megjelent az emberek előtt, a tömeg hatalmas üdvrivalgással fogadta. Második János Pál a trónra lépéséig az újonnan megválasztott pápa nem mondott beszédet a lodzsán. Az új egyházfők csak Urbi et Orbi áldást osztottak, és ezt a szokást a lengyel pápa változtatta meg. Akkor a ceremónia mestert is meglepte a váratlan, improvizált gesztus. Ma már természetes, hogy a frissen választott pápa beszédet mond a megjelent tömegek előtt. Ferenc pápa például ezzel az első pillanattól megszerettette magát a világban. 14. Leó már első szózatában egyértelművé tette programjának legfontosabb elemeit, Ferenc követőjének tartja magát, a párbeszédre, a hidak építésére ösztönöz, megbékélést szorgalmaz a világban, missziós egyházat valósítana meg, és Ágoston rendi szerzetesként mindezek megvalósulásában alapvető fontosságúnak tartja a felebaráti szeretetet. Beszéde a Magyar Kurír Katolikus Hírportál tudósítása szerint így hangzott, de ezt majd egy rövid dal után. Maradjanak velünk!

Kedves Mária Rádió hallgató, folytatjuk tovább Leó pápa, a remény pápája, úgymond megválasztását és az azt követő történéseket, és ott hagytuk abba, hogy milyen beszédet mondott a lodzsán, amikor megválasztották. Béke minnyájatokkal. Drága fivéreim és nővéreim, ez a feltámadott Krisztus első köszöntése a jó pásztoré, aki életét adta Isten nyájáért. Én is azt szeretném, hogy ez a béke köszöntés belépjen a szívetekbe, hogy elérje családjaitokat, az összes embert bárhol éljen is, elérje az összes népet, az egész földet. Béke veletek! Ez a feltámadt Krisztus békéje, fegyvertelen és lefegyverző béke, alázatos és álhatatos béke. Istentől származik, attól az Istentől, aki mindnyájunkat feltétel nélkül szeret. Még ott halljuk fülünkben Ferenc pápa gyengécske, de mindig bátor hangját, aki húsvét napján megáldotta a világot, az egész világot. Engedjétek meg, hogy folytassam ugyanazt az áldást, Isten szeret bennünket, Isten mindnyájatokat szeret, és a rossz nem fog győzni. Mindnyájan Isten kezében vagyunk. Ezért félelem nélkül Istennel és egymással kéz a kézben haladjunk előre. Krisztus tanítványai vagyunk, Krisztus előttünk jár, a világnak szüksége van az ő világosságára. Az emberiségnek szüksége van ő rá, mint hídra, hogy elérje Isten és az ő szeretete. Segítsetek nekünk és segítsétek egymást hídakat építeni, párbeszéddel, találkozással. Mindannyian egyesüljünk, hogy mindig békében élő egyetlen nép lehessünk. Köszönet Ferenc pápának. Szeretnék köszönetet mondani összes bíboros testvéreimnek is, akik engem választottak Péter utódjának, és hogy veletek együtt járjak, összetartó egyházként, mindig a békére és az igazságosságra törekedve, mindig azon fáradozva, hogy Jézus Krisztushoz hű férfiakként és nőkként félelem nélkül hirdessük az evangéliumot, hogy misszionáriusok legyünk. Szent Ágoston fia vagyok, Ágoston rendi szerzetes. Szent Ágoston azt mondta, veletek vagyok, keresztény, értetek vagyok, püspök. Ennek szellemében haladhatunk mindannyian együtt az Isten által számunkra előkészített hazafelé. Különleges üdvözlet Róma egyházának. Együtt kell keresnünk, hogyan lehetünk misszionárius egyház, olyan egyház, amely hidakat épít, párbeszédre törekszik, mindig nyitott, hogy befogadjon, mint ez a tárt karokat szimbolizáló tér, hogy befogadjon mindenkit, mindazokat, akiknek szüksége van szeretetünkre, jelenlétünkre, akik párbeszédre és szeretetre vágynak. És ha megengeditek, szeretnék szólni egy szót, szeretném üdvözletemet küldeni mindenkinek, különösen a szeretett Csiklayói egyházmegyémnek Peruban, ahol egy hűséges nép kísérte püspökét, megosztotta hitét, és oly sokat adott azért, hogy továbbra is Jézus Krisztus hű egyháza maradjon. Mindnyájatoknak mondom, fivéreim és nővéreim Rómában, Olaszországban, az egész világon, hogy szinodális egyház akarunk lenni, úton járó egyház, mely mindig békére törekszik, mindig szeretetre törekszik, mindig közel lenni igyekszik, különösen azokhoz, akik szenvednek. Ma van a Pompei Szűzanya ünnepnapja. Anyánk Mária mindig velünk akar járni, közel akar lenni hozzánk, közbenjárásával és szeretetével segíteni akar bennünket. Ezért szeretnék veletek együtt imádkozni. Imádkozzunk együtt ezért az új küldetésért, az egész egyházért, a világ békéjéért, és kérjük ezt a különleges kegyelmet anyánktól, Máriától. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Prevost pápai nevét 13. Leó tiszteletére választotta. Ő 1878-1903-ban volt, akinek az 1891-ben megjelent Rerum Novarum
új dolgaink enciklikája megalapozta a modern katolikus társadalmi tanítást és támogatta a munkások jogait. Az enciklika nagyon komoly változást jelentett a katolikus közösség életében. Néhány oktatási intézmény ugyanis Leó pápa intelmei hatására döntött úgy, hogy újra gondolja feladatát, és több erőfeszítést szentel a kevésbé kiváltságos rétegek számára, és így indult el a társadalom hátrányosabb helyzetű rétegeinek nevelésére irányuló szociális misszió. Más kérdés, hogy a törekvést nem mindig koronázta siker, többször is beszámoltak arról, hogy a katolikus intézmények kettős politikát folytattak, magas színvonalú iskolákat tartottak fenn a jómódú rétegeknek, és karitatív iskolákat a munkásosztály számára. A Szent Cég sajtóirodájának igazgatója Matteo Bruni azt közölte, hogy Prevost névválasztása egyértelműen a férfiak és a nők életére, munkájukra utal, még a mesterséges intelligencia által jellemzett korban is. Fernando Csomáli chilei bíboros szerint Leó pápa megosztotta velem, hogy pápai nevének kiválasztása a világ kulturális változásai miatti aggodalmán alapul, mert ő egyfajta kopernikuszi forradalomtól tart, amely magába foglalja a mesterséges intelligenciát és a robotikát. 13. Leó inspirálta, aki az ipari forradalom közepette megírta a Rerum Novarumot, elindítva egy fontos párbeszédet az egyház és a modern világ között. Maga Leó ezzel kapcsolatban kifejtette, hogy az egyház mindenkinek felajánlja társadalmi tanításának kincsestárát, válaszul egy újabb ipari forradalomra és a mesterséges intelligencia területén bekövetkezett fejleményekre, amelyek új kihívásokat jelentenek az emberi méltóság, az igazságosság és a munka védelmében. Kedves Mária Rádió hallgatók, egy rövid dal után folytatjuk, és megnézzük, hogy Chicagótól Perun át a Vatikánig mi is történt. Maradjanak velünk!

Szeretettel köszöntöm újra a kedves hallgatókat. Folytatnám tovább mai műsorunkat. Leó pápáról, Chicagótól Perun át a Vatikánig nézzük meg, hogy mit is jelent ez. In illo uno unum, ő benne az egyben egyek. Rendkívüli gazdag életutat mondhat magáénak Robert Francis Prevost. Papi szolgálatát a szegények felkarolásán túl az emberi jogok melletti bátor kiállás jellemezte. Bárhol, ahol megfordult, szeretettel emlékeztek rá, jámbor őszinte embernek, Krisztus igaz követőjének tartották. 14. Leó az Egyesült Államok állampolgára és az első pápa, aki Észak-Amerikában született. Emellett az első perui állampolgársággal is rendelkező egyházfő, és a második pápa az argentin Ferenc után, aki az amerikai kontinensről érkezik. Ő az Ágoston rend első pápája. Bíborosként hangsúlyozta a szinodalitás, a részvételi és a cselekvő közösség fontosságát, a missziós párbeszédet, valamint a társadalmi és technológiai kihívásokkal való elkötelezettséget. Olyan kérdésekkel is foglalkozott, mint az éghajlatváltozás, globális migráció, az egyház kormányzása. Egyúttal egyetértését fejezte ki a II. Vatikáni zsinat reformjaival. 1955. szeptember 14-én született a chicagói Mercy kórházban. Édesanyja Mildred Agnes Prevost, született Martinez, 1912. december 30-án és 90-ben halt meg június 18-án, egy louisianai kreol családból származik. Könyvtártudományt tanult a DePauw Egyetemen, és 1947-ben 34 évesen szerzett alapdiplomát, két évvel később pedig pedagógiai mesterdiplomát is, és két nővére apácaként szolgált. És abban, hogy Robert Prevost a papi pályát választotta, komoly szerepe lehetett édesanyja mély vallásosságának. Beszámolók szerint többek között neki köszönhető a chicagói Szent Mária Nagyboldogasszony plébánia könyvtárának az elindítása a régi iskola épület alaksorában. Közmegbecsülésnek örvendett. A helyiek csak az édes milliként emlegették. Az oltár és a rózsafüzé társaság tagja volt, majd annak elnöke. Rendszeresen énekelt a templom kórusaiban. Elkötelezett volt az egyház iránt, mesélte a Sun Times chicagói lapnak Marian Angarola, a későbbi pápa kortársa. A család tagjai napi rendszerességgel jártak misére. Mindenben részt vettek, beleértve az adományt gyűjtő tevékenységeket is. Robert Prevost édesapja, Louis Marius Prevost, ő 1920-ban született július 28-án, és 97-ben halt meg november 8-án, szintén chicagói születésű, az Egyesült Államok haditengerészetének második világháborús veteránja volt, aki először egy gyalogsági hajót irányított a normandiai partaszálláson, majd részt vett a dél-franciaországi Dragon hadműveletben, a későbbiekben pedig az illinoisi Clintwoodban található Brookwood School District 167. iskolának a tanfelügyelője lett. A környékbeliek nagyon álhatatos embernek tartották, ahogy ők nevezték, Lou-t. Kitartó személyiségnek ismertük meg, emlékszik vissza a 94 éves Betty Lyons Geary, a család jó ismerője. Mindig ott volt Millie mellett, de a háttérben maradt. Prevostnak két idősebb testvére van, Louis Martin és John Joseph. A 71 éves John Joseph nyugdíjas pedagógus és egykori iskolaigazgató, New Lenoxban, Chicago külvárosában lakik. Louis, a legidősebb Prevost fiú, pedig jelenleg a floridai Port Charlotte-ban él feleségével, Deborah Prevosttal. A haditengerészetnél szolgált akárcsak édesapjuk, és a pápa választás után elárulta, korábban szót ejtettek arról, mi történne, ha Robert kapná a legtöbb voksot. Beszéltünk róla egy kicsit, igen,
Megkérdeztem tőle, mit teszel, ha nyersz? Ha rád szavaznak, elfogadod? A testvérem válasza az volt, elfogadom, ez Isten akarata, az ő kezében van a döntés. A wikitree.org honlapot felhasználva rekonstruálható a mostani pápa felmenőinek a genealógiája. Apai nagyapja állítólag 1876-ban született Észak-Nyugat-Olaszországban, és Giovanni Roberto Prevostónak hívták, amelyet John Robert Prevostra változtattak meg. Miután 1910-ben az Egyesült Államokba költözött, feleségül vette az 1894-ben született franciaországi Le Havre-ban született Suzanne Marie Fabrét, aki 1917-ben született meg első gyermekük, John Chanty, 1920-ban pedig második fiúk Louis Marius, John Robert 1960-ban. 84 éves korában halt meg, Suzanne Marie pedig 1979-ben 85 évesen. Az anyai nagyszülők ugyanakkor a Karib-térség Hispaniola szigetéről származtak, a nagypapa József Nermán Martínez Haiti fővárosában, Port-au-Prince-ben látta meg a napvilágot. Prevost az Illinois állambeli Daltonban nőtt fel, a Chicago déli részével határos külvárosban. Gyermekkorában Bob vagy Rob néven szólították. A városrész a II. Világháború utáni fellendülés idején több ezer embert, köztük bevándorlókat fogadott be, olyanokat, akik chicagói lakásokból új otthonokba költöztek. A későbbi pápa szülei egy téglaházban éltek Daltonban, amelyet még 1949-ben vásároltak meg újonnan, havi 42 dolláros jelzálog hitelt fizetve. Prevost a közeli Riverdale-ben található Szent Mária Nagyboldogasszony plébánián töltötte ideje nagy részét, itt is járt iskolába, énekelt a helyi kórusban is, minisztránsként szolgált. Fiatal korától kezdve a papi szolgálatra készült. Testvéreivel otthon sokszor misét mondtak. Már akkoriban elég nyilvánvaló volt, hogy ez lesz az ő útja, erősíti meg John Dogney, aki 1969-ben végzett a Szent Máriáról elnevezett oktatási intézményben. Mások is fontolóra vették az iskolában a papi szolgálatot, de ő igazi elhívást kapott Krisztus szolgálatára. Már fiatal tinédzserként is tudta, mit akar csinálni és hová akar eljutni. A Szent Mária iskola igazi központi intézménynek számított. A 69 éves Noel Neis, Prevost kortársa, jellegzetesen katolikus iskolaként írta le. A Szent Mary az 1950-es évek végén bővült, hogy lépést tartson a gyermekek növekvő számával. Az ifjú Bob Prevost rendre tengerészkék és fehér egyenruhájában lépett be az iskola épületébe. A gyermekek minden reggel misére mentek, amelyet akkor még latinul hallgattak, hiszen csak az 1965-ben véget ért II. Vatikáni zsinat tette lehetővé a nemzeti nyelven való mise hallgatást. Robert iskola társai már ekkor felfedezték, hogy a fiú milyen erős karizmával rendelkezik. Egyik egykori diáktársa, Joseph Merigold visszaemlékezése szerint, a tanulmányi teljesítményünk szerint ültettek le minket. Így ő mindig az egyes számú helyre ült, mivel kétségtelenül ő volt a legokosabb az osztályban. Ez azonban nem azt jelentette, hogy csak a tanulásra gondolt. Szeretett monopolizni, kockákkal játszani és pagocskázni. Ma már messze nincs olyan közösségi élet ezen a környéken, mint akkoriban, a 60-as, 70-es években. A Szent Méri már a sok más katolikus intézményen hasonlóan bezárta kapuit. Igen sok katolikus hagyta el a városrészt. 1969 és 73 között Prevost a Szent Ágoston szemináriumba járt egy kisebb iskolába. A Holland Sentinel című lap 1972. október 7-i számából tudhatjuk meg, hogy Robert Prevost az iskola akkori végzős hallgatója kitüntetésben részesült. Az 1971-es előzetes iskolai alkalmassági megmérettetésen
a Nemzeti Érdemi Ösztöndíj minősítő vizsgáján nyújtott kiváló teljesítményeért. A leendő pápa rendszeresen felbukkant az iskola kiváló diákjait felsoroló úgynevezett becsületlistán. Szeretett idejárni, és igen aktív diáknak számított. Az iskola évkönyvének főszerkesztőjeként is tevékenykedett, emellett a diáktanács alelnöke, a könyvtári klub elnöke és a lanzingi diákkongresszus szenátora volt. A ma Felt Estate néven ismert intézménynek egy történelmi kastély adott otthont. És 1949 és 77 között katolikus előkészítő iskolaként működött, és az Ágoston rend fennhatósága alatt állt. Az 1960-as évek csúcsidőszakában a szemináriumi középiskolába 180 diák iratkozott be. Többségük Wisconsinból, Illinoisból, Indianából és Michiganből. Prevost egy 2024-es a YouTube-on is elérhető visszaemlékezésében elmondta, azért volt számára igen jelentős az itt eltöltött időszak, mert ezekben az években döntött el véglegesen, hogy belép az Ágoston rendbe. Az egyik pedagógus, aki igazán elkötelezett Ágoston rendi tanár volt, ugyanis különösen nagy hatást gyakorolt rá. Testvére John felidézte, hogy a 8. osztály végétől már keveset tartózkodott otthon, családi körben. Apjával azonban sokat beszélt a jövőjéről. Amikor kétségeim voltak, és azon gondolkodtam, mi lenne a legjobb számomra, mert fiatalemberként természetes, hogy az ember azt gondolja, talán egy normális élet, család, gyerekek jobb lenne, ő mesélt nekem mindarról, ami házas emberként megtapasztalt, de azt is elmondta, mennyire fontos megismerni Krisztust, megismerni Isten szeretetét. Fontos volt, hogy ezt apámtól is halljam. Nagyon emberi és nagyon mélyen szántó módon. Prevost 1977-ben szerzett matematikai alapdiplomát a Philadelphiai közelében található Villanova Egyetemen, egy Ágoston rendi főiskolán. Itt is nagy örömmel fogadták pápává választását. Amint meghallottuk a Prevost szót, mindenki éjjenezni kezdett, mondta Isabel Quatella végzős diák a New York Timesnak adott telefonos interjúban. Órákon átszóltak a templomi harangok az egyetemen, és a professzorok pezsgővel kocintottak. Gratuláló üzenetek árasztották el a Villanova elnökét, amikor az intézmény új, leghíresebb öregdiákját ünnepelte. A Villanova, amely mintegy 10 000 egyetemi és posztgraduális hallgatónak ad otthont Philadelphia külvárosában, az ország első számú Ágoston rendi katolikus egyeteme. Az intézményt a közösség iránti elkötelezettség jellemzi, szellemiségét az igazságra való törekvés, a jótékonyság és az egység hatja át, tehát mindaz, amit a rend képvisel. Prevost mindig szívesen emlékezett vissza az itt eltöltött időkre. Alkalmanként vissza is tért az Alma Materbe és elbeszélgetett a diákokkal. 2014-ben az egyetem bölcsészettudományi díszdoktorává is avatta. Mindig is nagyon hűséges volt hozzánk, mondta az egyetem elnöke. Aki csak amiatt sajnálkozott, hogy a következő tanévnyitó beszédét alig ha tarthatja Prevost. Biztos vagyok benne, hogy most nagyon elfoglalt lesz. 1982-ben a Chicagói Katolikus Teológiai Unióban szerzett posztgraduális Master of Divinity fokozatot, amely az észak-amerikai teológiai szemináriumban és hittudományi főiskolákban megszerezhető leggyakoribb tudományos fokozat. Robert Prevost ekkori tanulmányai alatt fizikát és matematikát tanított. 1984-ben kánonjogi licenciátusi fokozatot, 87-ben doktorátusi fokozatot szerzett, mindkettőt a római Aquinoi Szent Tamás pápai egyetemen. Doktori disszertációja a helyi perjel szerepét vizsgálta a Szent Ágoston rendben. 77. szeptember 1-én Prevost noviciusként csatlakozott az Ágoston rendhez, egy évig a szepőtelen fogantatás plébániáján lakott. Az itteni templomot 1880-ban építették, és
egy hatalmas, nagy ingatlan, másfél hektáron terül el, beleértve a két épületet, ott vagyis a templomot és a plébániát. Kis plébániának számított, úgy 400 hívő tartozott a közösséghez. És a templommal szemben szintén egy 1 hektáros plébánia található 7 hálószobával, és annak második emeletén és további 6-tal a harmadik emeleten. Egykor itt laktak a papok, köztük maga prevost is, de rajta kívül csak alig néhány ágostor rendi szerzetes tartózkozott Szent Louisban. És itt barátkozott össze Steve Bakerrel, aki prevostot valóságos rockstárként és teljesen amerikai gyerekként írta le pápává választása után. Mind a mai napig tartják egymással a kapcsolatot. Na most 92 éves Barbara Herman, aki a Bellefontaine környék Jézus Szent neve plébánosa volt, akkoriban nem állt különösebben közel Prevosthoz, de pozitív benyomást tett rá. Csendes, szemlélődő fiatalként emlékszem rá, mondta el. Megemlítette azt is, hogy az itteni plébánia mindig tárt karokkal fogadta a noviciusokat, akik pedig örültek annak, hogy részt vehetnek a közösség életében. Gyakran labdáztak a parkban a plébániai gyerekekkel a vasárnapi szentmise után, majd csatlakoztak a Compton Heights katolikus iskola diákjaihoz egy kosárlabda meccsre. És az első év befejezése után Prevost Chicagóba költözött, 78-ban tette le első fogadalmát, 81-ben pedig ünnepélyes fogadalmát, 82-ben szentelte pappá Rómába a

valamilyen módon részt akartam venni valami nagyobb dologban. És az ország északnyugati részén Piurában, Ágoston rendi misszióban szolgált. Ott szereztem meg a vallási tapasztalatokat, felfedeztem a közelség, az emberek közötti élet és a misszió, mint csendes, de konkrét tanúságtétel értékét. Doktoriának megvédése után az Ágoston rendi tartomány igazgatója volt, majd noviciátus karán dolgozott, és 88-ban visszatért Peruba, ahol megszakítás nélkül 11 évig szolgált. A latin-amerikai államban töltött ideje alatt Prevost találkozott Gustavo Gutierrez atyával, a felszabadítási teológia alapítójával. Nagyon tisztelte a kivételes népszerűségnek örvendő szerzetest, a domonkos rendi teológus és hittudós, a jámborságával is nagy hatást gyakorolt Prevostra. Gutierrez az emberi személy felszabadítását és a szegény emancipációját középpontba állító teológia egyik megalapítója volt. 24. októberében halt meg 96 éves korában, Peru fővárosában, Limában. Máté evangéliumának 25. fejezete az irgalmasság cselekedeteiről szóló rész volt az iránytűje, Krisztustól kapott hivatása, amit a legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek. Innen folytatjuk majd, kedves Mária Rádió hallgatók, következő szerdán, egy hét múlva Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A felvételt az Erdélyi Mária Rádió készítette.
1: Mária Rádió.
2: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
3: Kedves hallgatói család! Most, hogy elkezdődött a nyár, a szabadságok, a kirándulások, a pihenés idejét éljük. Van, aki a természetben, hegyekben, erdőben keresi a felüdülést, mások a víz közelében. És van, aki otthon tölti a nyarat.

A főparancs második része, szerest fele barátodat, mint önmagadat, kétféle szeretetről szól. A másik ember és önmagunk szeretetéről. Vagyis elsősorban önmagunkat kell helyes módon szeretnünk, ha eleget akarunk tenni Isten akaratának. Önmagunk szeretetét nem szabad összetévesztenünk az egoizmussal. A szeretet alapvető megnyilvánulása, hogy találunk időt a pihenésre, és másoktól sem irigyeljük a kikapcsolódást. A megérdemelt pihenés nem lustálkodás. Jézus is, miután egész nap tanított, gyógyított, gyakran elvonult az apostolokkal vagy nélkülük egy magányos helyre, hogy az atyával legyen. Az imádság is lelki felüdülést ad. Kirándulni általában családtagokkal vagy barátokkal szoktunk. Az együtt töltött idő erősíti a családi vagy baráti köteléket. Fontos, hogy Jézust is magunkkal hívjuk. Köszönöm, hogy imájával és anyagi áldozatával egyaránt segíti a Szűzanya rádióját. A Mária rádió pedig lehetőséget nyújthat arra, hogy a pihenés Isten jelenlétében történjen, hiszen az Úr a békesség, az ember igazi megújulásának a forrása.

0: Hírek.
1: Az olvasást népszerűsíti a Magyar Földrajzi Múzeum. Magyar nyelvű szentmisét mutattak be Pristinában. Jubileumot ünnepelt az Ajka Csingervölgyi Boldog IV. Károly király kápolna. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Bedi Zsuzsa szerkesztett ma önöknek, és Kassa Regina olvas fel. Nyári olvasási kihívást hirdet a Magyar Földrajzi Múzeum, áll a kultúra.hu hírében. A kampány célja, hogy a magyar és nemzetközi utazási irodalom kötetein keresztül távoli tájakat, idegen kultúrákat mutasson be az olvasóknak. A szeptember 15-éig tartó könyvekkel a világ körül elnevezésű játék keretében a résztvevőknek legalább 3 kötetet kell elolvasniuk. A kiválasztott művek közül egynek Balázs Dénes földrajztudós, múzeum alapító munkájának kell lennie, egy másiknak pedig egy tetszőlegesen választott női utazó írásának. Az olvasnivalók beszerzéséhez a szervezők az Elbidárium gyűjteményét, valamint a múzeum hivatalos honlapját ajánlják. Az olvasási kihívás teljesítéséhez a résztvevőknek egy rövid szöveges ajánlást kell készíteniük a kötetekről, melyben leírják, mi tetszett, mi nem tetszett benne, indokolják, miért ajánlják vagy nem ajánlják azokat a nagy közönségnek. Magyar nyelvű szentmisét mutatott be Szent László király a lövész katonák védőszentjének tiszteletére Horváth Kornél őrnagy katolikus tábori lelkész a pristinai Kalkuttai Szent Terész székesegyházban, tudósít a katolikus tábori püspökség. A hagyományteremtő szándékkal szervezett szentmisén részt vettek a Koszovóban a Magyar Honvédség KFOR kontingens 34. váltásában szolgálatot teljesítő magyar katonák, valamint Dux László, Magyarország koszovói nagykövete és a nagykövetség munkatársai is. Horváth Kornél őrnagy tábori lelkész homiliájában az 1077 és 1095 között uralkodott, majd 1192-ben szentté avatott Szent László király példáján keresztül a katonai hivatás alapvető értékeit emelte ki. Mint mondta, a fegyelem, a felelősség, a bajtársi hűség és a szolgálattal járó áldozatvállalás olyan erények, melyek ma is meghatározzák a katonák mindennapjait. Hálaadó szentmisén emlékeztek meg vasárnap az Ajka Csingervölgyben található Boldog IV. Károly király kápolna felszentelésének 20. évfordulójáról, adja hírül a veszprémi érsekség. Az ünnepi liturgiát dr. Udvardi György veszprémi érsek mutatta be, aki szentbeszédében arra hívta fel a figyelmet, minden templom egyszerre őrzi a múltat és mutat a jövő felé, mert az örök élet reményének helye. Az ünnepen jelen voltak mindazok, akik 20 évvel ezelőtt részesei voltak a kápolna megszületésének. Az építtetők hozzátartozói, az egykori segítők, a hívek és azok is, akik az elmúlt 2 évtized során itt erősödtek meg hitükben. Tál Zoltán esperes plébános a mise végén elmondta, a kápolna nem csak Boldog IV. Károly király tiszteletére épült, hanem emléket állít annak a több mint egy évszázados bányász életnek is, mely meghatározta a település történetét. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei július 15-én szerdán. Bedi Zsuzsa szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió Gyál, FM 98,9.
3: Lelkiségi óránkban evangélium magyarázat következik.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Volter Kálmán diakonus vagyok Ceglédről. Évközi 15. hétnél tartunk, a szerdai napon a következő evangéliumi részletet halljuk a Szentmisében, amennyiben Szent Bonaventura kötelező emléknapját választjuk. Ebben az esetben Máté evangéliumának 23. fejezetéből, a 8. verstől a 12. versig terjedő rész az evangélium. Ebben ezt mondja Jézus: ti ne hívassátok magatokat rabbinak, mert egy a ti tanítótok, ti pedig mind testvérek vagytok. Atyátoknak se hívjatok senkit a földön, mert egy a ti atyátok a mennyei. Ne hívassátok magatokat mesternek se, mert egy a ti mesteretek a Krisztus. Aki közületek a legnagyobb, legyen a szolgátok. Mert aki önmagát felmagasztalja, azt megalázzák, s aki megalázza önmagát, azt felmagasztalják. Eddig szól Szent Bonaventura kötelező emléknapjára választott evangélium, és nyilván ez Bonaventurával kapcsolatban is az alázatot emeli ki. Mert hiába egyháztanító, az ő szívében is uralkodó volt az alázat. De most nézzük meg, hogy Jézus milyen szövegkörnyezetben mondja mindezeket. Az előző szakaszban az írástudókról és a farizeusokról beszél, eléggé elmarasztaló módon, mondván, hogy ott ülnek Mózes tanítói székében, és elviselhetetlen terheteket raknak az emberre, ők maguk egy ujjal sem mozdítják meg. Igazából nem is lenne baj, ha ott ülnének ők a tanítószékben, csak az a probléma, hogy a saját maguk bölcsességét kezdik hirdetni. Kedves hallgatóink közül bizonyára akad, aki a Gyalog Galop című filmet látta, és abban vannak mókás szereplők, a lovagok, akik folyton azt mondják, hogy ni. Ennek analógiájára a farizeusokat és az írástudókat is nevezhetnénk úgy, hogy a lovagok, akik folyton azt mondják, hogy mi. Esetleg nem is csak ennyit, hanem azt, hogy mi tudjuk. Vagy azt, hogy csak mi tudjuk, vagy pedig azt, hogy mi jobban tudjuk. Hát a hozzáállásukat tekintve még azt is oda lehetne mondani, hogy még Istennél is jobban tudjuk. Jézusnak az elutasítottsága abból fakad, hogy ezek a farizeusok jobban tudják még talán az Istennél is, hogy ők milyen megváltót érdemelnek, hogy az a messiás az milyen kell, hogy legyen. Több évszázad alatt érlelgették azokat a téveszméket, amiket Jézusban azt kívánták, hogy megvalósuljon, és látták, hogy Jézus aztán végképp nem olyan megváltó akar lenni, amilyet ők elgondoltak, és ez gyakorlatilag az elutasításnak az egyik gyökere. A másik természetesen az, hogy megérzik, hogy Jézus milyen igénnyel lép föl. Hogy amikor Jézus azt mondja, hogy én és az Atya egyek vagyunk, abba elakad a szavuk is, mert egyszerűen a monoteista gondolkodásukban nem fér bele, hogy az Isten egy közösség, és nem pedig csak valaki magányos Isten. De térjünk át, most már vissza erre az evangéliumra, tehát itt vannak ezek a drága jó farizeusok, és nem is az a baj, hogy közvetítők akarnának lenni. Mert az Ószövetségben van három nagy közvetítői szerep, a próféta, a pap és a király, akik valamilyen módon az Isten szavát, az Isten akaratát vagy az Isten gondoskodását közvetítik a választott nép felé. A próféták, hogyha isteni szót mondanak, akkor mindig úgy kezdik, hogy így szól az Úr. És nyilván fölléptek hamis próféták is, de azok viszonylag hamar beigazolódtak, és Helyenként eléggé csúnyán bánt egyébként a választott nép a prófétáival, mert nagyon sokszor az isteni szót, ami az ő szájukból fakadt, nem tudták elviselni. Vagy ott voltak a papok, akik a közben járó áldozatokat, az engesztelő áldozatokat bemutatták. Vagy ott volt a király, aki valamilyen módon az Isten gondviselését kellett, hogy megszemélyesítse a néppel szemben. Jézus korára a prófétaságnak már erősen leáldozott. Keresztelő János az utolsó nagy próféta előtt elég hosszú szünet volt, és a nép már valósággal ki volt éhezve a prófétai szóra. Aztán ott van a király, aki egy ilyen viszonylagos függőségben volt a római rendszerrel kapcsolatban. Ő sem nagyon tündöklölt már abban a szerepben, hogy én fogom össze a népet, és én gondozom, én védem. Mert ő is egy ilyen, hát mondhatni, kitartott volt. És ott vannak a papok, a papság, a felső papság, akik jó részt a szadduceusokból áll, azok meg egyenesen kollaboráltak a római hatalommal, annak érdekében, hogy azért egzisztenciálisan az ő rendjük fönn tudjon maradni, ez az áldozatbemutatási nagyüzem tovább tudjon folyni, valamit valamiért alapon együttműködtek a római birodalommal. Tehát ez a három közvetítői szerep egy kicsit bedugult, és itt maradtak a farizeusok és írástudók. De őket is elkapta ez a mi mindent jobban tudunk hozzáállás, és már nem igazán, betűket közvetítettek, de nem igazán az Isten akaratát tudták közvetíteni. Az igazi közvetítő az kapcsolatban van az Istennel, és tőle tanulja el, hogy mi az, amit tovább kell adnia. Először is befogadja az Istennek az irgalmát, a tanítását, stb., és azt adja tovább. Olyan, mintha ilyen tölcsérrel összegyűjteni, és akkor továbbítja. De ezek az írástudók és farizeusok már egy falat húztak föl az Isten és saját maguk között. És onnét kezdve, hogyha elszakadnak a forrástól, onnét kezdve már azt nem tudják közvetíteni. Onnét kezdve a saját bölcsességüket fogják közvetíteni. És emiatt az elszakadás miatt, tehát a forrástól való elszakadás miatt mondja Jézus azt, amit. Hogy úgy is mondhatta volna, hogy olyan atyák ne akarjatok lenni, olyan mesterek ne akarjatok lenni, olyan tanítók ne akarjatok lenni. Viszont a egészen Krisztus óta, a mai napig használjuk ezeket a kifejezéseket, és nem kell föltétlenül azt gondolnunk, hogy akkor Jézus tanításával szembe megyünk. Mert egy pap még mai napig is közvetítő tud lenni. Igazából az atya kifejezés is bejátszik ebbe a magyar pap elnevezésbe. Az angol száz területeken a papokat presbiternek nevezik, priestnek nevezik, ami a latin presbiter szóból ered. Ezt az induló egyház a római közigazgatásból vette át ezt a szóhasználatot, és egy kicsit hivatalnok íze is van. Viszont a magyarban a pap kifejezés honosodott meg, ez pedig görög eredetű, a pappas szónak a magyarosított változata, és ez a görög szó valami ilyesmit jelent becézve, hogy atyácska. Ez viszont egészen egybevág Jézusnak a szavával, aki azt mondja, hogy a mennyei atyát is így szólíthatjátok, hogy atyánk. Tehát Jézus nem azért mondja, hogy mostantól kezdve, amióta ő kimondta, soha senkit ne hívjunk mesternek. Mert vannak mesterek, vannak tanítók, és vannak atyák. De annyiban töltik be a feladatukat, amennyiben nem saját magukat közvetítik, hanem azt közvetítik, amit az Istentől befogadtak. Az a döntő dolog, hogy valaki el van-e szakadva az Istentől, hátat fordította az Istennek, vagy nem. Igazából a kísértésnek is a gyökere az, hogy ne akarj kapcsolatban lenni az Istennel. Az ős kísértésnek is ez a gyökere, majd ti. Csak egyetek arról a fáról, és akkor nem kell az, hogy az Isten ezt és ezt adjon nektek, mert ti már eleve olyanok lesztek majd, mint az Isten. Isten nélkül is olyanok tudtok lenni majd, mint az Isten. Majd ti, saját magatoktól. Nem kell kapcsolatban lépni az Istennel. Vagy Jézus Krisztus megkísértésénél is ugyanezt a gyökeret figyelhetjük meg, hogy a sátán olyan dolgokkal kísérti meg, ami tulajdonképpen a mennyei atya és Jézus kapcsolatát akarja szétszedni. Nyilván Jézussal semmire sem megy. Azzal, aki azt mondja, hogy az az én eledelem, hogy megtegyem a mennyei atyám akaratát. Tehát a mai napon is nyugodtan mondhatjuk az atyának azt, hogy atya, a tanítónak azt, hogy tanító, a mesternek azt, hogy mester, csak az jó tudnia minden tanítónak, minden atyának és minden mesternek, hogy kivel kell igazából élő kapcsolatban lennie, hogy ne saját magát hirdesse, ne a saját maga bölcsességét adja tovább, hanem az igazság és az élet forrásából merítsen. Ennek az evangéliumi szakasznak a végén Jézus annyit mond, hogy aki magát felmagasztalja, azt megalázzák, és aki magát megalázza, azt felmagasztalják. Ez a mondat behívja ide Jézusnak egy másik példabeszédét is, amelyiknek a végén szóró-szóra ugyanez elhangzik, méghozzá a farizeusról és a vámosról szóló példabeszédét. Abban ugye az a lényeg, hogy mind a ketten a vámos is meg a farizeus is fölmennek a templomba imádkozni, és a farizeus egyenesen előre nyargal, és nagy büszkén magát kihúzva azt mondja, hogy hálát adok neked, Istenem, hogy ilyen és olyan vagyok, betartom a parancsokat, terményt adok, a tizedet leadom a terményeimből, a vagyonomból, stb., és hogy nem olyan vagyok, mint az a vámos is ott hátul. Igazából mi is ennek a farizeusnak a baja? Az, hogy nem ismeri el, hogy mindenestül rászorul az Istenre. Ő dicsekszik az Istennek, igazából nem is hálát ad, hanem dicsekszik az Istennek. Hogy látod, mire mentem? Hát Isten nélkül semmire nem menté volna komám. De ő ezt nem ismeri el. Ő meg van róla győződve, hogy saját erőből az, aki. Mennyire messzi áll ez Pál apostol hozzáállásától, aki azt mondja, hogy Isten erejéből vagyok az, aki. Pál apostolnak is meg kellett tennie a maga útját, hogy eddig eljusson. A farizeus előtt is nyilván nyitva áll ez a lehetőség. De ebben a példabeszédben ez nem történik meg, és nem is akarja Jézus végigkövetni utána a példabeszédbeli farizeusnak az életútját. Itt csak egy pillanatkép van, és bemutat egy rendkívül helytelen és üdvösséget veszélyeztető magatartást. Nincs igazán kapcsolatom az Istennel. Mert az Istentől nem elfogadom az ő kegyelmét, az ő ajándékait, hanem dicsekszem neki, hogy milyen jó is vagyok én. És az a köszönet, amit mond az Istennek, az egy látszat köszönet. Ez vaskos dicsekvés. És tulajdonképpen még akár azt is hozzátehette volna, hogy Istenem, gratulálhatsz nekem, és mert ilyen jó vagyok, ilyen tökéletes vagyok, ezért és ezért tulajdonképpen az adósom vagy. És ezzel szemben a vámos pedig föl sem mer nézni, és azt mondja, csak ennyit mer mondani, hogy irgalmaz nekem bűnösnek. Ez a vámos elismeri azt, hogy ő hogy áll a Szent Istenhez képest. És azt is fölfedezi, hogy bizony az Isten nélkül semmire nem megy. És ezért kéri az ő bocsánatát. Ő nem meg akarja szakítani az Istennel való kapcsolatot, hanem annak ellenére, hogy nyilván a bűnös életével hátat fordít az Istennek, de mégis azt mondja, hogy én hozzád akarok tartozni, irgalmaz nekem bűnösnek. Visszafordul és visszajön az Istenhez. Kedves hallgatóink, a mai evangéliumnak az egyik tanúsága legyen számunkra az, hogy akárminek is hívnak minket, az egy mellékes dolog. Az Isten a saját nevünkön szólít, és ő, ami minden tudásunknak, minden szeretetünknek, minden életre valóságunknak a forrása. Vele kell kapcsolatban lennünk, és amikor vele vagyunk kapcsolatban, akkor növekszik a reális önismeretünk is, és talán megóv minket attól, hogy öntelten azt mondjuk, hogy a magunk erejéből vagyunk azok, amik. Pál apostol azt mondja, hogy mit van, amit nem kaptál, és ha kaptad, akkor miért dicsekszel vele? Az igazi köszönet az Istennek, az a Isten akaratát kereső, kutató, és ha rátaláltunk, az azt megcselekvő élet.
0: Mária Rádió.
2: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
5: Dicsétessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Július 15-én szerdán önök a Jó Hírek magazin adását hallják. Mai műsorunk tartalmából. Várnai Péter atya gondolatai után. Két keréken, egy hídben. Motoros búcsú Mária Pócson. Reményből születő találkozások. 140 gyermek táborozott idén a Görög tűzben. Lifttel gazdagodott a Nógrád megyeri idősek otthona. Szabad lélekkel Isten rendjében. Országos roma zarándoklatot tartottak Mátra Verebély Szentkúton. Csipi, a Váci székesegyházba tévedt madár új esélyt kapott. Tartsanak velünk! Várnai Péter atya gondolatai. Arra a jézusi kérdésre, hogy mit mond a világ róla, sok és sokféle válasz született. Van, aki megreked a Jézuskázásnál, van, aki a maga nagyszerűségéhez hívja segítségül. Van, aki számára a tudományok ne továbbja, és van, aki egy életen keresztül megvallja őt személyes megváltójának. Így nyár derekához közeledve minden lelki gyakorlaton meg kell válaszolni, mégpedig egyre határozottabban a jézusi kérdést. Te mit mondasz? Ki vagyok én? Július elején vette kezdetét a 16. görögkatolikus motoros találkozó, amelyen a hagyományoknak megfelelően lelki nap és motoros túra színesítette a programot. A szombati napon pedig nem maradhatott el a hálaadás, amikor is Mária Pócson gyülekeztek a két kerekű vasakkal. Gázfröccs és ima, közösség és elcsendesedés, ezek jellemezték a motoros lelki napot, amely felejthetetlen élményeket és lelki feltöltődést tartogatott minden résztvevő számára. A találkozó helyszíne Pócsaj volt, ahol a görögkatolikus templomban gyűlt össze a motoros csapat. A találkozó legdinamikusabb része a motoros túra volt. Utuk a határon túra vezetett. Délfelé indulva egészen Belényesig motoroztak. Az út során többször megálltak pihenni és tankolni, de ami még fontosabb, lelkileg is töltődni. Tatai Zoltán atya útközbeni lelki útravalói gondoskodtak, segítettek ebben. Megtartották a hagyományos szlalom és lassulási versenyeket is, mindeközben a legkisebbeknek is volt lehetőségük gyermekpályán gurulni, csillámtetkót csináltatni. A motoros ruhát reverendára és papi öltözékre váltva több motoros atya is szolgált az oltárnál. A 2026-os motoros búcsú ismét bebizonyította, hogy a hit, a közösség és a motorozás kiválóan megfér egymás mellett. A résztvevők élményekkel, új barátságokkal és lelki feltöltődéssel térhettek haza, miközben már most sokan a következő közös gurulást várják. Ismét benépesült a nagykálói Korányi Frigyes görögkatolikus gimnázium. 6 napon át nevetéstől, énekszótól és közös imádságtól volt hangos az iskola. Idén is megrendezték a Görög Tűz tábort, amelyre a görögkatolikus metropólia 80 parókiájáról érkezett 140 gyermek. A több mint 2 évtizedes múltra visszatekintő tábor mára valódi közösségé vált. Sokan évről évre visszatérnek, hogy újra találkozhassanak régi barátaikkal, miközben minden alkalommal új résztvevőket is befogad a közösség. A programok között kirándulás, strandolás, fagyizás, állatkerti látogatás, kézműves foglalkozások, vetékedők és sporti szerepet, de a lelki töltődésem maradt el. Kálósemjénből gyalogos zarándoklat vezetett Mária Pócsra, ahol Ábel püspök atyával közösen imádkoztak. Nyíregyházán pedig Szent Péter és Szent Pál főapostolok ünnepén a székesegyházban vettek részt Szent Liturgián. A liturgiát követően játékos feladat várta őket, a templom festményeit fedezték fel, majd az ezekhez kapcsolódó kvíz kérdésekre keresték a választ. Az idei tábor mottója a remény és találkozások voltak, ezért a napi elmélkedések középpontjában azok a bibliai történetek álltak, amelyek Isten és ember találkozásáról szólnak. Talán a görög tűz egyik legnagyobb ereje, a táborozókból idővel segítők, majd csoportvezetők lesznek. A görög tűz tábor idén is bebizonyította, hogy a legfontosabb programokat nem lehet beírni a napirendbe. A közös imádságok, szolgálat öröme, az egymásra figyelés és a barátságok azok az ajándékok, amelyeket minden résztvevő hazavisz magával. Talán éppen ezért várják olyan sokan már most a jövő nyarat, amikor a reményből születő találkozások története új fejezettel folytatódhat. Ünnepélyes keretek között adták át és áldották meg a Virágsziget gondozási központ felvonóját a nógrádi településen. 34 bentlakó idős ember gondozása és ápolása válik könnyebbé az új lifttel. Pálfai Gellért, a Szamaritánus szolgálat igazgatója ünnepi beszédében kiemelte a beruházás fontosságát. A lift fejlesztés mérföldkő a kis létszámú családias intézmény számára, hiszen a modern felvonó az újkor kihívásaira válaszul, az akadálymentesítést, a lakók biztonságosabb közlekedését és a gondozási munka könnyítését szolgálja egy olyan szigeten, ahová jó érzés megérkezni, ahol jó látni az emberi tekintetekben az éltető erőt és fényt, mely azt mutatja, az itt élők jó helyen vannak, mondta. Király Attiláni intézményvezető a lakói és dolgozói közösség nevében fejezte ki köszönetét és háláját minden közreműködőnek, aki munkájával és támogatásával hozzájárult a beruházáshoz. Az átadást ünnepi szentmise követte. Július 4-én szombaton Sarlós Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódóan Mátra verebélyi Szentkúton tartották meg a 18. országos roma zarándoklatot a Boldog Cefferino intézet szervezésében. Az ünnepi mise főcelebránsa és szónoka Székely János szombathelyi püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt. A zarándoklat mottója a népét megszabadító Istenről szólt. Mert hisz a te néped és tulajdonod, kivezetted Egyiptomból, a vaskohóból. Miután sorra érkeztek az ország több pontjáról a roma zarándokcsoportok Szentkútra, és áldást kaptak a kegyhely igazgatójától, Orosz Lóránt Ferences szerzetestől, zenés dicsőítés kezdődött a kegyhely oltáránál. Az ünnepi szentmise elején Székely János püspök köszöntötte a zarándokokat, majd beszédében a nap témájához kapcsolódva megemlített egy cigány eredetmondát is. A püspök pedig a mise után még sokáig az oltár előtt maradt, a cigány himnusz eléneklése után személyes áldást osztott, beszélgetett a cigány zarándokokkal, majd velük is ebédelt. Székely János püspök homiliáját és a fotó összeállítást megtalálják a Váci Egyházmegye honlapján. A Váci Székesegyház harangtornya évszázadok óta nem csak a harangoknak, hanem számos madárfajnak is menedéket nyújt. Az idei nyár azonban egy különleges történetet is tartogatott, amelynek főszereplője egy fiatal vörös vércse fióka lett, amely az egyházmegye munkatársaitól a Csipi nevet kapta. A fiatal madár vélhetően első kirepülési próbálkozásai során tévedt be a harangtorony belsején, bár biztonságosnak tűnő helyre került, ön erejéből már nem találta meg a kivezető utat. Mivel még nem tudott megfelelően repülni, egyre kisebb esélye volt arra, hogy visszajusson a természetbe. A székesegyház dolgozói hamar észrevették a bajba jutott fiókát. Első lépésként vizet helyeztek el a közelében, hogy a nagy melegben ne száradjon ki. Majd értesítették a Duna Ipoly Nemzeti Park igazgatóság madármentő szolgálatát. A bejelentést követően rövid időn belül a helyszínre érkezett Bezenczky Gergely, aki szakszerűen felmérte a helyzetet. A torony és környezete alapos átvizsgálása során azonban nem sikerült megtalálni a fióka eredeti fészkét, így a visszahelyezés nem volt lehetséges. Mivel a kis madár még nem volt röpképes, biztonsága érdekében a fővárosi állat és növénykertbe került, ahol szakemberek gondoskodnak róla egészen addig, amíg el nem éri azt a fejlettséget, hogy önálló életet kezdhessen a természetben. Ez a történet is ismét rámutat arra, milyen fontos a gyors és felelős összefogás, amikor egy vadon élő állat segítségre szorul. A Váci Egyházmegye műszaki igazgatóság munkatársainak figyelmessége és a természetvédelmi szakemberek gyors beavatkozása egyaránt hozzájárult ahhoz, hogy Csipi új esélyt kapjon. Ezúton is őszinte köszönetünket fejezzük ki Bezenczky Gergelynek a gyors, szakszerű és sikeres beavatkozásért, valamint a Duna Ipoly Nemzeti Park madármentő szolgálatának áldozatos munkájáért. Bízunk benne, hogy néhány hónap múlva Csipi már szabadon szeli az eget, és talán egyszer ismét elrepül a székesegyház tornyai fölött, ezúttal már nem eltévedve, hanem magabiztosan a természet részeként. Kedves hallgatóink, eddig tartott mai Jó Hírek magazinunk, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, ha lemaradtak valamelyik műsorunkról, visszahallgathatják a Mária Rádió hangtárában. Búcsúzik önöktől az adás szerkesztő műsorvezetője, Miklósné Dorcsi. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

0: Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
1: Csütörtök van. Évközi 15. hét.

Áldjátok az Urat, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek a nemzetek közt műveit. Énekeljetek és zengjetek zsoltárt neki, beszéljétek el minden csodatettét. Dicsekedjetek szent nevével, örvendezzen azoknak a szíve, akik az Urat keresik. Keressétek az Urat és erejét, keressétek szüntelenül arcát. Az Úr örökké gondol szövetségére, szavára, amelyet ezer nemzedékre adott. Észlelem, hogyan vagyok most itt. Pihenten vagy fáradtan, szomorúan vagy derűsen, zaklatottan vagy nyugodtan. Innen, ahogy vagyok, Isten felé emelem tekintetemet. Kapcsolódom a zsoltáros szavaihoz, a dicsérethez, a hálaadáshoz. Kifejezem Istennek, hogy most az imádság alatt szeretném az ő arcát keresni.

Evangélium Szent Máté könyvéből. Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, és akik terhet hordoztok, én megkönnyítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szerid vagyok, és alázatos szívű, és megtaláljátok lelketek nyugalmát. Az én igám édes, az én terhem könnyű.

Milyen érzéseket váltanak ki belőlem Jézus szavai? Mi jut erről eszembe? Fáradt vagyok? Terheket cipelek? Nem tudok mit kezdeni az előttem tornyosuló feladatokkal? Soha nem érek a végére? Nem tudok megfelelni környezetem elvárásainak? Isten felé is teljesítenem kell? Ki kell érdemelnem az ő szeretetét? Jézus azért jött, hogy megváltást, szabadulást, enyhületet hozzon, hogy megmentse a világot, nem pedig, hogy elveszítse. Az ő igája nem jelent újabb megterhelést, hanem inkább könnyebbé teszi az életet. Tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű. Ezt mondja Jézus saját magáról. Önmagát állítja követendő példaként. Arra tanít, amit ő maga is megvalósít. Segít a terhek hordozásában. A szelíd mester követése édessé és könnyűvé teszi az igát.

0: Meghallgatom még egyszer az evangéliumot. Jézus szavaira figyelek. Melyik szó, kifejezés vagy mondat az, ami leginkább megérint, ami leginkább nekem szól?
1: Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, és akik terhet hordoztok, én megkönnyítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szerid vagyok, és alázatos szívű, és megtaláljátok lelketek nyugalmát. Az én igám édes, az én terhem könnyű.
0: Egy belső hangon ismétlem magamban a kiválasztott szót, hagyom, hogy hasson rám, hogy dolgozzon bennem. Most pedig beszélgethetek az Úrral mindarról, amit előhívott bennem a kiválasztott szó. Elidőzöm Isten szerető jelenlétében, amely felüdít. Az ima végén elbúcsúzom Jézustól, megköszönve neki szerető, üdítő jelenlétét.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Jubileumot ünnepelt az Ajka csingervölgyi Boldog IV. Károly király kápolna. Magyar nyelvű szentmisét mutattak be Pristinában. Ukrajnába látogat Gelegör érsek. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Bedis Zsuzsa, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Hálaadó szentmisén emlékeztek meg vasárnap az Ajka csingervölgyben található Boldog IV. Károly király kápolna felszentelésének 20. évfordulójáról. Adja hírül a veszprémi érsekség. Az ünnepi liturgiát dr. Udvardi György veszprémi érsek mutatta be, aki szentbeszédében arra hívta fel a figyelmet, minden templom egyszerre őrzi a múltat és mutat a jövő felé, mert az örök élet reményének helye. Az ünnepen jelen voltak mindazok, akik 20 évvel ezelőtt részesei voltak a kápolna megszületésének. Az építtetők hozzátartozói, az egykori segítők, a hívek és azok is, akik az elmúlt 2 évtized során itt erősödtek meg hitükben. Tál Zoltán esperes prébános a mise végén elmondta, a kápolna nem csak Boldog IV. Károly király tiszteletére épült, hanem emléket állít annak a több mint egy évszázados bányász életnek is, mely meghatározta a település történetét. Magyar nyelvű szentmisét mutatott be Szent László király, a lövészkatonák védőszentjének tiszteletére Horváth Kornél őrnagy, katolikus tábori lelkész, a pristinai Kalkuttai Szent Teréz székesegyházban. Tudósít a katolikus tábori püspökség. A hagyományteremtő szándékkal szervezett szentmisén részt vettek a Koszovóban, a Magyar Honvédség KFOR kontingens 34. váltásában szolgálatot teljesítő magyar katonák, valamint dr. Dux László, Magyarország koszovói nagykövete és a nagykövetség munkatársai is. Horváth Kornél őrnagy tábori lelkész homiliájában az 1077 és 1095 között uralkodott, majd 1192-ben szentté avatott Szent László király példáján keresztül a katonai hivatás alapvető értékeit emelte ki. Mint mondta, a fegyelem, a felelősség, a bajtársi hűség és a szolgálattal járó áldozatvállalás olyan erények, melyek ma is meghatározzák a katonák mindennapjait. Berdicsivbe Ukrajna nemzetközi kegyhelyére látogat Paul Richard Gallagher érsek vasárnap, adja hírül a Magyar Kurír. A Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős államtitkára a pápa különleges küldötteként vesz részt az ukrajnai latin rítusú egyház helyreállításának 35. évfordulójára szervezett ünnepségen. Leó pápa az évforduló kapcsán levélben kérte a híveket, hogy imádkozzanak a békéért, a családokért, a háború miatt szenvedőkért. 14. Leó latin nyelven írt levelében felidézi 9. Gergely 1234-es üzenetét, mely a mai Ukrajna területén élő latin rítusú híveket és papságot méltatta, akik a hitvédőbástyájaként sok zaklatást szenvedtek el. Leó pápa arra is kitért, hogy a későbbi századokban is sok üldöztetésben volt részük, de az ukrajnai egyházi közösség új életre kelt és megújult növekedésre lelt. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei július 15-én szerdán. Bedis Zsuzsa szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Ima láncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel!
3: Megköszönöm a kapott kegyelmeket, és kérek imád a családom élő és elmúlt tagjait, a férjem és a nátudom emlékére, és minden hallottunk emlékére, a gyermekeim, unokáim, ifjúság, hitükért, egészségükért, tanulásukért, munkájukért, mindenféle kár a szenvedélytől mentse meg őket, a drága jó Isten. Kérek, imádom magam testi és lelki felgyógyulásáért, és minden betegért, a család, az ország, a világ békéért, a Mária Rádióért és dolgozóért, az úton lévőkért, a hontalanokért, azokért, akikért nem.

0: egészségét, Leopoldo egészségét. Kedves imádkér, és imádkozunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért. Imádkozunk az elhunyt szüleimért, testvéreimért, nagyszüleimért és minden elhunyt hozzám tartozók lelkük üdvösségükért, a tisztító tűzben szenvedő lelkükért, és azokért a lelkükért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozunk a püspökökért, papokért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösök megtéréséért, a háborúk megszűnéséért, az egész világon, Magyarország és az egész világ békéjét, és imádkozunk, és a Jóisten áldását kérem a Mária Rádió minden kedves dolgozójára. Nagyon szépen megköszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Drága Jézus nevében kérem szépen a közös hálaimát minden kegyelemért. Kérem továbbra is önökért nagy szeretettel adakozókért, drága szüleim lelki üdvéért, Hanna lány megész életére, a Szentlélek mindennapi bölcsességért, útmutatásáért, valamint anyagi biztonságért, olyan munkahelyért, amit a hivatásomban nagyon-nagyon szeretek, hogyha el tudjak állni mindenki megelégedésére, és egészségért, valamint párkapcsolatomért, és minden beteg rászoruló emberért nagyon sok szeretettel. Köszönöm.
2: Köszönöm a szívem eddigi sok segítségét, és közös imád szeretnék kérni a családomban levő három beteg tudásáért, drága szüleim lelkidvéért, a háborúért, a Mária Rádió dolgozóiért, áldozatos munkájukért, és lányom komoly munkájának eredményességéért. Nagyon szépen köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Imád szeretnék kérni drága jó fiamért, Tomikáért, akinek hát tegnap vettem észre, hogy a bal szemével probléma van, és ma jön is a házi orvosuk, és megnézi, és hát majd ad rá, amit ugye ilyenkor kell. És hát most én nagyon aggódom, azért kérem a drága Úr Jézust, a drága szüzenyánkat, az égi édesanyánkat, hogy vigyázzanak rá, segítség, hogy az a nagyon jó házi orvosuk, akiért szintén kérek imád, meg tudja oldani minél előbb ezt a problémát, amit én tegnap tapasztaltam a látogatáson, mert ugye azt hiszem igen kényes, meg fontos az ember számára, hogy nagyon kérem a drága égieket, hogy ez a jó orvos minél hozza helyre ezt a problémát, és még magamért kérek imád a beteg édesanyjáért, és önökért a Mária Rádióért. Köszönöm szépen, dicsértessék Jézus Krisztus!
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Imád kérek szépen gyógyulásomért, valamint Mária, Ilona, Katalin, Zsuzsanna testvéreink gyógyulásáért, a leányoméknak gyermekáldásért, a fiamnak pedig, hogy találja meg élete párját, és a világ békéért. Nagyon szépen köszönöm, Isten áldja önöket!
5: Jó szándékot kérek szépen az elhunyt szüleimért, a elhunyt férjem lelküküzéért, az egészségen javulásáért, a testi lelki egészségen javulásáért, a családom megtéréséért, a lányom jövő héten műtő lesz, komoly hasműtétje lesz. Azért kérem a drága Jézust, hogy erőbe és idegileg adjanak neki erős felkészülést és eredményes műtétet a

0: lelki üdvéért, a megtérésért, és a fiam egészségi állapotának a javulásáért megtérésért. És kérek szépen a minden elhunyt család tagjaimért, a Mária Rádió dolgozóért, az adakozóért, és kérek szépen én magam megtérésemért.
1: Megköszönöm a kegyelmeket, és kérném szépen a közös imát élő és elhunyt szeretteimért. Fiamnak szabadulásért, gyógyulásért, a hit kegyelméért, egészségi állapotom javulásáért, testi-lelki erőért a keresztem hordozásához, a magyar nyelvű Mária Rádiókért, önkénteseiért, támogatóiért, papjaiért, a szűzanya szándékára, kispapokért, papi szerzetesi hivatásokért, az üldözött keresztényekért, hazánk és hitünk ellenségeiért, egy jó szándékra, a háborúk megszűnéséért, és a háborúktól szenvedő minden emberért. Isten áldja meg a Mária Rádiót, és minden kedves munkatársát hálásan köszönöm.
2: Jó napot kívánok, szeretnék én a szándékot kérni továbbra is a Mária Rádiót, a rádió dolgozóért. Kérném rájuk az úráldását, kérném az imaszt szándékot meg Széles Dóráért, Kovács Bruzsináért, Horváth Melléért, Nyúl Renátáért, és azokért a Keszteire Anoldásról is diákányokért, akik a rózsafüzért emelkozzák. Rájuk is kérném az úráldását, kérném a szándékot még a háború megszűnéséért, a békéért, az összetartozásért. Köszönöm.
0: Már szeretnék kérni a rádió összes dolgozójáért, egészségükért, pápáért, a püspökökért, a papokért, orvosokért, ápolókért. Ő a lányom mi hamarabbi baleset utáni gyógyulásáért, hogy megtalálják a betegségét. Unokám mi hamarabbi fontos régi húzódó balesetes ügy sikeres lezárásáért, sikeresen érjenek haza az ima táborból a János atyáék és az István atyáék. Rákosa József, hogy a gyógyulásáért, férjem gyógyulásáért, ellenségeink megtérésért, imád szeretnék kérni most Izabella halva fekvő, a gyászfeldolgozásáért a családnak, ugyanolyan beteg volt, mint én sajnos. Minden segítőimért, pedagógusokért, gyerekekért, hittantáborosokért, Rómába a zarándokokért, az ismerőseim szerencsésre hazaérjenek. Mindenkiért legyen sok adakozó, én jó magam havi adakozó vagyok, és imád szeretnék kérni a sok rózsafüzér felolvasóért.
3: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Irgalmasság órája.
1: Keressétek először Isten országát, és minden mást megkaptok hozzá, mondja az Úr.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom szeretett fiatnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak. Minden időben áldom az Urat, dicséretét szüntelenül zengi ajkam. Lelkem az Úrban dicsekszik, hallják meg ezt a szelidek, és örvendezzenek.
3: Magasztaljátok az Urat én velem, dicsőítsük az ő nevét minnyájan. Kerestem az Urat, és ő meghallgatott engem, és kiragadott minden rettegésből.
2: Megvilágosultok, ha az Úrra néztek, s arcotokat nem éri szégyen. Az Úr meghallgatta a szegényt, aki hozzá kiáltott, s minden szorongattatásból kiszabadította.
3: Az Úr angyala minden istenférőt körülsáncol, és megszabadítja őt. Ízleljétek, és lássátok, mi édes az Úr, boldog az az ember, aki ő benne bízik.
2: Féljétek az Urat, ti szentjei, mert semmi sem nélkülöznek az istenfélők. A gazdagok nyomorognak és éheznek, de akik az Urat keresik, nem szükölködnek.
1: Szent Faustina nővér így imádkozott. Ó, milyen hatalmas a neved, Uram! Ez az én lelkem ereje. Ha elhagy az erőm, és sötétség hatol a lelkembe, a te neved a nap, melynek sugarai világítanak, de melegítenek is. Hatására megszékül a lélek, ragyogóvá válik, mert fényét nevedből nyeri. Isten angyalai örülnek a megtérő bűnösnek.
2: Szent Mihály arkangyal védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértése ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Rafael arkangyal,
3: könyörög érettünk.
2: Szent Gábriel arkangyal,
3: könyörög érettünk.
2: Magyarország őrző és védangyalai,
3: könyörögjetek érettünk.
2: Magyar szentek,
3: könyörögjetek érettünk.
1: Ég és föld megváltozhat, de Isten irgalma soha ki nem merül. Mária, béke királynője,
2: könyörög érettünk.
1: Mária, magyarok nagyasszonya,
2: könyörög érettünk.
1: Mária, világgyőzelmes királynője,
2: könyörög érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Az örvendetes rózsafűzért a Mária Rádió kápolnyában a Mária gyermeke imacsoport imádkozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen!
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, a harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikusan a Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: Az örvendetes rózsafűzér első titka, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Figyeld Mária alázatát, alázatos szavait, viselkedését, testtartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztény gyökere az alázatban rejlik. Az Úr szolgálánya vagyok, történjék velem szavaid szerint. Amikor áldozol, belépsz Jézus testébe, lelkébe. Belépsz, mert kimondtad az igen, mint Mária. A te igened az amen, mellyel kifejezted, az Úr szolgája vagyok, történjék velem, ahogy ő akarja. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak írgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Figyeld, Mária csöndjét, figyeld, hogy hordozza a titkot, öröme megfoghatatlan, mégis valóságos. Olyan hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. a szeretetet hordozza magában, melynek öröme körülölő elborítja egész lényét, és a találkozásban kicsordul az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretévé formája felcsendül a magnifikát. Amikor Jézus hordod a szívedben, élő tabernákulumba váltunk, Mária. Szíved tisztasága kedves az Úrnak, öröme eltölti egész lényedet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelem már teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit a Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit a Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te Szent Szűz a világra szültél. Figyeld, Mária, hódol teljes magatartás, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becézgeti a gyermeket. Ebben a csöpp ember palántában benne lökik az Istenség teljessége. Hódolatból a hit öröme, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézust imádod az oltári szentségben, gyermekként nyilván csodálkozol, mint a pásztorok. Leborulsz előtte, mint a napkelt bölcsek, s nem akarsz tőle semmit, csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őt, megtelik szíved ő vele. Isten egy ember szívben. Csodálkozol, hát ha örvendezve az ő békébe indulsz haza. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak a irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Figyeld Mária lelkérejét, ez az erő a hitből fakad, tudja, hogy örökölni a gyermekét, tudja, hogy szívét majd törjárja át, tudja, hogy bizonyossága megerősítés nyer a két öreg profétáló szavaiban. Öröme a tisztán látásból fakad. Isten olyan feladatra hívta, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adsz valamit, az új útján indulsz, minél többet adsz, annál szabadabban haladsz az úton. Minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell azonban látnod, hogy ez az út a Golgotára vezet, s ha ki akarod kerülni, keszedsz előről mindent. De Isten öröme fogad benned, ha fölveszed a keresztet. De ez az öröm legtöbbször nem értékelhető. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak a irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér ötödik titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Figyeld már a lelkületét, szívébe véste a történteket, elegondolkodott rajtuk, szívébe véste az evangéliumot, az örömhírt, és abból táplálkozott. Amikor imádkozol, belépsz Jézus imájába, aki veled együtt mondja, Atyám, amikor elmélked az evangéliumilór, Mária fogja a kezed tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedezd föl Isten neked szóló üzenetét, és a megtalált szó örömhír lesz a szívedben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának,

0: Pokról, a boldogságos Szűz Mária Szentolvasnak elmondása megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerik, amit ígérnek, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.
2: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

0: Hírpercek.
1: Iskolát épít Ugandában a katolikus Karitász. Huszár múzeum nyílt Parajdon. Az olvasást népszerűsíti a Magyar Földrajzi Múzeum. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Bedi Zsuzsa készített ma önöknek, és Kassa Regina olvas fel. Tantermek és higiéniai létesítmények épülhetnek a jelenleg nagyrészt fák alatt tanuló gyermekek számára Uganda egyik legszegényebb térségében, tudósít a katolikus Karitász. A gyermekeket a száraz időszakban tűző nap, por és szél, az esős évszakban pedig a tanítást gyakran teljesen ellehetetlenítő csapadék sújtja. A katolikus Karitász 20 000 dolláros támogatásával megvalósuló első fejlesztési szakaszban egy egyszerű, biztonságos, két tantermet magában foglaló iskolaépület készül el. A program része a meglévő rossz állapotú illemhelyek felújítása is, és az alapvető higiéniai feltételek javítása. A következő fejlesztési szakaszok tervei között biztonságos víznyerőhely kialakítása, további tantermek építése, az iskola területét védő kerítés, valamint a lánygyermekek számára létrehozandó bentlakásos részleg szerepel. Interaktív bemutatókat is kínáló Huszár Múzeum nyílt az erdélyi Parajdon, áll az MTI hírében. A kiállítás elsősorban az 1870-es évektől az első világháborúig tartó időszakot mutatja be, amikor a huszárság fénykorát élte. A Hargita megyei község művelődési házának egyik szárnyában megnyílt múzeum Tamás Gellért parajdi huszár és gyűjtő kezdeményezésére jött létre. A kiállítótérben egyenruhák, csákók, kardok, szabják, kitüntetések, dokumentumok, festmények és a katonák mindennapi használati tárgyai láthatóak. A legkülönlegesebb darabok között teljes huszárhagyatékok, egy eredeti 1848-as agyagfalvi kiáltvány, egy 1932-es pólókupa és egy monarchiabeli huszárcsizmakrém is megtalálható. A létesítményben huszárbemutatókat is tartanak, valamint igény esetén katonai táncokkal és énekekkel is szórakoztatják az érdeklődőket. Nyári olvasási kihívást hirdet a Magyar Földrajzi Múzeum, áll a kultúra.hu hírében. A kampány célja, hogy a magyar és nemzetközi utazási irodalom kötetein keresztül távoli tájakat, idegen kultúrákat mutasson be az olvasóknak. A szeptember 15-éig tartó könyvekkel a világ körül elnevezésű játék keretében a résztvevőknek legalább 3 kötetet kell elolvasniuk. A kiválasztott művek közül egynek Balázs Dénes földrajztudós, múzeum alapító munkájának kell lennie, egy másiknak pedig egy tetszőlegesen választott női utazó írásának. Az olvasnivalók beszerzéséhez a szervezők az Elbidárium gyűjteményét, valamint a múzeum hivatalos honlapját ajánlják. Az olvasási kihívás teljesítéséhez a résztvevőknek egy rövid szöveges ajánlást kell készíteniük a kötetekről, melyben leírják, mi tetszett, mi nem tetszett benne, indokolják, miért ajánlják vagy nem ajánlják azokat a nagy közönségnek. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei július 15-én szerdán. Bedi Zsuzsa szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: Mária Rádió, Pilis Csaba, FM 104,2.
1: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
3: Morzsányi Anna vagyok, 25 éves, Szadán élek a szüleimmel, szeretek a természetben járni, röplabdázni, sütni, főzni és rózsafűzért imádkozni. Szeretnék tanúságot tenni arról, hogy a Jóisten miként vezetett és egyengette a hivatásomat. A szüleim gyermekkorukban gyakorolták a katolikus hitet, azonban felnőtt korukban elmaradtak az egyháztól. Az apukám megtapasztalta azt, hogy milyen a gazdagság Isten nélkül. Nem volt boldog. Volt egy nagy élő Isten tapasztalata, melyet egy nagy megtérés követett. Kérte a Jóistent, hogy erősítse meg, hogy ő létezik, szereti őt, a gondját viseli, és hogy mutasson meg egy jelet, ami által biztos lesz a tudás arról, hogy Isten van, létezik, és ezáltal az apukám hite is erősödhet. Hiszen a tudásunk a megtapasztalásból ered. Apukám a házasságkötés előtt mondta anyukámnak, hogy ő megtért, és ezen az úton szeretne a házasságban is járni. Édesanyám igent mondott erre is, hiszen ő is vágyott már régóta rá, hogy a Jóistenhez visszatérjem. Azóta a katolikus óvodának vezetője lett, a Rózsafűzér társulatot is vezeti, a szadai templom sekrestjései édesapámmal együtt, és apukám mellette még a Mária Besnyői templom bemutatója és akolitus a Gödöllői Egyházközségben, tehát a Jóisten dolgozik. Én tehát így születtem meg, ebbe az Istenhez visszatért és még mélyebben elkötelezett családban. Vallásos neveltetésben volt részem, a hitem a szüleimtől eredeztethető. Miközben nőttem fel, megtapasztaltam, milyenek a boldog családok, és milyenek az Istenben boldog családok. Engem egész picikorom óta, mondhatni, hogy már pocaklakó koromtól kezdve, vittek a Szentmisére, ahova mindig is szerettem járni, és azt hiszem azért is, mert már egész korán sikerült megértenem, megtapasztalnom a Szentmisén való részvételnek az értékeit. Mostanában a vasárnapi szentmiséken kívül igyekszem minél több hétköznapi szentmisén is részt venni. Úgy érzem, hogy az oltári szentség gyakori vétele test és lelki erőt ad a mindennapjaimhoz. Ifjúsági hitánra jártam éveken keresztül, katolikus általános iskolába is, majd középiskolába is volt hittan, tehát körül voltam véve csupa jó dolgokkal. Szokták mondani, hogy a bérmálás szentségében való részesülés által nagykorúvá válunk az egyházban, és én élesen emlékszem arra, hogy én ezt már akkor, amikor részesültem a bérmálás szentségében, próbáltam megélni, és azóta is érzem, hogy van küldetésem az egyházban, és igyekszem ezt minden nap tudatosítani magamban, hogy ott és akkor én megkaptam különösképpen a Szent Lelket, és őt hívom minden nap. Megtapasztaltam, hogy az ember többször hívja az Jóistent, hogyha baj van, vagy valami nehézség. Azon vagyok a mindennapokban, hogy akkor is hívjam a Szent Lelket, hogyha valami jó dolog elé nézek, hogy annak együtt örüljünk, és hogy áldjon meg minden tevékenységet, amit végzek. Ezáltal, valamint a gyakori szentáldozással és szentségimádásra járás által érzek egyfajta belső jó érzést, egyfajta békét magamban, amit nehéz megfogalmazni és szavakkal leírni, de valahogy úgy érzem, hogy kicsiben a földön részesülök a mennyei boldogságban. A bérmállásom környékén csatlakoztam a Gödöllői Örömolaja karizmatikus imacsoporthoz, akikkel a heti egy imacsoport mellett szolgáltunk is, dicsőítő imaesteket szerveztünk. Itt alakult ki nekem egy rendszeres imaélet, ami napi 30 perc Istennek szentelt időt jelent. Ez annyit tesz, hogy úgy imádkozunk, hogy a Jóistennek szenteljük a figyelmünket, elcsendesedünk, ráfigyelünk, párbeszédbe elegyedünk vele. Senki sem szereti azt, hogyha ő fontos valaki számára, és ez a személy egy fontos dolgot szeretne elmondani neki, de közben még jó pár dolgot csinál, és nem is figyel arra, akinek ezt mondja, nem koncentrál közben is. Valahogy így élem én ezt meg, amikor a Jóistennel beszélek, hogy félreteszek minden dolgot, és abban a 30 percben rákoncentrálok, vele vagyok. Nyilván szoktam munka közben rózsafüzért imádkozni, mosogatás közben is, de próbálom, hogy a Jóistennek szenteljek a mindennapokban minőségi időt, mert rájöttem, hogy egy nap annyi minden mással foglalkozok, ami az üdvösségem szempontjából nem annyira fontos, nem annyira lényeges, és szeretnék a Jóistennek igazán időt adni, hogy vele lehessek, legalább abban a fél órában direkt módon. A rendszeres imaélet által azt vettem észre, hogy az életem is rendszereződött. A kísértéseknek is könnyebb ellenállni, egyrészt mert a rendszeres ima erősít és kitartást ad nekem, másrészt meg le tudok mondani az e világi szempontból fontosnak tűnő dolgokról, amikor imádkozok, tehát hogy azok helyett mondom az imát, és helyettük Istennel lépek kapcsolatba.
4: A tágabb környezetet hogyan reagál az Isten mellett elkötelezett életedre?
3: Vallásos közegben nőttem fel, az óvodától kezdve a gimnáziumig vallásos környezet vett körül, illetve 2018 óta önkénteskedek a Galgamenti Nagyboldogasszony közösségbe, a Váci Egyházmegyének egy ilyen ifjúságpasztorációs közössége, ahol fiatalokkal foglalkozunk és próbáljuk őket odaédesgetni a Jóistenhez. Tehát mindig is egy ilyen vallásos környezet vett körbe. Az első egyetememen, amikor kertészmérnöknek tanultam, akkor azért egy világiasabb közeg vett körül, és ott is igyekeztem megvallani a hitemet, úgy élni, hogy lássák a tetteimen, a viselkedésemen, a kisugárzásomon a Jóistent, sokszor nem is szavakkal, hanem csak önmagammal megvalva a Jóistent. Egyébként külön úgy nem volt, hogy nagyon elítéltek volna, tehát hogy én tényleg igyekszem így a mindennapokban is megmutatni, hogy a Jóistennel vagyok. Például ugye sokan utaznak tömegközlekedésen, mindenféle tömegkommunikációs eszközt használva. Próbálom azt is csinálni, hogy én ilyenkor leteszem a mobilt, és előveszek egy rózsafüzért csendben imádkozva, de ezzel egy kicsit evangelizálva is, ha esetleg valaki rápillant a kezemre, akkor látja, hogy imádkozom. Manapság egyre több fiatallal találkozok, akik így a gimnázium végén nehezen döntik el, hogy merre is tovább, mit is tanuljanak pontosan. Úgy érzik, hogy a döntésüknek elég nagy a súlya, ezért is nehéz elköteleződni, és szeretnék egy bátorító saját történetet mondani. Kertészmérnökként végeztem, amikor elhelyezkedtem az első munkahelyemen, ráébredtem, hogy ez még úgy nem elég nekem, hogy még van bennem ennél több, és hogy még tanulnék. És gyerekkorom óta szerettem gyerekekkel foglalkozni, így jelentkeztem óvodapedagógusnak. Amikor elkezdtem a főiskolát, többször is elbizonytalanodtam abban, hogy ez az én utam. Megkérdőjeleződött bennem, hogy jól döntöttem-e, mi a Jóisten pontos terve velem. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskolára járok jelenleg, ahol hetente van szentmise és szentségimádás. Egy alkalommal, mielőtt már sokat vívódtam, egy atyával és egy szerzetes nővérrel ültünk a szentségimádáson, és egyszerre csak így belém hasított, hogy én jó helyen vagyok itt, nekem most itt van a helyem. És szeretném ezt mindenkivel, főleg így a hivatásukat kereső fiatalokkal megosztani, amit akkor és azóta is érzek, hogy ha a Jóisten útján járok, megteszem, amit ő kér tőlem, szentségi módon élek, mindegy, hogy mit csinálok, óvónő vagyok, vagy kertész, ő velem van és a tenyerén hordoz, megáld minden élethelyzetben, amiben éppen vagyok.
4: Mit jelent számodra a szentségimádás?
3: Azt hiszem, hogy Vienai Szent János mondta talán, hogy amikor ő nézi az eukarisztiát, akkor Jézus is nézi őt, és bennem ez nagyon sokszor így tudatosul, és szeretnék én is minél inkább a Jóisten képére hasonlítani. Hát ugye a Jóisten az ő kép másának teremtett minket, de sokszor elő kell lásni magunkból ezt, és ezen dolgozom, és nagyon sokféle szentségimádáson szoktam részt venni. akár hogy hangosan imádkozunk ott, akár teljesen csendes szentségimádáson, akár egy zenés szentségimádáson, mindegyik a maga módján csodálatos és különböző, de a kedvencem az, amikor csendben vagyunk, és kettesben az Úr Jézussal, és nagyon szeretek mostanában így ráhallgatni, mert sokszor van az, hogy beülök, és akkor elkezdem mondani a magam igazát, és hogy én mit gondolok, és miben kérem a segítségét, de nagyon szeretem azt, amikor sikerül ezt elengedni. Egy nővértől hallottam, hogyha nagyon sokszor így felhalmozódnak a gondolatok, akkor képzeljük el azt, hogy ahol van a szentségimádás, az a terem vagy templom előtt egy kis dobozba gyűjtsük össze ezeket a gondokat, amik nyomasztanak, vagy azok a gondolatok, amik nem hagynak minket a Jóistennel beszélgetni, és hagyjuk kint ebben a dobozban, úgy lépjünk be az Úr Jézus jelenlétébe, hogy már teljesen ráfigyelve tudjunk ott jelen lenni.
4: Hogyan hallod meg az ő válaszait, ösztönzéseit?
3: De inkább úgy érzem, mintha így a saját szavaimmal mondaná a Jóisten, de mégis érzem, hogy ezek a gondolatok nem származhatnak tőlem, és én különösen így imádkoztam így a megkülönböztetés lelkéért. Egy közbenjáró ima által ezt meg is kaptam, és ezért is igyekszem így tudatosítani, hogy most mi az, ami így belőlem szólhat. De azt érzem, hogy minél többet vagyok a Jóistennel, minél többet vagyok az ő jelenlétében, annál tisztábban tudom meghallani az ő hangját.
4: Hogyan kerültél az Örömolaja közösségbe?
3: Egy meghívás által kerültem ebbe a közösségbe. Oda nem lehet csak úgy jelentkezni, hanem a tagok mindig átimádkozzák, hogy ki az az ember, akit a Jóisten oda szán nekik. Így kaptam megkeresést, és egy éve már nem járok oda, de 6 évig ott voltam. Napi fél óra imádságaink voltak, amiket oda szenteltünk a Jóistennek. Voltak közös vállalásaink, amelyben a Szentírást olvastuk napról napra, és hetente, amikor találkoztunk az alkalmon, akkor ezt megosztottuk egymással, kicsit beszélgettünk róla, hogy kinek hogy fejlődik, hogyan alakul az Isten kapcsolata, és aztán dicsőítettünk. Én a Jóistentől megkaptam ajándékként az elhívást arra, hogy megtanuljak gitározni, és úgy érzem, hogy ez is a Szentléleknek volt a munkája, mert már kicsikorom óta mondták a szüleim, hogy tanulj meg gitározni, és hát én úgy éreztem, hogy minden második ember tud gitározni, most én minek tanuljak meg, meg kicsit olyan nyomásként éltem meg, meg nem szeretem az ilyen tömeg dolgokat, amit mindenki csinál, és egy ilyen dicsőítő szentségimádás után, mert mi zenélünk is, és imádkozunk is, tehát volt egy zenei része is ennek az imacsoportnak. Az egyik dicsőítés után azt éreztem, hogy én meg szeretnék tanulni gitározni, és ez biztos, hogy a Jóisten műve, mert én addig teljesen taszítottam ezt az egészet. És onnantól kezdve elkezdtem gyakorolgatni teljesen saját módon, és volt egy idő, amikor át is vettem ezt a dicsőítést, és a heti alkalmakon én vezettem a dicsőítést, és együtt énekeltünk az Úrnak, és erősödött a hitem, erősödött az önbizalmam, mert eléggé gyenge az önbizalmam, és ezek az imák nagyon megerősítettek, hogy én a Jóisten szeretett gyermeke vagyok, hogy igenis van helyem ebben a világban, és hogy ő ad erőt mindenhez, benne bízzak, és Jézus így a legjobb barátom.
4: Volt már olyan nehézség az életedben, amikor nagyon is szükséged volt erre a bizalomra, hogy átsegítsen rajta?
3: 11 éves koromban kórházba kerültem, 2 súlyos betegség is lett úrrá rajtam egyszerre. Az orvosok nem tudták, hogy mihez kezdjenek, az egyikre kellett volna gyógyszert szedni, a másikra kifejezetten nem szabadott volna semmilyen félét, és hát nem tudták nagyon, hogy mit csináljanak. 2 hétig feküdtem a kórházban, és az akkori általános iskolás osztályfőnököm összeszervezte, hogy az egyik este egy megadott időpontban a szülőkkel, gyerekekkel, családokkal együtt közösen rózsafüzért imádkoztak értem. Anyukám akkor tanította meg nekem ott a kórházban az irgalmasság rózsafüzérét, ezt imádkoztuk az egyik este. Onnantól fogva megéreztem és megtapasztaltam a közösen elmondott imáknak az erejét, valamint a rózsafüzérnek a különleges közvetítő erejét. Ezáltal egy különös, kedves helyet foglal el ez az imádság a szívemben, és napokra rá sokkal jobban lettem, már nem is kellett gyógyszert szednem, és haza is mehettem a kórházból, tehát, hogy én ezt is a Jóisten csodálatos művének tartom, hogy ő kihozott ebből, és mindeközben megtapasztalhattam tényleg a közösség formáló erejét, és a közösen végzett imádság hatását.
4: Mit jelent számodra a Szűzanyával való kapcsolat?
3: Nagyon-nagyon kedves helyet foglal a szívemben már egészen pici korom óta. Egyszer találtam egy olyan követ, ami ilyen kis keskeny és fehér volt, ami teljesen úgy nézett ki, mintha a Szűz Mária állna rajta, és imádkozna a kezével. Mai napig megvan egyébként ez a kő, egy különösen fontos számomra. És ha megfordítjuk, a másik oldalán pedig úgy néz ki, szintén a Szűz Mária van, egy kiséje meghajolt S alakban, és előtte egy lány imádkozik. Körülbelül ez ilyen 5-6 éves koromban lehetett. Akkor még nagyon sokáig apáca szerettem volna lenni. Ki is találtam egy külön szerzetes rendet, egy apáca rendet, a Szűz Mária gyöngyháza, és külön leírtam a rendnek a reguláját egy kis füzetbe, meg rajzoltam is hozzá. Időközben megváltozott így a gondolkodásom, tehát szeretnék majd családban élni, feleségként, de a Szűz Mária szeretete és tisztelete azóta is nagyon megmaradt bennem. A rózsafüzért körülbelül 11 éves korom óta imádkozom, és tényleg a hatalmas erejét tapasztalom, most már benne vagyok a templomunk rózsafüzér társulatában is, 100-an vagyunk ebben a társulatban, havonta imádkozunk az egyházközség különböző csoportjainak a szándékaira.
4: Van olyan szent, vagy akár élő személy, akire felnézel, és közelebb kerülsz általa az Istenhez?
3: Különös példakép számomra Árpádházi Szent Erzsébet. Amikor bérmálás előtt választani kellett szentet, én rögtön rá gondoltam. A keresztségben Szent Margitot kaptam védőszentül, és gondoltam akkor egy hasonló kedves magyar szentet választok Bérma szentemül is. Nagyon sok mindenben felnézek rá, azért is, mert ahogyan ő a szegények iránt tanúsította az ő szeretetét, én is szeretek karitatív munkákat végezni, mert nagyon megindít az, amikor látom a szegényeket és a szenvedőket. Ezért is választottam őt, valamint azért, mert ő egyformán tudott a Jóistennek szolgálni, valamint a családjának, a férjének, a gyermekeinek, és különös módon fogott meg az ő története és a viszonyulása a Jóistenhez. Szoktam hozzá imádkozni, szoktam járni néha csak egyet szolgálatba a hajléktalanokhoz, és egyszer így elgondolkodtam rajta, hogy én ezt miért vállaltam be, hogy én ezt miért csinálom, és ezen gondolkodtam, hogy jaj, hát Szent Erzsébet, neked nem is kértem a közbenjárásodat, hogy imádkozz értem, vagy hogy te ezt jónak tartod, de nem is kérdeztem meg tőled. És amint ezen gondolkodtam, pont jöttem el a csak egyet szolgálatból, ültem a trolibuszon, és egy hatalmas nagy Szent Erzsébet szobor volt egy templom előtt kint pont, ahogy ezeket gondoltam, és akkor éreztem, hogy ő tényleg a gondomat viseli, hozzá bármikor fordulhatok, és forduljak is, és beszéljek vele meg mindent.
4: A korábban említett Galgamenti közösséghez hogyan kapcsolódtál, illetve mit adsz vagy kapsz rajta keresztül?
3: A Galgamenti Nagyboldogasszony közösség nyári táborai a Máriabesnyői kapucinus templomban voltak, mielőtt a kapucinusok nem jöttek vissza, és ott kezdődött az egész, hogy az édesanyám még ima csoportjából az asszonykák főztek a gyerekekre a táborban, és még egész pici voltam, 10-11 éves, amikor elkísértem őt, és pár kedves barátommal ott játszottunk a tábor területén, mindig meglestük a fiatalokat, kíváncsisággal néztük, hogy mi történhet ebben a táborban, és 2015-ben odaálltam a barátaim elé, és mondtam, hogy figyeljetek, most már elég idősek vagyunk ahhoz, hogy elmehessünk a táborba, és próbáljuk meg. Így kerültünk a táborba táborlakóként, majd 3 évvel rá felkértek bennünket, hogy kisebb testvérként, mint a ferenceseknél, ahogy hívják a szolgálókat, hogy kisebb testvérként szolgáljunk ebben a táborban. Azóta ott vagyok, mint kisebb testvér. Ez a közösség egy hatalmas családként üzemel, rengeteg nagyon szoros barátot kaptam ott, részt veszünk egymás esküvőjén, bérmálásán, szoktunk közös programokat szervezni, mint evezés, bográcsozás, kerti parti, Évente van 4 találkozónk és 1 táborunk, és közösen éljük meg a testvéri közösséget a Jóisten szeretetében, imádkozunk, kirándulunk, szentségimádáson veszünk részt, naponta van szentmisénk, közösen étkezünk. Hatalmas élmény szokott lenni, amikor közel 100 fiatal összegyűlik, és a Jóisten szeretetében együtt csinál bármit is, legyen szó játékról, vagy komolyabb dolgokról. Szokott lenni fiú-lány napunk is.
4: A szentmise mit jelent számodra?
3: A szentmise találkozás az élő Jézussal. Hatalmas dolog számomra, hogy emberként magunkhoz vehetjük Jézusnak a testét, és ezáltal ő egyé válik velünk. Nekem ez mindig is nagyon sokat jelentett. Igyekszem minél jobban tudatosítani magamban, hogy a szentmisén jelen van az angyalokkal, a szentek közössége, és hogy mi így közösen veszünk részt ebben a hatalmas csodában, és nekem ez egy hatalmas ajándék, hogy magunkhoz vehetjük Jézus testét.
4: Hogyan tudnád összefoglalni a keresztény élet örömét?
3: Szoktunk beszélgetni erről, hogy mondhatnák azt, hogy én ebbe beleszülettem, és ez egy megszokássá vált a katolikus hit számomra, viszont ahogy így egyre inkább már a tudatomra ébredtem, kezdtem megérezni, hogy ez az igazi út az Isten felé, a mennyország felé, és ahogy ugye megbérmálkoztam, onnantól kezdve már nagyon tudatosan kezdtem tényleg élni ezen az úton, hiszen ott már én saját fejjel kimondtam az igenemet a Jóisten felé, az elköteleződésemet, és annyira azt érzem, hogy a gondviselés velem van, és minden előtt szoktam imádkozni, hogyha izgulok egy vizsga előtt, vagy akár most tanulok vezetni, a vezetés előtt is imádkozok, mert szoktam izgulni közben, és annyira érzem, hogy ha így a Jóistenben vagyok, vele járok, akkor igazából minden sikerülhet, és meg tudja adni már itt a földön a boldogságot számomra, és egyszerűen, amint már így korábban említettem, amikor így imádkozom, és amikor nem imádkozom, akkor is érzek magamban egy ilyen hatalmas boldogságot és lelki békét, amit azt hiszem, hogy a szentségek által és a hitem által kaptam.
4: Hogyan képzeled az életed további folyását?
3: Ezen sokat gondolkodtam már. Több mint 10 éve imádkozok most már egy imádságot, így a jövőbelimért, és készülök testben, lélekben a házasságra. Ráhagyatkozom a Jóisten vezetésére, és hogyha ő olyat ad mellém, akit evangelizálnom kell, akkor én szívesen állok elébe, viszont a Jóistentől már ezt kértem, hogy akkor adja meg nekem a megfelelő erőt, meg a karizmát ahhoz, hogy hatással tudjak lenni a másik félre.
4: Tudnál mondani valami biztatót a hallgatóknak?
3: Azt, hogy bízzák az életüket nyugodtan Istenre, Jézus Krisztusra, mert ő vezetni fogja őket, és nagyon sokszor vagyunk, én is nagyon sokszor vagyok bizonytalan, de hogyha vele járok, ő a tenyerén hordoz, és minden sikerülni fog, ami számára, számomra és az üdvösség szempontjából fontos.
4: Kedves hallgatók, Morzsányi Anna tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.

0: Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
1: Mária Rádió.
2: Hírpercek.
3: Az olvasást népszerűsíti a Magyar Földrajzi Múzeum. Magyar nyelvű szentmisét mutattak be Pristinában. Jubileumot ünnepelt az Ajka Csingervölgyi Boldog IV. Károly király kápolna. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Bedi Zsuzsa szerkesztett ma önöknek, és Kassa Regina olvas fel. Nyári olvasási kihívást hirdet a Magyar Földrajzi Múzeum, áll a kultúra.hu hírében. A kampány célja, hogy a magyar és nemzetközi utazási irodalom kötetein keresztül távoli tájakat, idegen kultúrákat mutasson be az olvasóknak. A szeptember 15-éig tartó könyvekkel a világ körül elnevezésű játék keretében a résztvevőknek legalább 3 kötetet kell elolvasniuk. A kiválasztott művek közül egynek Balázs Dénes földrajztudós, múzeum alapító munkájának kell lennie, egy másiknak pedig egy tetszőlegesen választott női utazó írásának. Az olvasnivalók beszerzéséhez a szervezők az Elbidárium gyűjteményét, valamint a múzeum hivatalos honlapját ajánlják. Az olvasási kihívás teljesítéséhez a résztvevőknek egy rövid szöveges ajánlást kell készíteniük a kötetekről, melyben leírják, mi tetszett, mi nem tetszett benne, indokolják, miért ajánlják vagy nem ajánlják azokat a nagy közönségnek. Magyar nyelvű szentmisét mutatott be Szent László király a lövész katonák védőszentjének tiszteletére Horváth Kornél őrnagy katolikus tábori lelkész a pristinai Kalkuttai Szent Teréz székesegyházban, tudósít a katolikus tábori püspökség. A hagyományteremtő szándékkal szervezett szentmisén részt vettek a Koszovóban a Magyar Honvédség KFOR kontingens 34. váltásában szolgálatot teljesítő magyar katonák, valamint Dux László, Magyarország koszovói nagykövete és a nagykövetség munkatársai is. Horváth Kornél őrnagy tábori lelkész homiliájában az 1077 és 1095 között uralkodott, majd 1192-ben szentté avatott Szent László király példáján keresztül a katonai hivatás alapvető értékeit emelte ki. Mint mondta, a fegyelem, a felelősség, a bajtársi hűség és a szolgálattal járó áldozatvállalás olyan erények, melyek ma is meghatározzák a katonák mindennapjait. Hálaadó szentmisén emlékeztek meg vasárnap az Ajka Csingervölgyben található Boldog IV. Károly király kápolna felszentelésének 20. évfordulójáról, adja hírül a veszprémi érsekség. Az ünnepi liturgiát dr. Udvardi György veszprémi érsek mutatta be, aki szentbeszédében arra hívta fel a figyelmet, minden templom egyszerre őrzi a múltat és mutat a jövő felé, mert az örök élet reményének helye. Az ünnepen jelen voltak mindazok, akik 20 évvel ezelőtt részesei voltak a kápolna megszületésének. Az építtetők hozzátartozói, az egykori segítők, a hívek és azok is, akik az elmúlt 2 évtized során itt erősödtek meg hitükben. Tál Zoltán esperes plébános a mise végén elmondta, a kápolna nem csak Boldog IV. Károly király tiszteletére épült, hanem emléket állít annak a több mint egy évszázados bányász életnek is, mely meghatározta a település történetét. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei július 15-én szerdán. Bedi Zsuzsa szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
2: Híreinket hallották.

0: magyar költők Jézusa. Bozók Ferenc meditációi 20. századi költők Jézus verseiről Kárpátiné Novák Ágnes felolvasásában.
1: Tíz mondat Cigány György Szurszum Korda című verséhez. A gumibot csapásai, a gennyes gyulladása, a fogóval kitépet köröm, a hideg, örökös lámpafény börtön kínjai nem csupán modern költői képek. Nagy Miklós papköltő, pápai kamarás, aki maga is költő és novellista volt, ezeket mind átélte a Mindszenty féle koncepciós per 5. vádlottjaként. Tény, a börtön gyötrelmeiből később szabadult pap számizetése is a főként protestáns Únyi nevű kis falucskába. 600 lelket számláló bányászfaluba rejtették el az ártatlanul börtönviselt és megkínzott papot. Az Únyi kistemetőben egyszerű sírján ez a felirat áll. Lássátok, hogyan szeretett, a mise elvégeztetett. A falusiak mesélték Nagy Miklós atya mérhetetlen alázatosságát. Mindenkinek előre köszönt, egyik vasárnap egyetlen nénikének, létezősünk nagykövetének mondta el a prédikációt. Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük. Olvashatjuk Máté evangéliumában. Vannak történelmi időszakok, amikor a Jézus küldötte papnak, olykor az olajfák hegyének elhagyatottsága, a pilátusi udvar megaláztatásai és a golgotai borzalmak is kijutnak. Ezeket mind a fenti vers költője Cigány György személyesen mesélte el nekem, aki a háború alatt együtt vészelte át a bombázást Nagy Miklóssal a Krisztina városban, a szociális missziós nővérek óvóhelyén. Cigány György, Szurszum Korda. Nem a gumibot csapásai, nem a gennyes gyulladás, nem a fogóval kitépett köröm, a vértanúság rekordjai sem. Csak az a derű számít, ami átjárja Úny kis templomát, mikor a pléhcsillagos szomorú falu magasában egyetlen öregasszonynak mondta el vasárnap a szentbeszédet. Ketten voltak, nénike, létezésünk nagyköveteként, és Miklós, Jézus küldötte pap. Sivárak vagyunk, romlandók, miért ölel mégis az Úr magához minket, szeretetre méltatlanokat? A válasz senki se érti. De hűségünk már elpusztíthatatlan, hiszen értünk és gyilkosainkért. Ők ketten szövetséget kötöttek a megalázott föld felett, hol zaj csak a csirkék csipogása, meg a rozsdás harang érverése, hol fehéren hallgatnak a falak.

Magyar költők Jézusa. Bozók Ferenc meditációi 20. századi költők Jézus verseiről Kárpáti Né Novák Ágnes felolvasásában.

0: Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mikrofonnál Németh Petra köszönti a kedves hallgatókat. Július 1-én ismét elindította a Mária Rádió a Mária Kertje kampányát. A cél, hogy a rádió 20 éves évfordulóján 20 ezer virtuális virággal és ennek árával támogassuk a Szűzanya Rádióját. A rendkívüli adománygyűjtésre azért van szükség, mert az elmúlt hónapokban kevesebb adomány érkezett, mint amennyi a működési költségeket lefette volna. Így most a rádió 14 millió forintos negatív egyenleget görget maga előtt. A következő percekben Székely János püspökatyával, majd Facsar Katalin kedves önkéntesünkkel hallgathatnak meg egy-egy beszélgetést arról, hogy miért is érdemes bekapcsolódni a Mária Kertje adománygyűjtő kampányba. Szeretettel köszöntöm a telefonvonalban dr. Székely János atyát, Szombathelyi megyés püspököt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét, de ami talán a mi szempontunkból a legfontosabb, a Mária Rádió védnökét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen, nagy szeretettel köszöntöm. Én is összes kedves hallgatót.
1: Júliusban és augusztusban zajlik a Mária Kertje adománygyűjtő kampányunk. Van-e kedvenc virágod, püspök atya?
2: Igazából én Budapesten második kerületben kertesházban nőttem föl, tehát nagyon szerettem kint lenni. Volt egy kis eperültetvényünk. Egyébként a kertben az egyik legérdekesebb és legfontosabb a rengeteg barackfa volt, és sárga barack lekvár készült minden nyáron. Volt egy hatalmas fenyőfánk. Tehát ezek a növények kötődnek úgy nagyon hozzám. Az út mentén, ahogy a bejárattal a házig eljutottunk, rózsák voltak. Ezt mindig édesapám gondozta. Nagyon szerettem ezeket is. Nem tudnám megmondani. Igazából minden virágot, aminek szép ragyogó színei vannak, különösen ha magas hegyen vagyok, nem a városoknak a kicsit szennyezett levegőjével már úgy megszürkített virágokat, színeket látom, hanem a kristálytiszta eredeti színeket, azt nagyon-nagyon örömmel tudom csodálni.
1: A kampányunk keretében a lélekhangja.hu honlapon imaszándékokat is meg lehet osztani, illetve négyféle virágot lehet felajánlani szimbolikusan. A piros színű hálavirágot, gyógyulásért zöldet, a szeretteinkért sárga színűt, és emlékül fehér virágot. Ezek nagyon szépen megjelennek a honlapunkon, tehát hamarosan most már a Magyarország térképünk bevirágozódik. Te melyiket választanád, püspök atya, ezek közül éppen most? A hálát, vagy gyógyulásért imádkoznál valakiért, szeretteidért, vagy valaki emlékére?
2: Már a rádió kapcsán, ami nekem mindig eszembe jut, a hála, az ámulat, a csodálat. Amikor elindult a Mária Rádió, igazából nagyon sokan papok, akik ott a kezdeti időkben segítettünk, el se hittük, hogy ez lehetséges, meg fog valósulni. Azt mondtuk egymás között, hogy lehet, hogy Olaszországban ez működik, hogy a hívek eltartanak, létrehoznak, tenyerükön hordoznak egy rádiót, de nálunk Magyarországon ez nem fog működni. Nem így lett. Hálát adok ezért. Ez a kegyelemnek hatalmas csodája. És aztán a sok-sok gyümölcsért is, amit a Mári Rádió nap mint nap hoz. Hadd idézzek föl ezek közül kettőt. Egy olyan nem hívő közeli ismerősöm mesélte, aki igen gyakran reggel autóval megy be a munkahelyére, és azt mondta, hogy hát sokáig a híreket és ehhez hasonló dolgokat hallgatott, de egy idő után annyi lett a konfliktus, a gyűlölet, a rossz indulat ezekben a műsorokban, hogy képtelen volt ezeket hallgatni, és átállt arra, hogy Mária Rádiót hallgatott. Nem hívő emberként azt érezte, hogy ebből a rádióból békesség sugárzik, jóság. Igazi emberi arcok, nem egyszerűen média szereplők, hanem édesanyák, édesapák, azok a témák, amik őt is megszólítják. Nem hívőként is úgy érezte, hogy békességet kap a nap elején a rádiónkból. A másik emlékem pedig egy levelet kaptam egyszer Erdélyből. Megdöbbentő volt, amit az illető fiatalember írta. Azt mondta, hogy illetőleg azt írta a levelében, hogy nyugaton szerencsét próbál, de nem sikerült neki ott megvetni a lábát. Visszament Erdélybe, akkora már a szülei elhunytak. És a szülői ház félig meddig olyan romos állapotban volt, itt ott már az eső is beesett a tetőn. Teljesen el volt keseredve, és azon töprengett, hogy öngyilkos lesz. És egyik hajnalban valahogyan elkezdte a rádiót tekergetni, nem is tudta, hogy létezik Mári Rádió. És véletlenségből ráakadt a Mári Rádió adására. Pontosan egy evangélium magyarázat volt. Teljesen döbbenettel hallgatta, és ahogy leírta, ott a rádió mellett letérdelt, és vagy 10 év után újra imádkozott, és ott döntött el, hogy nem dobja el magától az életét, hanem talpra fog állni, és ezt köszönte meg ebben a levélben. Rengeteg kegyelem árad a Mári Rádión keresztül. Nagyon sok kincse van a rádiónknak. Barsi Balázs atya prédikációi, Pál Feri atya előadásai, Varga László püspök atya beszédei, de akár a vatikáni rádióadása, tanúságtételek. Nagyszerű a teológiában is egy kicsit eligazító műsorok, mint volt a Horváth Pál egyháztörténeti műsorai. Azt gondolom, hogy van miért hálát adni. A rádiónk olyan, mint egy akusztikus katedrális, így nevezte a rádiónak az olasz lelki vezetője. Elviszi az imádságot, Isten jelenlétét beteg ágyak mellé, vagy autókba, családi otthonokba. Amikor II. János Pál pápa haldoklott, akkor a média teljes erővel, hatalmas időkeretben napokon át az ő életének a képsorait sugározta, az ő beszédeit, látogatásait Afrikában, stb. És azt éreztem, hogy egész Budapest, én akkor Budapesten voltam fiatal papként, egész Budapestnek a légköre, mint egy néhány napra megváltozott volna, csendesebbek lettek az emberek, odafigyelőbbek, szelídebbek, mintha a Szent Pápa lelke ott lebegett volna a város fölött. A médiának ez az igazi küldetése, hogy értéket, békességet, lelkiséget sugározzon, és a Mári Rádió ezt gyönyörűen teszi, hogy az én legfőbb virágom ez a hála virág lenne.
1: Nagyon köszönöm a kedves szavaidat, püspök atya. Úgy érzem, hogy rengeteg piros színű hálavirágot helyeztél el most kis hazánk térképén, úgyhogy ezeket nagyon köszönjük. Mivel bíztatnád a hallgatókat, miért érdemes becsatlakozni a Mária Kertje adománygyűjtő kampányunkba?
2: Talán ha egy kis kitérőt, vagy a téma kitágítását megengedik, akkor utalnék arra, hogy Benedek pápa gyakran beszélt arról, hogy az első 300 év keresztényei hogyan tudták az egész római birodalmat szinte eszköztelenül meghódítani. És azt írta, hogy 3 fő tényező játszott ebben szerepet. De elsőt így nevezte, hogy hitték, amit hittek. Az első keresztényeknek a hitük alapigazságaiban, hogy Isten létezik. A világ nem magától van, hanem az ő alkotása. Hogy a 10 parancs, az erkölcsi törvény jó. Hogy a Biblia nem csak bölcs embereknek az írása, hanem valóban Isten sugalmazta, tőle származik. Hogy Jézus valóban az élő Isten fia, nem csak egy nagy tanító. Hogy a szentségek hatékonyak, mert Jézus föltámadt és működik azóta is, a szentségeken meg az ige hirdetésén keresztül. És hogy van örök élet. Ezekben az alapigazságokban az első keresztényeknek szemernyi kételjük nem volt. Ezt sziklaszilárdan hitték. Úgy jelent meg az ókor végén a kereszténység, mint egy végtelenül logikus, gyönyörű szép világnézet. Az egyetlen Istenről, a szeretet parancsról, megváltásról, örök életről. A mai kereszténységünk ezt az intellektuális erőt, a meggyőződésnek a bizonyosságát nagyon nagy mértékben elveszítette. Rengeteg olyan keresztény testvérünk van, aki a hit legalapvetőbb igazságaiban gyökeresen kételkedik. Nem is nagyon érti őket. Még kevésbé tudja átadni, megvédeni. A Mári Rádió egyik nagy küldetése, hogy a hitünket erősíti, elmélyíti. Újra megerősíti a kicsit megfáradt és irányt vesztett nyugati kereszténységet. A második dolog, ami miatt az első keresztények olyan döbbenetes erővel tudták átadni a hitüket, az az, hogy hiteles volt az életük. Szerették a szegényt, segítették a szegényt, a beteget, az időst. A rabszolgát is embernek tartották. Ha kellett, vállalták a vértanúságot. Így mutogattak rájuk kívülről is, hogy nézzétek, mennyire szeretik egymást. A Mária Rádió ebben is óriásit próbál tenni, egy nagy közösségé, nagy családdá formálja a hallgatói családunkat. Néha egy-egy nagyon sajátos témát különlegesen is a szárnyai alá vesz a Mária Rádió. Például nagyon hálás voltam azért, hogy elindult a Szeferino Ház című műsorunk cigánytestvérektől, Dulgéza atya vezetésével. És emlékszem arra, hogy az első néhány hónap után Géza atya néha kicsit elszomorodva mondta, hogy annyi telefon jött értetlenkedve, hogy miért kell ezt a témát erőltetni, stb. Tehát sok kicsit furcsa hangvételű telefont is kapott. És aztán később azt mondta, hogy ezek a telefonok teljesen megszűntek, és egészen más hangvételű telefonok érkeztek. Ugyanis a műsor lassan hatott az emberekre. Igen, gyakran a média egy nagyon sematikus képet sugároz a cigány testvérekről. Bűncselekmények, esetleg zene, és talán politika az, ahol a cigányság mint téma megjelenik. Pedig a legtöbb egyszerű cigány ember se nem bűnöző, se nem politikus, se nem zenész, hanem mondjuk egy édesanya, aki próbálja a gyerekeit néha óriási áldozatokkal, nagy szeretettel fölnevelni. Tehát igazi cigány arcot alig-alig közvetít a mai magyar média. Ebben is a Mária Rádió azban, hogy óriási tett és tesz, közösségké formál, formálja az emberi szívet. És a harmadik, amit Benedek pápa említett, az első keresztények hirdették az örömhírt. Nem csak papok, mert az első 300 évben pap számára ez alig volt lehetséges. Nyilvános templomok nem is voltak, hanem egyszerű világi emberek. Édesanyák, nagymamák, jó barátok adták tovább rokonnak, ismerősnek, munkatársnak. Futó tűzként embertől emberig terjedt az evangélium. A mai megöregedett, megfáradt nyugati kereszténységünk ezt is szinte teljesen elfelejtette. Rengeteg olyan keresztény van, aki gyakorlatilag soha a hitét átadni meg se próbálta. A szinte szégyelli, magánügynek érzi, meg se tudja fogalmazni. A Mária Rádió ebben is óriásit tesz, hogy hirdeti az örömhírt bátran. A tanúságtételekkel, sokféle hangon, családok, fiatal édesanyák, idősebbek, tudósok, orvosok, papok, mindenki a maga szívével és tudásával, élettapasztalatával adja tovább az evangélium jó hírét. Vagyis azt gondolom, hogy a Mária Rádió egy nagyon értékes eszköze az egyházunk megújulásának és az evangélium hirdetésnek, nagy kincs, és ezért nagyon hálásak vagyunk, ha segítenek abban, hogy a küldetését teljesíteni tudja.
1: Hálásan köszönjük, Püspök atya!
2: Én is köszönöm, és nagy szeretettel köszöntöm az egész hallgatói családot.

0: megyek a kertbe, nem állom meg, hogy ne mondjam azt, hogy köszönöm, Uram, hálát adok neked, hogy így élhetek, hogy egy ilyen gyönyörű kertben dolgozhatok, csodálhatom a virágaimat, gondozhatom, vagy éppen gyomlálhatok. Tehát bármilyen kerti munka számomra pihentető. Pihentető, mert akkor hagyom abba, amikor éppen abba kell hagynom, de egész egyszerűen, ha ablakon nézek ki, vándorolni nagyon szívesen megyek, bárhol vagyok a természetbe, nagyon, de nagyon otthon érzem magam, és végtelen szívet melengető a számomra. Este a kertembe kiülök, amikor már elcsendesedik a család körülöttem, és jó nekem ott. Nézem a csillagokat, ott szoktam este imádkozni, nézem a fényeket, és sokszor elmondom a férjemnek, hogy alig várom, hogy reggel legyen, mert a reggeli harmat, a csodálatosan szép kerti hangulat, és az ehhez hozzátartozó kerti munka, a locsolástól elkezdve az elszáradt növények elvágása, ez mind-mind öröm a számomra, és nagyon, de nagyon közel érzem magamhoz ilyenkor az Urat. Egyébként van nekem egy nagyon szép másik kertem is. Évekkel ezelőtt kaptam azt a feladatot, illetve szolgálatot, a Kövi Szűz Mária templomhoz tartozom, és ott a szűzanyának a kertjét, a szűzanya követ kell minden héten, minden szombat délelőtt rendbe tartanom. Ez évek óta teszem, és képzeld el, hogy minden héten viszem a kosaramba a kertemből a saját szép, gyönyörű virágaimat. És ott a szűzanyánál vizet cserélek, virágokat cserélek, összetakarítok, és örömmel nézem meg, amikor kész vagyok, hogy milyen nagyon szép és friss minden. És ezek után leülök oda egy kicsit. Elmondom a szűzanyának, hogy az elmúlt héten mi történt. Mi mindenért vagyok hálás. Elmondom neki azt is, hogy mi az, ami aggaszt, és mihez kérem az ő segítségét. De mielőtt visszaindulok az otthonomba, mindig és mindig kérem az ő segítségét a gyermekeimre, a Mária Rádióra, hisz a Mária Rádió a szűzanya rádiója. És mindig, mindig újra és újra a figyelmébe ajánlom örömömet, bánatomat, amikor a siker zajlik éppen körülöttünk, akár a rádióban, akár a privát életemben. Nagyon hangsúlyozom a hálát, a köszönetet. Amikor úgy érzem, hogy elakadás van, mert van úgy privát, mint mondjuk a rádió életében is időnként, akkor viszont kérem, kérem, nyomatékosan kérem az ő segítségét. Sőt, szoktam kérni azokért is, akik gyakran telefonálnak, mert nagyon rászorulnak az imára. Őket külön ki szoktam még emelni. És jó nekem ott. Onnan is úgy indulok vissza, mint ahogy a saját kertemből bejövök, amikor végeztem. Megkönnyebbülten, kikapcsolódtam, pozitívan látok mindent újra és újra. Tehát nekem nincs szükségem, hogy úgy mondjam, pszichológusra, mert nekem ezt a természet megadja. A természetben végzett munka, a természetben a színek, a változatosság, ez az én lelkemet teljessé teszi, és tényleg hálás vagyok érte.
1: Te, aki ennyire szereted a virágokat, tudsz-e választani, van-e kedvenced?
0: Hát igazából minden virágot nagyon kedvelek és szeretek. Rengeteg rózsám van, amit azért a férjembe segít a gondozásban, de nagyon szeretem azokat a virágokat, amit fúj a szél, tehát amelyek hajladoznak. Vagyis nagyon szeretem a mezei virágot. Ilyen virágaim is vannak, hogy mindenféle szín az egyik kertrészlegen, és szeretem nézni, amikor fújja a szél, hogy milyen szabadon dőlnek ide, meg oda, meg egyáltalán. Úgyhogy mindenféle virágot nagyon szeretek, a rózsát nagyon szeretem, de nagyon szép a hortenzia is, de igazából a fehér margaréta nekem. Megint csak valamikor a mennyasszonyi csokrom is az volt, sok évtizeddel ezelőtt, de a fehér margaréta nekem nagyon, hogy is mondjam neked, nem egyszerűen szép, hanem olyan finom, olyan elegáns, olyan nagyon-nagyon kedves virág a margaréta. Ha tehetem, és amikor éppen nyílik, akkor én nagyon-nagyon szívesen viszem ezt a szűzanyához.
1: Nagyon szereted a Mária Rádiót, nagyon szereted az embereket, szeretni, meghívni őket az Úr Jézushoz. Mit ad neked a Mária Rádió?
0: A Mária Rádióról nekem beszélni, nézzék el nekem a hallgatók is, meg te is légy szíves, hogy én csak nagyon-nagyon-nagyon nagy

0: szuggesztív lelkesedéssel tudok. Valamikor gyerekkorunkban édesapám mindig azt mondta, hogy a hitet, a tudást és a szeretetet tovább kell adni. Na most én ezt egyszerre kapom a Mária Rádióban. Tehát azokon az embereken keresztül, akiket oda meghívtok műsort készíteni, azokon a munkatársakon keresztül, önkénteseken keresztül, akikkel én ott találkozhatok, én túl csordulok a hálától, mert mind együtt van a szeretet, a jókedv, a bizakodás. És a világban olyan gyakran halljuk azt, hogy bizony remegő zsinóron megy a béke. Ha én a rádióba belépek, én maximálisan megnyugszom, mert ránézek a fiatalokra. Olyan tisztességesek, olyan szépek, jókedvűek, lelkesek. Ránézek arra a korosztályra, aki konkrétan a magja, akik fönntartják, akik készítik a műsorokat, a stáb. Hát átjön róluk a fáradhatatlan, maximális lelkesedés. Ha hallgatom a meghívottakat, nem nagyon szeretnék neveket kiemelni, mert sorolhatnám most akármeddig, de vannak például műsorok, amelyekért gyalog is elindulnék, annyira csodálatosak, mert ez mind benne van, a hit, a szeretet és a tudás, tehát a Mária Rádió a lélek hangja. Itt, aki keres, talál. Aki kocsiba ül délután, az biztos, hogy talál a Hazafele című műsorban, a napindítótól elkezdve. Tehát itt benne van a gyönyörű zene, benne van a hírforrás, benne van az Úr Jézus Krisztus szeretete, benne van az iránymutatás, benne van mindaz a csodálatos miség, tehát amire egy embernek, egy emberi léleknek szüksége van a mai világban, amire szüksége van annak az embernek, akinek sajnálatos módon nem tudja az otthonát elhagyni, mert ágyhoz kötött beteg, vagy teljesen egyedül él és távol olyan helyen, hogy nem talál egy templomra rendszerességgel. Ezeket az embereket mind fölemeli, kapaszkodót ad, de nem csak azoknak, akik betegek és sajnos a lakásukhoz vannak kötve, hanem mindannyiunknak, akik benne vagyunk az élet zűrzavarába. Fiatal gyermekeim vannak, de mindig fölhívom, vagy küldök nekik át valamit, hogy ezt meg kell hallanotok, ezt meg kell, mindenképpen ezt gondoljátok át, mert ez volt a rádióban, mert annyira nagyon fantasztikus. És az a fantasztikus, hogy nagyon nem kell más csatornát hallgatni, az ember beállítja a Mária Rádiót, és mindent megkap. Mindent, ezt szeretném, ha tudná az is, aki még nem hallotta, próbálja meg. A Mária Rádió a lélek rádiója, és ez egy fantasztikus dolog.
1: Kati, nagyon köszönöm, hogy megosztottad a lelkes szavaidat a hallgatókkal.
0: Nagyon-nagyon szívesen tettem, örömömet leltem benne, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretem a Mária Rádiót. Örülök, hogy ott lehetek, és ez nekem egy óriási ajándék, hogy erre a Jóisten nekem lehetőséget adott.
1: Az elmúlt percekben Székely János püspök atyával és Facsar Katalin kedves önkéntesünkkel hangzott el egy-egy beszélgetés a Mária Kertje adománygyűjtő kampányunk kapcsán. Bíztatom a hallgatókat, hogy látogassanak el a lélekhangja.hu honlapunkra, ültessenek el egy-egy virtuális virágot hazánk térképén, és fűzzék hozzá személyes imaszándékukat. Hálásan köszönjük a támogatásukat. Műsorunk végén megköszönöm figyelmüket, a mikrofonnál Németh Petrát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 17 óra.
2: Mária Rádió Monor, FM 106,3.
3: Szolnoki Péter zenészre emlékezünk. Életútjáról Talentum című műsorunkban Borsovszky Tibornak mesélt 2025 tavaszán.
4: Szolnoki Péter zenésszel Borsovszky Tibor beszélget.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Borsovszky Tibor. Tisztelettel köszöntöm mai vendégünket, Szolnoki Péter, Artisus díjas zenészt, zeneszerzőt, a 30 éves Bombon együttes énekesét és fuvolistát. Szervusz Péter, Isten hozott nálunk itt a Mária Rádióban.
6: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
5: Mint minden kedves vendégünktől, így tőled is kérnék egy szentírási idézetet, amely közel áll a szívedhez. Parancsolj!
6: Én a Zsoltárok könyvéből választottam ki egyet. Téged illet, Uram, minden ének. Zengjetek öröméneket, és szóljon a lant. Zsoltárok könyve 82:3.
5: Köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, én amikor elolvastam Péter életrajzát, ő olyan sokoldalú művész, hogy arra gondoltam, hogyha beleegyezel, menjünk sorban azokon a művészeti ágakon, ahol te részt vettél valamilyen módon. Előbb azonban kérlek tisztelettel, mesélj magadról, honnan indultál el, és családodról, parancsolj.
6: A szüleim is zenéltek, pontosabban édesapám fuvolázott és zongorázott. Édesanyám édesapja, az én nagypapám pedig hegedült, tehát tulajdonképpen volt honnan merítkeznem, mint zenész. Én elég korán, 8 éves koromban kezdtem fuvolázni, és ez pontosan azért volt, mert nagyon érdekelt, hogy az a hangszer ott benne a vitrínben, édesapám hangszere, az vajon mi lehet. Úgyhogy már pici babaként ott ácsingóztam, és mindig ki akartam venni onnan. És aztán 8 évesen beirattak a Salgótarjáni zeneiskolába, és olyannyira tehetségesnek bizonyultam, hogy aztán később 14 évesen felvételiztem több helyre, természetesen zeneművészeti szakközépiskolákba, de én a zenész tiszthelyettes képző zeneművészeti szakközépiskolába nyertem felvételt Budapestre, ami egy 5 éves képzésű iskola volt. Itt aztán komoly zenét tanultunk, fuvószenét, és természetesen a mindenkinek a fő hangszer mellett ott volt a kötelező a zongora is. Úgyhogy elég rövid idő alatt, az alatt az 5 év alatt elsajátítottunk egy olyan tudást, ami után azt gondoltam, hogy én majd jelentkezem a főiskolára, és akkor én azt tovább pallérozom az elmémet, mint zenész, és talán majd fuvolaművész és tanár leszek. De aztán másképp alakult az életem. Egy katonazenekarban helyezkedtem el. Ez a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia fúvós és szimfonikus zenekarában lettem én fuvolista. Ott dolgoztam egy évet. Ez a zenekar a megszűnése után átminősült Lehár Ferenc Operett zenekarra, aminek szintén ott maradtam tagja, mint fuvolista és pikolós, és különféle operett és opera slágereket adtunk elő jó pár évig a pesti Vigadóban. Úgyhogy de közben én meg átigazoltam 90-ben a rendőrzenekarhoz, ahol közel 20 évet töltöttem. Én úgy szoktam ezt apostrofálni, hogy én ott zenebohózkodtam, hiszen a fuvolázás mellett én elkezdtem basszusgitározni, énekelni, úgyhogy ütőhangszerezni, és éppen amikor mi kellett. És annyit kell tudni a fegyveres testületi zenekarok munkájáról, hogy itt nem csak zenélünk, hanem természetesen vannak olyan szolgálati feladatok, mint például temetés, államfőfogadás, tiszthelyettes avatás, tisztavatás, tehát nagyon-nagyon sokrétű feladatokat láttunk el, de közben voltak térzenék is. Emellett eljártunk nem csak Magyarország több városába, hanem Szlovákiába is mindenféle operett műsorral, ahol elég ismert előadó művészeket kísértünk, és olyan műsorvezetők jöttek velünk, mint például Antal Imre vagy Déri János. Úgyhogy nagyon izgalmas volt az a időszak, amit a rendőrzenekarnál töltöttem, de közben én már elkezdtem más zenei műfajokkal is foglalkozni, nem csak a komoly zenével vagy a fuvószenével, hanem mellette én elkezdtem jazzt énekelni. Ebből az lett, hogy 93-ban elindultunk egy nagyon kedves jazzgitáros barátommal, Busi Gáborral a Ki mit tudon, ahol az első tévés elődöntőig tudtunk csak eljutni, de hát már ez is olyan ismertséget hozott nekünk, hogy rá még fél évre is megismertek az utcán. Pont 93-ban ismert meg a popzenei szakma. Szinte nem is volt olyan kollégám, előadó művész kollégám, akivel ne dolgoztam volna. Úgyhogy végig vokáloztam, végfúvaláztam az összes koncertet, CD-t, tényleg kimondani is rengeteg. De ez egy nagyon jó iskola volt számomra, hogy aztán, amikor 95-ben elindult a saját zenekarunk, a Bombon, akkor már nem csak a közönség kezdett megismerni, hanem már a teljes szakma ott állt a hátunk mögött. Sokkal jobb így dolgozni, hogy a szakma elismer minket.
5: Hú, Péter, menjünk tovább a riportban. Szeretném megkérdezni, hogy tulajdonképpen elsoroltál egy csomó hangszert. Melyik a kedvenc hangszered, és mennyit szoktál gyakorolni ezeken a hangszereken?
6: Hát a fuvola az alaphangszerem. Úgy szoktam mondani, hogy ez a lelkem és a karom meghosszabbítása. Emellett ugye zongorázom, gitározom, basszusgitározom, egy picit dobolok is. Meg kellett tanulnom klarinétozni is, meg mindenféle más is.
5: Ukulelén is játszol?
6: Még ukulelén is játszogatok. Visszatérve arra, hogy mennyit gyakorlok, hát többet kéne. Megmondom őszintén, hogy most már csak akkor gyakorlok, amikor éppen valami nagy feladat előtt állok, és akkor előveszem bármelyik hangszert, amit éppen kell. De kicsit szégyellem magam, mert többet kéne például fuvaláznom. Naponta legalább 1-2 órát ahhoz, hogy az ember fizikailag, meg egyáltalán mindenhogy készen álljon. De eddig még sikerült ezt így.
5: Egy pillanatra visszatérnék, ugye említetted, hogy játszottál a rendőr zenekarban is, meg egy honvéd zenekarban is. Az ottani számokat, azokat kívülről kellett játszátok, vagy kottáról játszottátok? Ott meg volt adva egy repertoári, amit állandóan kellett játszani?
6: Hát ugyanúgy, mint egy szimfonikus, vagy egy fúvó zenekarnál kitesszük a kottát, és abból játsszuk el. Természetesen már, amit már nagyon sokszor játszottok, azt tudtok kívülről is. Például, hogyha indulókat kellett játszani menet közben, akkor azokat fejből játszottuk. De általában egy szólista, ha kiáll egy nagy zenekar elé, akár egy fuvola művész, vagy egy hegedű művész, és most sorolhatnám a hangszereket, inkább fejből játszanak, mert sokkal jobban át lehet élni a művet. Ennek ellenére, mint kottaolvasó ember, én a mai napig sokkal jobban szeretem, hogyha kitesznek elém egy kottát, és én ezt leblattolom, tehát hogy első látásra elolvasom, meg sokkal hamarabb tudok dolgozni például, mint vokalista egy stúdióban. Mert nem ott kell kitalálni, na most akkor mire mit énekeljek, hanem én előre már kitalálom, lekottázom, és bemegyek a stúdióba, és 5 perc alatt felveszem.
5: Értem. Nézzük a másik művészeti ágat, ahol te kiváló dolgokat csináltál, ez a zeneszerzés. A zeneszerzéssel kapcsolatban eszembe jutott az, hogy máma egy zenét tulajdonképpen megkomponálni, az ugye, hát egyrészt meg kell születni a zenének az alapja az ember fejébe, és utána véghez vinni ugye különböző hangszerekre, megírni a különböző szólamokat, és utána nem utolsó sorban hát a hangszerelés. Hogyha erről beszélni hallgatóink számára néhány mondattal, hogy történik ez nálad, parancsolj!
6: Amikor popdalokat írok, akkor először írom meg a zenét, amikor megvan már az alapdallam, és elkezdtem megharmonizálni, tehát akkordokat kitalálok alá, akkor megszületik a fejemben már a hangszerelés is, hogy kb. Mit fog játszani majd a basszus, mit fog játszani a gitár, a zongora, stb. És én ezt fel is szoktam demózni otthon, szépen sávokként feljátszok, és ahogy említettem, ez a szerencsém, hogy mivel játszom több hangszeren, én otthon, én ezt el tudom készíteni, egy ilyen nagyon erős vázat, alapot tudok készíteni, amit majd később a stúdióban professzionális zenész kollégáimmal kicseréljük. Mit akkor hívom az igazi gitárost, az igazi zongoristát, de már egy olyan kész dalt kapnak, ami már csak hozzá kell tenniük a saját tehetségüket. És ezután születik meg erre a dalszöveg. Viszont amikor zenés darabokat vagy musicaleket komponálok, ott előtte megkapom már a kész színdarabot, tudom, hogy a színészek közül, vagy pontosabban a karakterek közül ki mit fog énekelni, megkapom a dalszövegeket is. Tehát lényegében ahhoz, és most idézőjelben mondom, csak a dallamot kell kitalálni hozzá. Ez egy picivel nehezebbnek tűnik, hiszen nagyon kötött mondjuk egy szöveg, egy prozódia. De nekem pontosan ez okoz nagy kihívást és örömet, amikor egy kész prozódiára kell kitalálnom valami olyan eredetinek tűnő dallamot, amit már persze egyre nehezebb. Erre szoktuk viccesen azt mondani, hogy dalt, új dalt már nem lehet kitalálni, csak rosszul emlékezni egy régire. És amikor megszületik a fejemben egy dallam, és sokan kérdezték, hogy hogy lehet dalt írni, szerintem ezt felülről súgják nekem. Tehát ez egy ilyen adottság, adomány, amit én egy nagy kincsnek tartok. Mert ahogy elolvasom azt a bizonyos dalszöveget, akkor már megszületik a fejemben egy dallam. És mindig az első dallamot tartom meg, mert úgy gondolom, hogy amit először súgnak nekem, szerintem az az igazi. És aztán később elkezdem cizellálni. Valamikor egy picit belejavítok a szövegbe is, hogy még jobban kijöjjön egy adott sor.
5: És ezeknél úgy van, hogy egy ilyen kamu szöveggel kezded el megcsinálni, és utána...
6: Nem, az az előző változat, tehát amikor én sima popdalt írok, amikor csak a dallamot találom ki, akkor készítek rá egy ilyen hanglis, úgynevezett hanglis szöveget, amilyen angol halandzsa szöveg, viszont amiről most beszéltem már, amikor megkapom a kész szövegeket, a librettót, ott már lényegében csak a dallamot kell kitalálnom. A hangszerelés az pedig egy megint másik dolog. Tudni kell, hogy adott stílusban milyen hangszereknek kell szerepelnie, azok a hangszerek milyen lágéban játszanak. Tudnom kell, hogy például az a karakter, az a női karakter, az most szoprán, mezzó vagy alt. A férfiaknál ugye van a tenor, a bariton, a basszus. És eleve úgy kell megszerkeszteni például egy duettet, hogy mind a kettőnek kényelmes legyen. Úgyhogy ezek nehéz dolgok, pontosabban nem könnyű dolgok, de én nagyon szeretek ezzel bíbelődni.
5: Hát én olvastam, elég sokat bíbelődtél, mert ugye musicaleket is írtál, reklámzenét is írtál, sőt úgy tudom, hogy sportindulókat is írtál. Ez egy nagyon érdekes dolog, ezzel kapcsolatban hagyj kérdezzem meg, hogy tudod ezeket külön választani, tehát, mert ugye egy musicalnek is egészen más a stílusa, egy reklámzenének is egészen más, és egy sportindulónak is ugye van egy bizonyos erő benne, ugye, hogy buzdítsa a szurkolókat. Hogyha erről tudnál egy néhány mondatot mondani, hogy a hallgatók is értsék ezt a szerkesztés, ezt a munkát.
6: Hát az a titka, hogy jó instrukciókat kapjak. Tehát teszem azt, valaki megkér, hogy írjak egy sportindulót, vagy sporthimnuszt, akkor tudnom kell, hogy az persze milyen sportág, miről szóljon. Már ott is a szövegíróval leülünk és átbeszéljük, hogy mik legyenek azok a kulcs szavak, mondatok, amik mindenképpen szerepeljenek a dalban. És ott általában vagy az történik, hogy együtt írom meg a szövegíróval, vagy pedig ő már ad nekem egy-két olyan fogóckodót, ami alapján nekem szintén megszületik a fejemben egy dallam. Egy sportindulónál, ahogy te is említetted, ott nagyon fontos az, hogy a buzdítás, a lelkesítés, a dinamizmus megszólaljon. Tehát a hangszerelésben is ezt kell, hogy tükrözze. Lényegében én ezt nem tanultam sehol, hanem hosszú évek alatt ráéreztem bizonyos dolgokra. Ha az embernek van stílusérzéke, akkor könnyebb. Meg mivel nagyon sok reklámzenét is írtunk annak idején, ezért már tudtuk, hogy csúnya szóval lényeg, hogy mitől döglik a légy.
5: Igen. No, szaladjunk tovább. Művészeti ágadban egy kiváló énekes is vagy. Hadd szabadjon megkérdezni, hogy hol tanultál meg énekelni? Kitől tanultál meg énekelni? Ugye hát az éneklés ez egy külön szakma, ugye ott a hangképzéstől kezdve, a levegővételig, egyéb. Hogyha erről mondanál néhány mondatot hallgatóinknak.
6: Az alapadottságom megvolt a fuvalázás miatt, hiszen ott már elsajátítottam a megfelelő légzést, a támaszt, az, hogy nyitott torokkal és helyes testtartással fuvalázzak, ami tulajdonképpen elengedhetetlen feltétele az éneklésnek. Tulajdonképpen egyensúlyban kell lenni, ezt mindig ezt mondom a diákjaimnak is. Hogy csak úgy lehet először elkezdeni énekelni, hogy szépen vigyázban állsz, egy pici enyhe terpesszel, megmutatom nekik, hogy hova vegyék a levegőt, hogy kell megtartani azt a bizonyos levegőt, és hogy kell szépen lassan adagolni. Tehát ezek mind olyan dolgok, amelyek alapvető szükség van rá ahhoz, hogy az ember el tudja sajátítani aztán később a profi éneklést. De ahogy az előbb is említettem, nagyon fontos a jó hallás, a stílusérzék, meg a sok gyakorlás. Hogyha valakinek... Szintén megint az adottságokról, amit a Jóisten adott nekünk, ha ezt jól tudja kamatoztatni, és jó ízléssel tudja előadni, akkor ott már nagy baj nem történhet. Úgyhogy amikor én elkezdtem csak önmagamtól énekelgetni, akkor nem is gondoltam arra, hogy én egyszer majd professzionális szinten, sőt, hogy ebből fogok megélni, hanem csak hobbi szinten ott írogattam magamnak dalokat, én énekeltem el, és aztán egy nagyon kedves barátomnak, sőt, több barátomnak feltűnt, hogy lehet, hogy ezzel komolyabban kéne foglalkoznod, és akkor Esze Zsoltinak hívták, vagy hívják ezt a nagyon kedves barátomat, ő is jazzzongorista, és ajánlotta, hogy menjek el Kósa Zsuzsához, aki majd biztos, hogy fog nekem még segíteni ebben a dologban. Úgyhogy én Kósa Zsuzsannánál tanultam énekelni, de aztán az ő saját bevallása szerint igazából sok mindent nem tudott nekem mutatni, de azért én nagyon sok mindent tanultam tőle, kitartást is, különböző olyan beéneklő gyakorlatokat, olyan gyakorlatokat, amikkel nem csak beénekelsz, hanem ugyanúgy, ahogy egy sportoló edzi az izmait, ugyanúgy egy énekesnek is kell a hangszálait edzeni. Úgyhogy pontosan ezért van az, hogy én minden fellépés előtt legalább 10-15 percet beéneklek. Ahhoz, hogy sokkal olajozottabban menjen az egész. És nem árt az, hogyha egy előadó művész, egy énekes majdnem minden nap énekel, mert azt már én is észrevettem magamon, hogyha mit tudom én elmegyek pihenni egy vagy két hétre, akkor ott az ember úgy nem szívesen énekelget, és aztán két hét után észrevesz, hogy hajolj, ez itt valami nem stimmel, és akkor újra kell kezdeni az egészet. Szóval nem árt, hogyha az ember ezt napi szinten karban tartja.
5: Péter, hagyd kérdezzem meg tőled, hogy az előbb említetted egy fél mondattal, hogy tanítasz is éneket?
6: Igen, van egy Zenita Alapítvány Miskolcon, a Zenita Alapítványon belül van egy zeneiskola, és van minden évben egy-egy musical tábor, ahol én éneket szoktam tanítani. Úgyhogy régen még helyettesítő fuvolatanár is voltam, de inkább az éneklés az, ami mostanában az fiatal gyerekeket nagyon érdekli. Én meg nagyon örülök annak, hogyha én át tudok adni egy-két olyan dolgot a saját tudásomból vagy tapasztalatomból, amit ők aztán tovább tudnak vinni.
5: Még egy mondat ehhez az énekléssel kapcsolatban. A Kodály módszer szerint énekeltek? Tehát népdalokat tanítasz nekik? Vagy pedig magát az ének technikáját próbálod nekik átadni?
6: Hát először is ugyanúgy, ahogy meséltem neked arról, hogy az alapvető dolgokat el kell sajátítani. Sokkal jobb, hogyha egy gyerek még nem tanult semmit énekelni, mert akkor sokkal könnyebb kialakítani azokat a dolgokat, amik szükségesek ahhoz, hogy jó énekes legyél. Aki már bizonyos dolgokat megtanult, és egy picit rosszul tanulta meg, vagy berögzültek rossz dolgok, ott már nehezebb dolgom van, de ott sincs lehetetlen természetesen. Hangképzést szoktam nekik tartani, és onnantól kezdve igényszerűen, hogyha valaki népdalt szeretne, akkor azokat tanulgatjuk, hogyha valaki popdalokat szeretne, akkor azokat nézzük át, vagy éppen musical, vagy rajzfilmbetét dalokat. Úgyhogy ez a gyerekeken múlik, hogy éppen mit szeretnének énekelni.
5: Kedves hallgatóink, szerintem hallgassunk meg egy szép felvételt Szolnoki Péter előadásában.

0: Köszönöm, hogy meghallgatták, kedves hallgatóink, de néhány mondattal elmondanád a hallgatók számára, hogy mi volt ez a dal, miről szólt ez a dal?
1: Azt mindenki tudja rólam, hogy a Bombon zenekarnak vagyok az énekese, futbolistája, zeneszerző, hangszerelője, de 10 évvel ezelőtt készítettem egy szólólemezt, Follow Me, azaz Kövess Engem címmel, és erről a bizonyos szólólemezről hallhattuk most az Egyedül című kompozíciót, amit én komponáltam, a szövegírója Duba Gábor volt, és egy nagyon kedves barátom, Révész Richard hangszerelése tette fel az íra a pontot, és ezen a bizonyos felvételen nem csak énekelek, hanem fuvoláztam is.
0: Ha már megemlítettük a Bombon együttest, beszéljünk néhány mondattal a Bombon együttesről, és úgy tudom, hogy 30 éves lesz az együttes. Készültök egy nagy koncertre is, gondolom vendégeket is hívtok, de hallgatóink szeretnék tudni azt, hogy hogy lett ez Bombon együttes? Miért lett Bombon a neve egyrészt? Másrészt hol szoktatok fellépni? Külföldön szoktatok-e fellépni? És milyen terveitek vannak? Parancsolj, néhány mondatot mondaná a hallgatóink számára, megköszönném. Tiéd a szó.
1: Török Tomi barátommal 95 májusában alapítottuk meg a Bombon zenekart. Akkoriban még hárman voltunk, mert volt egy harmadik tagunk, Magyar Zsolti, zongorista, de ő az első lemez megjelenés előtt kiszállt a produkcióból. És akkoriban még ugye hárman próbáltuk kitalálni, hogy mi legyen az a név, ami majd jellemezni fogja ezt a zenekart. Mindenképpen egy ilyen duplázós, könnyen megjegyezhető nevet kerestünk, mint például a Cikcak, Bikmak, Fitchfúj, Sicsúj, de ez már csak a poén része, mert az ember ilyenkor elővesz egy papírlapot, és elkezd rá fölírni egy csomó nevet. És akkor voltunk egy hétig VIP együttes is, meg mit tudom én, és aztán egyszer csak a Tomi felvetette, hogy mi lenne, ha Bombon lennénk. És akkor mondtam neki, hogy te, ez annyira rózsaszín, ez nem annyira férfias név, nekem ez nem tetszik. De aztán végül is ez maradt, és később megideologizáltuk, hogyha kinyitsz egy bombonos dobozt, abban különféle ízű, színű és alakú bombonokat találsz, és tulajdonképpen ugyanezt tapasztalod a lemezeink esetében, hogyha meghallgatod a dalainkat, akkor mindegyik más stílusú, más színű, más ízű. Úgyhogy ezért lettünk mi Bombon.
0: Igen. Szeretném tőled megkérdezni, hogy mostanában felléptek-e, és milyen terveitek vannak, és ugye lesz ez a 30 éves koncert. Itt mikor, hol, hogyha néhány mondatot mondál hallgatóink számára.
1: Hát az elmúlt 30 évben több ezer fellépés van már a hátunk mögött. Külföldön is nagyon sokat hívtak külföldön élő magyarok számára, és sokat felléptünk. Voltunk Londonban, voltunk Amerikában többször, Ausztráliában, és természetesen a közeli környező országokban is, Szlovákiában vagy Romániában. Magyarországon talán nincs is már olyan hely, ahol ne lettünk volna, gondoltuk mi, de még mindig jönnek olyan helységnevek, teljesen elképedünk, hogy ja, tényleg ott még nem voltunk. Pedig, hogyha egy nagy térképen így belett volna gombos tűzve, az már szerintem tele lenne. Ebben az évben is, hál' Istennek, egyre több felkérés érkezik hozzánk, és ezt a bizonyos 30 évet pedig meg szeretnénk fejelni egy nagy születésnapi koncerten november 22-én az MVM Domban, úgyhogy most éppen ennek az előkészítése zajlik, meg éppen most szervezkedünk, hogy minden sikerüljön.
0: Úgy tudom, hogy a Bombon együttesnek 5 aranylemeze és 1 platina lemeze van. Megkérdezhetem tőled, melyik a kedvenc Bombon számod?
1: Nagyon sok van, de az egyik kedvencem a Köszönöm, hogy vagy nekem című dal. Mindenki azt gondolja, hogy egy szerelmes dal, de én ezt eredetileg a kislányom születésének örömére komponáltam, és azt a sort, hogy köszönöm, hogy vagy nekem, azt már előtte kitaláltuk. Hazamentem, és ilyen 10 percen belül megírtam ezt a dalt, és utána a szövegírónk Duba Gábor formálta aztán a szavakat úgy, hogy ez több értelmű legyen.
0: Következő művészeti ág, amiben Szolnoki Péter kiváló munkát végez, ez a szinkronizálás. Hát kérlek szépen, engem ez egy kicsit meglepett, amikor olvastam erről, mert ugye hát a szinkronizálás ez egy igen nehéz dolog, ugye egy külföldi színész szájába beadni a magyar szöveget. Hogy kerültél te ezzel kapcsolatban, és milyen munkákat végeztél?
1: Először 98-ban kértek meg arra, hogy egy Walt Disney rajzfilmben énekeljek, és aztán a későbbiek folyamán, most már ott tartok, hogy több mint 30 ilyen rajzfilmben volt szerencsém dalolni olyan emberek után, mint Tom Jones, vagy Bryan Adams, vagy Phil Collins. Igen, ám csak aztán későbbiekben a Disney cég kitalálta, hogy olyan emberek énekeljenek, akik a dialogokat is elmondják, tehát a párbeszédeket. Úgyhogy ezért kezdtem el vele komolyabban foglalkozni. 2006-ban volt életemben először az, hogy úgy álltam mikrofon előtt színész kollégákkal, most már mondhatom, hogy bedobtak a mély vízbe. A Monk című sorozatnak az egyik részében voltam egy ilyen nagy darab gangster, és ott le is kellett mélyítenem a hangom, egy kicsit rá kellett játszanom erre, és akkoriban még szokás volt, hogy több színész állt a mikrofon előtt, mert hiszen sokkal jobban lehetett játszani a párbeszédekkel. Ma már úgy van, hogy mindenki külön megy be, és aztán addig mondja fel, ameddig éppen sikerül, vagy nem sikerül. De ez nekem egy nagyon nagy mély víz volt, hiszen azon stresszeltem, hogy nem miattam kelljen újra és újra megállni. De aztán hál' Istennek jól jöttem ki az egészből. És a későbbiekben egyre többet hívtak ilyen kicsit mellékszerepekre, rajzfilmekbe, mindenféle kalandfilmekbe. Nem lettem én aztán akkora nagy szinkron színész, de ez egy nagyon-nagyon jó iskola volt számomra, hogy ebben a műfajban is megméressem magam. Úgyhogy szerintem, hogyha most hirtelen kapnék egy feladatot, hogy egy főszerepet, mit tudom én, hogy ezt a karaktert én alakítsam, akkor minden további nélkül állnék elébe.
0: Magyarul belejöttél. Persze. De említetted az előbb néhány szóval, hogy színész kollégák, de úgy tudom, te színészkedsz is. Na, hát ez egy nagyon érdekes dolog, Péter, úgyhogy légy szíves, erről is légy, kedves, mondjál pár mondatot hallgatóink számára.
1: Nem akarom megsérteni az igazi színészeket, tehát azért azt szögezzük le, hogy én zenész vagyok, aki kipróbálta már másképp is magát a színpadon, ez pedig azért történt, mert 2018-ban elkészült a Bombon Musical, ez a Haverokbuli Bombon című musical, és a rendező, Háda János megkérdezte tőlem, hogy Petikém, nem játszanád el az egyik főszerepet is. Mondom, János, nagyon szépen köszönöm, de hát én nem vagyok színész. Tehát ezt inkább valami profi kollégát kérjen meg. És addig erősködött, amíg kilökött a komfortzónámból, kipróbáltam magam, és aztán, hogy belejöttem, mondjuk így. Ez a két hónapos felkészülés az nagyon kemény volt, hiszen újra kellett tanulnom beszélni, járni, hogyan viselkedjek a színpadon, hogy álljak, hogy tartsam a kezem. Egy kicsit ilyen emeltebb hangszínen beszéljek, és rengeteg olyan apróság, amit az ember nem is gondol, hogy mennyi mindenre oda kell figyelni. Úgyhogy ennek ellenére azt mondom, hogy nem vagyok színész, de volt már lehetőségem több megméretni, több ilyen feladatom magam. Én játszottam a Passió című misztérium játékban Pilátust is. 3 vagy 4 évvel ezelőtt volt, amit a tévében élő egyenesbe közvetítettek. Ez egy hosszú 12 perces jelenet, amiben Pilátus Jézussal párbeszédet folytat, majd elénekelnek 2 dalt. Úgyhogy ez egy szintén egy mély víz volt, amiben Herendi Gábor és Temesi Berci barátom löktek bele.
0: Ez a passiójáték, ez Budaörsön volt? Na, ott is van egy ilyen passiójáték.
1: Nem, hanem ez egy külföldi licenc volt, ez egy holland licenc. Ugye a Jézus szenvedés történetét minden országban előadták, de mindig az adott ország slágereivel.
0: Értem.
1: Ezt elkészítették Amerikában is, például ott Pilátust Seal alakította, a nagyon híres énekes. Úgyhogy rám hárult nemes feladat, úgyhogy ez sem volt könnyű, de aztán nagyon örülök, hogy ebbe is belefogtam, mert a végén nagyon jól jöttünk ki belőle. És aztán játszottam egy Fuvola tanár bácsit egy kis gyereksorozatban.
0: Az testezálló volt, hogy úgy mondjam.
1: Az testezálló volt, így van szó szerint. És ott a harmadik nevem, mert én a teljes nevem Szolnoki Péter Csaba, és ott Csaba bácsi voltam. És ott Rajkai Zoli volt a testvérem ebben a sorozatban, és csupa olyan drága kollégákkal tudtam ott is együtt szerepelni, mint például Kós Réka, vagy Kollányi Zsuzsi. Úgyhogy ezek mindig olyan szép és jó dolgok. Én nagyon örülök, hogy ezekben kipróbálhattam magam.
0: Péter, volna egy meglepő kérdésem, hány dalt írtál életedben?
1: Elkezdtem utána nézni, hogy milyen lemezekre... Ugye említettük ezt a sok zenés darabot is, kb. Olyan 200-nál tartok, ami így kevésnek tűnhet így az elmúlt 30 év alatt, de szerintem azért, hogyha jobban belegondolunk, azért mégsem olyan kevés ez.
0: És hány művésznek írtál dalt?
1: Hát soknak. Annak idején Szinetár Dórinak is írtam, Gesztesi Karcsinak, Csondor Katának, Kollányi Zsuzsinak, Aucsillának írtam majdnem egy teljes lemezanyagot, úgyhogy nagyon sok olyan művész barátom, kollégám van, akiknek nagyon szívesen írok dalt, és ez egy megint egy másik műfaj, teljesen másképp kell másoknak dalt írni, mint saját magamnak. Először is ott is le kell ülni, meg kell beszélni, hogy ő neki mi az a zenei stílus, amit ő nagyon szeret, mi a hangfekvése, és aztán a adott hangulata is a dalnak nagyon fontos.
0: Tisztelt hallgatóink! Hát elmondom önöknek, hogy én is, mint édesapa, szívesen beszélek gyermekeimről. Így Péter, kérlek, beszéljünk a te gyermekeidről, Boglárkáról, Péterről és Balázsról. Mennyi idősek, mivel foglalkoznak, és úgy tudom, hogy van egy együttesük is, az Otus együttes. Hol lépnek föl a gyerekek ezzel az együttessel, és milyen terveik vannak? Ha néhány mondatot mondaná a hallgatóinknak.
1: 3 gyermekem van, ugye kezdeném a legidősebbel, a lányjal, Boglárka. Ő annak ellenére, hogy nagyon jól énekel, táncol, mégis a háttérben maradt, mert az egyik kulturális műsornak a társszerkesztőjeként dolgozik, de besegít a srácoknak, hogyha éppen arról van szó. A középső fiam Péter szintén egyetemet végzett, ő filmes vágó lett. A legkisebb most végezte el a Pázmány Péter Katolikus Egyetem anglisztika szakát, és itt színjelesötössel, úgyhogy nagyon büszke vagyok rá is. És akkor beszéljünk erről a bizonyos Otus zenekarról. A 2 fiam egy azon zenekarban muzsikálnak, Balázs fiam a gitáros, énekes zeneszerző, és az egyik szövegíró, Péter pedig basszusgitározik ebben a zenekarban, de ő is szokott dalokat írni. És ugye ilyenkor az emberek felkapják a fejüket, hogy miért hívják ezt Otusnak, ugyanúgy a Bombon esetében. Ez egy nagyon egyszerű a története. Amikor Balázs fiam Dominik barátjával megalapította a zenekart, akkor még ők sem tudták, hogy mi legyen a nevük, és a lányom ajánlotta nekik, hogy ti 2002-ben születtetek, akkor legyen ez a nevetek, D-O-2-S, azaz T-H-E-0-2-S. Igen, ám csak az emberek, amikor ránéztek erre a névre, nem tudtak vele mit kezdeni, nem tudták kimondani, azt se tudták, hogy mit jelent. Ekkor jött a felismerés, hogy akkor fonetikusan írják le, hogy O-T-U-Z-E, úgyhogy ezért lettek Otus, a 2002-esek.
0: Nagyon nagy szeretettel beszél erről Péter, elállodom kedves hallgatóinknak, én megnéztem a zenekart, fiatalokból álló nagyon-nagyon jó banda, hogy így mondjam, és örülnék neki, hogyha az én fiam zenekarával, ha megengedik, megemlíteni a Vanabit, egyszer közösen is fel tudnának lépni, és örömet tudnának szerezni a kedves közönségnek. De visszatérve a te utadra, Péter, egy kérdésem lenne még hozzád. Te elég fantasztikus pályát jártál be. Van-e még valami, amit szeretnél megvalósítani?
1: Hát először is ebben az évben szeretném, hogyha létrejön ez a bizonyos születésnapi koncert, és hogy minden rendben lezajlódjon. Jövőre tervezek egy nagy rajzfilmes koncertet, amin az elmúlt évek rajzfilm slágereiből egy csokrot átnyújtanék majd a közönségnek, de olyan hangszerelésekkel, hogy ott lesz majd big band zenekar, szimfonikus zenekar, rock zenekar, tehát ez is egy nagy vállalkozás lesz. És aztán még nagyon sok duettet szeretnék énekelni, úgy, ahogy az elmúlt évek során is. Szeretnék még zenés darabokat komponálni. Ami a legfontosabb, hogy egészségben és jó kedvem teljenek el az évek.
0: Ezzel teljesen egyetértek. Még egy dolog, amiről kell beszélnünk, de tényleg csak egy pár mondatban, mert az idő rettenetesen elszaladt. Tudom, hogy társadalmi szerepvállalást is végzel. Igen, sok ilyen jellegű munkádról olvastam. Szeretném megkérdezni tőled, hogy templomi jótékonysági koncertet vállalnál-e, és hogy a hit milyen szerepet játszott az életedben?
1: Természetesen, hogyha felkérnének, akkor nagyon szívesen. A hit számomra nagyon fontos, anélkül szerintem nem működik semmi. De először is önmagunkban kell hinnünk, és csak később, amikor az ember úgy érzi, hogy az kevés, akkor természetesen nyúlhat másfajta hitek felé is, de én ezt mindig nagyon-nagyon fontosnak tartottam, hogy önmagamban higgyek, és azokban az emberekben, akik közel állnak hozzám.
0: Értem. Ezt a kérdést azért tettem föl, mert én jótékonysági koncerteket szervezek, és hogyha esetleg valamikor föl tudlak kérni, elvállalod-e?
1: Természetesen.
0: Kedves hallgatóink, rettenetesen elment az idő. Nagyon értékes és jó beszélgetés volt Szónoki Péter művész úrral. És engedjék meg, hogy egy néhány mondattal fejezzem be ezt a riportot. Míg a riportra készültem, én azon tűnődtem, hogy Péter milyen gazdag élettudat tudhat magának, és hogy a Jóisten mennyi talentumot ad egyes embereknek, mint Szolnoki Péternek például. Érdemes ezen elgondolkozni, hogy mi és mennyi más talentumot kaptunk, és hogy jól sáfárkodtunk-e vele az életünk folyamán. Hiszen ez a lehetőség és a hit ereje, és ez mindenkiben megvan, hisz ez egy adomány az embernek, minden ember számára. Higgyék-e, kedves hallgatóink, nagyon fontos. Kedves Szolnoki Péter művész úr, köszönöm, hogy elfogadtad meghívásomat, és tudtunk beszélgetni életedről, munkádról. Biztos vagyok benne, hogy hallgatóinkhoz is közelebb kerültél művészi munkád révén. Kívánok neked sok sikert, jó egészséget, hogy terveid megvalósuljanak, és a Jóisten áldása legyen rajtad és családodon. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké. Amen.
2: Szolnoki Péter zenésszel Borsovszky Tibor beszélgetett.
3: Mária Rádió.
4: Bíró László püspök homiliáját hallják.
5: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Egy alkalommal Péter megkérdezte: nézd, mi mindenünket elhagytuk, és követtünk téged. Mi lesz a jutalmunk? Jézus így válaszolt: bizony mondom nektek, ti, akik követtetek engem a világ megújulásakor, amikor az emberfia dicsőséges trónjára ül, együtt ültök majd vele 12 trónon, hogy ítélkezzetek Izrael 12 törzse fölött. Sőt, mindaz, aki elhagyja érettem otthonát, testvéreit, nővéreit, atyát, anyját, gyermekeit, vagy földjét, száz annyit kap, és elnyeri majd az örök életet. Ezek az evangélium igéi. Testvéreim, Európa fővédő szentjét, Benedeket ünnepeljük. Először néhány szót a szentírási szakaszokhoz, utána pedig magáról, Szent Benedek személyéről. Az első olvasmány a példabeszédek könyvéből való rész volt. Érdekes a keletkezési története, úgy látszik már Salamon idejétől kezdve indul a keletkezés, de a végső formát csak ugye a százas évek, ugye Krisztus előtt 180 tájékán kaphatta. Amit itt mond a bölcsesség, a prédikátor, a példabeszédek szerzője, az, hogy a keresd a bölcsességet, rátalálsz Istenre. Szép kört ír le tulajdonképpen, mert a bölcsesség Istentől származik. Fiam, ha megfogadod szavamat, megtartod parancsaimat, ha füledet megnyitod a bölcsesség előtt, és szívedet kitárod az okosságra, ha keresed azt, amit mint az ezüstöt kutatod, az Úr félelméhez jutsz el. Tehát testvérek, mindig igaz, aki keresi a bölcsességet, Istenre talál, mert Isten a bölcsesség forrása. Ugye bencés házokban, kolostorokban, meg ebédlőben mindig ott van az Auskulte Filio, az én fiam, figyelj, mindig a bölcsesség. Regula ezzel kezdődik, a bencés regula. Az evangélium, ugye Péter apostol kutakodik, mi mindent elhagytunk, lesz-e valami jutalom? Megéri-e Jézusért lemondani valamiről is? És a bölcse Jézus válasza, hogy igen, mert meg az Isten országában helyed lesz. Isten megosztja veled az ő uralmát. És mondja, már a földön is 100 annyit kapsz. Elnyered az örök életet. Tehát Jézusnak kettős a válasza. Egyrészt részesülsz az uralomban, a földön is már jobban megy. Testvérek, mi azt nem veszük észre, hogy azok a szerencsétlenek, akinek az élete senkire nem irányul, mennyivel nehezebben vannak. Mi már a földön megkapjuk a nyugalmunkat, és osztozunk véglegesen Isten országának uralmában. Szent Benedekről néhány szót. Nekem nehéz röviden összefoglalni, mert ugye bencés diák voltam, és egész életemben úgy jelen vannak a bencések, Szent Benedek alakja. 480 tájékán született Nurziában a Norcsa. A kedves élményem, pár évvel ezelőtt jártam ott Nurziában, Szent Benedek születésvárosában, és akkor a város földrengés következményében teljesen romba volt. Egyetlen egy katedrálisa nem állt talpon. Válogattál köveket, és egy valami megmaradt, ez a szimbólum lett nekem, egy gyönyörű fehér márvány Szent Benedek szobor a főtéren. Kimagaslott a romok közül, a kövek közül. Hát nekem mindig ez a kép megmarad, most már újjáépítették Norcsát azóta, de Benedek szobra túlélte a földrengést. Ezt a földrengést is túléli, amit Európa magának csinál. Szóval Benedek egy nagyon-nagyon szilárd ember. Szóval az életéről röviden csak még, ugye az apja jómódú ember elküldi Rómába tanulni, hát a római nagyváros mindenfajta dolga megérinti, elkíséri a remeteségbe is a kísértések sorozata. Aztán ugye így szokták titulálni Benedeket, hogy ő az utolsó római és az első európai. Megunja Róma városát, és elmegy Szubiákóba remetéskedni. Egy barlangot kap, egyik szerzetes remete mutatja meg, és ott érdekél, aztán egy kis kaland az életében, egy szerzetes közösségnek meghalt az előjárója, maga a közösség szétszilált volt már, és szólnak Benedeknek, hogy jönn el hozzájuk lelki mesternek, apátnak. És Benedek elmegy. És akkor rendet rakott a szerzetesek között. És a szerzetesnek ez nem tetszett. Meg akarták mérgezni. Ezért szokták kehelyel is ábrázolni Benedeket. Aztán azért megúszta ezt a mérgezési kísérletet, ott hagyja ezt a közösséget, akik meghívták őt tulajdonképpen, visszamegy a remeteségbe, aztán elmegy Szubiákóból Monte Cassinóba. Monte Cassino vagy erődítmény volt, és ott telepszik le, akkor már hatalmas tanítványi kör volt körülötte, ott egy vár volt, és ott alakítja ki az első közösséget, nagy közösséget Monte Cassinóban, amit az amerikaiak bombáztak le ugye a második háborúba, de a Szent Benedeknek és Szent Skolasztikának a szép barokk szarkofágja a mai napig ott ékeskedik, az sírtetlen maradt, és az amerikaiak fölépítették egy az egybe ezt a lerombolt templomot. Furcsa érzés, ugye barokk stílusú templom volt a templom belső, és csupa ilyen szabályos, gépi fűrészelésekkel a márvány, ilyen hideg barokk templomban sose voltam. Az igazi barokk templomban mindig van egy meregség, melegség, egy kicsi hiba, csámpás a fa, ugye csomó van benne, ezek nincsenek ezen az amerikai felújításban. És Monte Cassino lett így Európának a központja, ugye emlékszünk rá, hogy jó, Szent László is a Monte Cassinói apátnak írta meg azt a őszinte vallomását, hogy királynak lenni bűn nélkül nem igen működik. Ugye. Szóval Benedek egy fantasztikus ember. Benedek pápánk, mikor ír a bencés lelkiségről, azt mondja, hogy Benedek nem akart új Európát. Benedek összehívta a szerzeteseket semmi másra, mint Querere Deum, keresni az Istent. Semmi más nem akart. És ebből jött ki az európai kultúra. Hogyan? Ugye az istenkeresésnek van egy bédekkere, a Szentírás. Hogy megértsék a Szentírást, az kellett a nyelvtudás, a nyelvtan. Fölépül a nyelvtan. Hogy tudják közösen imádkozni a Szentírás szövegeit, kialakul a vokális éneklés. Aztán Benedek leírja a regulájába, hogy Isten tisztelete elé semmit ne tegyé. Tehát iszonyodott minden csiricsárítól. Kialakul a művészet, mert Istennek csak a legnemesebbet adhatod oda. Lehetne sorolni, kialakul a közösségi gondolkodás, a közösségi kultúra, kialakul a földművelés kultúrája, az állattartás kultúrája, mindez a bencés kolostornak köszönhető. Szóval így lesz ő Európa atya, egyetlen jelszóval tulajdonképpen keresni az Istent. És így mentette meg a hellén kultúrát, anélkül, hogy akarta volna, mint egy melléktermékként. Testvérek, hogyha egy család meg akar újulni, vagy egy nagyobb léptékben nemzetünk megújulásáért aggódunk, akkor keresni kell az Istent, és újul körülöttünk a világ. Kedves epizódok az ő életéből, ugye Nagy Szent Albert írja le, két epizódot szeretek fölidézni Benedekről. Ugye gót legényeket is meg tudott szeridíteni Istenhez. És egy gót legény bemegy az egyik kolostorba, ahol Benedek is éppen ott van. És hát a

0: Éhet, aztán széttörött a kehely. Szóval Benedek az a szentünk, aki tudta, mit kell összetörni, tudta, mit kell összeilleszteni. Ez is az ő élete. És ez is Európa. A distinció, a megkülönböztetés erénye, a jó Ferenc pápák unos-untalan emlegette. Szóval Benedek tudta, mit kell összerakni, és mit kell széttörni. Mai kultúránkban is nagyon fontos a distinció, a lelkek megkülönböztetése. Amen.
1: Bíró László püspök homiliáját hallották.

0: Hírpercek.
1: Jubileumot ünnepelt az Ajka-Csingervölgyi Boldog IV. Károly király kápolna. Magyar nyelvű szentmisét mutattak be Pristinában. Ukrajnába látogat Gelegör érsek. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Bedis Zsuzsa, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Hálaadó szentmisén emlékeztek meg vasárnap az Ajka-Csingervölgyben található Boldog IV. Károly király kápolna felszentelésének 20. évfordulójáról. Adja hírül a veszprémi érsekség. Az ünnepi liturgiát dr. Udvardi György veszprémi érsek mutatta be, aki szentbeszédében arra hívta fel a figyelmet, minden templom egyszerre őrzi a múltat és mutat a jövő felé, mert az örök élet reményének helye. Az ünnepen

0: Nem voltak mindazok, akik 20 évvel ezelőtt részesei voltak a kápolna megszületésének. Az építtetők hozzátartozói, az egykori segítők, a hívek és azok is, akik az elmúlt két évtized során itt erősödtek meg hitükben. Tál Zoltán esperes prébános a mise végén elmondta, a kápolna nem csak boldog IV. Károly király tiszteletére épült, hanem emléket állít annak a több mint egy évszázados bányász életnek is, mely meghatározta a település történetét. Magyar nyelvű szentmisét mutatott be Szent László király, a lövész katonák védőszentjének tiszteletére Horváth Kornél őrnagy, katolikus tábori lelkész, a pristinai, kalkuttai Szent Terész székesegyházban. Tudósít a katolikus tábori püspökség. A hagyományteremtő szándékkal szervezett szentmisén részt vettek a Koszovóban, a Magyar Honvédség KFOR kontingens 34. váltásában szolgálatot teljesítő magyar katonák, valamint dr. Dux László, Magyarország koszovói nagykövete és a nagykövetség munkatársai is. Horváth Kornél őrnagy tábori lelkész homíliájában az 1077 és 1095 között uralkodott, majd 1192-ben szentté avatott Szent László király példáján keresztül a katonai hivatás alapvető értékeit emelte ki. Mint mondta, a fegyelem, a felelősség, a bajtársi hűség és a szolgálattal járó áldozatvállalás olyan erények, melyek ma is meghatározzák a katonák mindennapjait. Berdicsivbe Ukrajna nemzetközi kegyhelyére látogat Paul Richard Gallagher érsek vasárnap, adja hírül a Magyar Kurír. A Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős államtitkára a pápa különleges küldötteként vesz részt az ukrajnai latin rítusú egyház helyreállításának 35. évfordulójára szervezett ünnepségen. Leó pápa az évforduló kapcsán levélben kérte a híveket, hogy imádkozzanak a békéért, a családokért, a háború miatt szenvedőkért. 14. Leó latin nyelven írt levelében felidézi 9. Gergely 1234-es üzenetét, mely a mai Ukrajna területén élő latin rítusú híveket és papságot méltatta, akik a hitvédőbástyájaként sok zaklatást szenvedtek el. Leó pápa arra is kitért, hogy a későbbi századokban is sok üldöztetésben volt részük, de az ukrajnai egyházi közösség új életre kelt, és megújult növekedésre lelt. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei július 15-én szerdán. Bedi Zsuzsa szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további kellemes napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: Mária Rádió Telki Bánya, FM 100,6.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatónkat a két hetente szerdánként 18 órától jelentkező műsorunkkal, a Keresőkkel. A Keresők előadója dr. Kerényi Lajos, piarista atya.

0: Szeretett Lajos atyánk, nagyon világos a jó Isten létezése. Akkor miért van olyan sok Isten tagadó? Miért a sok hitetlen? Bár belénk van oltva mindig több, sőt a végtelen utáni vágy. A zsoltáros így sóhajt fel. Segíts, Uram, mert elfogytak az igazak. A hűségesek eltűntek az emberek közül. Hazug dolgokat beszélnek embertársaiknak. Hamis ajakkal, kettős szóval szólnak. Lajos atya, szeretnénk ebben eligazodni.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt vagyok majdnem 20 éve már, összeforr a kis szívünk, lelkünk, különösen most, amikor ilyen nagy ünnep előtt állunk, amikor is az örök Isten, aki mindig elég, soha nem fogy ki az értékekből, jelentkezik, hogy itt vagyok, engedjetek be, szeretlek titeket, mégis annyi a közömbösség és a többi. Engedjétek meg, hogy az elromlott, ki nem alakult jellemű emberek tragédiájáról szóljak egy pár szót válaszul, hogy aztán tudjuk kivédeni a csúnyaságokat. Versrészlet Ady Endre a Dühött Halálos Harcban című verse. Tátongó puszták strucmadaraként rosszalkodok, futok, csalok. Elfordult az én szívem, én bennem, s úgy kell magammal is verekednem, miként egy följáró halott, tátongó puszták strucmadaraként. Nagy mondat. Magamat utálván mást is gyilkolok, s mások lándzsáját keresem. Ki elvesztette magát és útját, szememet vérpatakok befutják, és én rohanok fegyveresen, magamat utálván mást is gyilkolok. Érezzük, hogy benne vagyunk, miért vagyok mindig olyan undok, kiállhatatlan? A hiba nem az én készülékemben van. Most jön a döntő versor. Fölöttem az ég oly igézetes, oly változatlan a világ, mint fegyvernek s halálnak előtte, mint mikor még nem hulltak versőmbe epesztő dögmatériák, fölöttem az ég oly igézetes. Tehát ez a válaszom, szépen megfogalmazva a költőtől, kölcsönözve ezeket a szavakat, valahogy piarista tanárként, ízig-vérig magyar emberként mélyen szenvedek. Hazánkban egyre több a jellem nélküli, kiskaliberű, nevetséges, terelhető és veszélyes ember. Még egy könny, elsírom, de már hányszor, drága hazánkban 50 éve nincs sem Istenre, sem erkölcsi nevelés, és mert krisztustalanok lettünk, egyre több az erkölcsi nulla, a magzatát megölő, a gyűlölettől lihegő, férfit nőtt szexuális gépé lealacsonyító, a pénzért, karrierért ölni képes szégyenfolt. Ezek nem tudnak igazán élni, szenvedni, tisztességesen meghalni.
0: Lajos atya, az előbb említetted a versben a dögmatériákat. Mik azok a dögmatériák?
1: Már néhányat soroltam belőlük. Talán így tudnám, hogy mindenki szereplője e nagy horderejű eseménynek. A szülő, a nagyszülő, a tanár, a nevelő, a lelkipásztor, az utcaseprő, a takarító, járművezető, sőt maga a társadalom is. Tehát ugye ebbe beletartoznak a iskolák és családok és minden. A kihívás ennyit jelent. Feladat, újrakezdés, talpra állás. Az adventi üzenet segít ilyenkor. Most ébredj ember mély álmodból, már benne vagyunk az adventbe. Újuljatok meg lélekben. A talpra állás néhány mozzanatáról elmékedünk ma. A Szentírás pontosan elmondja, mi a teendő ilyenkor. Idézek a Szentírásból, Új Szövetség első Tesszaloniki levél 4. fejezete lehet megjegyezni, aztán ezeket több ilyen lesz ma még, tetszene kikeresni otthon, és egyébként is meg vagyok győződve, hogy ti drága hallgatók, akik most is ebben a nagyon nehéz időszakban, ami a dögmatériák korszakának is mondható, mégis itt vagytok, vagyis itt vagyunk együtt. Tehát idézem a Szentírást, az az Isten akarata, hogy szentek legyetek, kerüljétek a tisztátalanságot, mindegyitek szentül és tisztességesen éljen feleségével, hallott férj, hallott feleség, és ne szenvedélyes érzékiségben, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent. Senki se károsítsa meg, és ne csalja meg üzleti ügyben testvérét, mert az Úr megtorol minden ilyesmit, Szentírás. Hiszen az Úr nem bűnös életre hívott bennünket, hanem szentségre. Még egy gondolat, Adi Endre a belső romlásokat, mint előző jegyzetekben már mondtam, dögmatériáknak nevezte. Ha ezek eluralkodnak a lélekben, azt eltorzítják, tisztátalanná, gonoszszá és kegyetlenné teszik. Nézd így csak bele, van haragosod, tudsz gyűlölködni? Tudod mondani, hogy enné meg a satöbbi, ha ezek eluralkodnak. De én nem bántok senkit, de azt úgy megfojtanám. Hát ilyen teljes ellentét. Sok fiatal, most figyeljünk fiatalok, ezektől megfertőzve, otthon barátságtalan, szemtelen, sokszor kegyetlen. Igen, mert belül nincs rendben az életük. Magamat utálván, ugye, mást is gyilkol. Adi, ahogy mondjam, így, Adi erről így valahogy olvastam, rosszalkodok, futok, csalok, elfordult az én szívem, én bennem, magamat utálván más is gyilkolok, de jó keresztény vagyok, ezt már én teszem hozzá. Fiataljainknak, felnőtteinknek is egyre nagyobb hányada, akik mindent összetapostak, ami szent, ami szép. Pici javulás volna, de mégis annyi tipró, még fogok emlegetni ezekből a matériákból. Ők a tiszta, szép falak összefirkolói, az életadás szent erőit ők viszik az intim szférából, az utca sarába, a tévéképernyőkre, az utálatos piacokra. Ők nem a jövő életet szolgálják, hanem az önző ösztönt, amely, ha nincs nevelve, várni nem tud, kimérni nem tud, ahogy József Attila mondja.
0: Lajos atya, és mit tudunk ezek legyőzésére tenni?
1: Tőmondat. Talpra állás a sötét gödrökből, kitessékelni belső világunkból ezeket a úgynevezett matériákat, bűnbánattal, önneveléssel, feloldozással. Elkeserítő gonoszságtól döbbentem meg, beteg látogatásaim során egy balesetet szenvedett középkorú férfi, amikor megtudta, hogy pap vagyok, azonnal kijelentette, hogy ő kommunista. Egyébként is folytatta, ha rajta múlna, már egyetlen pap se volna Magyarországon. Közben tajtékzott a gyűlölettől, majd undorral elfordult tőlem. A szembe lévő ágyon egy idős bácsi sírva közölte velem, hogy az az ember, gonosz ember, mert tudja, tisztelt úr, szidja a zsidókat, akiket ki kellene írtani. Tudja, nagyon bán, mert én is zsidó vagyok, mondta a bácsi. Fölteszem a kérdést, hát ilyen egy kommunista, egy ateista? Biztos, hogy nem mind ilyen. Mégis, ha végigtekintek az elmúlt éveken, éveiken, mint harcoló katona, mert voltam pront harcos egész fiatal koromban, mint a Donyesz medence szénbányáinak hadifogja és az itthon üldözött pap. Ezek szeméből, ez mind én vagyok, észre kell vennem, hogy igen sok hazug és gyilkos és gyűlölködő ember van a világban, és került már hatalomra. Hitler, Stalin, Rákosi. Folytassam? És azok utódai alatt, akik gyűlölettel ölnek, haláltáborokba, gulágba, börtönökbe zártak milliókat. Hiteles, amit mondok, mert ezek legtöbbjét átéltem. Isten kegyelméből élve megúsztam. Ezer sebet elszenvedve. Az a bánatom, hogy még most is találhatóak ilyen emberek a hatalom berkeiben, meg ilyenek igyekeznek hatalomra jutni, és mindent elkövetni, hogy aztán Istent, Jézust nagyon hallgassák, a hívő embereket és a vallást eltapossák. Ezek égetnek Koránt és Bibliát. Ez nem csak magyar jelenség ám, hanem ez világjelenség.
0: Lajos atya, és ezek után azt szeretnénk kérni, hogy pár szép Isten élménnyel tudná bennünket gazdagítani.
1: Nem túl gyakori az Isten élmény, de ez adódik. Elmondok egy eseményt az életemből, hogy ne féljünk a Isten közelségétől. Pár évvel ezelőtt a halál közvetlen közelébe kerültem. A kegyetlen bakteriális fertőzés orvosi nyelven staphylococcus szinte fél óra alatt elvette minden erőmet. Teljes erővel megtámadta az immunrendszeremet, tüdőmet, mellhártyámat. Az orvosok, látogatók azt észlelték, hogy elveszettem eszméletemet. Ez igaz is volt abban az értelemben, hogy a napokból semmiféle külső eseményre nem emlékszem. Később mondták el, mi történt velem. Intubálás, többször vettek tőlem agyvizet, csövön át tápláltak, stb. Most jön a gyönyörűség. Lelkem legmélyén azonban hihetetlen, isteni, intenzív élményeket éltem meg. Egészen Jézus közelébe kerültem. Ő meg az én szívemhez közelített. Ezt onnan tudom, hogy mérhetetlen nyugalom töltötte el lelkemet. E világ, a sok tennivaló, a gondok, a 80 érettségiző, akik rám vártak, szinte semmi nyugtalanságot nem jelentettek számomra. Teljes bizonyossággal éltem meg, mint egy az Úr üzeneteként, ne félj, minden meg fog oldódni nélküled is. Anyagi javaim, amelyekből roppant kevés van, nem nyugtalanítottak már. Beszélgetni kezdtem Jézussal. Uram, lelkismeretem nem vádol. Annyi minden történt velem. Testi erőm elfogyott. Te azt mondtad, az atyához megyek. Aztán majd visszajössz hozzánk, hogy magadhoz vegyél, hogy mi is ott legyünk, ahol te. Oly egyszerűnek tűnik az elszakadás. Csak egy pillanat. Ölej magadhoz. És föltárulhat számomra is a természet fölötti világ csodája, amelyről azt mondtad, szem nem látta, fül nem hallotta, emberi értelem fel nem foghatja, amit Isten azoknak készít, akik őt szeretik. Vegyél magadhoz! Akkor lélegeztető gép lehetett rajtam, amelyből lihegve ittam a sűrített oxigéndús levegőt. Az arcomon lévő szigetelő maszk alól egy-egy kiszökő levegő hangjában véltem kiérteni az ő üzenetét. Nem, még nem, semmi esetre sem, maradnod kell. Éreztem, keményen a természetes síkon vagyok. Semmi természet fölötti fény nem hatolt át ezen. Aztán, amikor magamhoz tértem, nem győztem hálát adni a szüleimnek, akik annak idején nem rejtették el előlem Jézust. Hála és szeretet töltött el, és tölti el szívemet a drága piarista atyák felé, hiszen én is piarista vagyok, akik a Tatai gimnáziumban kemény és következetes szigorral, de megható szeretettel vezettek engem tudományokon keresztül is Istenhez. Talán nem tetszetek időszerűtlennek vélni, hogy néhány nevet hadd említsek meg a nagy piaristák között, akiket én annyira szerettem, akik nekem Jézust, Istent adták oda. Üveges József, nagy fizikus, Papelemér, csodálatos igazgató, Magyar István, nagyszerű magyar tanár, Schmidt Mihály, Báthori József. Még egy erőteret sejtek, ami szükséges ahhoz, hogy az ember el ne veszítse önmagát. Befolyásolható ne legyen, kétségbe ne essen. Ez pedig, figyeljünk, a következetes, kemény jellem, amit komoly neveléssel, majd önneveléssel lehet csak megszerezni. Sajnos manapság hiányoznak szilárd alapon álló családok, a megnevelt apák és anyák, a felelősséget érző állami vezetők.
0: Lajos atya, és a finom lérekre való nevelés érdekelne bennünket, hogy ebben tudnál-e nekünk segíteni?
1: Finom lélekre való nevelés természetesen, valahogy így mondanám, megint csak szülő, nagyszülő, tanár, nevelő, lelkipásztor, utcaseprő, takarító, járművezető, maga a társadalom. Tisztítani kellene a sajtót, a médiát. Tehát, amit már elmondtam, hogy a család szépségét meg kellene kapcsolni, de talán egy kicsit pihenjünk, jó?

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót, akik most kapcsolódtak be adásunkba. Önök továbbra is a Keresők című műsort hallgatják, benne Kerényi Lajos atya elmélkedését az embertitkáról. Lajos atya a műsorunk első felében arról elmélkedett, hogy milyen sok nehézség, milyen sok támadás érhet bennünket, és hogy hogyan és miképpen tudjuk ezeket legyőzni. Lajos atya elmesél nekünk egy nagyon szép Isten élményét, és hogy hogyan és miképpen tudunk szép lélekre való nevelésben, vagy Lajos atya hogyan tud ebben segíteni, és ehhez kapcsolódóan folytatnánk akkor az elmélkedést, mégpedig, hogy mi a családegyház küldetése.
1: Köszönöm a kérdést, a nagyon ideszerű. A második vatikáni zsinatnak van egy konstitúciója az egyházról, családi egyházról. Mintha a család és az egyház ugyanaz lenne, egyé válna. Így mondanám, hogy kis egyház, nagy egyház. Aranyszájú Szent János másfél ezer évvel ezelőtt már felhívta a hívek figyelmét, hogy úgy építsék fel családjukat, mint családegyházat. Valaki így ír a két közösség hasonlóságáról, az egyházra és családra ugyanazok a megkülönböztető jelek alkalmazhatók, egység, figyelünk, családok, szentség, van természet fölötti motívuma az adventednek, Lajos atya még te, és mindent átfogó szeretet. Szeretnék példát is mondani, és példát is felsorolni, hogy hogyan lehetne megvalósítani oda-haza, hogy otthon ne veszekedés, meg torzsalkodás, meg durcás hallgatás legyen, hanem igazi szeretet. Így ír valaki, kit idézek, egy boldog édesanya. Az egyház nagy családjában történő dolgok is érdekelnek minket. Minden egyházi hír, újság, könyv, levél üzenet számunkra az egyháztól. Most tessék figyelni, nálunk a férjem olvas sokat, mindenről tud, minden érdekli, férjek, és ő mindent elmesél nekünk, amit én esetleg nem érek rá elolvasni. Családomban most tessék nagyon figyelni, a nagymama is sokat olvas, újságot is, együtt él a liturgikus évvel, mindenki tudja és mondja nekünk is, melyik szent napja van, milyen ünnep van. Itt csak úgy szeretném megjegyezni, hogy egy nénivel találkoztam a öngyilkosok osztályán, aztán akkor jobban volt annyira, hogy tudott beszélni, idős asszony, és akkor kérdeztem, hogy hite van, és mondta, hogy hát az édes Jézust ő hogy bánthatná meg. Hát mondom, ha így áll a dolog, akkor miért lett öngyilkos? Jaj, tisztelendő úr, tudja, mi családunk szétesett. Van egy 17 éves lányunokám, én egy különálló szobába lakok, az ajtóm nyitva van új általában jobb időben. És mikor elmegy, akkor mindig bevakkant valamit, mondta ezzel a szóval, hogy dögölne már meg magának a temetőbe a helye, enné már meg a fene. Tudj, tisztendőre nem bírtam már tovább. Elvesztettem a józanságomat, és így szedtem be gyógyszereket. Tehát családegyház. Mennyire távol van csomó család ettől a széptől, és milyen gyakoriak ilyen negatív példák. Na, folytatom, egy 7 gyerekes család. Be kell vallanunk, már a jeligét mondtam, még nekünk szülőknek sem vált a rendszeres szentírás olvasás, nem vált megszokottá. Példa nélkül ez sem megy. Néhány évvel ezelőtt írják, gyermekeink szokása volt, hogyha este valahova elmentünk, és ők nekünk is megágyaztak, akkor a megvetett ágyunkba tettek egy macit, és annak a mancsába tették a szentírást. Gyakran kis levelet is írtak, amiben néhány sorban beszámoltak a távol létünkben történtekről, és egy mondatba figyelmeztettek minket. Olvassátok a Szentírást! Ilyenkor akármilyen késő is volt, olvastunk belőle egy fejezetet. Törekszünk arra, hogy legalább az Új Szövetségből beszerezzünk majd annyi példányt, hogy serdülőkoruk körül mindegyikük kezébe saját példányt tudjunk adni. Olyan ötletünk is volt már, mondja egy másik valaki, remélem, hogy belefér az időbe, egy hálás édesanya, hogy négy kiskorú gyermekünk öntevékenyen rendezze el az esti ima módját. Szívet melengető jó érzés volt látni, hogy maguktól fölszólítás nélkül imádkoznak. Tetszenek hallani adventi szülők, kisgyerekesek, nagygyerekesek? Folytatom, ha a nagyok még nincsenek készen a leckével, akkor a 10 éves Eszter olvas fel nekik a Szentírásból. Mindig megemlékezünk azokról, akik értünk imádkoznak, és akik imáinkat kérték. Betegekről, halottakról, nagyszülőkről, keresztülőkről, minden magyar gyermekről. Van egy kis fohászunk, amit mindig elmondunk. Katolikus vagyok, katolikus maradok, őseimnek szent hitéből soha el nem szakadok. Egy hálás édes anya.
0: Lajos atya, és a karácsony közeledik. Útravalót szeretnénk karácsonyra tőled kérni.
1: Jaj, de jó! Van is nekem éppen egy, nemrég állítottam össze. Tessenek nagyon figyelni, családok. A kisgyerek írja, egy kisgyerekek. De jó volna anya, apa, a súlyos hozomány, amit az emberiségtől, ősöktől, az irgalmas Jóistentől meg tőletek kaptunk, mindig boldogabb életre segítene. De jó volna, ha boldog légkörben nevelkedhetnénk, olyan családban, ahol anya, apa nem veszekednek. De jó volna mentesnek maradni a félelmektől, jaj, el ne váljatok, minket el ne hagyjatok. De jó volna szigorú, következetes nevelést kapni tőletek. De jó volna az örök szép nőit élvezni, hallod, édesanya? De jó volna az eszményi férfit benned szemlélni, édesapa, ugye hallasz? De jó volna olyan erők birtokába jutni, amelyek megóvnak minden ellenséges erőtől, romboló ideológiáktól, erkölcstelen, hazug emberektől. De jó volna megtanulni, mi az a lelki élet. Tőletek, anyukák, apukák, lelki atyáink. De jó volna boldog családban élni, dalolni, bontakozni, ahol anyukák, apukák hűségesen mosolyogva a helyeteken álltok. De jó volna anya, apa, jó példátokat követve egy boldogabb, szebb magyar hazát visszavarázsolni. És kísérül azt írtam, ez a kis írás a magyar ifjúság és család vágykönyve. Illetékesek, ugye meghallgattok bennünket.
0: Köszönjük szépen, Lajos atya, a ma esti gondolatokat, és köszönjük minden kedves hallgatónak is, hogy velünk voltak, hallgattak bennünket. Áldott ünnepeket kívánunk, és 2 hét múlva sok szeretettel várunk akkor vissza mindenkit.
1: Én is kívánok kegyelmekbe gazdag ünnepeket, mindenféle csúnyaságtól, dögmatériától mentes szent estét, meg estéket, meg napokat, meg életet. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Tudtad, hogy július hagyományosan Jézus Krisztus szentvérének hónapja? Az egész egyház július 1-én emlékezett arra a szentvérre, amely megváltott minket. Ez a vér valóságos vér, Jézusé, aki értünk szenvedett, meghalt, de feltámadt. Az ő szent vére pecsételte meg az új szövetséget, hozott békét a világnak, és adott nekünk új életet. Erről emlékezünk minden szent misében, és erről szól a maga módján a Mária Rádió is. Mert itt nálunk minden zene, minden tanítás, minden rózsafüzér és minden bátorító szó egyetlen célt szolgál, hogy elvezessen Jézushoz, aki életét adta érted. Ha fontos neked ez a hang, kérünk, segíts, hogy továbbra is szólhasson. Imádsággal, önkéntes szolgálattal és adománnyal most te is részt vehetsz ebben a küldetésben. A legkisebb támogatás is számít. Köszönjük, hogy velünk vagy, és hogy a Szentvér hónapjában is együtt járhatunk a megváltás útján. Áldott legyen Jézus szentvére.
2: Börtönposta, a Mécses Szeretett Szolgálat műsora.
3: Július 15-i adásunkban először börtönkurziós missziós testvéreinkkel beszélgetünk, majd a Sopron-kőhidai börtön elől jelentkezünk. Végül két korábbi levelezőnk gondolatait osztjuk meg a nyárról és kegyelemről. Hallgassanak bele a műsorba!
4: Én sokáig nem nagyon akartam bemenni, mindig mondtam, hogy inkább a háttérmunka, de hogy tudom, hogy ez egy nagy elköteleződés, ahogy mondták a többiek is, hogy nem csak egyszer megtartjuk, hanem utána vissza kell járni, és amikor így harmadszorra mentem vissza Kismuharasra, és akkor így egyszer csak így tudatosult bennem, és mondtam a lányunknak, hogy na látjátok, ezért nem akartam eljönni kurzióra, mert hogy megszerettelek titeket, hogy ettől féltem, és így már egyszer nem tudok nemet mondani, amikor menni kell, akkor megy. Egyek is alig várom.
5: Én második alkalommal voltam itt a börtönben, és különösen is megfogott az, hogy mindenki hálát tudott adni azért, hogy minden nap felkelhet reggelente. És ezt idekintről belegondolva annyira természetesnek tűnik ez a dolog, hogy élünk és vagyunk, és minden nap tehetünk, amit csak szeretnénk, dolgozhatunk, de ők tulajdonképpen igazán tudják azt, hogy milyen hálásnak lenni, milyen a Jóisten ajándékáért köszönetet mondani.
6: Egyik bent lakót idézném, hogy azt mondta, hogy hálás az anyjának, hogy megszülte és esélyt adott neki az életre. Igaz, hogy ott hagyta a kórházba, de megszülte.
7: Mert az ember nem attól fél a legjobban, hogy be van zárva, hanem attól, hogy elfelejtik. Most, hogy ezeket a sorokat mondom, talán valahol megint ízzik a beton. Valaki most is ugyanarra a csengőre ébred, a felesége a családja fényképét nézi, és azt számolja, hány nap van még hátra. És talán azt hiszi, hogy odakint már senki sem emlékszik rá. Ha ez az üzenet valahogy eljutna hozzájuk, azt üzenném, azt szeretném, hogyha tudnák. Nem felejtettem el a nyári éjszakákat, nem felejtettem el a csendeket, a beszélgetéseket, az arcokat, és nem felejtettem el őket sem. Ma, amikor este kinyitom az ablakot, a feleségem itt van velem, és egy hűvőszélő megérintheti az arcomat. És nem csak magamért fogok hálát adni, hanem értük is imádkozok. Mert hiszem, hogy egy embert nem a legsötétebb napjai határoznak meg, hanem az, hogy mit kezd azzal a nappal, amikor újra fel kell majd a nap.
8: A A folytatást szerda este 9 órakor hallgathatják meg a Börtönpostában.

hívott engem, és én itt vagyok, hogy megtegyem mindazt, amit kíván tőlem az Úr. S talán azért mondhatnám, hogy ez az a közösség, amiben engem elhívott, mert gyermekkoromtól ott volt bennem mások segítésének a vágya, az elhagyatottak segítése, bár gyermeket nem vihettem haza, de például nagy állatmentő voltam, és foglalkoztam azzal, hogy az életet mentsem. Anyukám egyszer mondta is, hogy jaj, kislányom, csak nehogy egy elhagyatott gyermeket, vagy akár egy kordus hazahozzál. De helyette viszont nagyon-nagyon sok ártatlan lényt vittem haza, hogy megmentsem őket. Itt az otthonban viszont mindaz, amit megtehetek az idős emberekért, megteszem, és itt vagyok, hogy meg is tegyem. Végeztem ápolóit is, így akkor ápolni is tudok, és végeztem lelki gondozóit, hogy tudjak foglalkozni az idős emberek utolsó életszakaszában lévőkkel.

0: Hírpercek.
1: Iskolát épít Ugandában a katolikus Karitász. Huszár múzeum nyílt Parajdon. Az olvasást népszerűsíti a Magyar Földrajzi Múzeum. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Bedi Zsuzsa

0: Rózsa készített ma önöknek, és Kassa Regina olvas fel. Tantermek és higiéniai létesítmények épülhetnek a jelenleg nagyrészt fák alatt tanuló gyermekek számára Uganda egyik legszegényebb térségében, tudósít a Katolikus Karitász. A gyermekeket a száraz időszakban tűző nap, por és szél, az esős évszakban pedig a tanítást gyakran teljesen ellehetetlenítő csapadék sújtja. A Katolikus Karitász 20 ezer dolláros támogatásával megvalósuló első fejlesztési szakaszban egy egyszerű, biztonságos, két tantermet magában foglaló iskolaépület készül el. A program része a meglévő rossz állapotú illemhelyek felújítása is, és az alapvető higiéniai feltételek javítása. A következő fejlesztési szakaszok tervei között biztonságos víznyerőhely kialakítása, további tantermek építése, az iskola területét védő kerítés, valamint a lánygyermekek számára létrehozandó bentlakásos részleg szerepel. Interaktív bemutatókat is kínáló huszármúzeum nyílt az erdélyi Parajdon, áll az MTI hírében. A kiállítás elsősorban az 1870-es évektől az első világháborúig tartó időszakot mutatja be, amikor a huszárság fénykorát élte. A Hargita megyei község művelődési házának egyik szárnyában megnyílt múzeum Tamás Gellért parajdi huszár és gyűjtő kezdeményezésére jött létre. A kiállítótérben egyenruhák, csákók, kardok, szabják, kitüntetések, dokumentumok, festmények és a katonák mindennapi használati tárgyai láthatóak. A legkülönlegesebb darabok között teljes huszárhagyatékok, egy eredeti 1848-as agyagfalvi kiáltvány, egy 1932-es pólókupa és egy monarchiabeli huszárcsizmakrém is megtalálható. A létesítményben huszárbemutatókat is tartanak, valamint igény esetén katonai táncokkal és énekekkel is szórakoztatják az érdeklődőket. Nyári olvasási kihívást hirdet a Magyar Földrajzi Múzeum, áll a kultúra.hu hírében. A kampány célja, hogy a magyar és nemzetközi utazási irodalom kötetein keresztül távoli tájakat, idegen kultúrákat mutasson be az olvasóknak. A szeptember 15-éig tartó könyvekkel a világ körül elnevezésű játék keretében a résztvevőknek legalább 3 kötetet kell elolvasniuk. A kiválasztott művek közül egynek Balázs Dénes földrajztudós, múzeumalapító munkájának kell lennie, egy másiknak pedig egy tetszőlegesen választott női utazó írásának. Az olvasnivalók beszerzéséhez a szervezők az Elbidárium gyűjteményét, valamint a múzeum hivatalos honlapját ajánlják. Az olvasási kihívás teljesítéséhez a résztvevőknek egy rövid szöveges ajánlást kell készíteniük a kötetekről, melyben leírják, mi tetszett, mi nem tetszett benne, indokolják, miért ajánlják vagy nem ajánlják azokat a nagy közönségnek. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei július 15-én szerdán. Bedis Zsuzsa szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
0: Mária Rádió, Göd, FM 97,3.
2: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.

0: Szent Bonaventura püspök és egyháztanító emléknapján az esti dicséret zsoltárait a harmadik zsoltár hét szerdai napjáról imádkozzuk.
1: Istenem, jöjj segítségemre!

Olvasmány Szent Jakab apostol leveléből. A felülről származó bölcsesség először is tiszta, aztán békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalom tölti el és gazdag termést hoz. Nem részrehajló, nem képmutató. Az igazság gyümölcsét békében vetik el azok számára, akik békét teremnek.

0: Krisztus főpappá lett az emberekért mindabban, amivel Istennek tartozunk. Mondjunk méltó dicséretet neki, és alázatosan kérjük.
1: Üdvözíts, Urunk, a te népedet!
0: Te, aki egyházadat szent és kiváló elöljárókkal megörvendeztetted, adj mindig bölcs vezetőket keresztény néped örömére.
1: Üdvözíts, Urunk, a te népedet!
0: Te megbocsátottad néped bűneit, amikor a szent életű lelki pásztorok Mózes módjára hozzád fohászkodtak. Közbenjárásukra tisztítsd és szenteld meg mindig egyházadat.
1: Üdvözíts, Urunk, a te népedet!
0: Szentjeidet testvéreik körében felavattad szolgálatodra, és rájuk árasztottad lelkedet. Töltsd el a Szentlélekkel néped minden vezetőjét.
1: Üdvözíts, Urunk, a te népedet!
0: A szent lelki pásztoroknak te magad lettél jutalma. Add, hogy akikért véredet hullattad, el ne veszítsenek téged.
1: Üdvözíts, Urunk, a te népedet!
0: Te, aki egyházad pásztorai által részesített híveidet az örök életben, üdvözítsd az elhunytakat, akikért életedet adtad, hogy senki el ne ragadhassa őket kezedből.
1: Üdvözítsd, Urunk, a te népedet!

0: Könyörögjünk. Áld meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy akik Szent Bonaventúra püspök mennyei születésnapját ünnepeljük, kiváló tudásán épüljünk, és lángoló szeretetét folytonosan utánozzuk. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
3: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.

Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazin műsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

0: fátyolt vetni a személyes bántalmakra lehet, sőt, midőn azt a haza érdeke kívánja, kötelessége is. De a komoly meggyőződéssel vallott elvekre fátyolt vetni nem szabad. Kossuth Lajos gondolataival köszöntöm Önöket az Interalma Caritas 15. évfolyamának 623. adásában. Dicsértessék a Jézus Krisztus! A szerkesztő Fodor Endre vagyok, mindenek előtt a műsor tartalmáról. Közel 500 katona tette le az altiszti esküta hősök terén tartott ünnepségen július 11-én.
1: A ti beosztásotok az egyik, ha nem a legfontosabb beosztás a Magyar Honvédségben. És hogy miért? Mert a nap végén ti és az általatok közvetlenül vezetett, irányított katonák végzik el a feladatot.
0: A katonai ordinariátus híreiből válogatok. Folytatjuk Nádasi Alfonsz hadinaplójának felolvasását.
2: 9-kor az Elmóban miséztem, ide szeretek a legjobban járni, mert Vajdai Artúr hadnagy olyan imponáló hitvallással szervezi meg mindig a misét, hogy messze kimagaslik a többi közül.
0: A honvédségi hírekből válogatok. Közel 500 katona tette le az altiszti esküta hősök terén tartott ünnepségen július 11-én. A honvédek 11 hónap általános és szakmai kiképzésen vettek részt. Az Rényi Katonai Filmstúdió hanganyagában megszólal majd az elhangzás sorrendjében Sándor Zsolt vezérezredes vezérkarfőnök, az esküszövegét előmondó Hamza Norbert törzs zászlós, valamint Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. További híreket, videó összefoglalókat olvashatnak, láthatnak a honvédelem.hu oldalon. Ajánlom szíves figyelmükbe.
3: Dízászlóhaj! Yes! Fogadás jobbról! Tiszte! Legy!

Miniszter úr, Bukovinszky Zsolt főtörzászós, a Magyar Honvédség Artiszti Akadémia vezérlőzászlósa jelentem. A 2026-os évben avatásra kerülő állomány ünnepélyes eskütételre felsorakozott,

0: a honvédet!
1: Tisztelt miniszter úr, államtitkár urak, helyettes államtitkár urak, tisztelt hölgyeim, uraim, kedves vendégeink, tisztelt avatandók! Egy közös tulajdonsága van a világ összes haderejének, az pedig az, hogy az altisztek alkotják annak gerincét. Ők azok, akik szaktudásukkal, tetrekészségükkel és vezetői példájukkal nap mint nap stabil alapot biztosítanak a katonai szervezetnek. Ők azok, akik a parancsot tettek ki, a kiképzést képességé, a kiképzett katonákat ütőképes erővé formálják. Ma itt, a hősök terén nem egyszerűen rendfokozatot kapnak. Ma belépnek egy olyan közösségbe, amelyet a világ minden fegyveres erejében tisztelet övez. Altisztek lenni nem beosztás, sokkal több annál hivatás. Egy olyan vállalás, amelyben a szakmai kiválóság találkozik az emberek iránti felelősséggel. Az altiszt egyszerre vezető, oktató, mentor és példakép. Az első, aki megmutatja a katonának, mit jelent szolgálni a hazát, aki a feladat végrehajtása során az éről vezet, és az utolsó, aki elhagyja a feladat végrehajtásának helyszínét. Az altiszt híd a legénységi állomány és a tisztikar között. Ez a szó nem csupán egy rendfokozati kategória, hagyomány, értékrend, kötelesség és felelősség. Egy olyan örökség, amelyet generációk építettek fel, és amelyet most önök visznek tovább. Önök egy olyan közösség részei lesznek, amelynek a tagjai a világ minden táján ugyanazt az értékeket vallják. Fegyelem, szakértelem, szolgálat és bajtársiasság. Olyan közösség ez, amelyben a magyar altisztek tudása és felkészültsége hosszú évek óta kivívja szövetségeik elismerését, és amelyre önök is és a magyar emberek is méltók lehetnek. Tisztelt avatandók! Néhány perc múlva leteszik az esküt. Egy életre szóló eskü ez. A hazára, Magyarországra, a magyar emberek biztonságára. Attól a pillanattól kezdve önök nem csak saját teljesítményükért felelnek, hanem azokért is, akiket vezetni, tanítani és támogatni fognak. Ez egyszerre kiváltság, kötelesség és felelősség. Ezért várom és elvárom, hogy esküjükhöz, az altiszti hitvalláshoz híven becsületesen, példaadóan, elhivatottan teljesítsék feladataikat. Isten hozta önöket az altisztek nagy családjában, szolgálatukhoz kívánok sok sikert, jó erőt, egészséget és katona szerencsét.
2: Honvéd altiszt vagyok. Erős hittel, erős akarattal szolgálom nemzetem, mert az erős akarat minden akadályt legyőz, erős akarat csak erős hitből fakad. Bátran szembenézek a szolgálatomból adódó kihívásokkal, veszélyekkel és viszontagságokkal, hiszen a bátorság adja azt az erőt, amelytől a harci szellem függ. A nemzet és a magyar honvédség számít elkötelezett szolgálatomra, ezért mindig és minden körülmények között lojális vagyok társaimhoz, parancsnokaimhoz és szolgálatom céljaihoz. Szolgálatomat minden időben, pártpolitikától függetlenül a nemzet egészének javára végzem. Személyes ambícióimat arra használom, hogy törekedjek a folyamatos fejlődésre, az új eljárások elsajátítására, hogy a tudás útján minél képzettebb, a szakterületemen hivatásom mestere legyek. Elfogadom és tisztelem a magyar és az egyetemes kultúra örökségét, a történelmi múltat, a katonahagyományokat és az ezeket megjelenítő jelképeket. Ha a szolgálat megköveteli, életem áldozom hazámért, mert soha nem feledem, hogy hazám védelmezője vagyok. Honvéd, altiszt!
3: Tízászlóalj, fogadás középről! Tiszte! Esküdtevők! Eskü! Hasz!
4: Én, Mihalovics Márk, őrmester, esküszöm! Hogy hazámat híven szolgálom, hűséges altisztje leszek! Magyarország függetlenségét, az állampolgárok jogait és szabadságát bátran.
5: Magyarország függetlenségét, az állampolgárok jogait és szabadságát bátran.
4: alaptörvény és a törvények betartásával és betartatásával. Rám bízott honvédek és fegyverek erejével. Életem árán is megvédem. Előjáróim parancsainak engedelmeskedem. Alárendeltjeimet jogaik tiszteletben tartásával vezetem. Róluk emberséggel és felelősséggel gondoskodom. Isten engem úgy segíjen!
0: Nem elég a célt látni, járható útja kell. Nem elég útra lelni, az úton menni kell. Egyedül is. Elsőnek elől indulni el. Nem elég elindulni, de mást is hívni kell. Csak az hívjon magával, aki vezetni mer. Vezérezredes úr, államtitkár urak, tisztelt szülők, hozzátartozók, őrmester, hölgyek és urak, az utat megtaláltátok. És az úton Váci Mihály örökbevécsű soraival most elindultok. És van, aki megy veletek. Lesz, aki megy veletek. Azt már bizonyítottátok, hogy jó katonák vagytok. Különben nem kerültetek volna beiskolázásra az Altiszti Akadémiára. De most vezetővé kell, hogy váljatok. Hiszen csak az hívjon magával, aki vezetni mer. A ti beosztásotok az egyik, ha nem a legfontosabb beosztás a Magyar Honvédségben. És hogy miért? Mert a nap végén ti és az általatok közvetlenül vezetett, irányított katonák végzik el a feladatot. A Magyar Honvédség akkor sikeres, ha ti jól végzitek a munkát. Nem akarok túl nagy felelősséget rátok tenni, de ez tény. Ti fogjátok vezetni azokat a katonákat, akiknek a nap végén be kell rúgni az ajtót, el kell sütni a löveget, a jég alá kell merülni, vagy ki kell ugrani a helikopterből, akinek a felderítés információkat meg kell szerezni, aki a nap végén hidat épít, aki megnyomja a gombot, hogyha fel akarunk robbantani valamit, ez mind a ti felelősségetek. Ahogy az eskü szövegét mondtátok, ahogy a himnuszt énekeltétek, az mind azt bizonyítja, hogy a szívetek a helyén van. A kiképzés, amit megkaptatok, amit belevertek izommemóriába, az pedig megadja az alapot arra, hogy el is tudjátok végeztetni ezt a feladatot. És amikor gerincről beszélek, akkor ez tartást is jelent. Nem csak azt az izomzatot, ami a végrehajtásra ösztönöz, hanem tetszik, nem tetszik, példák is kell, hogy legyetek. Hiszen a gerinc azt tartja az embert, a gerinc adja meg a tartást. Hát segítsetek abba, hogy a Magyar Honvédség tartása újra olyan magasztos legyen, újra olyan délceg legyen, mint ahogy azt mi saját magunktól elvárjuk. A magyar emberek számítanak ránk. Bizonyítottuk most ezt a közelmúltban is. Ez a hőhullám, ami történt, számtalan helyre nem jutott víz. A katonák no perc alatt odaértek és segítettek az embereknek. És ez csak egy pár napja, pár hete történt. És itt fordulok a kedves hozzátartozókhoz. Szeretném megköszönni azt a bizalmat, amit belénk helyeztek. Ide merték adni a gyerekeket, párokat, hogy a Magyar Honvédség vigyázzon rá, azért, hogy a Magyar Honvédség tudjon önökre vigyázni. Tisztelt őrmester, hölgyek és urak, én nem kérhetek mást, csak tisztességes szolgálatot. Ahogy elmondtam mindig, ne azért csináljátok, mert azt gondoljátok, hogy az előjáró figyel, hanem azért csináljátok, és úgy csináljátok, hogyha este a tükörbe belenéztek, akkor azt tudjátok mondani, én úgy csináltam, ahogy a saját magamtól elvártam, és azok, akik szeretnek, azok ezt várják el tőlem. Ha így lesz, már pedig így lesz, akkor nagyon sikeres lesz a Magyar Honvédség veletek által általatok. Nagyon sok sikert kívánok nektek, és természetesen katona szerencsét.

0: a katolikus tábori püspökség hírei. A Magyar Tartalékosok Szövetsége Vasvármegyei szervezete idén is megtartotta Isonzó emléktúráját Szlovéniában, július 9-e és 12-e között, olvasom a katonai ordinariátus honlapján. A rendezvény fővédnöke Berta Tibor dandártábornok tábori püspök és Bozó Tibor nyugállományú altábornagy, a Magyar Tartalékosok Szövetségének elnöke volt. A túra résztvevői az emlékhelyeken kívül felkeresték az 1916-ban elesett katonák emlékére emelt Javorcai emlékkápolnát is. Az emléktúra záró napján Kostanjevica na Krasu Szent Márton templomában Peter Pott, plébános és Vodis Péter a katonai ordinariátus tábori lelkésze mutatott be szent misét. Horváth Kornél őrnagy, katolikus tábori lelkész a pristinei kalkutai Szent Terész székesegyházban magyar nyelvű szentmisét mutatott be Szent László király, a lövész katonák védőszentjének tiszteletére. Horváth Kornél őrnagy tábori lelkész homiliájában az 1077 és 1095 között uralkodott, majd 1192-ben szenté avatott Szent László király példáján keresztül a katonai hivatás alapvető értékeit emelte ki. Mint mondta, a fegyelem, a felelősség, a bajtársi hűség és a szolgálattal járó áldozatvállalás olyan erények, amelyek ma is meghatározzák a katonák mindennapjait. A katonai ordinariátus honlapján olvasom azt is, hogy szertartás keretében áldotta meg a Magyar Honvédség Lapka György első páncélos dandár felújított kápolnáját július 6-án Tatán Berta Tibor dandártábornok katolikus tábori püspök és Mészáros László dandártábornok protestáns tábori püspök. A tábori püspökök Isten áldását kérték a kápolnára, valamint mindazokra, akik imádságban keresnek lelki megerősítést a felszentelt kápolnában. Kiemelték, hogy a katonai szolgálatban a hit, az összetartozás és a közösség ereje különösen fontos támaszt jelent. További híreket is ajánlok figyelmükbe a katolikus tábori püspökség honlapján, amelynek elérhetősége www.ktp.hu. Érdemes felkeresni az oldalt. Nádasi Alfonsz hadinaplójának felolvasását folytatjuk, a tábori lelkész sorait ezúttal is Bőzsöny Ferenc tolmácsolja önöknek.
1: Március 12-e. 8 órakor nálunk miséztem. Már 6 órakor itt volt egy kocsi Valinkáról, pedig tegnap elintéztem, hogy ne reggel, hanem délután 2-re jöjjenek értem. De úgy látszik, hogy a főnök ismét be volt rúgva, és nem vette tudomásul a második üzenetet. 9-kor az Elmóban miséztem, ide szeretek a legjobban járni, mert Vajdai Artúr hadnagy olyan imponáló hitvallással szervezi meg mindig a misét, hogy messze kimagaslik a többi közül. Pedig az első benyomásom elég rossz volt róla, félreérthető, meggondolatlan viselkedése miatt, de hála Istennek már teljesen megcáfolta. Vezek 10-kor a páncélosoknál semmit sem tudtak rólam. Már második eset, hogy így bánnak velem. Ha nem rágom a tisztjük szájába a parancsomat, baj van. Uraim, uraim, hát hol hordják az eszüket? Délután 2-re itt volt egy kocsi Valinkáról. 5 perc múlva ideáll egy második Vulkáról. A két község 2 kilométerre van egymástól. Erre elhívtam Kálmánt és a két ápoló nővért, Júliát és Boriskát. Az első kocsinők 3-an, a másodikon a kísérők, Józsi legényem és én. Valamennyien fegyverrel, mert ezen a tájon mostanában olyan partizánok is felbukkannak, akik nem ismernek bennünket. Kinn a réten, esős, havas időben mondtam misét. Sátrat építettek ugyan, de a nagy szél erejéből nem sokat vett el, sőt, ártott a mise éneklésnél, mert folyton tartani kellett a sátorrudat. Az oltárra a kazányi szűz képét tették. Az az orosz család, amelyik ideadta, szintén végighallgatta a misét. Utána bementem hozzájuk, hogy megköszönjem a kedves figyelmüket. Nagy tisztelettel vettek körül, feltűnően tiszta verandájukon. Ennyi virágot télen, benne a szobában és verandán még nem is láttam sehol. finom lelkű családnak látszik. Nagyon meghatódtak, amikor lengyel-orosz német keverékbeszédben elmondtam jövetelem célját. Mise közben nem beszéltem, látva a didergésüket, de buzdítottam őket a bátor éneklésre. Mise végére egészen elkékült a kezem. Úrfelmutatásig minden csupa hó lett, aztán olvadt, és a végén szortyogott a csizmám. Megdicsértem őket, mert mindenki hűségesen a helyén maradt, énekelt és közösen felelt. Ima könyveket adtam nekik. Nagy élmény volt ez nekem is.
0: Köszönöm a figyelmüket. Az Interarma Caritas Fegyverek között a szeretet 15. évfolyamában a 623. adást hallották. További szép napot kívánok. George Bernard Shawtól idézek. Ha az a fiság, a hited, hogy ez az ország különb mindegyiknél, mert te ide születtél. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink! Inter Arma Caritas, Fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.

0: Hírpercek.
1: Az olvasást népszerűsíti a Magyar Földrajzi Múzeum. Magyar nyelvű szentmisét mutattak be Pristinában. Jubileumot ünnepelt az Ajka Csingervölgyi Boldog IV. Károly király kápolna. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Bedi Zsuzsa szerkesztett ma önöknek, és Kassa Regina olvas fel. Nyári olvasási kihívást hirdet a Magyar Földrajzi Múzeum, áll a kultúra.hu hírében. A kampány célja, hogy a magyar és nemzetközi utazási irodalom kötetein keresztül távoli tájakat, idegen kultúrákat mutasson be az olvasóknak. A szeptember 15-éig tartó Könyvekkel a világ körül elnevezésű játék keretében a résztvevőknek legalább 3 kötetet kell elolvasniuk. A kiválasztott művek közül egynek Balázs Dénes földrajztudós, múzeum alapító munkájának kell lennie, egy másiknak pedig egy tetszőlegesen választott női utazó írásának. Az olvasnivalók beszerzéséhez a szervezők az Elvidárium gyűjteményét, valamint a múzeum hivatalos honlapját ajánlják. Az olvasási kihívás teljesítéséhez a résztvevőknek egy rövid szöveges ajánlást kell készíteniük a kötetekről, melyben leírják, mi tetszett, mi nem tetszett benne, indokolják, miért ajánlják vagy nem ajánlják azokat a nagy közönségnek. Magyar nyelvű szentmisét mutatott be Szent László király a lövész katonák védőszentjének tiszteletére, Horváth Kornél őrnagy katolikus tábori lelkész, a pristinai, kalkuttai Szent Terész székesegyházban. Tudósít a katolikus tábori püspökség. A hagyományteremtő

0: Én emlékeztek meg vasárnap az Ajka-Csingervölgyben található Boldog IV. Károly király kápolna felszentelésének 20. évfordulójáról, adja hírül a Veszprémi érsekség. Az ünnepi liturgiát dr. Udvardi György veszprémi érsek mutatta be, aki szentbeszédében arra hívta fel a figyelmet, minden templom egyszerre őrzi a múltat és mutat a jövő felé, mert az örök élet reményének helye. Az ünnepen jelen voltak mindazok, akik 20 évvel ezelőtt részesei voltak a kápolna megszületésének. Az építtetők hozzátartozói, az egykori segítők, a hívek és azok is, akik az elmúlt 2 évtized során itt erősödtek meg hitükben. Tál Zoltán esperes plébános a mise végén elmondta, a kápolna nem csak Boldog IV. Károly király tiszteletére épült, hanem emléket állít annak a több mint 1 évszázados bányász életnek is, mely meghatározta a település történetét. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei július 15-én szerdán. Bedés Zsuzsa szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: A magyarságunk lélek kérdése. Nemzetünkért Istenhez kiáltunk, és tudjuk, hogy ő meghallgat bennünket. Meghallgat, mert megmaradtunk. Hát nem megszabadított bennünket mindentől? Igen, megszabadított tatártól, megszabadított töröktől, megszabadított Habsburgtól, megszabadított a némettől, az orosztól. Végre talán megint saját utunkkal járhatunk. De vigyázzunk, ne essünk túlzásokba. A túlzások sose jók, még a nemzet kérdésében sem. A mi magyarságunk kultúra, a mi magyarságunk befogadás. Magyarnak lenni nem vér, nem öröklés kérdése, hanem a léleké. Erről beszél Györfi István is a Néphagyomány és a Nemzeti Művelődés című munkájában. Hallgassuk őt. Nincs olyan törzsökös magyar, aki igazolni tudná, hogy ezer esztendőre visszamenőleg minden őse magyar fajtájú. Embertani, genealógiai vagy névelemzési alapon tehát senkinek sem lehet eldönteni a magyarságát. A magyarság nem a test, nem a vér, hanem a lélek kérdése. Azért, hogy valaki törzsökös magyarnak vallja magát, de csak magyarkodik, nem magyarabb, mint a lélekben is teljesen magyarrá vált idegen eredetű magyar, írja Györfi István.

Dicsetessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük az Erdély Mária Rádió minden kedves hallgatóját a székelyudvarhelyi stúdióból. Mikrofonnál Olasz Béla. Kedves rádió hallgatók! Nemzetünk lelki megújulásáért emeljük szívünket Istenhez. Olyan korban élünk, amikor sok minden bizonytalan, amikor értékek inganak meg, kapcsolatok szakadnak szét, és a jövő gyakran ködbe borul. De hisszük, hogy a Szentlélek újra tud kezdeni, és hogy Isten népének mindig van reménye. Imádkozzunk a mai estén magyar népünkért, a családokért, a gyermekekért, a fiatalokért, az idősekért. A döntéshozókért, az egyházért, a tanítókért, a szolgáló emberekért. Mindenkiért, aki ennek a hazának testben és lélekben része. Kérjük ma együtt, hogy az Úr ébressze fel bennünk a hitet, a bűnbánatot, a szeretetet és a szolgálat örömét. Hogy ne csak túlélni akarjunk, hanem újra megtaláljuk nemzetként lelkünk forrását, a krisztusi örömhírt, amely életet ad ma is. Így imádkozzunk a mai estén együtt nemzetünkért.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét, Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Húsvét táján az egyik szombaton Jézus vetések között járt tanítványaival együtt. Tanítványai megéheztek. Tépdesni kezdték a kalászokat és eszegették. Ennek láttára a farizeusok megjegyezték. Nézd, tanítványait olyat tesznek, amit szombaton tilos cselekedni. Jézus erre megkérdezte, nem olvastátok, hogy mit tett Dávid, amikor társaival együtt megéhezett? Hogyan ment be az Isten házába, és hogyan ette meg a kétet kenyereket, amelyeket sem neki, sem a kíséretének nem lett volna szabad megennie, csak a papoknak? Vagy nem olvastátok-e a törvényben, hogy a papok szombatonként a templomban megszegik a szombati nyugalmat, anélkül, hogy vétkeznének? Mondom nektek, a templomnál is nagyobb van itt. Ha pedig értenétek, mit jelent a mondás, irgalmasságot akarok és nem áldozatot, akkor sohasem ítéltetek volna el az ártatlanokat, mert az ember fia ura a szombatnak is. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mári Rádió hallgatók! A mai evangélium arra emlékeztet, hogy Isten nem elsősorban a szabályokat, a törvényeket nézi, hanem az emberi szívet, a mi szívünket. Jézus arra tanít, hogy az irgalom, a szeretet és az emberek szolgálata mindig megelőzi a rideg ítélkezést. Amikor képesek vagyunk megérteni, segíteni, megbocsátani, akkor valóban Isten akarata szerint élünk. Urunk Istenünk, kérünk, áld meg a magyar nemzetet békével, egységgel és reménnyel. Erősítsd meg családjainkat, óvd meg gyermekeinket, fiataljainkat, a rájuk leselkedő gonosztól. Adj bölcsességet vezetőinknek, és töltsd el szívünket szeretettel egymás iránt. Segíts, hogy hitben, összefogásban, irgalmas szívvel építsük közös jövőnket. Őrizd meg hazánkat, és vezess bennünket mindig a te utaidon. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk.
1: Mária Rádió.

0: dicsérje minden nemzet. Tezíj imaóra következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm a rádióhallgatókat! Félegyházi Luca vagyok, és én fogom vezetni a ma esti tezíj imaórát. Tezíj egy ökumenikus közösség Franciaországban, melyet Rozsé testvér alapított 1940-ben. Sokan énekeikről ismerhetik a közösséget, melyek dallamvilága a sorok ismétlődése segít az elcsendesedésben és megnyugvásban. A tezéi ma estek középpontjában a csend áll. Az alkalom célja kicsit megállni a hétköznapok rohanásában, elcsendesedni, jelen lenni a Jóisten szeretetében, akár szavak nélkül. A következő bő fél órában énekek és rövid gondolatok fogják váltani egymást. Rozsé testér gondolataival kezdve, köztetek áll az, akit nem ismertek. Bárhol is légy a földön, aki szeretnéd megismerni a szíved legmélyén élő titkot, megsejted-e a benned élő csendes várakozást Isten jelenlétére. Ez az egyszerű várakozás, ez az egyszerű vágyakozás Isten után már a hit kezdete. Közöttünk él az, akit nem ismerünk. Egyesekhez közelebb áll, mások elől jobban elrejtőzik. De mindnyájan csodálkozva hallanánk. Miért félnél? Itt vagyok melletted én, Jézus Krisztus, aki előbb szerettelek téged, és beléd helyeztem örömömet. Istenem, kérlek légy velünk ma este is. Segíts kiüríteni gondolatainkat, letenni a mindennapok gondjait, hogy a csendben meghalljuk hangodat, megérezzük jelenlétedet, hogy a belület fakadó forrás oldhassa sosem múló szomjunkat. Kezdőénekünkben kérjük az Urat, hogy legyen velünk a ma esti csendünkben is. Küldje el hozzánk szent lelkét, járja át szeretete a mi lelkünket is, hogy teljesen rá tudjuk bízni magunkat. Tenyerébe tudjuk helyezni kétélyeinket, félelmeinket, aggodalmainkat, és örömeinket egyaránt. Amen. Kezdő énekünk szövege, bízz az Úrban, megerősít, ő sosem hagy el téged. Bízz az Úrban, Jézus eljön hozzád, Jézus eljön hozzád.

Dicsérjétek az Urat szentélyében. Dicsérjétek égi erődítményében. Dicsérjétek hatalmas tetteiért. Dicsérjétek nagyságának teljességéért. Dicsérjétek trombita szóval. Dicsérjétek citerával és hárfával. Dicsérjétek dobbal és tánccal. Dicsérjétek fuvolával és gitárral. Dicsérjétek zengő cimbalommal. Dicsérjétek búgó cimbalom hangjával. Minden élő dicséri az Urat. Alleluja. A mára választott szentírási szakasz felolvasása előtt a következő dallal kérjük Istent, hogy világosítsa meg számunkra az írás értelmét, ültesse szívünkbe szavát. A dal szövege, te vagy a fény a szívemben, Jézus, add, hogy ne szólhasson bennem a sötét. Te vagy a fény a szívemben, Jézus, Krisztus, jöjj, te vezess utamon.

Evangélium Szent Máté könyvéből 18. fejezet. Abban az időben történt, hogy oda mentek Jézushoz a tanítványok, és megkérdezték tőle, ki a legnagyobb a mennyek országában. Oda hívott egy gyereket, közéjük állította, és azt mondta, bizony mondom nektek, ha nem változtok meg, és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát megalázza magát, mint ez a gyermek, az a legnagyobb a mennyek országában. Aki befogad egy ilyen gyereket a nevemben, engem fogad be. De aki megbotránkoztat csak egyet is ezek közül a kicsik közül, akik hisznek bennem, jobban járna, ha malomkövet kötnének a nyakába, és a tenger fenekére vetnék. Most ismét hallgassunk meg egy tezéi éneket, melynek szövege, ó, halld meg, Uram, ó, halld meg, Imám, hívlak, jöjj, válaszolj. Ó, halld meg, Uram, ó, halld meg, Imám, jöjj és figyelj rám.

Aki énekel, kétszeresen imádkozik, mondta Szent Ágoston. A mai napra a zene és az imádság kapcsolatáról hoztam pár gondolatot. Mivel az utána járás során ismét szembesültem a téma kimeríthetetlenségével, nem egybefüggő elmélkedés, hanem inkább egy témába vágó rövid gondolatok füzére következik. Géczi Kati református zenetanár gondolataival kezdem, amivel egy vele készült interjúban találkoztam. Aki énekel, lelkét felemelve imádkozik, és már nem is a zene számít, hanem ami megtörténik általa. A zene Istentől kapott ajándék, olyan nyelv, amin keresztül sokkal mélyebben fejezhetjük ki az Istennel való együttlét magasságát, mint bármi mással. A zene lehet a szemlélődő imádság kifejezése, segítője is. Gondoljunk csak a Gregorián dallamokra, vagy épp a tezéi közösség kontemplatív énekeire, melyek hosszas szem ismétlődéssel segítik az ima elmélyülését. De kifejezhet a zene túlcsorduló örömöt, hálát Isten dicséretének szükséges és méltó eszközeként. Assisi Szent Ferenc virágos kertje legenda gyűjtemény így szól erről. Szent Ferenc a kemény önmegtartóztatás és az ördöggel való viaskodás miatt testileg igen legyöngült. Lelki táplálékul kívánván erősíteni magát, az üdvözültek végtelen dicsőségére és mérhetetlen örömére gondolt, s arra kérte a Jóistent, hogy ezt az örömet egy kissé megízlelhesse. Szemlélődése közben hirtelen tündöklő fényességben egy angyal jelent meg előtte, bal kezében hegedűt, jobbjában vonót tartott. Elbűvölve nézte Szent Ferenc a jelenséget, az angyal pedig végighúzta egyszer a vonót a hegedű húrjain. Nyomban olyan édes dallam töltötte el Szent Ferenc lelkét, hogy mint később elmondta társainak, attól tartott, ha az angyal még egyszer végighúzza a vonót a hegedűn, lelke kirepül testéből. Így töltötte napjait Szent Ferenc Alverna hegyén. A 20. században élt és alkotott francia zeneszerző Olivier Messiaen, akinek munkásságát hite és vallásos hivatástudata határozta meg, az egyik legnagyobb hatású és szabású művét, Assisi Szent Ferencről írta egy operát, amiben feltűnik a fenti jelenet is. Ő szólt így a zene és a hit kapcsolatáról. Egy igazi zene, vagyis olyan, ami spirituális, ami maga is a hit aktusa, képes arra, hogy minden létező témát érintsen anélkül, hogy egyetlen pillanatra is megszűnne Istent érinteni. Olyan eredeti zene ez, amelynek nyelve képes megnyitni néhány kaput és elérni a még távoli csillagokat. Én csupán egy edény vagyok, melyen átáramlik a zene. Nem én vagyok a teremtő, hanem az az isteni erő, amely a kezemet vezeti. A szakrális zene egyik legismertebb alkotója, Johann Sebastian Bach saját Bibliájában, ott, ahol a jeruzsálemi templom felszenteléséről olvashatunk, a következő széljegyzetet írta. Az igazán áhítatos szép zenében Isten mindenkor kegyelmi jelenlétét mutatja meg. Máshol ugyanő írta, minden zene célja, hogy Isten dicsőségét zengje, és kikapcsolódást nyújtson a lélek számára. Ahol ezt nem tartják szem előtt, ott nem a zene szól, csak pokoli lárma. Bach utóbbi gondolata talán összecsenghet a 20. és 21. század mindenkori idősebb generációinak az aktuális zenei trendekről alkotott véleményével. Pedig a kortárs könnyűzenei alkotók közt is akad, akinek zenéje az ima és az Isten keresés tükre is lehet. Hazai előadók közül a Platon Karatev tagjának, Balla Gergelynek egy interjúban elhangzott mondatait hoztam. Szerintem abban, amit mi is keresünk a dalszerzés során, érezhetők a párhuzamok az imával. Nemrég olvastam Tábor Bélától, hogy a szónak a határa az ima. Még ha nem is gondolom azt, hogy ez egy abszolút ima meghatározás lenne, nagy igazságtartalma van ennek a kijelentésnek. Erről a tartományról csak dadogni lehet. Viszont a dadogás foka eltér. Azt érzem, hogy ahol az én nyelvem már botladozni kezd, mások még könnyedén lebegnek. De egy idő után a legnagyobb írásoknál is szétbomlik a szavak szőttese. A
A kimondhatatlant nem lehet kimondani. Erről az élményről a szavak szintjén szólni, mint ha pohár vízzel kínálnánk a tengert, vagy létrával a madarat. És itt lép az életünkbe a zene. Végül megpróbálom egy saját gondolatomat is felfűzni a téma szegélyére. Örömként, kikapcsolódásként, hangulatként, direkt vagy indirekt módon, szakrális funkcióban is mindig jelen volt a zene a mindennapjaimban, gyerekkorom óta, és sok különböző műfajból származó zeneműben vagy számban találtam váratlan Isten közelséget vagy segítséget az éghez való közeledésben. És mégis így megragadt a mai téma felkutatása során az első gondolatom, amikor a zene és az imádság kapcsolatára gondolok, akkor az első zeneként megfogalmazott motívum vagy gondolat, ami eszembe jut, végtelenül egyszerű. Az, amikor a vigília végén felcsendül a jól ismert és egyszerűsített gregorián dallammal énekelt Te Deum. Téged Isten dicsérünk. Most kérjük Urunkat, hogy legyen velünk minden napjainkban, könyörögjünk hozzá együtt.

Krisztusunk, megaláztatásod által fölemelted az elesett emberiséget. Adj szent örömet nekünk, akiket kiragadtál a bűn szolgaságából, és vezess be egykor az örök boldogságba.

Most imádkozzuk együtt az imádságot, melyre Krisztus tanított minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassunk meg ismét egy éneket, melynek szövege: ne félj, ne aggódj, ne sírj, ne bánkódj, ha tiéd Isten, tiéd már minden. Ne félj, ne aggódj, ne sírj, ne bánkódj, elég ő néked.

Jézus szívünk öröme. Evangéliumot biztosít arról, hogy a te országod közöttünk van, és megnyitja bennünk az egyszerűség és ártatlanság kapuit. Áldj meg minket, Jézus Krisztus! Add, hogy hála énekünket méltó formában zenghessük, hogy zenébe foglalhassuk, hogy egyedül benned találjon nyugodalmat a lelkünk. Ámen. Az ároni áldás szavaival búcsúzom önöktől. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. A legközelebbi tezéi ma óra 4 hét múlva, augusztus 12-én, szerdán, este 8 óra 16 perckor kezdődik majd, amire ismét Faragó Lengyel Sára várja majd önöket. Most Félegyházi Luca hangját hallották, a műsor technikusa Török Andris volt. Nyugodalmas éjszakát kívánunk mindannyiuknak, az utolsó dallal, amit nem merek felkonferálni, mert technikai malőr folytán itt összekeveredtek a zeneszámok, de biztos, hogy tezéi dalt fogunk hallani.

0: Hírpercek.
1: Jubileumot ünnepelt az Ajka Csingervölgyi Boldog IV. Károly király kápolna. Magyar nyelvű szentmisét mutattak be Pristinában. Ukrajnába látogat Gelegör érsek. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Bedis Zsuzsa, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Hálaadó szentmisén emlékeztek meg vasárnap az Ajka Csingervölgyben található Boldog IV. Károly király kápolna felszentelésének 20. évfordulójáról. Adja hírül a veszprémi érsekség. Az ünnepi liturgiát dr. Udvardi György veszprémi érsek mutatta be, aki szentbeszédében arra hívta fel a figyelmet, minden templom egyszerre őrzi a múltat és mutat a jövő felé, mert az örök élet reményének helye. Az ünnepen jelen voltak mindazok, akik 20 évvel ezelőtt részesei voltak a kápolna megszületésének. Az építtetők hozzátartozói, az egykori segítők, a hívek és azok is, akik az elmúlt 2 évtized során itt erősödtek meg hitükben. Tál Zoltán esperes prébános a mise végén elmondta, a kápolna nem csak Boldog IV. Károly király tiszteletére épült, hanem emléket állít annak a több mint 1 évszázados bányász életnek is, mely meghatározta a település történetét. Magyar nyelvű szentmisét mutatott be Szent László király, a lövészkatonák védőszentjének tiszteletére Horváth Kornél őrnagy, katolikus tábori lelkész, a pristinai Kalkuttai Szent Teréz székesegyházban. Tudósít a katolikus tábori püspökség. A hagyományteremtő szándékkal szervezett szentmisén részt vettek a Koszovóban, a Magyar Honvédség KFOR kontingens 34. váltásában szolgálatot teljesítő magyar katonák, valamint dr. Dux László, Magyarország koszovói nagykövete és a nagykövetség munkatársai is. Horváth Kornél őrnagy tábori lelkész homíliájában az 1077 és 1095 között uralkodott, majd 1192-ben szentté avatott Szent László király példáján keresztül a katonai hivatás alapvető értékeit emelte ki. Mint mondta, a fegyelem, a felelősség, a bajtársi hűség és a szolgálattal járó áldozatvállalás olyan erények, melyek ma is meghatározzák a katonák mindennapjait. Berdicsivbe Ukrajna nemzetközi kegyhelyére látogat Paul Richard Gallagher érsek vasárnap, adja hírül a Magyar Kurír. A Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős államtitkára a pápa különleges küldötteként vesz részt az ukrajnai latin rítusú egyház helyreállításának 35. évfordulójára szervezett ünnepségen. Leó pápa az évforduló kapcsán levélben kérte a híveket, hogy imádkozzanak a békéért, a családokért, a háború miatt szenvedőkért. 14. Leó latin nyelven írt levelében felidézi 9. Gergely 1234-es üzenetét, mely a mai Ukrajna területén élő

0: latin rítusú híveket és papságot méltatta, akik a hitvédő bástyájaként sok zaklatást szenvedtek el. Leó pápa arra is kitért, hogy a későbbi századokban is sok üldöztetésben volt részük, de az ukrajnai egyházi közösség új életre kelt és megújult növekedésre lelt. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei július 15-én szerdán. Bedi Zsuzsa szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: A Mária Rádió Pilis Csabán az FM 104,2 MHz-es frekvencián fogható.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Másik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Ha az örömhírt világosan, szeretettel és meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
5: Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni. Nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei Aprófaluban, Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését, természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne Terény, Mulcsosház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján az Ökotábor menüpontban.
0: Mária Rádió.
6: Börtönposta. A Mécses Szeretett Szolgálat műsora.

0: Börtönposta, a Mécses Szeretett Szolgálat műsora. Harminc éves börtönmissziós szolgálatunk önkéntesei kapcsolat nélküli fogvatartottakkal leveleznek. Több mint 100 önkéntes, több mint 100 fogvatartott 20 börtönben szerte az országban. Ami nekünk egy levél, nekik egy ablak, ám ezen keresztül mindkét oldalról máshogy látjuk a világot. Ezt az ablakot kinyitva szeretnénk betekintést nyújtani a Mária Rádió hallgatóinak szolgálatunkba, egyúttal meghívva mindenkit, tegyük szebbé a világot akárcsak egy emberi szóval.
1: Mai műsorunkban először börtönkurziós missziós testvéreinkkel beszélgetünk, majd a Sopron-kőhidai börtönelől jelentkezünk. Végül két korábbi levelezőnk gondolatait osztjuk meg a nyárról és kegyelemről. Tartsanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm Önöket, Tarján Gabriella vagyok. Következő interjúnkat egy Dunaparti piknik keretében készítettük, ahol a börtönkurzió és a Mécses közössége találkozott.
3: Harmadik éve csináljuk a Börtönposta rádió műsort, és ez úgy szállt ránk, hogy eredetileg a börtönkurziónak volt egy börtönmissziós műsora a Mária Rádióban. Átvette a Mécses, azt mondta a Mária Rádió, hogy nagyon szeretné, ha lenne börtönmissziós műsora, de most egy kicsit mi jövünk. És én azt gondolom, hogy hiányzik azóta, hogy a börtönkurzióról nem hallottunk, és kíváncsiak vagyunk arra, mi is, meg szerintem a rádióhallgatók is, hogy mi történt mostanában, hova jártok be, mik az ajándékaitok, és egy kicsit erről meséltek. Ági Lia.
4: Köszönöm a kérdést. Hát igen, a Covid előtt nagyon-nagyon jól ment a börtönkúzió, rengeteg helyen voltunk, most ezt nem is sorolnám föl, de a Covid az úgy teljesen elvágta, sehova nem mehettünk be, és utána szinte nulláról kellett építkeznünk, és így most jóval kevesebb helyen vagyunk. Van a csapatunknak egy olyan mondása, hogy olyanok vagyunk, mint a kispatak, hogy arra megyünk, amerre lehet folynunk. Vannak helyek, amik bezáródtak előttünk, de nyíltak újabbak is. Tehát, hogy akkor konkrétan férfi börtönbe Sátoralja új hely, akkor Balassagyarmat, Sopron-kőhidai, akkor Baracska, és most a legújabb szerzeményünk Szombathely. És a női börtön pedig Kalocsa és Kiskunhalas. És reményeink szerint Szombathelyen is lesz ősszel. Úgyhogy hát most ezeken a helyeken vagyunk. Vannak tárgyalás alatt több börtön is, de most így ezt így nem mondanám addig, amíg nem fix.
3: Itt közöttünk a Kalocsai Börtönkurziónak a rektora, és akkor rögtön téged tudlak, Ági, megkérdezni, egy kis személyes élményt mesél, hogy egyáltalán hány kurziót tartottatok, visszajártok-e ultrajára, hányszor találkoztok, és egy-két személyes élményt, hogy azoknak itt a Mécses társainknak is, akik nem is tudnak a kurzióról, meg talán egy-két szóba azt is, hogy mit csináltok ti ott benne, amit elszabad ebből árulni.
5: Hát sziasztok, én Ági vagyok. Én 17-ben végeztem a kurziót. Ilyenkor az a kérdés, hogy mi a kurzió. A kurzió egy Spanyolországból eredő rövid keresztény tanfolyamocska, lelki gyakorlat, ami 4-3,5 napot ölel föl csütörtöktől vasárnapig, és hát ahogy mondják, hogy a barátságosságra, a szeretetre, a természetességre épül. Tehát 17 augusztusában végeztem én ezt el, és nagyon-nagyon közeli kapcsolatba tudtam kerülni az által Istenhez, Jézushoz. És hát megszólított a börtön misszió. Első alkalommal az országban az utolsó COVID előtti kurzión tudtunk részt venni, Liával együtt Kiskunhalason. Ott még csak munkatárs és kezdő munkatársként. Nagyon-nagyon megérintett már eleve az, hogy az ember bemegy a börtönbe, és azt hiszi nagy mellénnyel, hogy majd beviszi Krisztus arcát, és aztán rá kell döbbennie megszégyenülve, hogy az arc ott van bent, mert Jézus ott van ott van, ahol leginkább szükség van rá, és ez egy megszégyenítő, de csodálatos érzés is volt, mert nagyon fontos a bentieknek, hogy ott, ahol ők csak számok, és alkotó elemek, vagy nem is tudom, hogy mondjam, bemegyünk hozzájuk, és szeretettet tapasztalhatnak, és barátságosságot. Aztán úgy alakult, hogy Kalocsára is visszamehettünk, az 23-ban volt, tehát ugrunk egy nagyot, és ez úgy kezdődik, hogy aki meg van bízva ennek a felépítésével, hogy keres munkatársakat, és ezek általában kiimádkozott emberkék, akik jönnek, és van két, jó esetben két, vagy netán három lelki vezető atya, aki szintén jön. A börtönkurzió külön csodálatossága az, hogy ökumenikusan jövünk össze. Tehát felekezet független, hiszen a bentiek is lehetnek bármilyen felekezethez tartozóak. És ez a mi szívünket is nagyon-nagyon elkényezteti ez a sokszínűség, és a munkatársi csapat ugye azért találkozik többször, mielőtt bemenne, hogy megismerjék, megszeressék egymást, és ezt a szeretetet tudjuk bent közvetíteni a bentieknek, mert ha valahol muszáj hitelesnek lenni, akkor ez a börtön, mert azonnal kiderül, hogy hát szerepet játszunk. Tehát 23-ban voltunk bent, és ami nagyon fontos, hogy mi azóta is 2-3 havonta, mert hát ugye nyáron egy picit hosszabb idő kihagyással, de megyünk be a lányokhoz. Most voltunk bent május 16-án, most már két kurziós, végzett kurziós csapattal, úgynevezett ultraját tartunk, és az egyik legmegérintőbb mondata az egyik benti lánynak az volt, hogy mi nem is tudjuk, hogy mi mit jelentünk nekik, és hogy hetekig abból táplálkoznak, azokból a találkozásokból, mondatokból, szeretett morzsákból, témákból, amiket mi ott együtt megélünk egy-egy ilyen találkozón. Hát az egyik legkonkrétabb és leghatalmasabb élményem az egy olyan Krisztus megtapasztalás, hogy a 23-as kurzióban ott helyben megtért egy fiatal lány, és hát ahogy szabadult, ő meg akart keresztelkedni, és keresztanyukája lehettem, és a lelki vezető pedig a keresztapukája, az atya, és görög-katolikus szertartás szerint lett megkeresztelve. Kocsis Fülöp metropolitai érsek jött, és szolgáltatta ki ezeket a szentségeket. Gyönyörű alkalom volt. A 23-as csapatból viszont az egyik hölgy meg várja a második babáját, és vele is azért legalább heti szinten kapcsolatban vagyok, és igyekszik eljárni templomba. Legutóbb olyan képet küldött, hanem indiszkrécióval, a kisfiával ott vannak bent a templomban, és a kisfiú csodálkozó nagy szemekkel néz körbe, hogy milyen csodálatos helyen van.
6: Szervezetről mesélj kérlek, hogy van egy, én azt mondom, hogy titkárság van, egyáltalán hogy épül föl, meg a munkatársképzőkről, hogy szervezitek ezt a szolgálatot.
4: Tehát van a börtönkurziónak egy titkársága, ami 5 évenként újul meg, és olyan 10 fő vannak lelkivezetőink is, és mi a tagok. A leginkább a feladatunk az, hogy koordináljuk az egész börtönkurziót, képviselni tudjuk a BV előtt magunkat, és hát a munkatársképzőket is szervezünk egy évben egyszer, és az a szívemnek nagyon kedves, mert én a háttérmunkába szeretek segíteni, és ugye a meghívóknak a kiküldése, meg ugye az egésznek a tényleg ugye a szervezésében benne lenni, és erre azért van nagyon nagy szükség, mert hogy a civil kurziókban is tartanak munkatársképzőket, hogy tudjuk, hogy egy kurziónak ugye megvan egy menete, egy íve, hogy annak mikor, minek kell elhangoznia, tehát miről szól, viszont a börtönbe is ugyanezt kell átadnunk a fogvatartottaknak, csak azért kevesebb időnk van rá, mondjuk nem napi 12 óra, hanem lehet, hogy csak mondjuk 8-9 órában lehetünk ott. És mivel, hogy ez egy nagyon speciális helyzet, hogy egy börtön az nem egy minden, az átlagos emberek, akik nem járnak be, ugye rengeteg sajátossága van, amiket el kell mondani a munkatársaknak föl kell készíteni, illetve az embereket, mert ugye mindenki a civil kurzióból jön szolgálni a börtönkurzióba, és nem biztos, hogy mindenki alkalmas erre a feladatra. Tehát, hogyha eljön egy ilyen munkatársképzőre, akkor ott némi érzékenyítést kap. Tehát nem csak a börtönről van szó, hanem ugye a periférián lévő emberekről is sokat beszélünk, különböző előadókat hívunk, és szerintem ez nagyon hatásos tud lenni. És akkor, tehát így, valahogy így készítjük föl a munkatársakat is erre a szép feladatra.
6: Ami így nem biztos, hogy kiderült, csak én tudom, hogy a kurziós egy többnapos dolog, és a munkatársképző is egy többnapos dolog. Úgyhogy ugye ez ebben más, mint a Mécses, ahol mi inkább így alkalmanként szoktunk találkozni, és ez egy óriási élményt tud adni, hogy napokig együtt lenni valakivel, és egy nagyon erős kapcsolat tud lenni.
4: Tehát még arra is jó a munkatársképző, hogy esetleg a volt rektorok, vagy jelölt rektorok, ők is el szoktak jönni, hogy az újabb munkatársakból tudjanak meríteni, hogy amikor összeállítják egy következő kurzióra csapatukat, akkor ismerjék azokat az embereket, akik ezen részt vettek. Tehát, hogy ez erre is nagyon fontos, meg hogy maga a közösségünk is, hogy így összeérjen, azért ott 3,5 napot együtt lenni mindenféle lelki tartalommal, az nagyon-nagyon jól össze tudja hozni az embereket, és ahhoz, hogy bent a börtönbe is szolgáljunk, mindenképpen egy ilyen szeretet, nagyon erős szeretet kapcsolatba kell lenni a munkatársaknak, és hogy ez is egy nagyon jó lehetőséget ad arra, hogy jobban megismerjük egymást, és akkor, hát akkor sokkal jobban tud működni, vagyis hogy csak így tud a szeretet által működni a benti szolgálatunk is. Akkor adom Jenőt.
7: Maga a kurzió az 3 napos elvonulás, rövid tanfolyamocska, ami nem csak az ember értelmére, hanem a szívére is hat. De fontos tudni, hogy van előkurszió és van utókurszió is. Az utókursziónak a spanyol megnevezése az ultrája, utolagos találkozó. A civil kurziónál ugye az emberek vonulnak el egy adott időpontban, egy adott helyszínre, mert tudnak szabadon mozogni. Aki fogvatartott, nem tud szabadon mozogni, tehát ott meg kell szervezni azt, hogy a börtönvezetése jóváhagyásával, előrejelzített időpontban, komoly szervezést igénylő módon oda mennek a munkatársak, ott megtartják ezt a 3 napos alkalmat a fogvatartottaknak. Nyilván valamilyen módon a börtön közelében egy szállásról kiindulva és oda visszatérve, és ez a 3 napos kurziónak a technikai megvalósulása. Nagyon-nagyon fontos, hogy a civil életben, miután valaki részt vett kurzión, van lehetőség és ajánljuk is, hogy a saját felekezetének valamelyik csoportjába illeszkedjen be. De nyilván a börtönön belül erre nincs ilyen módon lehetőség, ezért nagyon-nagyon-nagyon fontos a kurzió utáni utótalálkozó. Az utótalálkozó annyira fontos, vannak előtalálkozók is, ahol kicsit puhítjuk a börtönparancsnokságot is, meg a fogvatartottakat is, kicsit úgy verbúváljuk a kurziókra. Tehát vannak előkurziók is, vannak kurziók is, és vannak utókurziók is. Hogy viccesen azt szoktam mondani az egyik vezető, hogy ebből a 3 elemből, ami leginkább elhagyható, az talán maga a 3 napos kurzió. De ez persze nyilván csak vízbe mondja. De ami nagyon-nagyon fontos, hogy akkor és csak akkor lehet bemenni egy börtönbe kurziót tartani, ha vállalja egy csapat, az, hogy ezután bizonyos rendszerességgel visszajár. Úgy várnak minket, mint, tehát van az ige a Szentírásban, hogy a teremtett világfiai sóvárogva várják Isten fiának megjelenését. Hát nyilván azért az Istenek annyira jó fejek, hanem azért, mert bennük van Krisztus, és ez turcsodul rajtuk, és nyilván ezt várják, tehát igazából a Krisztust várják. De ez igaz, tehát a fogvatartottak nagyon-nagyon-nagyon várják azt, hogy kapjanak Isten embereitől isteni szeretetet, törődést, odafigyelést, és némi üzenetet is. Tehát az utókurziók nagyon-nagyon fontosak. Az előkurzió az a műfaj, ahol viszont egy picit még úgy kell beszélni a kurzióról, hogy nem lőjük le a poénokat. Tehát egy picit más jellegű, nehezebb feladat. Én Baracskára járok előkurziókra. Időnként vendégeskedem Balassagyarmaton, ultrájákon, és az utóbbi időben meghívást kaptam, hogy időnként vendégeskedjek Sopronkőhíden is ultrájákon. Személyes élmény például legyen a halottak napjai, ugyanis halottak napján nem engedtek be minket Baracskára, mert hogy egy központi rendezvény volt beharangozva a fogvatartottak számára. 4 hetente szoktunk bejárni Baracskára, és nyilván ekkor nem mehettünk be. Tehát mire bejutottunk november utolsó hétvégéjén, akkor már 8 hét telt el legutolsó találkozás óta, és a technikailag úgy történt, hogy 3 hullámra érkeztek, hova tartottak, mert úgy sikerült megszervezni őket. Az első hullám, míg vártuk a többieket, elmondta, hogy hiányoztunk és mennyire vártak minket. Ezt nem hallotta a második hullám, akik miután megérkeztek, elmondták, hogy hiányoztunk és mennyire vártak minket. Majd megérkezett a harmadik hullám, akik elmondták ugyanezt. Tehát ez a technikai nehézség, hogy kimaradt egy alkalom, és az utólagos reflexiókból azt következtetést vontuk le, hogy ez egy tényleg nagyon áldozó szolgálat. Ha még valami személyes élményt kell kiemelni, akkor az nem is egy konkrétat mondok, hanem egy általános tapasztalatot, hogy valóban igaz az, hogy mi, amikor bemegyünk, azzal a naív hozzáállással megyünk be, hogy viszünk nekik valami ajándékot. És majdnem mindig úgy jövünk ki, hogy hát lehet, hogy vittünk valamit, de igazából amit kaptunk, az nagyon mély, nagyon áldott, és igazából minket meggazdagító. Egy picit úgy is lehet felfogni a kérdést, mint hogyha Isten szent lelke megcsinálná azt, hogy egyfelől oda bent van velük, másrészt oda van velünk kint, és akar találkozni oda bent önmagával.
5: Amúgy ez teljesen így van.
4: Az annyira megrendítő volt, amikor hallottam bent a börtönbe. A kurzió után, vagy közben azt mondta, hogy megérte neki bekerülni a börtönbe, mert hogy ezzel részt tudott venni.
5: Nem akar addig szabadulni, tehát, hogy
4: olyan is volt, hogy nem akar szabadulni, és még egy nagyon megindító volt tényleg ez az élmény, hogy volt egy fiatal hölgy, akinek egy 2 éves kisfia volt kint, és ugye hát azt hiszem, hogy olyan fél évente lehet csak személyes találkozójuk, és nálunk ugye az volt a mondás, hogy csak az jöhet kurzióra, aki az elejétől a végéig ott van. Na most őneki szombaton lett volna találkozója így fél év után a kisfiával, és azt mondta, hogy inkább nem találkozik vele, mert hogy ő úgy érzi, hogy itt ebbe a 3,5 napba lehet, hogy olyan plusz dolgot fog tudni kapni, amit kint a gyerek meg a saját életük javára tudja fordítani. És szerintem ez valami csodálatos. És akkor még egy utolsó, egy ilyen saját élmény, hogy én sokáig nem nagyon akartam bemenni, mindig mondtam, hogy inkább a háttérmunka, de hogy tudom, hogy ez egy nagy elköteleződés, ahogy mondták a többiek, és hogy nem csak egyszer megtartjuk, hanem utána vissza kell járni, és amikor így harmadszorra mentem vissza Kismuhalrasra, és akkor így egyszer csak így tudatosult bennem, és mondtam a lányunknak, hogy na látjátok, ezért nem akartam eljönni kurzióra, mert hogy megszerettelek titeket, hogy ettől féltem, és így már egyszer nem tudok nemet mondani, amikor menni kell, akkor megy. Egyek is alig várom.
5: Hát ez az egész nem jöhetne létre a börtön lelkészek nélkül. Azért szerettem volna egy pár szót erről szólni, mert nagyon áldozatosan, nagyon-nagyon önmagukat adva. Nem minden börtön lelkész kurziós, de ez is érthető álláspont. De az én tapasztalatom, hogy maximálisan mindenben lehet rájuk számítani, és ezért hatalmas hála is, köszönet.
6: Köszönöm szépen nektek a mesélést, és hogy megint hallhattunk egy kicsit a kurzióról is.
8: Uram, sokszor jártam sötét.

0: szeretettel üdvözöljük a Mária Rádió hallgatóit. A Sopronkőhidai börtönből jöttünk ki egy foglalkozásról, és szeretnénk elmesélni, hogy milyen volt a mai találkozó.
1: Én már több egyére voltam itt Sopronkőhidán. A mai napon a hála volt a téma, és nagyon megható volt, amikor körbenéztem, és volt olyan levelező társunk, illetve bent lévő társunk, aki megkönnyezte így a hála témát, amikor egy vers is szóba került, és így azt vettem észre, hogy egyre szabadabbak, egyre jobban megnyílnak, egyre őszintébbek, és egyre jobban beengednek így a saját kis világukba, és mi is a mi kis világunkba őket. Hogy csodálatos volt.
2: Egyik bent lakót idézném, hogy azt mondta, hogy ő hálás az anyjának, hogy megszülte, és esélyt adott neki az életre. Igaz, hogy ott hagyta a kórházba, de megszülte.
3: Én második alkalommal voltam itt a börtönben, és különösen is megfogott az, hogy mindenki hálát tudott adni azért, hogy minden nap felkelhet reggelente. És ezt idekintről belegondolva annyira természetesnek tűnik ez a dolog, hogy élünk és vagyunk, és minden nap tehetünk, amit csak szeretnénk, dolgozhatunk, de ők tulajdonképpen igazán tudják azt, hogy milyen hálásnak lenni, milyen a Jóisten ajándékáért köszönetet mondani. Én ezt tudnám kiemelni, ami számomra a legmeghatóbb volt. Illetve jó volt azt is látni, hogy amikor négy szem közt elvonultak beszélgetni a levelezőtársak, akkor az mekkora élmény, mekkora lelkesedés, mekkora kíváncsiság, csillagó szemeket láttam, és ezt azért is különösen a szívemben őrzöm, mert ha minden jól megy, akkor a következő hónapban én is találkozni fogok a levelezőtársammal, és ugyanezt szeretném megélni én is.
4: Első alkalommal voltam itt Sopronkőhidán a börtönbe. Szociális szakemberként élem az életemet, és számomra az volt a megható, hogy ezek a meglett férfi emberek, akikkel találkoztunk, milyen könnyedén meg tudnak nyílni, mennyire vágynak arra, hogy társaságban legyenek, és el tudják mondani a mindennapos problémáikat. Számomra mindenképp felemelő érzés volt, hogy nyitottak a világra, és hogy készülnek arra, hogy mi vár rájuk, hogyha kiszabadulnak.
0: Nekem talán a legemlékezetesebb mondat az volt, amikor az egyik fogvatartott azt mondta, hogy ő a hosszú ítéletéért hálás. Már 15 éve van bent, mert hogyha ő rövidebb ítéletet kapott volna, akkor biztos, hogy visszakerült volna. És a hosszú ítélet alatt élte meg azt a valódi változást, amit ő most érez az életében. És nagyon jó volt a hűség és árulás játék is, ahol konkrét helyzetek kerültek elő, és hogy mennyire nem egyértelmű bizonyos szituációkban, hogy mit kell választanunk, és hogy mikor áruljuk el a családunkat, vagy vagyunk hűek saját magunkhoz, és még a mennyasszony szöktetésnek a hagyománya is előkerült, ami kifejezetten érdekes volt számunkra.
5: Ugye Gabi említette, hogy volt fogvatartott, aki mondta, hogy hálás azért, hogy hosszú ideje itt van. Hát az többektől elhangzott, hogy hálásak azért, hogy börtönbe kerültek, mert csak a börtön állította meg őket az alkoholizmusban, kábítószer élvezetben, és hogy talán majd, ha innen kikerülnek, akkor nem ott fogják folytatni, amivel bekerültek. Engem meghatott az egyik fiatalembernek az a mondata, hogy mondta, hogy 2009 óta bent van, és még azért elég sok van hátra, viszont ez a testvére, most hirtelen az jutott eszem, hogy ikertestvére, de nem, azt más mondta, tehát hogy a testvére azóta is tartja vele a kapcsolatot, ami egy óriási dolog, hiszen tudjuk, hogy 7 év után általában azért lekopnak a családtagok, és kérdeztem, hogy ez mi, ez a nagyon erős kötelék, hogy hát hogy, és ez úgy, hogy 6 gyereke van a testvérének, tehát azért őket is eltartani, dolgozni, és mégis rendszeres kapcsolattartás van. Azt mondta, hogy azért, mert együtt kerültek állami gondozásba, és minden nehézségen együtt mentek keresztül, és hogy ez kitart, és mondta, hogy biztos benne, hogy még 12 év van neki hátra, és hogy addig is el. Szóval ilyet még nem ismert. Mi ugye pont azokat az embereket kapjuk meg, akiknek megszűnik a kapcsolattartása, és hogy jó volt hallani, hogy ilyen is van.
6: Én is sokadik alkalommal vettem részt egy ilyen börtöntalálkozón, és a tapasztalat az ma is hasonló volt, mint korábban. Sőt, a mai téma, ugye a hála, az még inkább alkalmat adott arra, hogy megnyíljanak a fogvatartottak. És mint máskor is, most is azt tapasztaltam, hogy egy ilyen nagyon komplex témakörben, hiszen a hálához hozzátartozik a szülő-gyerek kapcsolat, a barátság, a köszönet kérdésköre, tehát egy ilyen nagyon komplex, sokakat mélyen megérintő témakör őket is mennyire megmozgatja, hiszen a legtöbbjük valós tapasztalattal számolt be, mélyen átélve ezt az egész témakört, ami azt mutatja, hogy a börtön falai között is, vagy talán ott még inkább van igény ilyen típusú beszélgetésekre.
7: Nekem érdekes volt hallani azt, hogy ki mit tart fontosnak a hálával kapcsolatban, és új megvilágításba is láthattuk a hálát. Például volt, aki azt mondta, hogy hálás azért, hogyha valaki őszintén szembesíti a problémáival. Aztán a legérdekesebb az, hogy hálásak lehetünk azokért az emberekért is, akik ellenséges módon közelítenek hozzánk, mert ez is valamilyen módon hozzájárul a személyiségünk fejlesztéséhez.
8: Én gyakorlatilag 5 éve járok be a börtönökbe, és azt hihetné az ember, hogy ez már egyfajta rutin, és minden a megszokott rend szerint megy. Számomra az a fantasztikus, hogy nincs rutin és nincs megszokott rend. Nem hittem volna, hogy a téma, amiről beszélgettünk, a hálaadás, miért tudok hálát adni, ennyire megmozgatja azokat a fiúkat, akik az én fogalmaim szerint ingerszegény környezetben élik a börtönben az életüket, és látszik az, hogyha valakinek a lelkében munkálkodik, ha jó, és látszik az, hogyha valaki gondolkodik, akkor majdnem mindegy, hogy hol van, mert ez jó dolgokat hoz előre, belőle ki. Azon gondolkoztam kis cinizmussal, hogy vajon tudnék-e én hirtelen az ismeretségi körömből előállítani 21-22 olyan embert, aki hálás, sok mindenért hálás. Ez engem nagyon-nagyon meglepett. Még egy dologra figyeltem föl, a kiscsoportos foglalkozásban volt ott egy fiatalember, aki először volt, és nagyon zárkózott volt, és elkezdtem kérdezgetni, és ahogy látta, hogy figyelünk rá, és ahogy látta, hogy értjük, amiről beszél, még jobban megnyílott, és ez arra inspirált engem, hogy figyeljek azokra, akikkel egy csoportba, vagy bármilyen módon egy közegbe kerülök, hogy fontos az, hogy érezze, hogy ő miatta vagyunk itt, hogy ő rá figyelünk, és nekünk fontos az, amit ő mond.
0: Hát köszönöm szépen mindannyiótoknak a részvételt, meg azt a élményt, amit mi együtt okozhattunk itt a fogvatartottaknak, és 3 hónap múlva visszajövünk.

0: A Mécses Szeretett Szolgálat 4 hetenként jelentkező Börtönposta című műsorát hallják a Mária Rádióban.
1: Fogadják szeretettel Zakeus missziós társunk gondolatait a nyárról.
2: A nyár másik oldala. Néhány nappal ezelőtt a feleségemmel a strandon voltunk. Csak figyeltem az embereket, hosszú percekig. Olyan pillanat volt ez, ami ritkán adatik meg. A feleségemmel végre meg tudtuk tenni, hogy egy egész napra teljesen letettük a telefont. Nem néztük az órát, nem pörgettük a kijelzőt, nem voltunk elérhetőek senkinek. Csak egymásnak és a csendnek. A gyerekek önfeledten ugráltak a vízbe, a szülők nevettek velük, idős házaspárok lassan sétáltak a strandon. A büféből sült ételek illata szállt, a szél pedig időnként végig simította a víz felszínén. Egy teljesen átlagos nyári nap volt, legalábbis azoknak, akik ott voltak. Én azonban nem ugyanezt láttam, és a feleségem miközben ott ült mellettem, némán érezte, hogy mi zajlik bennem. Mert vannak emlékek, amelyek nem kérnek engedélyt. Elég egy illat, egy hőhullám, a forró beton, vagy egy pillanatnyi csend, és már is éveket utazol vissza az időbe. Nem akartam, mégis megtörtént, és én is egy kicsit visszaemlékeztem. Egyszer csak újra magam előtt láttam a börtön nyarait. Sokan azt gondolják, hogy a börtön a legnehezebb része, a bezártság. Pedig a nyár odabent egészen más. A nyárnak bent nincs romantikája, nincs fagylalt, nincs strand, nincs vízpart, és nincs árnyékos fa, amely alá behúzódhatná. Csak beton van, acél, vas és hőség. Olyan hőség, amit nehéz szavakba önteni. A falak egész nap magukba szívták a nap melegét, estére pedig lassan visszengedték az árkába. Mintha egy kemence belsejében telt volna minden perc. A levegő megállt, nem mozdult. Az ember mélyeket akart lélegezni, de úgy érezte, nincs mit beszívnia. Voltak éjszakák, amikor senki nem aludt igazán. Csak feküdtünk, egyik oldalról a másikra fordultunk, és hallgattuk a raptársak sóhaját. Valaki halkan imádkozott, valaki a feleségéről, a családjáról beszélt álmába, valaki pedig csak némán nézte a plafont a sötétben. Aztán, amikor reggel megszólalt a csengő, nem azért keltünk fel, mert kipihentük magunkat, hanem mert újra eltelt egy napból egy éjszaka. Odakint sokszor mondjuk, hogy már megint hétfő, vagy hogy már vége is a júliusnak. Odaben nem így múlik az idő. Ott nem heteket számol az ember, hanem órákat. Létszám ellenőrzéseket, ajtónyitásokat, étkezéseket, leveleket, a látogatásig hátralévő napokat. És amikor már nincs mit számolni, akkor elkezdi számolni a reményt. Van egy ige, amit ma egészen másképp értek, mint régen. A Zsoltárok könyvében van megírva. Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Idekint ezt könnyű elolvasni. Odabent ezt az ember megtanulja élni. Mert ott egyetlen napnak, sőt egyetlen jó szónak, egy mosolynak, vagy a feleségem egyetlen régi levelének, az otthoni pillanatok emlékének is hatalmas súlya van. A nyüzsgésben egyszer csak feltűnt egy kisfiú, aki odaszaladt az édesapjához, és csak úgy játékban hangosan nevetve lefújt őt naptejjel. Az apukája felkapta a fejét, elmosolyodott, majd elkapta a srácot. Talán 2 másodperc volt az egész, egy teljesen átlagos, felhőtlen családi pillanat. Senki sem figyelt rájuk. Én viszont nem tudtam levenni róluk a szememet. Megfogtam a feleségem kezét, és csak néztem őket. Mert eszembe jutott, hogy vannak ilyen egyszerű, bolondos pillanatok, amelyekért emberek éveket várnak. és vannak apák, akik csak fényképpen láthatják felnőni a gyermeküket, és nem lehetnek ott, hogy velük nevessenek. Abban a pillanatban már nem a strandot láttam, hanem az arcokat. Raptársak arcát, kemény férfiakét, akik nappal úgy tettek, mint a semmi se fájna. Aztán, amikor az este kialudtak a fények, és a sötétség eltakarta a zárkát, már nem kellett erősnek lenniük, mert a sötétben senki sem szégyeli a könnyeit. Sokszor megkérdezik tőlem, hogy mi hiányzott bent a legjobban. A legtöbben azt várják, hogy valami nagy dolgot mondjak, a szabadságot, a családomat, az otthonomat. Persze, azok is. De az igazság az, hogy odabent az ember az előbb a kicsi dolgokat kezdi el hiányolni. Egy szellőt. Egy eső utáni friss levegőt. Azt, hogy hajnalban kinyithat egy ablakot. Azt, hogy mezítláb végig sétálhat a füvön, vagy megállhat egy fa alatt, és eldönthet, hogy az árnyékban akar-e lenni, vagy a napon. Idekint ezek jelentéktelen apróságok. Odabent felbecsülhetetlen kincsek. Most, hogy a feleségemmel itt vagyunk, és megélhetjük ezeket, minden perc egy csoda. Emlékszem a nyári estékre, amikor már valamennyire elviselhetőbb lett a meleg. Ilyenkor néha valaki megszólalt a sötétben. Nem hangosan, csak úgy félhangosan. Vajon most mit csinálhat a feleségem? Mit csinálhat a kisfiam? Aztán csend lett, mert erre a kérdésre senki sem tudott válaszolni. Egy másik este valaki arról mesélt, hogyan bográcsoztak odakint a családdal, idézte a füst illatát, a dinnyét, a nevetéseket, és miközben beszélt, láttam rajta, hogy már nem is nekünk mesél, hanem fejben hazament a feleségéhez. Csak néhány percre. Aztán megszólalt a csengő, és vége lett. A valóság mindig hangosabban érkezik, mint az emlék. Milyen különös az élet, amikor hazafelé utaztam a strandról a feleségemmel. A busz csendesen haladt az utcákon. Az emberek a telefonjukat nézték. Azt a telefont, amit nekünk aznap oly jó volt letenni a kezünkből. Vagy fáradtan bámultak kifelé az ablakon, és bosszankodtak 5 percet, késett a járat. Én meg a feleségemre néztem, és arra gondoltam. Valaha azért könyörögtem, hogy egyszer majd szabadon felszállhassak egy buszra, és amellett ülhessek, akit szeretek. Nem ítélem el őket se, hiszen én is voltam olyan ember, aki természetesnek vett mindent. Csak ma már tudom, hogy semmi sem természetes, minden ajándék. Az is, hogy eldönthetem, melyik megállónál szállok le, az is, hogy megvehetek egy üveg hideg vizet, és az is, hogy este nem zárja rám senki az ajtót, mert a feleségemmel közösen térhetünk nyugovóra. A Prédikátor könyve azt mondja, mindennek rendelt ideje van. Volt ideje a tévedéseimnek, volt ideje a büntetésnek, a könnyeknek, és most van ideje annak is, hogy hálás érjek Istennek a jelenért, a szabadságért, a feleségemért. Nem azért, mert minden könnyű, hanem azért, mert ma már tudom értékelni azt, amit egykor észre sem vettem. A börtönben rájössz, hogy nem egyszerűen rabok mellett alszol, hanem történetek mellett. Emberek mellett, akik valamikor kisfiúk voltak, akiket az édesanyjuk ugyanúgy magához lehet, és akik ugyanúgy álmodtak a jövőről. És aztán valahol rossz irányba fordult az út. Nem egyetlen lépéssel, hanem sok apró döntéssel, amiket jelentéktelennek hittünk. És ott bent minden este ugyanaz a fájdalmas kérdés visszhangzik a falak között, ami hangosabb tud lenni bármelyik becsukódó vasajtónál. Vajon emlékszik még rám valaki odakint? Vár még rám a feleségem? Mert az ember nem attól fél a legjobban, hogy be van zárva, hanem attól, hogy elfelejtik. Most, hogy ezeket a sorokat mondom, talán valahol megint ízzik a beton. Valaki most is ugyanarra a csengőre ébred, a felesége a családja fényképét nézi, és azt számolja, hány nap van még hátra. És talán azt hiszi, hogy odakint már senki sem emlékszik rá. Ha ez az üzenet valahogy eljutna hozzájuk, azt üzenném, azt szeretném, hogyha tudnák. Nem felejtettem el a nyári éjszakákat, nem felejtettem el a csendeket, a beszélgetéseket, az arcokat, és nem felejtettem el őket sem. Ma, amikor este kinyitom az ablakot, a feleségem itt van velem, és egy hűvőszellő megérintheti az arcomat. És nem csak magamért fogok hálát adni, hanem értük is imádkozok. Mert hiszem, hogy egy embert nem a legsötétebb napjai határoznak meg, hanem az, hogy mit kezd azzal a nappal, amikor újra fel kell majd a nap. Rabtársaim, ha valaha halljátok ezt, egyetlen mondat biztosan eljusson hozzátok. Nem vagytok elfelejtve, és amíg Isten ad nekem emlékezetet, addig a szívetekben őrzött történeteket is magammal viszem ideként.
1: A következő vers még a rácsok mögött született. Szentjobb Lator börtönújságunkból osztjuk meg önökkel.
3: Szabó István, kegyelem! Gyűlölet uralja most e nagy világot. Megváltod tettekkel, ha rosszért adsz virágot. Bűnnyomja a lelkünk, folyton csak hibázunk, azt hisszük nem, pedig sokaknak fájunk. Szállj magadba, mélyen, mennyi bűnt követtél, gyakran meg kell tenni, hisz minden nap vétkeztél. Ne csak kérd a kegyelmet, először adni kell. Ha te ezt nem teszed, senkitől ne várd el. Bocsáss meg azoknak, akik ellened vétkeztek, így sokkal jobbak lesztek, s el soha nem vesztek. Ha csak arra gondolsz, s napjaidat nézed, ha gonoszokat látod, a kegyelmet nem érzed, pedig a gonosz is ember, lásd Pált a múltban, Pál apostol gonosz volt, de jóvá lett Jézusból okulva. Alázatot mutatott, szeretet tanított, ráébredt később, ő nem a rosszra hivatott. Ezt hívja a világ Pál fordulatnak, bár én ezt nevezem igaz alázatnak. Nem biztos, hogy tudjuk, hogy vétünk ellenük, megszoktuk a rosszat, amit teszünk velük. Bocsáss meg azoknak, kik téged nem szeretnek, ha erre ők rájönnek, soha nem felednek. Szeretet, alázat, kegyelem a legnagyobb erény. Nem kell semmi hozzá, csak legyél nagyon szerény. Meghálálja a sors, ha emberként tudsz élni, felemel, erőt ad, megbocsát, és nem kell többé félni.
0: A Mécses Szeretett Szolgálat Börtönposta című műsorát hallották. Ha kedvet éreznek a levelező szolgálatunkhoz való csatlakozáshoz, honlapunkon vagy Facebook oldalunkon tájékozódhatnak. Elérhetőségünk mecsesböpö@gmail.com. Megkeresésüket szeretettel várjuk.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Június hónap egyrészt Jézus szívének a hónapja, hiszen júniusban ünnepeljük Jézus szíve fő ünnepét, és kérjük Jézus kegyelmét, erejét önmagunk számára, szeretteink számára. Másrészt a június a tanév befejeződésének, a nyár kezdetének a hónapja is. Hálát adunk mindazért, ami az elmúlt tanévben, munkaévben ért bennünket, Isten kegyelméért, szeretetéért, a megharcolt jóért, a jó dolgokért, az örömökért, a nehézségekért, a fájdalmakért is. Általában így a tanév befejeződésével, hiszen a papságra való készület az egy főiskolai képzést is, vagy egyetemi képzést is jelent, a papszentelések is ebben az időszakban kerülnek sorra, majd június 20-án, 27-én lesznek papszentelések, amiről már most lehet tudni, illetve ebben az időszakban, éppen ezért, mert a papszentelések időszaka, számos papi jubileumot is ünnepelhetünk, talán ezek között a számunkra kiemelkedő lehet Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érseknek az aranymiséje, amelyet majd júniusban fog ünnepelni. A Mária Rádió ezekben a témákban is önök mellett áll. Segít abban, hogy ezekbe az ünnepségekbe bekapcsolódhassunk, segít abban, hogy az imádságainkban megerősödve járhassuk keresztény életünket, járhassuk a mindennapjaink útját. Ezért vagyunk hálásak a hallgatóknak, hogy segítik, támogatják a rádió működését, a rádió munkáját. Ezért vagyunk hálásak azért, hogy adományaik újra és újra lehetőséget teremtenek számunkra arra, hogy elmondjuk a tanításokat, hogy közvetítsük az imádságokat, a szentmiséket, hogy hírt adjunk azokról a dolgokról, amelyek történnek magyar egyházunkban, a világegyházban. Köszönjük mindenkinek az adományát, és kérjük a testvéreket, hogy továbbra is támogassák rendszeres adományaikkal a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, napokat, június hónapot kívánok. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: A Tevékeny Szeretet című műsor két hetente szerdán 10 óra 50 perckor hallható a Mária Rádióban. Miért érdemes minket hallgatni? A Katolikus Caritas országos hálózatának híreit, inspiráló beszélgetéseket és interjúkat hallhatnak a nézők. Ezen kívül megtapasztalhatják, milyen az, amikor legyen szó önkéntesről vagy

0: éves kor között. A tábor időpontja 2026. augusztus 14 és 19 között. Részletek és jelentkezés a Mári Rádió honlapján a médiatábor menüpontban. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a médiatáborba augusztus 14-e és 19-e között.
1: Mária Rádió.
2: Hírpercek.
3: Iskolát épít Ugandában a katolikus Karitász. Huszár múzeum nyílt Parajdon. Az olvasást népszerűsíti a Magyar Földrajzi Múzeum. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Bedi Zsuzsa készített ma önöknek, és Kassa Regina olvas fel. Tantermek és higiéniai létesítmények épülhetnek a jelenleg nagyrészt fák alatt tanuló gyermekek számára Uganda egyik legszegényebb térségében, tudósít a katolikus Karitász. A gyermekeket a száraz időszakban tűző nap, por és szél, az esős évszakban pedig a tanítást gyakran teljesen ellehetetlenítő csapadék sújtja. A katolikus Karitász 20 ezer dolláros támogatásával megvalósuló első fejlesztési szakaszban egy egyszerű, biztonságos, két tantermet magában foglaló iskolaépület készül el. A program része a meglévő rossz állapotú illemhelyek felújítása is, és az alapvető higiéniai feltételek javítása. A következő fejlesztési szakaszok tervei között biztonságos víznyerőhely kialakítása, további tantermek építése, az iskola területét védő kerítés, valamint a lánygyermekek számára létrehozandó bentlakásos részleg szerepel. Interaktív bemutatókat is kínáló Huszár Múzeum nyílt az erdélyi Parajdon, áll az MTI hírében. A kiállítás elsősorban az 1870-es évektől az első világháborúig tartó időszakot mutatja be, amikor a huszárság fénykorát élte. A Hargita megyei község művelődési házának egyik szárnyában megnyílt múzeum Tamás Gellért parajdi huszár és gyűjtő kezdeményezésére jött létre. A kiállítótérben egyenruhák, csákók, kardok, szabják, kitüntetések, dokumentumok, festmények és a katonák mindennapi használati tárgyai láthatóak. A legkülönlegesebb darabok között teljes huszárhagyatékok, egy eredeti 1848-as agyagfalvi kiáltvány, egy 1932-es pólókupa és egy monarchiabeli huszár csizmakrém is megtalálható. A létesítményben huszárbemutatókat is tartanak, valamint igény esetén katonai táncokkal és énekekkel is szórakoztatják az érdeklődőket. Nyári olvasási kihívást hirdet a Magyar Földrajzi Múzeum, áll a kultúra.hu hírében. A kampány célja, hogy a magyar és nemzetközi utazási irodalom kötetein keresztül távoli tájakat, idegen kultúrákat mutasson be az olvasóknak. A szeptember 15-éig tartó könyvekkel a világ körül elnevezésű játék keretében a résztvevőknek legalább 3 kötetet kell elolvasniuk. A kiválasztott művek közül egynek Balázs Dénes földrajztudós, múzeum alapító munkájának kell lennie, egy másiknak pedig egy tetszőlegesen választott női utazó írásának. Az olvasnivalók beszerzéséhez a szervezők az Elbidárium gyűjteményét, valamint a múzeum hivatalos honlapját ajánlják. Az olvasási kihívás teljesítéséhez a résztvevőknek egy rövid szöveges ajánlást kell készíteniük a kötetekről, melyben leírják, mi tetszett, mi nem tetszett benne, indokolják, miért ajánlják vagy nem ajánlják azokat a nagy közönségnek. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei július 15-én szerdán. Bedi Zsuzsa szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
2: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: A Mária Rádió Dömösön az FM 104,9 MHz-es frekvencián fogható.
3: Könnyíts a lelkeden, Karácsony Tibor atya műsora.

szeressétek az öregeket. Nagyon szépen kérlek titeket, szeressétek az öregeket, a reszkető kezű ősz apákat, a hajlott hátú jó anyákat, a ráncos eres kezeket, az elszürkült sápadt szemeket. Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Simogassátok meg a deres fejeket, csókoljátok meg a ráncos kezeket. Öleljétek meg az öregeket, adjatok nekik szeretetet. Szenvedtek ők már eleget, vigasztalóik ti legyetek. Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Ne tegyétek őket szűk odukba, ne rakjátok őket otthonokba. Hallgassátok meg panaszukat, enyhítsétek meg bánatukat. Legyen hozzájuk szép szavatok, legyen számukra mosolyotok. Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Ők is sokat küzdöttek értetek, amíg fölnevelkedtetek. Fáradtak ők is eleget, hogy ti módosabbak legyetek. Ők is elfogadtak titeket, mikor Isten közéjük ültetett. Azért én kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Majd, ha az örök szeretet elhívja őket közületek, ti foglaljátok el a helyüket, mert ti lesztek majd öregek. S mindazt, mit nekik tettetek, azt adják nektek a gyerekek. Azért előre intlek titeket, szeressétek az öregeket.

Isten nem várja el tőlünk, hogy egyedül menjünk végig az úton. Még Jézus is maga köré gyűjtötte a 12 apostolt. Ragadós zapkása volt belekenve Rozi hajába, és amikor Andrea rátalált a kanapé mögött a nappaliban, Rozi már mezitláb volt, és éppen az okniát akarta levenni, aznap reggel már harmadszor. Andrea jelenet láttán nevetett volna, ha Rozi egy rossz csont kisgyermek lett volna, és nem egy őszhajú hölgy, az édesanyja, közel 80 évesen. Rozi a mások által tévesen második gyermekkornak nevezett dologban szenvedett. Semmi gyerekes nem volt ebben. Nagyon jól tudta, Alzheimer-kor, vagy szenilitás, vagy elhűlés, akárminek is nevezzük, iszonyatos, gondolta az ajtóban állva, miközben az oknival küszködő anyját figyelte. Amikor a kisbaba belecsap a műzlibe, mosolygunk, mert tudjuk, hogy ki fogja nőni ezt az értelmetlen viselkedést. Amikor azonban az édesanyánk új nyomai vannak az apkásában, csak sírhatunk, és erősen kapaszkodhatunk a hitünkbe a remélt támogatásért. Andrea letörölte a könnyeit az inge ujjával, és elindult, hogy összeszedje nagymamát élete romjaiból. Édes Istenem, imádkozott később Andrea, annyira fáradt vagyok, és annyira tehetetlennek érzem magam. Nem most fordult először Istenhez. Csupán gyakoribbak lettek a beszélgetések, és úgy tűnt, hogy a hit inkább szép gondolatokról szól, és nem arról, hogy hogyan lehet kivenni az apkását a kárpitból és a videóból, ahová az anyja újabban elrejtette az ételt. Bármi is legyen a hit, Andrea biztos volt benne, hogy neki hiányzik. Már nem bírom tovább, síránkozott az egyik barátjának a Biblia körből, amikor az felhívta, hogy ebédeljenek együtt. Vajon a Biblia körre, az ebédre vagy az anyja gondozására gondolt? Mindegyikre, ismerte el Andrea, amikor a barát kedvesen noszogatta. Rendben, majd viszek neked ebédet, mondta a barát. Mosd meg az arcod, teríts meg a legszebb porcelánnal és ezüstneművel, és keverj be egy kis jeges teját. A gyermekeimet becsapom, és nem is akarok belegondolni, hogy mit tesz mindez a házasságunkkal, vallotta be Andrea ebéd közben. Hálás volt, hogy az édesanyja éppen szúnyókált. Annyira mardos a bűntudat, mert a megkönnyebbülést keresem. Őt is meglepte a hangjában bujkáló düh. Andrea miközben hallotta saját szavait, melyekkel együttérző barátjának panaszkodott, megértette, hogy a bűntudat haraggá változik. Te egy jó lány, hogyan haragudhat az édesanyjára, és hogyan fordíthat neki hátat? Biztos nem elég erős a hitem, szipogta könnyes szemmel. Anya gondoskodott rólam. Mind az öt gyerekéről gondoskodott, és el sem hiszem, hogy ennyire önző vagyok. Isten biztosan csalódott bennem. Néha azt kívánom, bárcsak árva lennék, panaszkodott tovább. Akár lehetnék is, pedig van két nővérem és két bátyám. De ők kényelmes távolságban laknak, és nincsenek itt, hogy segítsenek. Miért? Szerinted Jézus mindent egyedül csinált? Szólt közbe kedvesen a barátnője. Andrea elhallgatott a döbbenettől. Végül megrázta a fejét. Nem. Legalább egy tucat ember segítette, ugye? És mit mondott arról, hogy másokat szeressünk? Andrea biztos talajon érezte magát. Ezt kell tennünk, mondotta határozottan, és én szeretem az anyámat. És hogyan kell másokat szeretnünk? Túl késő. Andrea már látta a csapdát, amibe szépen belesétált. Oké, mondta félmosolyjal. Értem, mit akarsz mondani, szeress másokat, mint önmagadat. És kedves barátom, bármennyire is szeretlek téged, nem hiszem, hogy azt szeretném, ha úgy szeretnél engem, mint te önmagadat, nevetett fel a barátnője, és diadalmasan hátradőlt a széken.
amikor barátnője távozott, Andrea első dolga volt felhívni távol élő testvéreit, hogy jöjjenek haza. Hite, amit a barátnője felébresztett benne, segítette abban a döntésben, hogy segítségért folyamodjon. Jézus nem szégyelt segítséget kérni, egyszerűen csak kért. És most ő is ezt fogja tenni. Egy hónappal később a repülőtéren ment hazatérő testvérei elé. Amikor látták, hogy Andrea nem mérges, csupán fáradt és túlterhelt, a testvérek összedobták minden energiájukat és ötletüket. Gondozókat, otthoni egészségügyi szolgáltatásokat találtak, és ami a legfontosabb, elmondták Andreának, hogy mennyire értékelik a kitartását. Végül a szeretet ajándékaként az egyik nővére egy segítő csoport nevét és címét adta meg neki. Menj el, Andrea, bátorította, ha megteszed, megígérjük, hogy rendszeresen hazajövünk. Mosolygó tekintettel néztek egymásra a többi testvéreivel. Azt is megszerveztük már, hogy a férjeddel elmehessetek egy második nászútra. Te vagy az őrangyalom, mondta Andrea barátnőjének, miután a testvérei hazautaztak. Emlékeztettél rá, hogy a hitem gyakorlati, és nem elméleti. Persze, hogy az is megadja neked a válaszokat is, válaszolta barátnője, és elutasította az angyal elnevezést. Ez is olyan, mint a nagy fagyökér, amelyik a hátsó udvaron tartja azt a hatalmas tölgyfát, amit az anyja akkor ültetett, amikor ő még kislány volt. Andrea elmosolyodott a hasonlaton, miközben betakarta az édesanyját éjszakára. Mielőtt odaír a nő, akit azért vett fel, hogy az édesanyjára vigyázzon. Az egyenletnek két oldala van. Ha már ennyire belejöttem a hasonlatok gyártásába, mondta magának, csak kihagytam azt a részt, amit Isten nekem tett be. Szeress másokat úgy, mint önmagadat. És ebben a bizonyosságban megerősödve, Andrea szakított magának időt egy-egy wellnessre, egy-egy fürdője. Lett ideje kettesben lenni a férjével, korcsolyázni, könyvtárba menni, nagyokat sétálni a gyermekeivel. A kávéfőző halkan kotyogott, miközben Andrea egy tucat férfivel és nővel leült egy körbe. Egymást segítő tagjai voltak egy olyan klubnak, amelybe senki sem akar belépni. Idősödő beteg szülők ápolói. És most találtak támogatást, hogy a családjuk élete ne sérüljön. Anya és a családom is a legjobbat kapja belőlem most, hogy nem egyedül kell csinálnom, hiszen Istennek sem ez volt a szándéka, mondta Andrea. Hálás volt a testvéreinek, mert mindent megtettek, amit tudtak. Támogatták, kivették a részüket a munkából, és megtalálták neki ezt a csoportot. Arra is rájött, hogy a gyermekei Istentől kapott forrást jelentenek, és ott vannak az orra előtt. Csupán kérni kellett, hogy többet segítsenek a nagymama körül. És a következő beszélgetés során Andrea meglepetten döbbent rá, hogy mennyire fontos és jó dolog számukra, hogy a nagymama velük lakik. Ha a család összefog, akkor mindenre képesek vagyunk, mondja Andrea teljes bizonyossággal. A hit, teszi hozzá első kézből származó tapasztalat alapján, gyakorlatiassá tesz. Mintha még két kezet kapott volna, gondolta hálásan, amelyek óvatosan kimossák az apkását a lágy, még mindig oly kedves ősz hajból.

Puszta Sándor, öregség. Egyszer csak bekéretőzik, észre sem vesszük. Jön, részt kér életünkből. Mellénk áll, tesz-vesz. Belénk költözik felölti mosolyunk taglejtéseink. Szemünkkel ő néz, helyesen bólint. Belénk költözik, lényünk legmélyére száll, ólom nehezék. Szívünk átlátszó lapjain ő lesz a vízjegyünk. Többé nem hagy el, előzhetetlen. Örökre itt marad velünk.

0: Könnyíts a lelkeden. Karácsony Tibor atya műsorát hallották.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Benne vagyunk a nyárba, sokfelé járunk, szerte az országban, a világban, sokféle pihentető, feltöltő eseményben, programban van részünk, és talán számunkra, akik itt dolgozunk a rádióban, az is egy szép élmény, amikor valaki ránk köszön, hogy de jó, most már nem csak a hangját ismerem az atyának, hanem személyesen is találkoztam vele. Ugyanakkor ezek a nyári kikapcsolódások azt is eredményezik, hogy bizonyos dolgok elmaradnak, és talán kevésbé figyelünk oda arra, amit évközben megszoktunk. Például kevésbé figyelünk arra, hogy a Mária Rádiónak szánt adományunkat hónapról hónapra eljuttassuk. Persze az is lehet egy lehetőség, ha valahol járunk, hogy a Mária Rádió jó hírét elvigyük olyanoknak, akik talán még keveset hallottak róla, vagy a Mária Rádió segélykiáltását is elvigyük olyan helyekre, ahol talán kevésbé hallható meg. A nyári időszak mindig nehéz abból a szempontból, hogy az adósságunk megszokott egy kicsit növekedni. Ezért fordulunk most kedves hallgatóinkhoz bátor lélekkel, bátor szívvel, egy kicsit talán kiáltással is, hogy segítsék a rádió működését, hogy terjesszék a rádió jó hírét, és segítsenek abban, hogy működhessünk, hogy az anyagi bázisunk újra egyensúlyba kerülhessen. Kérjük tehát bátor szívvel kedves hallgatóinkat, talán egy picit többet is, mint megszokták, adhatnak most ebben az időszakban, bátorítsanak másokat is, hogy segítsék és támogassák a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, áldott szép nyári időszakot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Videóvágó önkénteseket keresünk a Mária Rádióba. A tapasztalat előny, de nem feltétel. Munkatársaink vállalják a betanítást. Várjuk jelentkezésüket az infokukac@mariaradio.hu e-mail címen.

0: Szeressétek egymást! Pacsa Dávid atya homíliáját hallják.
1: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Egy napon Jézus kiment a házból, és leült a tenger mellett. Nagy tömeg gyűlt össze körülötte. Ezért beszállt egy bárkába, leült, az egész tömeg pedig a parton állt. Sok mindent elmondott nekik példabeszédekben. Íme, kiment a magvető vetni. Amint vetett, némelyik mag az útfélre esett. Jöttek a madarak, és felszedegették. Más magok köves helyre estek, ahol nem volt sok földjük. Hamar kikeltek, de nem voltak mélyen a földben. De amikor a nap felkelt, megperzselődtek, és mivel nem volt gyökerük, elszáradtak. Némelyik másik a tövisek közé esett. A tövisek felnőttek, és elfojtották őket. Végül más magok jó földbe hullottak. Ezek termést hoztak, egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, ismét másik 30-szorosat. Akinek van füle, hallja meg. Oda mentek hozzá a tanítványok, és megkérdezték tőle. Miért példabeszédekben szólsz hozzájuk? Ő ezt válaszolta nekik, mert nektek megadatott, hogy megismerjétek a mennyek országának titkait. Nekik viszont nem. Akinek ugyanis van, annak még adnak, és bővelkedni fog. De akinek nincs, attól még azt is elveszik, amilyen van. Azért szólok hozzájuk példabeszédekben, mert néznek, de nem látnak, és hallanak, de nem értenek. Beteljesedik rajtuk Izaiás jövendőlése, aki azt mondja, halván hallottok majd, de nem értetek, és nézvén néztek, de nem láttok. Mert elhízott e népnek a szíve, a fülükkel nehezen hallanak, a szemüket pedig behunyták. Nehogy lássanak a szemükkel, halljanak a fülükkel, értsenek a szívükkel, nehogy megtérjenek, és meggyógyíthassam őket. A ti szemetek azonban boldog, mert lát, és a fületek, mert hall. Bizony mondom nektek, sok próféta és igaz vágyott látni, amit ti láttok, és nem látta, hallani, amit ti hallotok, de nem hallotta. Halljátok hát a magvető példabeszédét. Amikor valaki hallja az ország igéjét, és nem érti meg, akkor eljön az gonosz, és elragadja, amit a szívébe vetettek. Ez az, ami az útfélre esett. A köves helyre hullott mag pedig az, aki hallgatja az igét, és mindjárt be is fogadja örömmel. De nincs gyökere, és csak ideig óráig tart. Amikor az ige miatt szorongatás és üldözés támad, hamar megbotránkozik. A tövisek közé hullott mag az, aki hallgatja az igét, de a világ gondjai és a vagyon szeretete elfojtják azt, és gyümölcstelen marad. A jó földön vetett mag pedig az, aki hallja az igét, és meg is érti azt. Aztán gyümölcsöt hoz. Az egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik 30-szorosat. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim! Miért járunk Szent Misére? Az egyház azt kéri tőlünk, hogy minden vasárnap és ünnepnap menjünk el Szentmisére, ugyanakkor legalább húsvét táján áldozzunk, és előtte gyónjunk, és áldozzunk meg. Az egyház nem azt kéri, hogy minden vasárnap áldozzál, hanem menj el Szentmisére. Úgy értjük meg, ha kicsit más példát hozunk. Miért járunk iskolába? Miért járatjuk a gyerekeinket iskolába? Hogy fedett helyen legyen? Bizonyára ez is szempont. Fűtött helyen legyen? Szeretnénk, ha nem fázna meg. Barátaival találkozzon? Hát jó, ha vannak barátai. De mégis, amikor egyes hoz haza, akkor számon kérjük, hogy miért nem figyeltél. Azért jársz iskolába, hogy kibontakoztass magadban, ami benned van. Annak talentumaid. Nem lehet mindenből ötösnek lenni, de találd meg azt, amiben jó vagy. És aztán találd meg a feladatodat, a pályádat. és akkor majd gyűjtsd az energiáidat össze, hogy azt a pályát el tud érni. Hogy jó legyen az érettségid, gyűjtsd a pontokat hozzá, legyen meg a nyelvvizsgád, és aztán meg tud valósítani azt, amit eltervezel. Hogy ne a körülményeiknek legyél az áldozata. Hogy amit szeretnél, azt abba bele tud tenni az iskolai idő alatt kikristályosodott kitartást, odafigyelést. És persze nem csak az iskolának tanulunk, hanem az életre, mert közben barátokat szerzünk, kapcsolataink lesznek. És ez kicsit próbakő, mert iskolában még lehet úgymond rosszul dönteni, meg úgymond hibázni, de aztán tanulság az életben, mert később nehéz barátkozni, mert mindenkit lefoglal a családja, munkahelye, és az a bizalmi viszony sincs ott már, nincs ott felnőttként, mint gyerekként, mert felnőttként már kicsit előítéletekkel vagyunk egymás iránt, amíg a gyerekkorban ez annyira nem jellemző. Azért járunk szentmisére, hogy tanuljunk, mert akkor vagyunk tanítványok, ha hagyjuk magunkat tanítani. Jézus a magvető, aki az evangéliumban szórja az igét, a magot. És némely mag a szívünk mellé esik az útszélre, a szívünk mellé. Ez nekem nem vonatkozik, rám nem vonatkozik. Nem az én ingem, nem veszem magamra, köszönöm szépen. És most Jézus tanít a megbocsájtásról, odafigyelésről, felebaráti szeretetről. Köszönöm szépen, ez nagyon szép, de köszönöm. Én továbbra is sem bocsájtok meg a rokonomnak, ismerőseimnek. Mi továbbra is benne van a kevésség, hogy majd keressem, ha ő keres. Én továbbra is előítéletekkel vagyok, és nem, köszönöm. És akkor nem tud gyógyulni az az ember, aki nem látja be, hogy gyógyulásra szorul. Aki nem fogadja el a kritikát, az nem tud változni se. Éppen ezért fontos, hogy legyenek olyan barátaink, akinek megengedjük, hogy tükröt tartsanak. Iskolai példa, hogy jön a hölgy atyához, hogy atya, baj van a férjemmel. Nagyon csúnyán viselkedik. És azt mondja az atya, hogy kire hallgatta maga a férje. Hát nem hallgat senkire. Hát igen, baj az. Kell, hogy hallgassunk valakire, akinek megengedjük, hogy tükröt tartson. Persze fontos jól tükröt tartani. Úgy érzem, hogy a véleményem szerint a helyedben lennék, ha engem kérdezel, olyan bevezető gondolatok, amelynek köszönhetően nem alázzuk meg a másikat, miközben elmondjuk a véleményünket. Tehát hogyan változzon meg a másik, a közben még egy lapáttal rá van dobva? Segítjük a másikat, és ehhez alázattal nyúlunk hozzá. Nagyon szép, hogy Jézus földre száll, nem nyilatkoztat ki. Ugye Mózes a Sínai hegyen kapja a kőtáblákat, az Isten szól az égből, kinyilatkoztat, de Jézus új szövetség kezdetén az Isten a földre száll. Megalázza magát, gyermek lesz, az emberek között jár, mint hogy a kovászként kelesz a kenyeret belülről a tésztában. Közöttünk, alázattal, lehajolva. A porba sütött emberhez a porba kell lehajolni, hogy felemeljük. A második kép, hogy a mag a köveses talajra hull, ahol nem lesz gyökere. Nagyon szép, jaj, de jó, amikor eljutok arra a pontra, hogy megvalósítsam, amikor türelmet kellene gyakorolnom a hozzátartozómmal, a szeretemmel, barátommal szemben, elfelejtem azt, hogy Jézus is türelmet gyakorol. Hányszor voltak a tanítványok értetlenek? Sőt, volt, aki teljesen más messiás képben gondolkodik. És mégsem szórja őket szét Jézus, mert szereti őket, mert maradjunk együtt. Nem kezdjük újra egy másik csapattal, hanem maradunk ezzel a társasággal, neveljük ezt a társaságot. És erőt ad arra, hogy mi is türelmesek legyünk párunkkal, gyerekünkkel, unokánkkal, azokkal, akik körülöttünk vannak. És ezt elfelejtjük, amikor úgymond jön a kihívás. Engedjék meg, hogy egy világi példát hozok, ilyen Chuck Norris kérdezték, hogy mennyi fekvőtámaszt tud nyomni, számolja, és azt mondja, hogy akkor kezdi számolni, ha már fáj. Tehát elköteleződés egyik ismérve, pontosabban a felnőttség egyik ismérve, hogy el tudok köteleződni. Hogy akkor is csinálom, amikor fáj. akkor is kitartok a másik mellett, amikor nehéz. Tegnap volt itt házasságkötés, megfogadták az ifjú pár, hogy jóban, rosszban, egészségben, betegségben, gazdagságban, szegénységben, amik ez nem szerepel benne, de ez is vele jár. A házasságnak vannak lényegi terhei, teher az, hogy oda kell figyelni a másikra. És akkor is teszem, amikor teher, amikor nehéz. Ugye Pázmány Péter mondja, hogy a legkéményebb regula a házasság, mert alkalmazkodnom kell. A negyedik, harmadik kép, hogy a mag tövisek közé hull. Felnő a mag, és aztán ott elfojtják a tövisek. Szentendrén tanítottam 2 éven keresztül is, tehát láthattam, hogy szülők nagyon jót akarnak a gyerekeiknek, katolikus óvoda, katolikus általános iskola, katolikus gimnázium, egy értékrend. És amikor a gyerek kikerül a gimnáziumból, bekerül egy egyetemre, hát látja, hogy hát nem mindenki gondolkodik úgy, ahogy ő. Vannak más értékrendek. Valaki nem is vallásos, valaki másképp áll hozzá ugyanahhoz. És akkor a kérdés, hogy mire neveltük x éven keresztül a gyermekeinket. Tanítottuk-e? Nem csak arra, hogy tananyag, hanem mi a te értékrended? Hova tartozol? Mi a te identitásod? Az identitás képünk nem negatív, tehát nem valamivel szemben határozzuk meg magunkat, hogy én nem vagyok olyan, hanem én tudom, hogy hova tartozom. Ugye a Bayern München foci csapatnak az a jelmondat, hogy mi a San Mia, vagyunk, akik vagyunk. Mi tudjuk ilyen, kik vagyunk, köszönjük szépen, ők meg a többiek. Egy pozitív hozzáállás, amely meghatároz minket. És kerülünk sok helyre az életben, és nem szabad sosem kétségbe esni. Halljuk a Szenteckében, a teremtett világ sóváróba várja Isten fiainak megnyilvánulását. És halljuk a kollektában, hogy méltók legyünk arra a névre, hogy kereszténynek hívnak bennünket. Mert a világ látja, hogy mi hogy beszélünk, hogy viselkedünk, hogy reagálunk, mit teszünk. Ez mind-mind minta. És a kereső ember ezt a mintát tudja követni. És így már éltjük a negyedik képet, hogy termést hoz. Mert termést nem csak úgy hozunk, hogy gyermekeink, unokáink vannak, ugye lásd meg fiainak, fiait, lásd boldogulni a gyermekeidet, hanem az apasság, anyasság egy szellemi örökség átadása is lehet. Hány papnak vannak lelki gyermekei? Hány jó pedagógusnak vannak lelki tanítványai? Olyanok, akik szintén azt a pályát választották, mert olyan jó példát láttak az ő munkájában. És ha belegondolunk életünkben, hogy kiktől mit kaptunk, az nem anyagi jó, hanem egy szellemi örökség. Mit kaptam tőle? Megtanított odafigyelni. Türelmes volt hozzám. Jóságos volt hozzám. Ott volt a bajban. És ez engem tanít, hogy én is jóságos legyek, türelmes legyek, ott legyek a bajban. És átadjam azt, ami bennem van. És így termést hozzak. 100-szorosat, 30-szorosat, 60-szorosat. Nem egyforma. Nem kell egyformának lennünk, de termést kell hoznunk. Mert akkor az életünknek volt gyümölcse. Nyári időszakban nem szokás házi feladatot adni, de engedjék meg, hogy adjak. Minden papnak van jelmondata, mely segít úgymond a programjában. Vannak jelmondataik intézmények, hogy Bayern Münchent is mondtam, segít abban, hogy lásd a célt, és elérd a célt. Megfogalmazd azt, amit szeretnél. Ugye a logoterápia, Viktor Frankl-nak a úgymond alkotása, ugye őt úgy érte túl az Auschwitz-i tábort, hogy megfogalmazta azt, hogy megjelenteti a szakkönyvét, és volt célja, és így adott neki minden nap erőt a cél a tábori körmények között, és aztán a harmadik egzisztencialista bécsi iskolának lett egy megalapozója, és a legkeresztényibb pszichológiai iskola, depresszió kezelésben igen hasznos dolog, Vácott is tanítják, és Sárkány Péter ennek a szakértője. A logoterápia kimondatja azt, hogy mi a célod. És a mottó is segít. Persze, hogy papnak a mottó abban segít, hogy a pap küldetését úgymond irányba helyezze. Nekem az, hogy a szeretet munkatársai, hogy együtt dolgozi az Istennel, aki a szeretet mások felé. Nekünk is legyen mottunk, akár a Szentírásban, akár máshonnan. Mert az erőt ad, motivációt ad a hétköznapokban. Én szeretnék átadni valamit a gyermekeimnek, unokáimnak, közösségemnek. Szeretném, ha a példám ragadós legyen. Szeretnék egy szellemi örökséget átadni. És ezáltal könnyebben leárom az életem útját is, a nehézségek idején is. Mert persze, hogy könnyebb a nehézséget áthidalni, ha tudom, hogy miért vállalok én nehézséget. Nem pedig csak a körülményekhez alkalmazkodom és reagálok. Milyen jó az olyan élet, amelynek iránya van. Gandhi, nem is keresztény gondolkodó, mondta azt, hogy a vallás a hajó kormány az élet hajóján. Mert vannak hullámok, de az a kormány irányba tart. Célra tart. És mi célünk? Az, hogy találkozunk az Istennel. Az élet, Ágoston szerint, út Istentől Istenig. És milyen jó, hogy van kormány a kezünkben. Jézus tanítása, amit hallunk. Ha nem is tudunk Szentmisére eljutni, olvassuk el a napi evangéliumot. Igenaptár.hu, Adorémus kiadvány, fönt van az interneten, és nem szentségtörés, egy kávé mellett elolvasni. Hát, ha van egy olyan mondat, egy fél mondat, amely megmarad a szívünkben, ha az jó helyre hull, csak a szermést hoz. 100-szorosat, 60-szorosat, akár 30-szorosat. Amen.

0: Nézőpont.
1: Bátor Botond pálos szerzetest hallják.
2: Sok előítélet lakozik bennünk, talán természetes. De hogyha alaposan a dolgok mélyére nézünk, akkor lehet, hogy sokszor kellemesen csalódunk. Ilyenek a motorosok is. Sokan azt gondolják, hogy aki motorkerékpára ül, az mind vadorzó, másokat bántani akaró ember. Pedig nem így van. Motorosok amúgy is mindig összetartanak, akárhová is tartoznak bármelyik motoros társasághoz. De vannak, akik különösképpen is odafigyelnek arra, hogy másokat segítség szolgálják. Jótékonysági alkalmakat szerveznek. Gyermekeket, sérülteket motoroztatnak, hogy egyfajta örömöt okozzanak nekik. És vannak bizony olyan motorosok is, akik a motorozás közben imádkoznak a bukós isak alatt. Sőt, amikor megállnak, egy-egy csapat együtt imádkozik. Ilyen a motorkerékpálosok közössége is. Ezen a héten, július 18-án, szombaton, Pálos Szentkúton, Petőfi szállás mellett, Kiskunfélegyháza közelében lesz egy motoros búcsú. 10 órakor már dicsőítéssel, imádsággal, elmérkedéssel kezdjük a közös együttlétünket. Aztán utána lesz egy megemlékezés a motoros emlékműnél, 10 óra 45-kor és 11 órakor lesz a Szent Mise. És ezt követően lesz egy felvonulás a motorokkal Kiskunfélegyházára, az Ótemplomhoz, ahol a Kiskunfélegyházán szolgáló atyák közül valamelyik megáldja a motorokat. Így térünk vissza Pálos Szentkútra, meghívunk mindenkit egy ebédre, aki eljön 14 óra 30-kor, utána pedig lesz egy játékos előadás 16 órakor. A címe Egér Parádé. Apró léptékű cirkuszi próbálkozások kicsinyeknek és nagyobbacskáknak, bábokkal és csindrattattával. Gulyás László vándor muzsikus fogja előadni, hogy legyen egy ilyen kis kedves együttlét is a közös programban. 17 órakor elimádkozzuk a zsolozsmát, és aztán utána még, akinek van kedve, közös beszélgetés, lesz egy kis zenés est. Ezek az emberek, akik oda eljönnek, nem csak kikapcsolódnak, hanem imádkoznak is. Mária kegyhelyen a búcsújárás fontosságát is szem előtt tartva. Bizony, vannak, akik így is motoroznak. Akit érdekel ez a program, azokat szeretettel hívjuk és várjuk, hogy együtt dicsőítsük Istenünket, a boldogságos Szűz Mária, a Pálos Szentkúti Szűzanya közbenjárásával.
0: Nézőpont.
1: Bátor Botond pálos szerzetest hallották.
0: Mária Rádió.
3: Hírpercek.
4: Az olvasást népszerűsíti a Magyar Földrajzi Múzeum. Magyar nyelvű szentmisét mutattak be Pristinában. Jubileumot ünnepelt az Ajka Csingervölgyi Boldog IV. Károly király kápolna. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Bedi Zsuzsa szerkesztett önöknek, és Kassa Regina olvas fel. Nyári olvasási kihívást hirdet a Magyar Földrajzi Múzeum,